0: az idei évben már 13. alkalommal kerül megrendezésre ez a zarándoknap, aminek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag a teljes Mária úton fognak indulni szervezett csoportos zarándoklatok, így Ausztriában, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben és hát hazánkban is. Ha minden jól megy, akkor a fő útvonalak mentén, tehát a Mária út nyugat-keleti, illetőleg észak-déli útvonalán is meg lehet találni a zarándoklás lehetőségét. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog így a térségben. Mindig nagy-nagy előkészítő munka áll le mögött a zarándoknak mögött. Közel 140 zarándoklat fog elindulni. A túlnyomó többségük augusztus 15-én, tehát a nagy boldogasszony ünnepén lesz megszervezve, de lesz pár szakasz, amelyik eltérő időpontokba fognak elindulni, de hát egy úton leszünk akkor is. Az idei évben a béke lesz a mottója ennek a zarándoknapnak. Már volt egyszer a béke az ukrán háborúnak a kitörésekor is. Úgy érezték a szervezők, mert hogy ez mindig egy ilyen közös döntés, egy közös imádság, egy közös szándék, hogy vajon mi lesz az a gondolat, ami körül szerveződnek ezek a zarándoklatok, és hát az idei évben is a szervezők többsége a békét gondolta a legfontosabbnak, a szív békéjét, a családon belüli békét, és hát persze a világ békét, de talán ez a nap leginkább a szív békéjéről fog szólni, legalábbis most terveink szerint. És hát nagyon-nagyon komolyan készülünk ezekre a zarándoklatokra. Most természetesen ott tartunk, hogy folyamatosan kerülnek föl ezeknek a zarándoklatoknak a programjai az egyúton.máriaút.hu honlapra. Ez ugye a Mária út honlapjának egy aloldala, hiszen közel 140 zarándoklatot kell ilyenkor mindenki elé odavinni minden részletével együtt, hogy mikor indul, hol indul, milyen esetleg speciális felszerelésre van szükség az adott zarándok szakaszhoz, mert hogy lesznek különleges zarándoklatok is. Lesz például lovas szakasz, lesz evezős szakasz a Balatonon, ez egy teljesen újdonság, ilyen még nem volt. A Dunán is lesz egy evezős szakasza az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, lesz kerékpáros szakasz, és hát természetesen lesz rengeteg gyalogos zarándoklat. Úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki az otthonához közel megtalálja ezt a fajta élményt, és hát a következő percekben ezekről a zarándoklatokról fogunk beszélgetni egy-egy szervezővel, akik vagy már régóta szervezője az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, vagy most kezdi először. Úgyhogy igyekeztünk a mai műsorban felvonultatni egy viszonylag nagy tapasztalattal rendelkező régi önkéntes társunkat, aki már régebb óta szervezi az Egyúton, és hát egy olyat is szeretnénk megszólaltatni, aki az idejében most vállalkozik erre először. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a vonalban, és bízom benne, hogy hall minket Messzárák Teréziát. Szia Teri, ha itt vagy a vonalban.
1: Szia Zsófi, igen, itt vagyok.
0: Nagyon szépen köszönjük itt, hogy a munkából egy kicsit kiszakíthattunk itt a nap kellős közepén, de igazából csak azért, hogy hát egy kicsit az emlékeidre szeretnénk rákérdezni, meg hát az idei évre. Ha vissza tudsz emlékezni arra, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a zarándoklással, a Mária úttal, mi volt az kezdet, a legelső pillanat, amire vissza tudsz emlékezni?
1: Hát a legelső kezdet az 30 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor itt Dunabogdányban elindult egy papszentelési zarándoklat Fáthofer Antal atya vezetésével, és én tulajdonképpen akkor indultam el először zarándokolni, ami a mai napig tart, és akkor ugye mindenki fele annyi idős volt, és ugye múlt szombaton volt a papszentelés Esztergomban, és elég sokan elindultunk 25-en, és utánpótlásokkal, gyerekekkel is. És igen, és ugye én önkénteskedek a Mária Rádiónál is, és ezen keresztül hallottam a Mária útról, vagyis hát találkoztam vele, és léptem kapcsolatba, és pont az egy úton zarándoklat indult 13 évvel ezelőtt, és mi az elsőtől kezdve járjuk ezt a zarándoklatot. Kiválasztottunk egy szakaszt, a Nagy Börzsönkemence szakaszt.
0: Bizonyára rengeteg élményed van, mert azért 13 év alatt nagyon sok minden megtörténik.
1: Igen.
0: Szervezési szinten, meg hát résztvevői szinten is. Ha úgy nagyon össze visszatekintesz ezekre a zarándoklatokra, és valamit ki tudnál belőle emelni, hogy na hát azt te úgy elhoztad a hátizsákodba ezt az élményt, vagy ezt a tanulságtételt, vagy ezt a megtapasztalást, akár a szervezői oldalról, akár a maga a zarándoklaton való résztvevőtől, akkor megköszönjük, hogyha ezt esetleg idehozod most nekünk.
1: Igen, tulajdonképpen én úgy lettem ennek a szakasznak a koordinátora, hogy egy pesti zarándokcsoporttal együtt gyalogoltunk ezen a szakaszon, és többnyire ők idős korosztály voltak, és a végén megszólítottak minket, hogy mi átvállalnánk ezt a szakaszt, mert ők biztos, hogy nem jönnek már legközelebb, és ez így ránk maradt. És mivel én Budapesten mozogtam, dolgoztam, így a mi kis zarándok csoportunk rám gondolt, hogy akkor én leszek ennek az összekötője, és akkor így indultunk. És ugye azóta is ezen a szakaszon járunk, és volt több élményünk és tanúságtételünk, például, hogy ugye minden évben másért és másokért, békéért, gyermekáldásért például ajánljuk fel ezt a szakaszt, vagyis hát ezt a zarándoklatot az egyúton, és az egyik idős barátnőm megkért, hogy különösen imádkozzunk a fiatal házasokért, többek között az ő fiáért és mennyiért, mert hogy babát szeretnének, és de ez még nem igazán jött össze, és kb. 5 éve voltak házasok, és jó, ezt igen, és szeretettel meg is tettük, és mikor hazaértettünk, és karácsony közeledett, és megszólított a barátnőm, hogy nagyon jól imádkoztatok, mert jön a kisbaba. Tehát egy picit így hozzá is járultunk. A következő évben pedig gyermekre várókért volt a zarándoklat, és az erdő kellős közepén, amikor imádkoztunk éppen úrangyalát, azt hiszem, már nem biztos, nem tudom, akkor kiderült, hogy egy házaspár is jött velünk, Vácról, ugye csatlakozott hozzánk, és hogy babát várnak, és az a kis baba már ott zarándokolt velünk, tehát az anyuka pacakjában.
0: Hát ezek nagyon szépek.
1: Igen, vannak ilyen élményeink, és így.
0: És nagyon köszönöm, Terike, hogy ezt elmondtad, hogy hát hogyan nyerted el ezt a szolgálatot, ha így fogalmazhatok. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép, szinte mint az élet olyan, mert hogy nagyon sok helyen tényleg így egyik kézről a másikra adják át most már ugye 13 év alatt a szolgálatot az önkéntesek, a zarándoktársaknak. És valóban ez egy ilyen élő láncolattá kezd válni.
1: Így van.
0: És hát nagyon sok helyen persze azért keressük a zarándoklat vezetőjét, mert hogy hát idősebbekké váltak, vagy valamilyen oknál fogva, mondjuk az idei évben most nem tudják vállalni ezt a zarándoklatnak a szervezését, de hát a mi küldetésünk, ez a misszió, ez az, hogy próbáljuk meg a teljes Mária utat lefedni. Szóval egyébként, aki ez alapján, a beszélgetés alapján kedvet érez ahhoz, hogy egy úton Nemzetközi Zarándoknap keretében zarándoklatot szervezzen, még akkor is, ha még soha nem csinálta. Én nagyon-nagyon biztatom rá, mert azt hiszem, hogy hát kirendeltetik tényleg a kegyelem, és nagyon-nagyon szépen le tud menni ez a zarándoklat, és mi megigyekszünk mindenben segíteni. Szóval, aki kedvet érez arra, hogy segítsen nekünk ebben egy kicsit, akkor az info@mariaut.hu e-mail címre, ha küld nekünk egy e-mailt, akkor kapcsolatban tudunk lépni, és akkor megnézzük, hogy mely az a szakasz, amit esetleg ő el tudna vállalni, ami közel van hozzá. Vagy persze, ha már indul a zarándoklat, akkor az az egyik fontos célja ugye az idei évnek, hogy ne egy ember, hanem lehetőség szerint egy csapat szervezze meg azt a zarándoklatot, mert hát akkor lesz hosszú távon.
1: Így van, egy csapat vagyunk.
0: Így van, így ebben lenne a mi jövőnk. Egy picit mesélj nekünk az idei évről, mit terveztek idén, és egy picit próbáld meg a programot is elmesélni, hogy akkor a ti szakaszatokon mire lehet számítani.
1: Igen, ugye a zarándoklat, ez a nap arról szól, hogy ugye most a békéért indulunk el, és ezt mi össze fogjuk kötni Szent Ferenc évével, ugye, mert a Szent Atya kihirdette Szent Ferenc évét, volt szerencsém járni most Assisiben is, és ugye a Zarándok keresztünkön minden évben szerepel egy szallag is az adott évre, amire most az van ráírva, hogy Pax et Bonum, ami mindenkor aktuális üzenet Szent Ferenctől, a béke és a jóság. És ugye ez a zarándoklat jellemzően 4-5 állomásból áll, ahol, vagy hát így kisebb szünetekkel, és akkor hát megállunk. A zarándoklat elején mindig elmondjuk a zarándokimát a kis énekes füzetből, imafüzetből, és a többi megállónál pedig, amit így központilag ugye megkapunk a Mária úttól, azokból csemegézünk gondolatokat, imákat, verseket. Ja, és igen, Székely János püspök atya vers imáját is többször is felolvassuk, elmondjuk, és nagyon szeretjük a csend szakaszt. Ez ebéd után szokott lenni, egy kis kaptatónál. Azt hozzá kell tennem, hogy ez a szakasz nagyon gyönyörű, és nagyon szép helyeken járunk, patakokkal, dombokkal, hegyekkel, kis vonat a végén. Szóval a csend szakasz az abból áll, hogy ugye akkor senki sem nem beszél, és mindenki magában lehet, és elgondolkodhat, hogy ő most miért jött el, és mit ajánl fel, mit tesz le. Igen, és hát amikor így megérkezünk, kiérkezünk az erdőből, akkor még ott még imádkozunk egyet. Ja, és délben ugye az úrangyalát mondjuk természetesen, és az különlegesen nagyon jó érzés, hogy az egész Mária úton délben mindenkivel együtt közösen imádkozzuk az úrangyalát. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon megérintő.
0: Igen, ez igazából, bocsánat, hogy szabadba vágtam, azért is nagyon fontos, hogy, és köszönöm szépen, hogy kiemelted, mert hogy ugye a béke jegyében ma ezt a közösségi élményt átélni, hogy délben ugyanaz az imádság hangzik el Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, és ha minden igaz, az idejében lehet, hogy először Lengyelország is csatlakozik a kezdeményezéshez. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy fantasztikus dolog, sőt, hogy idehozzam, lesz egy nagyon pici csapat, akik egyébként amúgy Medjugorje felé tartanak éppen gyalog, sőt nem az Medjugorje a végcél, hanem Medjugorjén keresztül Szent Giovanni Rotondóba tart egy pici zarándok csapat Pio atyához, és ők éppen a Mária úton fognak járni az északdéli útvonalon Paks környékén, és akkor ők így becsatlakoztak ebbe a zarándok, nemzetközi zarándoknapba, tehát hozzájuk is lehet például csatlakozni azon a napon Paks környékén, és hát ők igyekeznek akkor a délvidéket is imígyen bemozgatni Medjugorje felé ebbe a közösségbe, mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne a Mária útnak ez a hídképző szerepe, amiről már sokszor beszéltünk itt a Mária Rádióban is, hogy nekünk ez küldetésünk, hogy hidat képezzünk nemzetek, országok között, mindentől függetlenül testvériséget hirdessünk, és azt gondoljuk, hogy ez az egyúttal nemzetközi zarándoknap. Ez egy nagyon-nagyon jó zászlós hajója lehet ennek az egész kezdeményezésnek, úgyhogy köszönöm, hogy említetted ezt a dolgot. Aki hozzátok szeretne csatlakozni, mivel készüljön? Kell-e bármilyen felszerelésre gondolni itt, vagy mit hozzon magával, milyenek a terepviszonyok, kell előzetesen regisztrálni, úgyhogy ilyenekre szeretnék rákérdezni nálad.
1: Igen, regisztrálni szükséges. Meg fogja találni a felületen ezt a regisztrációs oldalt, hogyha ezt a szakaszt válaszza, Nagybörzsöny kemence, és a koordináták azok mind ott lesznek, a nevem, telefonszámom, az útvonal körülbelül 15 kilométeres, közepes nehézségű, tehát nem kell tőlem megijedni. szerintem úgy különösebben hát rózsafüzét hozzon magával, és hogyha még ő is szeretne hozzátenni a zarándoklathoz valami kis imát, vagy az ő hozzá közel álló gondolatot, vagy el szeretné mondani, akkor azt is hozza magával. De van bemutatkozás is az elején, és mindenki, aki meg szeretne szólalni, vagy mi is kiosztunk nekik egy-egy gondolatot az állomásoknál, és fel szeretné olvasni, akkor azt is nagyon szépen megköszönjük, de egyébként így különösebben nem nagyon kell mást hozni magával.
0: Annyival
1: a szívét, lelkét.
0: Így van, igen. A szívét, lelkét, annyival egészítem ki technikai információként a Terikét, hogy nyilván ez minden évben egy ilyen nagy gondolkodás tárgya, hogy az időpontot mozdítsuk ki az egyúton Nemzetközi Zarándoknap kapcsán, hiszen augusztus 15-én előre láthatóan és várhatóan nagy melegre kell készülni, úgyhogy ezt így mindenhol igyekszünk erre fölhívni a figyelmet, de, és ennél talán fontosabb a dolog, hogy azt gondolom, hogy így lehet, hogy még mélyebb az élmény. Ha felmerjük vállalni, elmerünk indulni, igen, meleg van, de amikor meg esik az eső, akkor meg az a baj, hogy esik az eső, amikor meg tél van, akkor meg az a baj, hogy tél van, ha fúj a szél, az a baj. Lehet ezt a szemüveget is hordani, meg lehet azt a szemüveget is hordani, hogy a meleg ellenére, vagy a meleggel együtt ezt egy felajánlásba, a csomagba berakja mindenki. Persze a mi dolgunk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki készüljön ivóvízzel, naptejjel, vagy nem tudom, fényvédelemmel, amik ilyenkor szükségesek, mert természetesen nagy a meleg, de ez egy felajánlásnak lenne a része. És azt gondolom, hogy a béke, hát meg lehet, hogy megér ennyit. A mi belső békénk, a családon belüli békénk, a béke azokkal, akik körülvesznek minket, és hát persze, ha már ennyit megteszünk, hogy egy picit ezen a napon ránézünk arra, hogy mi, csak mi mit tehetünk a saját lelki békénkért, meg a családunk békéért, mit tudunk megváltoztatni, akár saját magunkon, és ezért tudunk imádkozni, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy lépést tettünk ezen az úton. Terike, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát nagyon-nagyon sok áldást, erőt kívánunk egyrészt az Zarándoknaphoz, meg hát itt az előzetes szervező munkához, és bízom benne, hogy a ti csapatotok is sok ajándékra lel ezen a gyönyörű zarándoklaton. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szívesen, és mindenkit buzdítok, és szeretettel várunk, és garantáltan lélekben nagyon gazdagon fog hazatérni a szeretteihez, ha eljön velünk is.
0: Ámen legyen így. Köszönjük szépen, úgy Terike. Legyen. Szép
1: nagyon
0: napot kívánunk.
1: Nagyon szívesen szép napot kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Hát szóval egyébként egy nagyon-nagyon markáns zarándok élmény tud lenni ilyenkor ez a dolog, hogy idehozzak egy kis kedves történetet. Pár héttel ezelőtt volt szerencsém zarándoklatot vezetni, ahol teljesen váratlanul leszakadt az ég ránk, és hát ömlött a tankönyv ilyen felhőszakadás jellege, és hát nagyon különleges volt megélni, hogy óhatatlan, nyilván az ember rögtön éppen egy kis településen jártunk, bemenekült mindenki a legelső cukrászdába, vagy a legelső kis étterembe, és hát szóval úgy mindenki elgondolkodott ezen, hogy most hogyan is tovább. Még nem rájöttünk, hogy nekünk indulni kell tovább, mert az idő beosztásunk megköveteli tőlünk, de én most már azt gondolom, hogy a jó Istennek volt egy ilyen hívása, hogy induljunk csak el, esik, nem baj. És visszanézve nagyon sokan azt mondták, hogy talán az zarándoklat egyik legnagyobb élménye volt, hogy el tudott ázni a mai világban, hát mekkora kincs az eső most, hogy ma is majdnem 40 fokot súrol itt Budapesten a hőmérséklet. Nagy áldás az eső, és mekkora adomány. Szóval ezeket próbáljuk meg valahogy így elrakni jól a szívünkbe, meg lelkünkbe, de azért egy picit a zarándok élményeiről faggatnám először, Kovács Enikő van velünk a vonalban, minden igaz. Szia Enikő, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Zsófi, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor egy picit nálad is próbáljunk meg így a régmúltra kicsit visszanézni, hogy hát szó szerint hogyan indultál te először útra, és hova is indultál el, és miért?
2: Rendben. Hát így, ami a zarándoklatot illeti, egy kicsit későn érő típus vagyok, mert néhány évvel ezelőtt, már majdnem 50 évesen kezdtem el gyalogosan zarándokolni. Hát azt gondolom, hogy soha nem késő, jobb fiatalabban kezdeni, de bármikor elkezdhető. És igazándiból a zarándok életemet két élmény határozta meg. Az egyik az a Camino volt, a másik pedig a Mária útnak a 40 napos csíksomlyói zarándoklata. Hát először a Caminóról beszélnék egy picit, mert végülis az volt az első. Én spanyol szakos nyelvtanár vagyok, és hát így spanyolos körökben egy kicsit, főleg ha az ember hisz a jó Istenben, akkor egy kicsit ilyen, hát ilyen must have, nem? Tehát egy kötelező, hogy elmenjünk kaminozni. És hát hívott is engem a Camino, már a 2000-es évek elején hallottam róla, de hát nem mentem. Tehát mindig azért valami kifogást találtam, hogy hát még kicsik a gyerekek, még ezt a tanfolyamot elvállalom, mert mennyivel fontosabb az, hogy most erre gyűjtünk, arra gyűjtünk, hogy az ember hajlamos mindig valamilyen új dolog megvásárlásától remélni az újabb boldogságot. Úgyhogy nem mentem. Mindaddig, amíg jött egy nagyon komoly betegség az életembe, amikor hát úgy szembe kellett néznem azzal, hogy véges is ez a földi életünk, és eléggé közel jött ez a tapasztalat. És amikor meggyógyultam, akkor úgy döntöttem, hogy na jó, akkor most már ezt tényleg nem halogatom, hanem elindulok, és akkor így elmentem a Caminóra. Hát ugye mindenki tudja, hogy az már egy nagyon bejáratott zarándok útvonal, előttem 10 milliók zarándokoltak a Caminón, és azért ezt lehet is érezni, hogy ez egy ilyen végig imádkozott út, és hát éreztem a gondviselést az első pillanatától kezdve, és a Jóisten vezetését, de nagyon-nagyon jó élmény volt időm imádkozni, és azt mondhatom, hogy ennek az első zarándoklatnak köszönhetően már sokkal megváltozottabb Isten kapcsolattal tértem haza. És hát még mondok itt egy vicces dolgot a zarándoklat végéről. Ugye a Caminón megérkezünk Santiagóba, de hát nem ott van a vége, hanem a zarándokok nagy része azért elmegy az óceánhoz, Finisterrára. És ott van egy magyar kávézó, hát oda is nyilván azért bemegy az ember, és hát ebben a magyar kávézó egy cukrászdának a falán van egy ilyen felirat, hogy azt hiszed, vége van, a java még csak most jön. Hát ezen így mosolyogtam, hogy több mint 800 kilométer után azért vicces, hogy a java még csak most jön, hát úgy gondoltam, hogy már sok mindent megtapasztaltam itt 800 kilométer után. És hát a java egyébként tényleg csak azután jött, mert miután hazajöttem a Caminóról, hát azért hiányzott, így nézegettem, és a férjemnek volt ez az ötlet, hogy hát miért is nem megyek el a Mária útra, és hát így a Facebookot lapozgatva, így szembe jött a 40 napos zarándoklatra a felhívás. És hát sajnos a teljesen nem tudtam elmenni, hanem én Erdélyben csatlakoztam, tehát az erdélyi részén zarándokoltam a Mária úton, és hát tényleg így volt, hogy a java az ott jött. Tehát egyrészt nem volt annyi turista, mint a Caminón, ez kifejezetten jobban tetszett, és hát mégiscsak jó, hát Szent Jakab persze nagyon fontos szentünk, de azért nekünk Máriához, nekünk magyaroknak Máriához, az így édesanyánkhoz azért másabb kapcsolat fűz. És ami nagyon különleges volt, hogy ugye a Camino azért az egy ilyen egyéni zarándokút, itt viszont zarándok csapattal zarándokoltam, ami így első pillanatra egy kicsit negatívnak is tűnhet, mert hogy alkalmazkodni kell, viszont nekem az bizonyította be, hogy sokkal több a pozitívum benne, mert hogy nagyon, nagyon sok kegyelem volt a találkozásban. Egyrészt a zarándok csapattal, a zarándok társaimmal, és hát útközben, akikkel találkoztunk, tehát sokkal meghatározóbb találkozások voltak, mint a Caminós találkozások. Tehát, hogy a Mária úton megtett minden kilométerre nem emlékszem, de azokra az emberekre, akikkel találkoztam, tényleg mindenkire. És nem csak Böjte Csaba testvére, vagy akár a Remetességben Laci atyára, vagy a Karmelita nővérekre, hanem a hétköznapi emberekre is, akikkel akikkel találkoztunk útközben, akik behívtak és megkínáltak egy pohár vízzel. És ami számomra meglepő volt, hogy nem csak a magyarokra, hanem még a román testvéreink is meghatározóak voltak ezen a zarándok úton. És hát mostoha körülmény volt bőven, mert ugye tavaly nagyon sokat esőben sétáltunk, gyalogoltunk, sárban csúszkáltunk, de hogy nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy egyáltalán nem a körülményektől, meg az adott ruhánktól, meg hogy a ruhánk sárosságától függ az, hogy megérkezzen a belső béke és a boldogság. Úgyhogy ez volt a két nagyon meghatározó tapasztalatom zarándok életemben. Aztán utána persze a Mária úton voltam én is a beavató zarándoklaton, Normafától, voltam Tüstök 60, Nógrádsáv zarándoklaton, aztán voltam így egyénileg is a családommal, tehát a zarándoktársaim mondták, hogy a magyarországi részen a Cserépfalu Kács rész nagyon gyönyörű, azt megnéztük. És aztán így szépen lassan kristályosodott, hogy egy kicsit tevékenyebben is szeretnék részt venni, és átadni ezeket az élményeket.
0: Na és akkor mesélj egy picit a mostani terveitekről, hogy akkor hogyan is csatlakoztok be az Egyúton Nemzetközi Zarándok Napba.
2: Hát mi is augusztus 15-ére szervezünk zarándoklatot a férjemmel. A Nyíregyháza Sóstó Mária Pocs szakaszra. Reggel 6 óra 15-kor gyülekeznénk Sóston, és 6 óra 30-kor indulnánk, és hát meglátjuk, hogy hogyan érkezünk, 32 kilométer áll majd előttünk, de Mária Pócson van 4 órától római mise, 5 órától görögkatolikus szent liturgia, úgyhogy szerintem valamelyikre biztos, hogy odaérünk. És hát nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akit egy kicsit megszólított az, hogy szeretne közösen imádkozni, elmélkedni. Biztos, hogy lesznek csendes szakaszok is, és egyáltalán egy kicsit megtapasztalni azt, hogy milyen egy jó társasággal zarándokolni a békéért, úgy a külső, mint a belső békéért. Fontos a cipő, mert azért 32 kilométer kihívás, de talán érdemes felajánlani egy kis nehézséget a jó Istennek.
0: Igen,
2: az
0: nagyon...
2: életünk kegyelméért, vagy kegyelmeiért.
0: Nagyon köszönöm, hogy idehoztad. És talán már Terike is említette, hogy ugye Székely János püspök atya minden évben szokott írni, és ez egy ilyen nagyon-nagyon profánul megfogalmazott dolog volt, tehát, hogy inkább szavakba önti azokat a imádságos gondolatokat, amik ilyenkor ébrednek, például ő benne az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap kapcsán, és a motto kapcsán, ugye a béke kapcsán. És
2: a van béke egy, kapcsán.
0: Igen, nagyon-nagyon szép mondat benne, és én megengedtem a bátorságot magamnak, hogy vissza is csatoljak erre vonatkozóan püspök atyának, mert az önmérséklet az többször szerepel ebben az egész imádságban, hogy a béke egyik kulcs eszköze a mindenkinek az önmérséklet tanítása, tanulása. És erről akartam még egy picit veled beszélgetni, ilyen kicsit ilyen filozofikusan a béke kapcsán, hiszen te is említetted, hogy a 40 napos zarándoklaton is nagyon-nagyon, bocsánat a kifejezésért, orba vágja az embert, az, amikor a Jóisten tényleg olyan körülményeket teremt, hogy önmérsékletet kell, hogy tanúsítson, finoman szólva, mert akkor is esik az eső, ha te akarod, ha nem, és akkor sincs ott település, ha te akarod, ha nem, és azzal vagy kénytelen megbirkózni ezzel a nehézséggel, ami benned van, ami nálad van, ami veled van, ami rajtad van. A szavaknak persze jelentősége volt, tehát ami benned van, ami veled van, és ami rajtad van. És azt hiszem, hogy ez egy óriási nagy tanító. Hogy egy picit erről mesélj még nekem, hogy mert óhatatlan az ember ilyenkor azért persze egy kis félelmet érez, meg kétségbeesést, hogy na most akkor már mi lesz, hogy már most 8. napja is ömlik, és már nincsen száraz ruhánk, meg egyáltalán.
2: Igen, ez valahogy egyébként teljesen, vagy nem számít. Tehát egy idő után talán még az első bőrigázás az arra úgy talán emlékszik az ember, de ugye egy idő után ez már nem is annyira fontos. Vagy, tehát hogy például tavaly, amikor a bucsintetőre mentünk, hát ugye eleve kihívás, hogy hegynek fel jó sok kilométeren keresztül, és még akkor jött ráadásul egy hatalmas eső, bőrigáztunk. De utána, amint vége lett az esőnek, megjelent a szivárvány. És ezek, hát tehát hogy ezek olyan élmények, amik ajándék rögtön, igen, és tehát hogy valahogy a Jóisten gondviselését így érzi az ember, és tényleg nem a mostoha körülmény az, ami megmarad, hanem pont az, hogy egymást hogy segítettük, vagy igen, tehát milyen kegyelmeket kaptunk egymás által, és így ezekben a beszélgetésekben, tehát annyi minden előjön, és annyi minden megérinti az embert, hogy csak pozitívan tud visszagondolni.
0: Hát ezért biztatunk, igen, mindenkit, hogy próbáljuk meg megtalálni azt, ami miatt elindulunk, és ne azt keressük, ami miatt nem. Enikő, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok a szolgálatot, és hát kívánunk nagyon sok áldást, erőt, és nagyon szép ajándékokat nektek is az úton. Kovács Enikőt hallottuk, köszönjük szépen. És hát pár másodpercünk maradt, 2 hét múlva találkozunk ismét. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóczi Szabó Zsófia voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Mit üzen a Szent Lélek? Bőjte Csaba Csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliája következik.
2: Drága jó, kedves testvérek! Szent Lélek, hisszük és valljuk, hogy kiáradt, gyönyörű ünnep volt a tegnap előtt. Áldott napok vannak, és még nem ért véget, hisz ma is ünnepelünk. Nagyon sokan kérdezték, gondolva több paptestvéreimtől is, hogy vajon mit üzel a Szentlélek, mit hoz a holnap, holnap után, milyen kormánya lesz Romániának, Magyarországon, Európában, liberális rendszerek hogy alakulnak. Az emberek kíváncsiak, mi lesz ennek a demográfiai összeomlásnak a vége, gazdasági krízis hogy lehet megoldani. És hogy őszinte legyek, nekiálltam, a tegnap annyi időm volt, egy kicsit megnézzem, hogy vajon Jézus, mennyi atya, hogy mondjam, mit mond. És azt látjuk, hogy nagyon szűk szavú a mi mennyi atyánk. Teremtés hajnalán szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. De hogy, s mind, merre? Nincs válasz. Vagy ugye, Noé ősatyánk is, hát, megfogja a galambot, szájába a zöldgák, és ennyi az egész. Szentírás, hogy mondjam, nem részletezi, hogy na most a Noé fiam ezt, meg így, meg úgy, meg amúgy. Rábízzam. Szabad akaratod van, fiam. Ugye, a világegyház ma Máriát, mint az egyház anyját ünnepli. Hogy belegondolunk, hogy hát a drága szűzanyának is az angyal néhány dolgot elmondott, de nem vitte túlzásba, nem? Nem ad használati utasítást a mennyek királyi asszonyi címhez. De nem csak Názáretben, hanem Betlehemben sincs. Hogy mondjam, úgy nem mondhatnánk azt, hogy mennyi, hogy szószát jár, és ezt is, azt is mond. Vagy gondoljunk csak arra a pillanatra, amikor szegény József jön, és Mária, kicsi szívem, baj van, Heródes a gyerek életére től, menekülnünk kell. Ha onnan tudod, álmomban mondta nekem valaki. De hogy merre menjünk? Hát Egyiptom nagy. Hát miből? Ki ez? Nincs részletezve. És később sincs. Döbbenetes, nem? Ugye, mikor lett Mária az egyház anyja? Akkor Krisztus kereszten megszólalt, és azt mondta Jánosnak, ime a te anyád. Pont. Mennek királyi asszonyi, a mennyei édesanyánk cím mellé vajon Mária kapott részletes útmutatást? Nem úgy tűnik. Igen, testvéreim, az ember kíváncsi. Annyira tetszik nekem a János evangéliuma utolsó fejezetének, utolsó mondata, hát ugye János az én irodalmi szempontból is, hát nagyszerű alkotó. Péter szájába egy kérdést tesz, hogy Jánossal vele mi lesz? Kíváncsi Péter is. És döbbenetes, ami Úrunk Jézus Krisztus válasza, mit törődsz vele? Te kövess engem, és kész, pont. És ezzel vége van. Hát ugye ez az János evangélium, az utolsó, azt írták meg legkésőbb. Lezárultak az evangéliumok. Mit törődsz? Holnappal, másik sorsával, jövőjével. De szépen tedd, kövess engem, pont. Igen, testvéreim, Gondolom, hogy látjátok, hogy mennyi megmondó ember van a YouTube-on, meg mindenütt a szent, hogy is hívják, és hatalmas véleményük van erről is, arról is, a közel-keleti háborúról, meg az ukrajnai konfliktusról, meg mindent, és kiellemeznek, és megmagyaráznak, és döbbenetes, meg se jelenik, már százezrek lájkolják, meg nézik, meg mindent. Én azt gondolom, hogy nagyon sok időt eltöltünk ezzel. És vajon marad-e időnk arra, hogy pont azt, amit én ma itt meg kell tegyek, hogy ezt jól elvégezzem. Elég a mának a maga baja. Úgy se kérnek tőlünk 4 évente közben véleményt, de olyan gyakran nem kérnek véleményt. Azt gondolom, fontos lenne nekiálljunk a dolgainknak. Ugye, hát az elmúlt napokban mi papok elég sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, itt-ott, gyóntatószékben. És tényleg azt láttam, hogy nagyon sok feszültség, gond van az emberekben.

szüleinél emlékeztek, biztos nálatok is úgy volt, hogy a szülői ágy felett ott volt a feszület, Mária szíve, Jézus szíve képe. De az udvaron is kint, ott is volt valami szent jel. Milyen szép lenne, hogyha igen, ott, ahol ne szoktál ülni kint a verondán, vagy a ház előtt, csinálnál egy kis pavilont, egy keresztel, egy Mária szoborral, Szent Ferenc szoborral, Szent Ferenc év van, Márton Áronnal, esetleg egy-két idézetet is oda lehetne írni. Ültessél elé egy szép futórózsát, hogy szép legyen. Hogyha valaki bejön hozzá, és leült a tere felére egy kávéra, ott van a szűzanya szobra képe, arca, hogy mondjam, könnyebb lesz mederbe tartani a párbeszédet, gondolatokat, és gyermeked is. Fölkes házadban valott egy kis szent sarok, rápillant, mielőtt elmenned iskolába, ide-oda, vallásos, buzgó gondolatokkal indul neki az életnek. Igen. Adna az Isten, hogy merjünk. Ültessünk rózsatövet. Olyan büszke vagyok, vagy örülök nagyon, mert a románi egyik legnagyobb kertésze azt mondta, hogy segít, hogy Mária kertbe létrehozzuk egy olyan rózsakertet, hogy csodájára járjon mindenki. Hát én csak azt kértem, hogy valahogy olyan virágokat hozzam, máshol már pünköskor szépen nyílnak a rózsák, nálunk már tulipántok elkezdtek itt-ott, hogy mondják, bimbózni. Tehát, hogy kicsit hátul vagyunk itt a rózsakert, hogy hát olyan lenne a pünkösre. Kis somi oldala, boruljon virágba. Igaz? Ezen tudok változtatni, ezen tudok cselekedni. Vagy az, hogy elmenj és meglátogass, ünnep van, nem szabad dolgozni, ne a YouTube-ot, vagy a mit tudsz, internetet böngészed, hanem böngészd, menj el régi ismerőseit, az rokonait, az látogasd meg. Talán maradt még egy kis pár szelet sütemény, tészta, ez az, egy üveg bor, menj el. Tudják, olyan érdekes, hogy ugye mi szerzetesek vagyunk, és még 92-3, amikor az első gyerekeket befogadtam, hát, hogy mondtam vasárnap este, ne zavarjanak, mi rekreálunk. Kérdezték a gyerekek, hát mi az a rekreálás? Hát mondtam, kreáció az teremtés, ugye? Ezt megmagyaráztam, románban is így van, hát latinban is hasonló. Re, az újra teremtés, újra alkotás. Hitték is, nem is a gyerekek, aztán jött a hétfős, jöttek nagy vigyorogva, meglestek, lebuktunk. Ott nem volt semmi kreáció, pambácsi. Sört ittak, kolbászt tettek, römisztek, nagyokat kacagtak, nem volt ott semmi kreáció. Akkor próbáltuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy nézzetek gyerekek, egy közösség, ahhoz, hogy együtt maradjon. Nem elég csak dolgozni. És őseink úgy látták, még az se elég, hogy csak imádkozunk. Elírják azt, hogy hetente egyszer, kétszer legalább az a közösség üljön le, oldottan a vacsora mellett valahol beszélgessen el, viccelődjön, mint egy igazi közösség. Jó lenne, még közben nótázna is, a pohárból mellett, vagy tényleg valamilyen társas játékkal, egy kicsit oldja a mindennapok feszültségét. Tehát ugye a bencések azt mondják, imádkozzál és dolgozzál. Hát ugye mi nálunk szerzeteseknél, ferenceseknél az van, imádkozzál, dolgozzál, és egy kicsit tudjál játszani is, jókedvel, derűvel együtt lenni. Ez előírás. És úgy gondolom, hogy a házfőnök, hogyha nem, hogy mondjam, kötelessége neki ezt így nézze, hogy tényleg megvannak az imaórák rendesen, hogy a mindennapi feladatainkat mind elvégezzük, de hogy milyen a lelki világunk, tudunk-e kacagni? De ez nem csak a szerzetesekre, a te családodra is érvényes. Gyertek el a Mária kertbe egyet sétálni. Friss levegő van, szép, de hát

0: Hát meg körbejárhatjátok a nagy somlyot. Ki van jelölve egy Tao van felrajzolva, és hát ugye Szent Ferenc útja körbejárod. Jó, hogyha hangosan imádkozol, mert itt ott még medvékkel is találkozhatsz, de ha énekeltek, imádkoztak, a medve is végzi a maga dolgát. Én többször körbejártam, és hát ilyen szemkontaktot nem vettem fel velük. Lábnyomaikat azt láttam. Igen, de elmehetsz messzébre is. Szent Annától, gyerekeiddel. Kikapcsolódás. A jövőt bízzuk az isteni gondviselésre. Nincs olyan film, ami le tudná vetíteni, hogy mi lesz 5-10-20 év múlva. És azért nincs ilyen film, mert te kell ezt a filmet percről percre leforgasd. Az lesz holnap, amit ma teszel, mondasz, gondolsz, akarsz. Te formálod a holnapot, a magad holnapját. És együtt közösen formáljuk népünk holnapját. Én azt gondolom, hogy tegnapi nap nagyon szépen sikerült. Ugye, egy bácsi mondta, ott van a fent az interneten, hogy ő évről évre pünköstől pünkösdig számolja az évet. Neki ez a nem karácsony, nem szilveszter, nem húsvét, ő pünköstől pünkösdig, mert ilyenkor azért nekiáll és elgyalogol a drága jó szűzanyához, csíksomjóra, elvégzi a Szent Jónással, teljes búcsút nyer, újra kezd, és új elhatározásokkal, új gondolatokkal nekiindul az életnek. Igen, kedves testvéreim, csengjen a fülünkbe a Szentírás, az evangélium utolsó mondata. Mit törődöl vele? Te kövessél engem. Amen.
1: Böjte Csaba csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliáját hallották.

0: Nézzétek az ég madarait, a mező liliumait, virágait. A jó Isten azokat is ilyen bőséggel, gazdagsággal élteti akkor, hogy ne éltetné az embert, akit a saját képmására teremtett. Éreztem egész életemben, hogy a jó Isten a tenyerén hordoz, tehát igazából mindig segített, és ha rá tudtam bízni magamat, még sokszor, amikor szerényebb körülmények között éltünk, akkor még anyagiban is segített, tehát mindig voltak testvérek, akik segítettek, amikor szükség volt rá. Lényeg az, hogy mindig ezt éreztem, de mindig ott volt bennem a kis ördög, hogy hát majd ennek biztos meg lesz az ára. Hogy egyszer majd jó nagyot fog koppanni vagy esni, és most íme itt van, mert végül is most koppantam egyet, egy daganatot találtak a torkomban, de hogy ebből is ez jön ki, hogy a jó Isten ebből a bajból, a betegségből, a szenvedésből is ki tudja nekünk hozni a jót, hogyha rá tudjuk magunkat bízni. Kegyelemben éltem meg. Hát egyrészt a feleségemmel való kapcsolatom is, hogyha lehet így fogalmazni, még jobb lett. Rengetegen imádkoztak, értem, éreztem ennek az imának az erejét. Azt kell mondjam, hogy lelkileg egy nagyon szép időszak volt.
1: Kazinczy Tamás, nyugdíjas középiskolai tanár gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Ezek azok a férfiak, akik testben élve vérükkel öntözték Isten egyházának vetését, kiitták az Úr kelyhét, és Isten barátai lettek.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Péter így szólt Jézushoz. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat.

Jézus így szólt a hegyi beszédben. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

0: Isten dicsőségét az egek hirdetik, a mennybolt vallja kezének művét. Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük.
1: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik.

Testvéreim, írja Szent Pál a Galatáknak. Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallhattátok már, hogy azelőtt még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam. Könyörtelenül üldöztem Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos honfitársamat felülmúltam, mert szenvedélyesen buzgó követője voltam atyáim hagyományának. Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Attól kezdve nem hallgattam a testre és a vérre.

Imádkozunk a béke királynőjéhez, békéért az egész világnak. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

Járjunk Isten jelenlétében. Isten így szólt Ábrahámhoz. Járj előttem, és légy tökéletes, olvassuk a Teremtés könyvében. A második parancs, hogy légy tökéletes, az elsőnek, járjunk Isten jelenlétében, a következménye. Jézus ugyanezt mondja. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, olvassuk Jánosnál. Hogy életed olyan legyen, amilyennek Isten akarta, annak a feltétele, élj mindig Krisztusban. Ő azt akarja, hogy megszakítatlanul vele légy, nem csupán az ima idején. Mivé lenne egy család, ha a férj és a feleség csak akkor nyilvánítaná ki figyelmességét és gyöngétségét egymás iránt, amikor éppen átölelik egymást. Az ölelés, amint az ima, kétségtelenül a teljesség pillanata. De hogy hiteles legyen, ezt a teljesség pillanatot egy szüntelen, rejtett belső egységnek kell hordoznia. Isten misztériuma az alapja mindannak, ami hordozza az egész életedet. Ennek minél inkább tudatában vagy, életed annál hitelesebben keresztény. Életszentséged, Isten szentsége benned. Szereteted, Isten szeretete benned. Léted, Isten létezése benned. Ha abban és azáltal élsz, amit Istentől kapsz, te magad is annak a felfoghatatlan misztériumnak leszel a megnyilvánulása, ami körülülel minket. Lényed legmélyén Isten világosságát hordozod, és akkor leszel teljesen önmagad, amikor ez a világosság általad szétsugárzik. Olyan mértékben vagy lelki ember, amennyire a lélek élheti benned saját életét. A lélek gyümölcsei, szeretet, öröm, béke maguktól megérnek benned, ha egyesülve maradsz Istennel.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió. Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Áldott szép kívánok! Habár most tényleg olyan szép nyári idők vannak. Esik is az eső, süt is a nap. Nagyon kövér idő van, mondanák nagyszüleim, és tényleg áldás van. Sokfelé már elkezdtek aratni, de gyümölcsfák is úgy sokfelé roskadoznak. Fel kell támasztani, mert az ágak, ha nem letörnek. Kövér idő van, Isten áldása van rajtunk. És azt gondolom, hogy az lenne jó, hogy mi is egy kicsit legyünk áldottabbak, nyugodtabbak, derűsebbek. Az evangélium ugye arról szól, hogy az okos az sziklára építi a házát, a balga az homokra. És közvetlen előtte beszél Jézus arról, hogy nem elég őt szeretni, nem elég, hogy egymást szeretjük, nem elég, hogy szeretjük a kertünket, hanem vannak bizonyos parancsok, amiket be kell tartani. Tehát, hogyha valaki csak szereti a virágait, de nem olvassa el, hogy melyik virág mit igényel, és annak a igényeit nem teljesíti, akkor nem lesz szép virágos kertje. Tehát önmagába véve a szeretet az nagyon fontos. De ugyanígy, hogyha akarsz főzni egy finom ebédet, nem elég, hogy nagyon szereted a kedves férjedet, hanem azért vedd a receptes könyved a kezedbe, és olvasd el, és az alapján készítsd el azt a finom pörköltet, vagy bármit, amit a gyerekednek, vagy a férjednek, vagy családodnak adni akarsz. És azt gondolom, a 21. század egyik legnagyobb eretnegsége az, hogy hát leválasztottuk az igazságról a szeretetet. Pedig a szeretetet azt mindig igazságba kell öltöztetni, és az igazságot mindig szeretetben. Mert hogyha csak az igazságot nézzük, és a jogainkat, és a kötelességeinket csak, akkor abból rengeteg veszekedés, szivakodás lesz. Hát ez a diktatúra. De ha csak azt mondjuk, hogy hát a szeretet számít, és a többi nem számít, akkor abból lesz egy ilyen liberális valami katyvasz, ami megint megfojtsa az embereket. És valahol a kettő között kellene megtalálni ezt a krisztusi útat, amelyik keskeny is, meredek is, de melyik az örök életre vezet. Igen. Tehát nem elég szeressed a feleségedet, a férjedet, hűséges is kell lenni hozzá, és hát a Isten törvényei szerint kell, hogy őt szeressed. És azt látjuk, hogy a legtöbb szülő, a mai szülő szereti a gyerekét, és elkényeztet is, csinál belőle egy majmot. Nemrég láttam egy ilyen 4-5 éves fiúcskát, nagymamájával az üzletben volt, és hát ugye valamit nem voltam, csak arra lettem figyelmes, hogy nagy kiabálás van. A gyerek nagymamát jól lábszáron rúgta, mert nem kapta meg azt, amit hát ő szeretett volna megkapni. Nagyon kínos volt a jelenet, hogy nagymama el se tudta, hogy menjen ki a gyerekével, az unokával, az üzletből, aki hisztizett, verte, főtöz magát, meg minden. Igen, biztos, hogy szeretik ezt az unokát, de ennek az unokának el kell magyarázni néhány dolgot, alapvető dolgot, hogy kell viselkedni, mert sajnos az ilyen gyerek megnő, és hát nem vagyok biztos, hogy a társadalomnak, meg a szülőnek az örömére válik. Vannak szabályok, törvények, amiket mi is meg kell tartsuk. Nekem annyira fáj például, ugye, hogy az Úr napját szenteld meg. És akkor megyek sokszor sokfelé, és azt látom, hogy akkor Rómában voltunk, és annyira megbotránkoztam, hogy Santa Maria Maggiore, tehát a világ első, Európa első Mária temploma. Abból nőtt ki az összes Mária kegyhely, Csíksomjon, minden. Csíksomjon első szombaton érdemes lenne oda eljönni, hogy megnézzék, hogy hány ember összegyűl egy kis somlyai búcsúan ott. Tele van a templom környéke, minden, és délután 3 órakor már kezdődik a rózsafűzér, meg mindenféle imádság, és este 8-ig körmenet van, szentmise van, minden, és hát ugye úgy van, hogy mindig Székelyföld valamelyik faluja, amelyik egy évvel előtte már jelenkezik, és akkor onnan jönnek a legények, leányok, viszik a szüzanyát a körmenet alatt, meg hát legtöbbször jön a kántoruk is, meg a plébánosuk is, ő misézik, meg minden. Egy gyönyörű, szép ünnepség van. És akkor Rómába első szombat volt, május első szombatja, ugye május a Mária hónapja, és akkor bementünk ebbe egy gyönyörű, szép ősiet, Nagy Konstantin alatt épült bazilikába, és mind vártam mindjárt 6 óra, mi lesz, és valóban kijött egy papbácsi egyedül, és hát volt egy kántor, amelyik valahol énekelt, és voltunk vagy 40-50-en, akik ott ültünk, elkerítve, körülöttünk a turisták, kattogtatták a fényképezőgépüket, és mi körülbelül ennyien voltunk, dicsőséget is szépen elmondtuk, meg szövegbe, nem tudom, hányan lehettek helybeliek. Gondolom, legtöbb olyan volt, mint én, ilyen jövő menő turista, zarándok. Igen, testvéreim, tehát, hogy az Úr napját szenteld meg. Ez parancs. Ez nem egy jó tanács. Ugyanúgy, mint az, hogy ne kárinkodj. Ne beszélj csúfulni. Vagy az, hogy tiszteld apádot és anyádat. És a tisztelet azt is jelenti, hogy hát, hogy mondjam, nem lesz fontosabb bármi, mint a te drága szüleid. Gondoljuk csak el, hogy József mondhatta volna, amikor Heródes ugye elgurult a pirulája, és az Úr mondja, hogy fogd az asszonyt és gyermeket, és menekülj Egyiptomba, hogy hát de menjél, atyám, hát nekem annyi dolgom van, már kinek van erre ideje, mostan Egyiptomba társas utazásra menni, nem tudom miféle, hát vagy van neked angyalod is, olyan szépeket olvastam az isteni gondviselésről, hát old meg te. Nem ezt mondta. Ott hagyja a megrendelést, a műhelyt, a mindent, és az élet mellett dönt, kis Jézus mellett dönt, a család mellett dönt, és mindent hátrahagyva menekül ő is, hogy gondját viselje a szent családnak. Hát ezért is van az, hogy Szent József szobra ott van minden templomban, mert ő a, hát a egyházunk védőszentje. Igen, ezek az útak, amiket mi is, hogy járnunk kellene szeretetbe és békébe. Milyen jó lenne, hogyha ezt megtanulnánk a mi Urunk Jézus Krisztustól, Szent Józseftől, gondviselő Istentől. A Jézusnak mennyek országát, ugye olyan szépen írja, hogy Isten a maga méltóságát nem tekintette olyan féltett zsákmánynak, amihez ragaszkodjon, lemondott, kiüresítette önmagát, kenózis, lemondott mindenről, és eljött közénk emberélet karácsony éjszakáján, és nem napi 8 órára, és aztán rohant haza, hogy mennyi dolga van neki a mennyek országában, hanem emberélet, valóságosan. Ugye szoktam mondogatni a gyerekeknek, ugye Somlyón a Mária kertben van egy 15 udvar, és az egyik udvar a játék udvara.

mi magunk is. Hát ilyen játszó, jókedvű, vidám keresztények legyünk. És ebben a jókedvű játékos életbe belefér egy zarándoklat. És a Erdélyi Mária Rádió hallgatóinak szeretettel elmondom, hogy felkértek engem Miskolci versbarát kör tagjai, hogy hát egy ilyen erdélyi körútat szervezzek gyermekvédelmi otthonok körül, de hát például tegnap elmentünk a Házsongárdi temetőbe, Vasalbertnek, meg hát a többi erdélyi nagy írónak a sírjához, Koskárolyhoz, és ottan tényleg ők nagyon szépen verset mondtak, megemlékeztünk. Van egy fiatal ember, aki igen, bárki felhívhatja, és ő szívesen, hát egy kis ellenérték fejébe nagyon ügyesen, szakszerűen bemutatja a Házsongárdi temetőt, és az alakja színész sírokra kíváncsi, vagy a tudós sírokra, vagy az író sírokra, vagy a papi sírokra, hát azokat is szépen meg tudja mutatni. Igen. És mostanában, ugye 100 évvel ezelőtt, 1926-ban jött létre Marosvécsén az erdélyi Helikon. Hát ugye 55 író összeállt, és persze voltak köztük barátok is, gazdagok is, szegények is, de voltak olyanok is, akik a magánéletben soha nem ültek le egy asztalhoz, mert hádász ellenségek voltak, vagy egyik konzervatív értékeket képviselt, a másik egészen szélsőséges, liberális értékeket képviselt. De ennek ellenére az erdélyi Helikon egy olyan értéket adott az erdélyi magyarságnak, akkora kincset jelent, amit nem lehet, hogy mondjam, értékelni. Tehát felbecsülhetetlen érték az, hogy megvagyunk, hogy megmaradtunk, hogy magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében még, hát ez biztos, hogy főpapjaink mellett, Márton-Áron mellett, az erdélyi Helikonnak is köszönhető. És akkor ugye lehet látogatni ezt a Marosvécsi kastélyt, és miért nem mehetnénk el? Úgyhogy a nyugdíjas kluboknak én azt is szeretettel ajánlom, hogy igen, fedezzük fel gyökereinket, kincseinket, értékeinket, és persze, hát Kolozsvár az ember elmegy a Házsongárdi temetőbe, akkor nagyon nyugodtan elmehet ugye a piarista templomba, ahol Márton Áron, mint ifjúsági lelkész, mondta azokat a lánglelkű beszédeiket, aztán amiért ugye gondolom ez is benne volt, hogy őt Erdély püspökének kinevezték, és ott van a Szent Mihály templom, ahol ugye hát az ő szé temploma volt, hisz püspök úrnak, ugye Gyulafehérváron volt a székesegyháza, de Kolozsváron is nagyon gyakran, nagyon-nagyon nagy hatású beszédeket mondott. De adja az Isten, hogy tényleg fedezzük fel Erdélyt, nyár van, szép idő van. A Szent Ferenc Alapítvány házait is szeretettel ajánlom. Ugye én ezt sokszor elmondtam, hogy mostan szinte mindegyik házban vannak vendégszobák. Az éjjel Torockón aludtunk, és hát igazából én is úgy láttam, hogy minden kedves zarándok testvérünk meg volt elégedve a vendégfogadással. A gyerekek aranyosak voltak, kedvesek, de hát az ebédet azt meg Nagyváradon ettük, és most a vacsorát ma, hát gondolom, fent Borszékon, a borszéki Flüy Szent Miklós gyermekvédelmi otthon, hát ebédlőjében fogjuk elfogyasztani. Igen. A gyerekeinket fontos, hogy integráljuk a társadalomba, ezért soha nem is zártuk el a nagyvilágtól, és mindig örvendünk, hogyha hát a nagymamák, nagynénik, hát idősek, fiatalok meglátogatják a mi gyerekeinket, hogy írtozzanak a nagyvilágról, meghallgassák az ő kisebb-nagyobb gondjaikat, örömeiket, és én azt gondolom, hogy erről szól a nyár. Adja az Isten, hogy tényleg ne gubózzuk be a szobánkba. Ugye minden városban most kezdett kialakulni ilyen nyugdíjas klubok. Hál' Istennek többen is részt vettem, ugye korom alapján most már hát nem ifjúsági rendezvényekre hívnak, közben oda is, hanem inkább idősekhez. Múltkor is meghívtak Udvarhelyre, vagy Csíkszentgyőrre, és délelőtt kedden 10 órára hívtak.

0: Ti magamban gondoltam, hogy hétköznap ki fog nekem oda eljönni, hogy meghallgasson engemet. Aztán amikor kiértem, hát egy egész kultúrház volt tele idős férfiakkal, nőkkel, nyugdíjasokkal. Nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon nagy élmény volt nekem is, hogy igen, együtt, közösen imádkoztunk. Ők énekeltek, meg táncoltak, és előadást is tartottak. Együtt ebédeltünk, igazán remek napot szerveztünk be. És hát ugye ezeket a nyugdíjas klubokat én nagyon-nagyon szeretettel hívom Tusnádra. Tusnádon van egy otthonunk, ahol valamikor 150 gyerek volt, de ott is most csak 12 gyerek lehet, és igazából átalakítottuk az egyik szárnyat teljesen, szépen felszereltük ilyen kétágyas szobákkal, mindennel, hogy akár egy nyugdíjas klub is odajöhet, és ugye azért is lenne jó Tusnádon, mert ott gyógykezelést is lehet kapni. Tehát egy idős ember, hogy egy nyugdíjas elmegy a betegbiztosítóhoz, és kicsit elpanaszolja, hogy fáj a dereka, meg a lába, meg nem tudom, felírnak neki egy 3 napos gyógykezelést, amit Tusnádon lehet, hát ugye érvényesíteni, és nagyon jó eredményeket érnek el, és hogyha az ember megfejli még egy 3 nappal, 7 alatt, bizony, én sok embert láttam, hogy járókerettel jött, és hát saját lábán ment haza. Igen. Adná az Isten tényleg, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ne fogadjuk el, hogy hát ilyen az idő, meg ilyen az élet, meg hogy az ember megöregszik, és akkor meg kell halni. Nem, hogyha megteszünk mindent egészségünkért, testi-lelki egészségünkért, hát gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus hány embert meggyógyított. Olyanon is tudott segíteni, aki 37 éve bénán feküdt. És ugye azt mondja, meg akarsz gyógyulni? Én azt hiszem, nekünk is ugyanezt ez kérdést felszegezi a mi Urunk Jézus Krisztus. És hát ugye, hogy most a gyógyfürdő, az imádság, mi gyógyít meg bennünket, hát az legyen Isten titka. A lényeg az, hogy erőbe, egészségbe, békességbe, szeretteink körében Istent tudjuk dicsőíteni. Nyár erről szól. Adná az Isten tényleg, hogy felkeressük egymást. Én a gyerekekről szoktam mondogatni, de én azt gondolom, hogy a nyugdíjasokra is érvényes, hogy az ember olyan, mint a rántás. Ha nem kevered, odaég. Ezt mozgásba kell tartani. A gyerekeinket direkt fölvittem a retyezádba. És hát ugye nagyon szép, van egy Lázár nevű vízesés. Több mint 100 méterről zubog, ottan a sziklákon folyik alá a patak. És hát ugye a földre, akkor leesik ott egy ilyen jó nagy gübét vájt magának, hát ilyenkor nyáron, hát lehet fürödni általában, hát fogadásból szoktunk fürödni, ugye nem mersz belemenni, én nem merjek. És akkor az ember süt bele, és süt ki gyorsan, mert nagyon hideg. De merítettem vizet, és mondtam a gyerekeknek, kóstolják meg. És tényleg nagyon-nagyon finom az a oxigéndús, tényleg víz. És elmondtam a gyerekeknek, látjátok, itt ez a rohanó pataknak milyen jó íze van. De vidd haza ezt a vizet, s ragd le a legdrágább kristály pohárba. Nézd meg, egy hét alatt megposhat. Miért? Mert a víznek az életet az ad, ha mozgásban van. Ha pocsolya lesz belőle, mocsár lesz belőle, az nem, hogy ihatatlaná válik, de hát bűzös folyadék lesz belőle. És gondolj arra, hogy a te testednek 70-75%-a, 80 víz. Igen. Vajon jó az, hogyha a testedbe ez a víz poshat? Ülsz egyik helyről a másikra, nézed a televízióba egymás utána, hát a sorozatokat. Én azt gondolom, hogy meg kell mozdulni. És zarándok utakra kell menni. És meg kell látogassuk egymást. És el kell beszélgessünk. Mentálisan is fontos az, hogy a kihívásokkal találkozzunk. És ne a félelem, ne a kishitűség, ne a reménytelenség töltse be az életünket, hanem a bízalom, a remény. Merjük egymást meglátogatni. merjük egymás kezét megfogni, merjük egymás gondjait, bajait meghallgatni, elbeszélgetni. Ugye Boldogságos Szüzanyát mi mindannyian nagyon tiszteljük. Mi volt az első műve neki? Hát az, hogy félrerakott mindent, pedig hát ő is gyereket várt, és mondhatta volna Gábor arkangyalnak azt is, hogy jaj, angyal, hát csokoltatom Erzsébetet, tudod, nekem is éppen imént mondtad, hogy gyerekem lesz, hát nincs pelenka, kelengye, semmi. Hát én azt meg kell beszéljem most a Józseffel, meg édesanyámnak, ezt hogy fogom elmagyarázni? Halvány gőzöm sincsen. Szóval nekem nincs most nekem időm arra, hogy te ucukáljak, amúgy is 150 kilométer Erzsébet, puszíltatom, na, kedves angyal, menjél. Nem, nem ezt mondta, hanem útra kelt, elment a hegyek közé. Hát valószínűleg egyedül. Képzeljük el, hogy akkoriban ez a 156 kilométer azért, hát ma is eléggé macerás lenne gyalog, vagy akár csacsi hátán, teve hátán, gondoljuk el, hogy imbolyog az meg minden, nem tudjuk, hogy, de biztos 3-4-5 nap alatt valahogy a Szüzanya odaér, és akkor megérkezik, akkor magnifikátot énekel. Nem nyafog, hanem mosogat, főz, ölegeti a kiskeresztelő Szent János pizsamáját, pelenkáját, és hát közben énekli a gyönyörű hála énekét. Testvéreim, ha Máriás lelkületűek vagyunk, akkor a mai 21. század Erzsébeteit fel kell keressük. Tehát nem azt mondom, hogy minden nap, de az, hogy legyen mindannyiunknak jó pár ilyen Erzsébete, akit szeretettel, bizalommal felkeressünk, az nagyon fontos. Ugye térjünk vissza a bevezető gondolathoz, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, azt atyám is szereti, hozzamegyünk, és benne fogunk lakni. Szó szerint idéztem Jézus Krisztus, hát ott utolsó vacsorán elhangzott egyik gondolatát. Aki megtartsa, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, a parancsokat. Igen, madaraknak két szárnya van, a kereszténynek is, ahhoz, hogy égbe emelkedjen, ez a két szárnya van, a szeretet és a parancsok. Parancsokat is szeretnem kell. Tehát ugye hiába szereted a feleségedet, és ha össze-vissza megcsalod, meg mindenféle utaságot mondasz a háta mögött, az a házasság nem lesz örök, nem lesz hosszú távú. Tehát viheted neki a virágokat, meg hízeleghetsz neki. Tehát igen, együtt kell sziklára építsük a házunkat, hogy a legelső vihar, forgószél, eső ne tudja azt összedönteni. Adná az Isten tényleg, hogy bölcsen, szeretettel, Mária útján mi is elinduljunk egymás felé, merjük egymás kezét megfogni, és merjünk reálisan, ne csak szép szóval, hímes beszéddel, hanem akár kis kiadós takarítással, jó szóval segíteni a másikon. Szent Ferenc Alapítvány összes otthona nyitva áll a nagymamák, a nagynénik, a nagybácsik előtt. Adja az Isten, hogy meglátogassatok. Szükségünk van a ti jelenlétetekre, gyerekeinek szüksége van, nem csak az adományokra, hanem a jó szóra, a szeretetre, az, hogy együtt imádkozzunk. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Felajánlási ima a Szentléleknek. Szentlélek Úristen, ma át szeretném neked adni magamat egészen. Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe, a Szent Háromság életébe. Szentlélek, mindenütt, ahol Jézus megtestesül, általad történik. Általad öltött testet az ige a Szentírásban. Általad testesült meg ő Máriában. Általad egyesülünk vele, s titokzatos testével a keresztségben. Általad változik át a kenyér az ő testévé a szentmisében. Általad jelenik meg ő közöttünk, ha nevében összejövünk. Add, hogy általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus. Szentlélek Isten, te azt tudod betölteni, abba tudod kialakítani Jézust, aki vár téged. Add, hogy várjalak, hogy következetesen kialakítsam életemben a rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek, hogy Jézus, a Szent Háromság éljen bennem általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem. Szentlélek, te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra, a lefekvésben és a felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, igen lenni családomnak és fele barátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell. Szentlélek, te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki, ahogy a Mária elindult Erzsébethez, kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet, a te titkaidnak, a jelenlétednek örömét adva nekik. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke. Szíts fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt. Add, hogy égően várjam elvezetni őket Isten szeretetére. Szentlélek, minden közösség lelke, az egység lelke, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess te, és általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a szeretet Istent, a Szent Háromságot, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a te erődben a megbocsájtást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott lélek. Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen téged, s így megszülethessék a közösség általad és benned az egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, és megújulhasson benned a közösség, amelyben élek, és az egész egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és öröm lelke, a remény lelke. Add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én folyton újra ereső gyöngességemben valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogyha átadom magam neked, te új szívet és új lelket adsz belém. Add, hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben, tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szentlélek, a tűz lelke, gyújtsd lángra a lelkemet, és tégy engem is tüzet hordozójává. Ámen.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert, vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszthalára szántat, s zajongva hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsóvárosban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda, s kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagaslott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát. Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend, s folytott kiáltás. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagypénteken 3 óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a keresztjele föltündökölt. Urunk, az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai hittanóránkban a forró témák az Egyház történelméből című sorozatunkat, katekézisünket folytatjuk. Mégpedig a boszorkány perekről indítottunk egy témát, és ebben az adásban egy picit kitekintenénk Luther és a boszorkányok kapcsolatára, milyen állásfoglalása volt Luthernek vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítsa a boszorkányokkal kapcsolatban, a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkány üldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, hogy 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen, holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler, SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidó kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége, a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. századnak a történéseivel. Hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek igen nagy hatalom volt a kezében. És ha ő valamilyen ügyben vizsgálatot indított, és valami tanulmányt készített, tudjuk, hogy ezek a dolgok sokszor aztán a propagandaügyi miniszter József Goebbelsnek az asztalára kerültek, és különféle helyzetekben, vagy a beszédek megírásakor figyelembe vették ezeket a úgymond idézőjelben kutatásokat, de ugye ezek célzott ilyen kutatások voltak, hogy összegyűjteni azokat az információkat, amelyeket az ellenség ellen, ebben az esetben a katolikus egyház ellen lehet majd felhasználni, és vádolható. Tehát ezek a információk még holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom embere is felhasználják. Heinrich Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást, a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkány per és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő, és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, míg végül az áldozatok számát 25 000 főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről, csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az átonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutatták, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt, hogy erős támogatottsága volt a protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók. Ugye elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak, a Mit Brennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelkipásztorok, lelkiatyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak, valamilyen előnyök élvezése érdekében, tehát ez minden korban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véreskező, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de hát ott bizonyos mértékben ugye a lovagság, ugye a teuton lovagrend ott mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, szóval ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választás a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebbe az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye a SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékia, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékia, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban. Most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. A feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Briggs történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A pelek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a peleknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés. Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hazájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság a Suprema életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a peleknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Suprema, a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban, az adott dátum milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket annak ellenében, hogy a magyar seregek, a magyar uralkodó segítséget kért, segítségért könyörgött Európában, és próbálta föltartani a török támadó sereget, és így ezáltal egy iszlám hullámot. Tehát ezzel foglalatoskodnak a magyar csapatok, és ugye a Európának ez a közép-keleti része, és hát a nyugati világban pedig hát boszorkány üldözése adják a fejüket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem tartóztathatnak le, nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánást tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte, ugye idéztünk,

boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, hogy ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a gyakorlat, hogy elég erősen ezt a kezükbe próbálták tartani. De ebben az esetben itt a spanyolok így meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykálás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszkezölnie a kegyelmet. Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit, tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani, tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyzőkönyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátását

0: kiszolgáltatásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkányperek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkánypereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője, Desiderio Scalia domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást. A tapasztalat a dolgok tanító mestere világosan mutatja, hogy egyes egyházmegyék püspökei, vikáriusok és inkvizítorok nap mint nap szörnyű hibákat követnek el boszorkányok és varázslók ellen folytatott perek során. Súlyosan megsértve ezáltal az igazságosságot és a vád alá helyezett asszonyokat, idézett befejezve ettől a bíborostól. Felrótta a római inkvizíciónak, hogy szinte egy pert sem vezettek le helyesen és jogszerűen, és hogy számos világi bírót megrovásban kellene részesíteni az igazságtalan kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halál büntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, határozottan állás foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. És ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgathatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha a bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperdőről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirólt halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány vagy egy varázsló kiszolgáltatása és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be. Idézet befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkán sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a komáromi stúdióban teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja Melinda Lilla Gyöngyi gyógyulásáért, Piroskáért, születendő Fülöp egészségéért és a Rózsák Terei Karitás csoport szervezésében induló kárpátaljai misszióért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi magunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
5: óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Minképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei Atyád arra küld téged, hogy hirdess nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hitáltal beleszülethetünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közben járására, változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes borává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőt kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Urunk Jézus Krisztus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
9: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga a megnyitott mennyország. Addig nézem, míg át nem ízzik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szent Misén, ahol veled találkozom az Eukarisztiában, hiszen a szent áldozás színeváltozásod dicsőségében részesít. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk. Belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmatra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amikünk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
6: Mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafűzérét, a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
2: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 30-a. A mi vétkeink miatt kapott sebet. Ezt Izajásnál olvassuk az 53. fejezet 5. versében. A mi vétkeink miatt kapott sebet. Ez a negyedik ének már Izajás könyvében, ami a Szentírás gyöngyszeme, az Úr szenvedő szolgájáról. Az ének elején és végén az Úr beszél. Kijelenti szolgája diadalát. Ebben a keretben foglal helyet a szolga szenvedéséről, alázatos tűréséről és haláláról szóló híradás. Sokan nem értették, és kívülről szemlélték a szenvedését, pedig általa az Úr szabadító hatalma cselekedett. Ígéretes volt az Úr szolgájának indulása, de aztán őt vádolták mások hibáiért. Egy nagyvállalati vezető, aki nyugdíjba ment, mondta nekem a napokban, az volt a legnehezebb, most már bevallom, hogy minden felelősség az enyém volt, és sok alattam dolgozó munkatársam minden hibája és problémája folyamatosan rám hárult. Hálát adok érte, hogy megúsztam, és nem lett belőle soha nagy baj. Ebben a fejezetben a szolga életpályája gyönyörűen indult, de aztán valamivel megvádolták. Ő nem úszta meg, sőt, belehalt mindabba, amit rábíztak. Az Úr azonban népe javára fordította a halálát. Mondom, sokan nem értették, kívülről szemlélték a szenvedését, pedig általa az Úr szabadító hatalma cselekedett. Ígéretes volt az Úr szolgájának indulása, de aztán őt vádolták mások hibáiért. Ő nem védekezett. Elhordozta a szenvedéseket. Hagyta, hogy a sok tévejgő, saját önző útját járó ember, minden tévesztése és baja ő ráháruljon. A szenvedések meggyötörték testét. Utálatossá tették a külsejét, miközben az emberek elfordultak tőle, mert akkor a szenvedést Isten büntetésének tartották. Ezért a szenvedőt magára hagyták. Ez a szolga elment a legvégsőkig. Meghalt mások miatt. És még halálában is vállalta a gyalázatot, hiszen a bűnösök közé temették. Az Úr azonban nem engedte el. Előhozta őt a halálból, és célhoz juttatta szolgáját. Nem tudjuk, ki volt ez a szolga. Azt azonban tudjuk, hogy ez az ige szakasz teljes képet fest arról, ami Jézus Krisztusban valósult meg, az ő halálában és feltámadásában. Jézus Krisztus halála és feltámadása azonban egyetlen, semmihez sem hasonlítható. Ehhez képest még a szolgaszenvedése, halála és diadala is csak előkép. Többféle helyettes elégtétel szövi át az életünket, de Jézus Krisztusé győzte le egyedül a halált. Ezért az övé az egyetlen, hatékony, győzelmes áldozat.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunkból való önzetlen ajándékozásról szól, és nem a birtoklásról. Példaként említette a házasságot, a gyermekek önállóvá válását és a mindennapi apró figyelmességeket, amelyekben a felebaráti szeretet is megnyilvánul. A pápa arra buzdított, hogy Krisztus szeretetének tanúiként a mindennapokban is nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Beszéde végén imádságra hívott a venezuelai földrengés áldozataiért, és köszönetet mondott a mentésben résztvevők önfeláldozó munkájáért. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra vasárnap a segítő Szűz Mária kegyhelyen tartott Szent Péter és Pál apostolok búcsújára, adja hírül a Magyar Kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenekelőtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A szentmise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

Áldott legyen az Isten, Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál.

0: Istenünk, te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt, és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége: elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól. Jézus azt mondja: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útra való nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szent Atya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mario Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeesésig. a Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le.

0: egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősségteljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del concistoro.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége, az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szentatya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgató!

Mink hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Felvételi jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2026-27-es évfolyamára. Helyszín: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia, Pilis Csaba, Templom tér 10 szám. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia új évfolyama még várja a jelentkezőket az államilag akkreditált program a 18-35 éves korosztály részére nyújt 10 hónapos ingyenes bentlakásos képzést havi ösztöndíjjal és teljes ellátással, Kárpát-medencei tanulmányutakkal és intenzív kollégiumi élettel. A keresztény szellemiségű képzésen belül a 10 hónap alatt átfogó ismeretek szerezhetők például olyan kulcs területeken, mint a teológia, a politológia, a média, a gazdaság vagy a modern tudományok, ismert és elismert oktatók közreműködésével. A nap délelőtt az aktuális tematikájú közös oktatással kezdődik. Délután a szemináriumi munka és az egyéni tanulás következik. Esténként pedig gazdag közösségi programkínálat várja a hallgatókat. A mindennapi imádság természetes része az életnek, csak úgy, mint az önismereti tréningek, amelyek segítik az egyéni lelki-szellemi fejlődést. Lehetőség van számos közösségi, például sport és kulturális programra. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia államilag akkreditált státusszal rendelkezik. Tehát azok a hallgatók, akik diplomásként kezdik el az egyedülálló oktatási programot, államilag elismert oklevelet vehetnek át az Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzésének elvégzéséről. A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, előnyt jelent a felsőfokú végzettség. A 18-35 éves korosztály bármely tagja jelentkezhet, a Kárpát-medence egész területéről. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a kedd. További információ és jelentkezés szenttamásakadémia.hu címen. Ünnepélyes megnyitó Esztergomban. A Keresztény Múzeum nevében szeretettel hívnak minden érdeklődőt a megújult múzeumok ünnepélyes megnyitójára, amelyet június 30-án kedden 15 órakor tartanak az Esztergom vízivárosi plébánia templomban. Esztergom Mindszenti Herceg Prímás tere 2 szám alatt. Az eseményen jelen lesz Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érseg. A vendégeket köszönti Koncsek Ildikó múzeumigazgató. A felújított múzeumot megnyitja dr. Török Csaba, kinevezett kanonok, plébános, egyetemi tanár. Dr. Mikó Árpád művészettörténész, az MTA levelező tagja. Az új kiállítási koncepciót ismerteti dr. Sarkadina Gyemese, művészettörténész, egyetemi docens. Zenei közreműködő Mizsei Zoltán, egyházzenész, egyetemi docens. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kérjük részvételi szándékát jelezze az alábbi e-mail címen: kereszténymúzeum@gmail.com. A megújult állandó kiállítás mellett bemutatják Atlasz Gábor keresztút sorozatát, melyet Felső Túr plébánia temploma számára készített.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. 40 év után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével kezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a Budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az Esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsigolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanoszauruszhoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Nézzétek az ég madarait, a mező liliumait, virágait. A jó Isten azokat is ilyen bőséggel, gazdagsággal élteti akkor, hogy ne éltetné az embert, akit a saját képmására teremtett. Éreztem egész életemben, hogy a jó Isten a tenyerén hordoz, tehát igazából mindig segített, és ha rá tudtam bízni magamat, még sokszor, amikor szerényebb körülmények között éltünk, akkor még anyagiban is segített, tehát mindig voltak testvérek, akik segítettek, amikor szükség volt rá. A lényeg az, hogy mindig ezt éreztem, de mindig ott volt bennem a kis ördög, hogy hát majd ennek biztos meg lesz az ára. Hogy egyszer majd jó nagyot fog koppanni vagy esni, és most íme itt van, mert végül is most koppantam egyet, egy daganatot találtak a torkomban, de hogy ebből is ez jön ki, hogy a jó Isten ebből a bajból, a betegségből, a szenvedésből is ki tudja nekünk hozni a jót, hogyha rá tudjuk magunkat bízni. Kegyelemben éltem meg. Hát egyrészt a feleségemmel volt kapcsolatom is, hogyha lehet így fogalmazni, még jobb lett. Rengetegen imádkoztak, értem, éreztem ennek az imának az erejét. Azt kell mondjam, hogy lelkileg egy nagyon szép időszak volt.
1: Kazinczy Tamás, nyugdíjas középiskolai tanár gondolatait hallották.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját 2026. június 30-án, június utolsó napján kedden. Az ilyen zenéről talán már ismerős, hogy ki a mai stáb, de azért ti is jelentkezzetek be, légy szíves.
1: Sinder Mátyás vagyok.
0: Technikusunk Szádvári Józsi, jó magam Perce Léva vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Illyes Boglárkát, a Károly Gáspár Egyetem médiaszakos hallgatóját, itt lesz ma velünk, és remélem, hogy neki is tetteni fog a műsor. A forgatókönyvekből majd kiderül, hogy mi mindennel készülünk, de ilyenkor...
1: Mi is bátrabbak leszünk.
0: Egyrészt mi is bátrabbak, meg nagyon szeretnénk bizonyítani. Legelőször, még mielőtt Mátyás atyának adnám a szót az evangélium kapcsán, szeretettel köszöntjük Pál, apostol, Bese, Március, Emiliana, Páver és Pósa nevű kedves hallgatóinkat, hiszen ők ma ünneplik névnapjukat. Ebből nekem különösen a Március tetszik, aki szegény júniusban ünnepli a névnapját. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk, jó erőben, egészségben.
1: Isten éltesse őket.
0: És akkor Mátyás atya, tiéd a szó, evangélium és a hozzá kapcsolódó gondolataidat.
1: Így van, a mai evangélium Máté evangéliumának 8. fejezetéből való, a 23-tól a 27. versig. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves rádióhallgatók, mai evangéliummal kapcsolatosan a következő gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Jézus hajóra száll a tanítványokkal. Így hallottuk. És miközben ő alszik, hirtelen vihar támad. A tanítványok megrettennek. Fölkeltik Jézust, aki egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. A jelenet drámai ere igazából abban áll, hogy a külső vihar lecsillapítása előtt Jézus előbb egy a tanítványok lelkében dúló belső viharra utalt. Mit féltek, kicsiny hitűek? A Bibliában állítólag 365-ször szerepel az a kifejezés, hogy ne félj, ne féljetek. Az év minden napjára egyszer. Rászorulunk. Rászorulunk erre a biztatásra. És kérdezem azt is, hogy ennyire az életünkhöz tartozna az aggodalom? A tanítványok halászemberek voltak, akik ismerték a genezárti tavon hirtelen kitörő viharokat. Tudható, hogy nem volt ez ritka arrafelé, mint ahogy nem ritka ma sem. De most mégis olyan félelem kerítette hatalmába az apostolokat, az evangélium szerint, amely már nem csak a testi biztonságukról szólt, hanem arról, hogy elveszítik az egész életük irányítása feletti hatalmukat, s a világuk már-már széthullani látszott. Ebben a helyzetben, annak ellenére is félnek, hogy ott van velük Jézus. Rövidre zárva ezt a helyzetet, azt is mondhatnánk, hogy azért, mert még nem ismerték igazán a mesterüket. De a félelem, sőt, olykor az a bizonyos tárgy nélküli félelem is, a szorongás, nem úgy van, hogy a természetünkkel adott. Sok vonatkozásban véd is minket, hogy félni tudunk. És ebben az értelemben az is mondható, hogy sokszor egyenesen szükséges is egy bizonyos fokú félelem. A túlzó félelem viszont már bénító lehet. Elveszi és fölemészti a pszichés energiát. Lefékezi, megakadályoz az egészséges és friss lendületet. Ám ha semmitől se félünk, ha nincs bennünk a szükséges óvatosság, az sem biztos, hogy megérjük a holnapi napot. A vihar pedig a mai evangéliumban akár metaforának is, szimbólumnak is fölfogható, hogy megérezze az olvasó, hogy nem ő és nem mi irányítunk, hogy mi szeretnénk bármennyire is, sajna, vagy hála Istennek, nem tudom, de nem mi vagyunk a mindenhatók. Törékenyek vagyunk, sérülékenyek. Elmondja ez a történet tehát, hogy csak emberek vagyunk, ami ugyan nem kevés, de mégis létezik a fölöttünk való. A dolgok és az életünk igazi és valódi ura. És persze szól ez a történet a megpróbáltatásainkról is, mert Isten gyakran megengedi a nehézségeket, a szenvedéseket is. A tanítványoknak a kiáltása ebben az értelemben, hogy ments meg minket, egy nagyon is őszinte és mélyről jövő kérés, amit nyilván mindannyian mondtunk már mi is, amikor összecsaptak a fejünk felett az élettengerének a hullámai. Amikor minden, ami előtte olyan biztosnak látszott, egyszerre csak elveszítette a szilárdságát. Én ezt a történetet egy realista történetnek is mondanám. Nem ígéri, hogy soha nem lesznek viharok. Ez a tudás pedig jó lehetne arra is, hogy egy kicsit legalább óvatosabbak szóban és cselekedetekben is megfontoltabbak, akár lassabbak és halkabbak legyünk. Mi magunk is. Én azt hiszem, hogy igen, hogy ez nem ártana nekünk. A történetben azonban és alapvetően az is benne van, hogy a hajóban együtt utazik velünk azért a mi úrunk. Lehet, hogy sokszor úgy tűnik, hogy elaludt, hogy már meg is feledkezett rólunk. Amikor eljön az idő, mondja mi történetünk, és megszólal, akkor nem csak a tenger, hanem a lelkünk is nyugalomra talál. És ez egy jó, sőt úgy mondanám, hogy egy egészséges, az életről és az életért való tudás. Ebben az értelemben is kívánok a szép napot mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, Mátyás atya. Én itt közben kiírkáltam három dolgot, ugye a ne féljetek, az aggodalom és a szorongás.
1: Igen.
0: Ezt a három szót is említetted. Az aggodalom és a szorongás pozitívnak nem nevezhető, a ne féljetek az egy biztatás, és amit még feltétlenül én megemlítenék, az az, hogy felébresztik Jézust, és teljes bizalommal tudják, hogy ő meg tudja menteni őket. És ez a ráhagyatkozás az szerintem, ami ebben az evangélium részletben még szintén benne van.
1: Amiről én azt mondtam, hogy így fogalmaztam valahogy, hogy egészséges lelkül. Nyitott vagyok arra, még nem látható, de bekövetkezhető pozitívumra is, ami az ajándék. Úgy szoktuk ezt vallásos nyelven mondani, hogy az Isten kegyelme nekünk. Az apostolok nyitottságát föltétlenül hangsúlyozza, és ez egy biztatást lehet talán nekünk is. Ne zárkozzunk be a Jóisten által nekünk adható, vagy tőle megkapható kegyelem elől, ajándékok elől.
0: És a saját félelmünket ne zárjuk magunkra.
1: És ne zárkozzunk be a félelmeinkbe, az aggodalmainkba.
0: Azt ígértem, hogy elmondom röviden majd a mai műsor felépítését az evangélium után. Utazni fogunk lévén, hogy nyár van, és a nyári utazások előtt érdemes megtervezni. Hát, ha tudunk egy kicsit segíteni, és azt ígértem, hogy az utazás során kicsit hűvösebb idők helyekre fogunk ellátogatni. Nem túl messzire, Csíkszeredába megyünk, aztán Kárpátaljára. Hát a harmadik riportunk Baján készül majd, ott azért nincs sokkal hűvösebb. És aztán utána a második részben Mátyás atya kéthetes római tartózkodásáról fog mesélni, ott szintén nem volt hűvösebb, szerintem, és még mielőtt nekicsapnánk, belevágnánk akkor a második témánkba, a Csíkszeredai Múzeum történetbe, egy kis zenét kérnék szépen Józsitól.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vonalban Túrós Esztert, csíkszeredai muzeológus és művészettörténészt. A rövid hírt felolvasnám, aminek kapcsán beszélgetni fogunk. Krakkói kiállításra kölcsönözték a Csíki Székely Múzeum tulajdonában lévő Csíkszentdomokosról származó 15-16. Századi Mária megkoronázása oltárképet. Az ismeretlen művész fára festett alkotása több mint 500 éves. Eszterrel erről fogunk tehát beszélgetni, ez egy nagyon érdekes a megtalálása, aztán utána a kiszállítás, minden, amit tudni kell erről a dologról, Eszter. Sok szeretettel köszöntelek, Isten hozott a vonalban.
1: Én is köszöntök mindenkit, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Csíki Székely Múzeumban dolgozol, és ez a közösségi médiában tettétek közé ezt a hírt, és a Krakkói Nemzeti Múzeumban állítják ki augusztus 9-éig még a Kárpátok Gótikus Művészete című tárlaton ezt a képet. Mit kell erről a képről tudni, és mit kell erről a tárlatról tudni?
1: Hát a kép arról azt kell tudni elsősorban, hogy számunkra az egyik legnagyobb kincs így a múzeum gyűjteményében. Nagyon sokáig ki volt állítva az elmúlt 10 esztendőben a Csíki Székely Múzeum nemrég lebontott állandó kiállításán, ami szakrális kincsekkel foglalkozott, és éppen a lebontást követően jött ez a kölcsönzési kérelem, hogy szeretnék, hogyha ez az alkotás is részt venne ebben a több országot átfogó nemzetközi volumenű nagy kiállításban.
0: És honnan tudták a krakóiak, vagy honnan tudták a szervezők, hogy nektek ilyen van, vagy erre van egy regiszter, és ezeket a híres szép alkotásokat azért nagyjából mindenki tudja, hogy merre találja?
1: Hát én eléggé a végén kapcsolódtam be ebbe a történetbe, ugyanis ez egy több éves kutatás eredményeként született meg az eredmény, a kiállítás, de hogy a tulajdonképpeni kiállítást egy hatalmas munka előzte meg, amely terepbejárással, kutatók együttműködésével, párbeszédével zajlott, és így sikerült kiválogatni azt az anyagot, amit fontosnak gondoltak a kurátorok, a szervezők.
0: Mit jelent az, hogy terepbejárás ebben az esetben? Nálatok, vagy Krakóban, vagy mindkét helyen?
1: Tehát minden olyan helyszínt bejártak a krakói szervezők, kurátorok, szakemberek, ami szóba jöhetett a gótika tekintetében. Tehát bejárták az erdélyi múzeumokat, az erdélyi templomokat, az olyan helyszíneket, ahol sejtettek alkotásokat, illetve ahova a javaslatokat kaptak szakemberek által, hogy érdemes elmenni, érdemes megnézni közelebbről is, hogy mi van ott. Itt is több ízben voltak. Voltak egyszer évekkel ezelőtt, amikor megnézték, hogy milyen is ez az alkotás, és aztán jöttek külön fotózni, és aztán jöttek elvinni az alkotást.
0: És akkor most beszélgessünk erről egy kicsit, erről a képről. Én csak annyit olvastam föl most, hogy fára festett alkotás több mint 500 éves. Hát mik a jellemzői? Mérete, színvilága?
1: Hát ez egy ilyen nagyon, nagyon látványos, aranyozott alkotás, ami méreteiben is igen jelentős, hiszen egy ilyen, most így a pontos méret, közel 2 méter magas, és olyan 1,5 méter széles alkotás. Az érdekessége inkább az ikonográfiában rejlik, hogy a Szűz Mária megkoronázását hogyan ábrázolta az alkotó, ugyanis a Szent Háromság ábrázolása az különös módon 3 azonos profilú férfi alak által van ábrázolva. Ami még érdekes, hogy talán ez a legérdekesebb ebben a történetben, hogy találtak egy párhuzamot ennek az alkotásnak Lengyelországban, és azzal együtt volt kiállítva ez a Mária megkoronázása oltár, ami úgy ikonográfiailag a koronázás témáját hasonló módon járja körül, vagy hasonló módon ábrázolja.
0: Akkor most már nagyjából...
1: Még annyit, igen? Talán bocsánat, hogy a múzeum szempontjából azért is fontos, mert hogy az alapkiállításhoz az alapkiállítás létrehozásakor volt egy gyűjtő hadjárat itt a környéken, és akkor került Domokosról ide ez az alkotás.
0: Ez jó, ez a gyűjtő hadjárat, ez tetszik. Csíkszentdomokost említetted, akkor azt azért gyorsan tegyük hozzá, hogy Csíkszentdomokos nem egy nagy falu, de Mártonáron szülőfaluja, és Mártonáron emléké van, úgyhogy ezt én mindenképpen szerettem volna Csíkszentdomokos kapcsán megemlíteni. És még egy dolgot, amit még szerettem volna mondani, hogy itt én ezt írtam ki még erről a képről, hogy fenyőfára festett alkotás, jól lehet, ezt általában hársfa alapra szokták festeni.
1: Hát igen, azért vannak még fenyőfára festett alkotások a térségben, bár a restaurátorok ebben avatottabbak, hogy ehhez hozzászóljanak, azt hiszem, viszont ami még érdekes, hogy ilyen fenyőfa lécekből van, tehát hogy 7 darab fenyőfából van összeillesztve ez a táblakép. Tehát, hogy elég törékeny szerkezetről van szó.
0: Na, ha már a törékenységet említetted, akkor nem tudom, hogy a szállítás például egy ilyen értékes képnél, a biztosítás hogy zajlik, vagy ez nem a te feladatköröd volt, és ez
1: hát
0: nem nagyon ismered?
1: Hát érintett valamilyen szinten, de hogy nem elsősorban én foglalkoztam vele, viszont egy nagyon bonyolult történet volt, és azt hiszem, hogy ez egy igazi tanulási folyamat volt számunkra, ugyanis kisvárosi múzeumoknak ritkán van lehetősége arra, hogy ilyen nagy volumenű nemzetközi kiállításokba bekapcsolódjon, úgyhogy egyrészt a kölcsönzés folyamata is egy nagyon bonyolult bürokráciát jelentett, nagyon sok engedélyt kellett begyűjteni, elég sok papírmunkával járt, ugyanakkor a szállítás is elég komoly fejtörést okozott, ugyanis nagyon ki kellett azt találni, hogy a megfelelő körülményeket biztosítsuk ennek az alkotásnak. Persze beleértve a megfelelő autót, amit ugyan a lengyelországiak biztosítottak, de a műtárgynak a csomagolását azt nekünk kellett kitalálni úgy, hogy lehetőleg semmi baja ne essen a tárgynak.
0: Istennek hála, Szűzmária szerencsésen megérkezett akkor Krakóba, a Nemzeti Múzeumba. Még egyszer lesz nagy izgalmatok, amikor visszahozzák ezt a képet. Gondolom, hogy ugyanez az izgalom meg lesz, és akkor változatlanul nem lesz kiállítva, vagy aztán utána, mert ugye mondtad, hogy egy lebontott kiállításnak volt a képanyaga. Mikor visszakerül, marad ugyanígy a helyzet?
1: Hát egyelőre nem tervezünk azt a kiállítást megújítani, de én remélem, hogy a közeljövőben ez még láthatóvá válik a nagy közönség számára. Addig is azt hiszem, hogy ez a kiállítás, bár Krakóban rendezték meg, de a hazai közönség számára is fontos eseménynek számított, abban az értelemben, hogy a híradások, a műtárgyról való híradások révén egy picit az itteni közönség is közelebb kerülhetett ehhez az alkotáshoz. Mert bár évekig ki volt állítva, sokan úgy reagáltak, hogy hát nem is tudták eddig, hogy milyen alkotás található itt a múzeumban. Tehát, hogy így az utaztatás körüli csinnadratta azért sokak figyelmét felkeltette, és azt hiszem, hogy időnként szüksége van a műtárgyaknak az efféle megmutatkozásra is, ahhoz, hogy közelebb hozzá a látogatót ezekhez a régi kincsekhez.
0: És remélem, hogy mi is sikerült egy kicsit nagyobb csinadratát verni e körül a műalkotás körül.
1: Köszönjük szépen az érdeklődést.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és akkor várunk majd ma vonalban, mert biztosan fogjuk tartani a kapcsolatot, mert Csíkszentdomokos Múzeumban nem csak ez az egy érdekesség van, ez az utaztatott Szűz Mária kép, úgyhogy fogunk mi még beszélgetni Eszterrel, aki egyébként érdekesség a modern művészeteknek a főszakértője, de most hozzád került ez a csodálatos téma. Eszter, nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok
1: neked. Én is nagyon köszönöm, viszont hallásra, minden jót kívánok.

0: És már is folytatjuk utazásunkat. A vonalban már Mátl Péter kápátai szobrászművész van, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Május 2-án avatták fel Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránitszobrát Bretagne-ban, Franciaországban, Carnoye településen, Vallée des Saints, a Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszínű gránitszobor alkotása a munkácsi születésű Mátl Péter szoborművész, szobrászművész és fia. Ez a rövid hír, az összes többit Péterrel fogjuk majd megbeszélni. Isten hozta a telefonnál.
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Péter, kezdjük a legeslegelején, ami nem tudom hány évvel ezelőtt kezdődött, vagy egyáltalán években beszélhetünk-e. Mit gondol az ember, mikor kap egy ilyen felkérést, egy ilyen fantasztikus munkára?
1: Hát a kultikus művészet az az én munkásságomnak egy nagy része. Ez véletlenül vagy nem véletlenül, de úgy jött ki, hogy készítettem egy oltárt Kárpátalján a 90-es vagy 2000-es években, amikor visszaadták az egyházi ingatlanokat az egyházaknak. Tudja, a Szovjetunió idején nagyon sok templom kiürült, vagyis bezárt. Nem voltak oltárak. Felépítették, vagyis felújították a templomokat, de nem volt benne oltár. Vagy széthorták, vagy elromlott, tehát új oltárakat kellett készíteni. És én komplett oltárokat készítettem körülbelül 10-12 éven keresztül itt Kárpátalján. Nem is tudom a számát, talán van 16-17 templomnak a kultikus szobrait, meg oltárait én készítettem. De ezeket a templomi oltárokat szobrászilag kialakítani. És hát most talán majdnem minden nagyobb városában Kárpátaljának az én oltárom áll. És ezután hát voltak más megrendeléseim is, ilyen nagy köztéri szobrokat készítettem, de ez a Breton Szent Erzsébet szobor, ez végül is überelte az összes munkámat, úgy vettem észre, amit eddig készítettem. A Vallée des Saints szoborpark az valamikor egy olyan 8 évvel ezelőtt létesült, és én a 2000-es években itt Kárpátalján is elindítottam egy ilyen hagyományt, mert nálunk volt Aknasz Latinán Mészáros Domonkos atya nagyon sok éven keresztül, és hát a nagybocskói, ez fenn van egészen a felső Tiszavidéken, nagybocskói oltárt megrendelte tőlem. És elbeszélgettünk, mondom, én nagyon szívesen szerveznék szobrásztábort. Tehát azt mondja, hát akkor szervezél itt nekem Aknasz Latinán, Szent István templom udvarába, és magyar szenteket fogunk faragni. És meghívtam ukrán művészeket, akik magyar szenteket faragtak, köztük én is faragtam egy Szent István szobrot. Úgyhogy nálunk is van egy szoborpark, csak sajnos ez a hagyomány valahogy abban maradt. Ott is van egy Szent Erzsébet, Szent Özséb, Szent László, Szent István. És az nagyon örömömre szolgált, hogy egy hasonló, ez egy óriási szoborpark, mert ott már több mint 200 szobor fel van állítva gránitból. Hát a franciáknak másak a lehetőségeik, mint itt nálunk Kárpátalján.
0: És akkor most magáról a szoborról és a Szent Erzsébet ábrázolásról beszéljünk egy kicsit, meg hát az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt nem itthon, nem Kárpátalján faragták, hanem nem saját műteremben, hanem ha jól olvastam, akkor ezt kinn a helyszínen készült.
1: Hát igen, óriási nagy hit és hit kellett hozzá, hogy elvállaljak egyáltalán 65 évesen egy 4 méteres szobrot. Hát úgy képzeljék el, hogy amikor eljöttünk a fiammal, a Szilárddal, 16 tonás kő feküdt előttünk. Ez egy akkora nagy kő, hogy hát egy kamionra csak egy ilyen kő fér fel. És ezt a követ meg kellett munkálni. Hát én nem félek a munkától, itt nagy köztéri szobrokat készítek, de gránitból. Hát ez az egyik legkeményebb szobrászati anyag, ami csak létezik. És akkor elkezdtünk faragni, a franciák is egy kicsit segítettek, mert látták, hogy az ő gépeikkel ott ügyetlenkedünk. Ők minden szerszámot, mindent biztosítottak számunkra. És napi, hát lehet mondani, 10-12 órán keresztül dolgoztunk. Óriási nagy, hát mindenkinek fájt a válla, a könyökkel, ilyen védő kötéseket kellett felvennünk meg. Hát képzeljük el, hogy amikor a gránitot faragja az ember, ha nincs teljesen beöltözve, akkor csupa vér az egész teste, mert a gránit szilánkok úgy repülnek, mint az üveg.
2: Péter, kérdezhetem, tehát a gránit maga az ott helyben volt, ott kapták.
1: Ez egy Breton rózsaszín gránit, a Lamas csatorna mellett van egy óriási Breton gránit bánya.
2: És az jut nekem az eszembe, hogy valamikor így járt, mint önök most ott Bretagne-ban, a Michelangelo is Firenzében, amikor egy, azt hiszem, karalai márvány tömb került elé, és beleálmodta a Dávidot, bele kellett álmodni a Dávidot. Szóval maguk ott állnak emellett a hatalmas gránit tömb mellett. Milyen álom született meg a lelkükben, és a tetejükben két művész lelkében kellett, hogy megszülessék az álom. Hogy mi történik ilyenkor egy művész lelkében?
1: Hát a tervet már 9 hónappal korábban elkezdtem készíteni, egyeztettem, megtetszett nekik, de ott állt a terve a műtermembe, és minden nap egy kicsit alakítottam, egyszerűsítettem rajta, hogy frappáns egyszerű forma, tiszta formája legyen. Amikor ott álltunk a kő mellett, hát az azt jelentette, hogy 2 hétig bányáztunk. Tehát nem szobrászattal foglalkoztunk, hanem úgy, ahogy a bányában bányásznak, fúrnak, hasítanak, ezzel foglalkoztunk 2 héten keresztül. És a plasztikának, a felületnek a kialakítása körülbelül a harmadik hét közepétől kezdődött csak, úgyhogy addig csak ilyen absztrakt kockákat látott az ember maga előtt.
2: Péter, és ez úgy van, hogyha ketten voltak ott a kő mellett, apa és fia, hogy akkor úgy tudom elképzelni laikusként, hogy úgy megbeszélték az álmaikat, amit beleálmodnak ebbe a kőbe, vagy hogy történik ez?
1: Hát az álmaink, hát volt egy kész terv. Mi nem lehetett itt nagyon jobbra-balra. Még hozzá egy jól sikerült terv volt, én nem is akartam ettől a tervtől változtatni
2: az, rajta. Az is közös munka volt, a terv is?
1: Nem, a terv az enyém.
2: Értem.
1: Szilárd Budapesten a kisképző szobrászakon végezte, aztán a Momé-ből építész diplomát is kapott. De már régen nem foglalkozott szobrászattal. Mondom, én félek egyedül belekezdeni ebbe az óriási nagy kőbe, 16 tonna. Bocsánat, ez nagyon sok. Hát, hogy jöjjön velem, és segítsen. Uh-huh. És hát nagy örömömre szolgált, hát különösen azért, mert Ő már mint én, tulajdonképpen egy pesti gyerek lett, még 14 éves korában került el Budapestre, és húzamosabb ideig nem is találkoztunk. Uh-huh. Itt pedig volt itt időnk megbeszélni azokat a dolgokat, azokat a kis érzékeny dolgokat, amit apa és fia csak így ilyen intim környezetben tud, nem kutyafutában megbeszélni egymással.
0: Egy csodás alkotás lett az eredmény ennek a találkozásnak és ezeknek a nagy beszélgetéseknek. Péter, nagyon szépen köszönöm, és akkor ismételjük el, hogy ez pontosan, ugye Kárnói településen, Valle di Sambon van, a Szentek Völgye Szoborparkban, és ha jól olvastam, akkor egészen a bejárat, tehát miután nagy tisztelete van Árpádházi Szent Erzsébetnek odakint is, Britányban, egészen a bejárat közelébe került ez az új szobor.
1: Igen, úgy tudom, hogy 8 templomnak a titulusa Bretagne-ban, Szent Erzsébet. Ezen is csodálkoztam, hogy ilyen óriási nagy tisztelete van Szent Erzsébetnek. És az, hogy megkaptam az egyik főhelyét a parknak, ez is egy jelzés volt, hogy valószínűleg a szervezőknek nagyon megtetszett a művem. Már közben kaptam egy újabb megbízást jövőre, egy Breton szentet fogok faragni.
0: Akkor arról fogunk majd beszélgetni, hát ha ő meg olyan népszerű Magyarországon, mint Erzsébet odakint, csak mi nem tudunk róla. Úgyhogy folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Péter, nagyon szépen köszönöm.
2: És gratulálunk,
0: Sinden Mátyás atya volt, aki mellettem ül és a műsort vezeti. Ő volt az, aki még kérdezett öntől, és minketten nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakított ránk, és további sikeres alkotásokat önnek is, és a fiának is, Szilárdnak is. Köszönöm szépen.
2: És szép napot.
1: Minden
0: viszont jót. Hallásra.

0: És akkor a külhoni telefonok után hazalátogatunk. Mátyás atya, Vatornyos hazájában mondhatjuk így, Bajára. Szeretettel köszöntöm a telefonnál Pap Evelin ásatásvezetőszt és Csuvás András Réka régészt, ők a Bajai Tűr István Múzeum munkatársai. Isten hozott benneteket a telefonnál.
1: Üdvözlünk mindenkit, jó reggelt.
2: Üdvözlet, Réka és Evelin, szervusztok.
0: Ilyet még úgyse csináltunk, hogy páros. Mi is párosan vagyunk, meg a riport alanyaink is párosan vannak, sőt, ti még ismeritek is egymást, de azért mielőtt még belevágunk a beszélgetésbe, gyorsan a rövid hír, ami alapján beszélgetni fogunk. Sokat keresett törökkori Palánkvár külső védműrendszerének részletére bukkanhattak a Tűr István Múzeum régészei Baja belvárosában, ahol egy építkezést megnézelőző feltárás során egy csaknem 3 kilós ép ágyúgolyót is felszínre hoztak. Ez volt az alaphír, és akkor a bővebb tudnivalókat tőletek várjuk, lányok.
1: Rendben. Hát alapvetően ez a feltárás nem régen, 1-2 hónappal ezelőtt zajlott Baja belvárosában, ami a különlegessége, hogy rengeteg információnk volt arról, így a köztudatban, hogy hát itt volt a Bajai Palánkvár, de nem volt régészeti nyoma abszolút. És alapvetően ennek a megelőző feltárásnak ez volt a különlegesség, hogy végre egy régészeti nyomást sejthetjük a bajai törökkori Palánkvárnak. Több romantikus elképzelés is kapcsolódott ehhez a törökkori helyzethez. Különböző alagútrendszereket megtulajdonítottak hódoltságkori mi voltát, de alapvetően ezek mind fals információk voltak, tehát ez nem csak a szakemberek, hanem a úgy gondoljuk, hogy a bajai emberek számára is egy fontos régészeti információnyom volt, amit ezen a megelőző feltáráson találtunk.
3: Igen, alapvetően ez a megelőző feltárás, ugye, amit ezen emlegettünk, ugye azt jelenti, hogy ilyenkor az örökségvédelmi hatóság nekünk előírja, hogy ugye ez egy ismert középkori város magnak a területe, ahol is sejthető, hogy az egykori településnek az objektumai, különféle lakóház objektumok, gödrök, árkok, egyéb jelenségek megfoghatóak, és amit tudjuk már az előző feltárásainkból, 2018-ban és 2020-ban is volt itt egy nagyobb volumenű kutatás, hogy itt azért gazdag leletanyaggal, sűrű objektumokkal kell számolni, és ugye ekkor idén tavasszal is kivonultunk a helyszínre, ilyenkor ugye majd egy lakóház fog egyébként a Telken, a Galamb utcában épülni, és ennek az építkezést megelőzően az a feladatunk, hogy ott ledokumentáljuk a régészeti jelenségeket, kivoltuk az objektumokat, és megmentjük a leleteket, amelyek azokból kerülnek elő, és ekkor bukkantunk több például a kettő szelvényben dolgoztunk, kettő ütemben, például az egyikben, ugye az árok mellett egy nagyméretű kétosztatú fölöpszerkezetes ház alapjait is tapasztott padlóval, tűzhelynyomával megtaláltuk, illetve, ahogy említettem, ugye a gödröket, hulladék és gabonatároló gödröket, melyek tele voltak kerámiával, állatcsonttal, de még növényi maradványokat is találtunk, a korra jellemző cserépipa töredékeket, a fűtőtest, egykori fűtő berendezéshez tartozó kályhaszem és kályhaszempe töredékeket, vastárgyakat, vaskéseket, gyűrű töredékeket, illetve a például keltező érmét is, ugye a régészek nagyon szeretik a keltező érméket, az idei feltárásból már korábban is találtunk itt török akcsékat, ezek kis ezüst érmék, most is találtunk, és az egyik legkorábbi ez az érme, ami idén került elő, első Szulajmán verte, ugye 16. század második fenére tehető. És hát tulajdonképpen ugye a fő száma, ahogy Réka említette, maga az árok volt. Ugye itt tudjuk, hogy a törökkori palánkot azt 1542 után építették, és van egy nagyon jó történelmi forrásunk, egy leírás.

0: az említett ágyúgolyó is már nem a török időkből, hanem feltétlenül a Lipót korabeli időkből származik, hiszen ugye 1696-ban az ő uralkodása alatt lett ugye mezőváros Baja, és akkor ami még ugye ez a 3 kilós, több mint 3 kilós ágyúgolyó Lipót idejéből származhat. Voltak még egyéb érmék is az ő korából, illetve érdekesség, hogy például szarmataszorvány érme is előkerült, tehát már bőven a középkor előtt is volt számolható megtelepedése itt a környékünkön.
1: Evelin Réka, az a tudás, amit most a régészeti föltárás által szereztetek, mennyiben árnyalja azt a tudást, amit a palánkkal kapcsolatosan eddig tudtunk, illetőleg mennyire ad hozzá egy plusz tudást még a Baja törökkori történetéhez? Mert ugye nekem az jutott az eszembe, és nyilván ti a kutatás során szintén a kezetekbe vettétek Baja történetét a kezdetektől 1944-ig, amit a Kőhegyi Mihályék az ő szerkesztése alatt a múzeum hajdani igazgatójának a szerkesztése alatt jelent meg. Ott ők is írtak a palánkról, párkányt emlegetnek. Nem tudom, hogy a két kifejezés az egymással adekvát kifejezés? A párkány és a palánk?
2: Igen, igen, ezek abszolút adekvát kifejezések, tehát egymás szinonimái nem különbözik. Igen. Ez egy régebbi, tehát mi most már a régészeti szakirodalom inkább ezt a palánk kifejezést használja.
1: Értem. Ők azt írják egyébként, ha megengeditek, akkor idézem a művet, az említett művet, hogy ezt a párkányt északról és délről a polgárváros vette körül. A bajai polgárváros 1556 és 59 között kiépített sáncai, északon a Kenderes patak, keleten az Esőpatak, ma már lesülyeztett medréig húzódtak, és a déli feltételezett sáncvonal a mai Alkotmány utca, Szarvas Gábor utca, Petőfi utca mentén haladt. Ti Galamb utcát emlegettetek, de körülbelül ugyanarról lehet szó, mint amiről a Kőhegyiek is írtak?
2: Így van, alapvetően amit most hallottunk, ez az Evlia Cselebinek a leírása. Kőhegyi Mihály idejében ez az egy fontos írott forrásunk is, igazából információnk volt, mert ugye említettük, hogy régészeti adatunk nem volt. Igen. A várhoz. És alapvetően igen, így gondoljuk, hogy a Galamb utca lehet körülbelül pont, mivel a árkot találtuk meg, pont ugye ez a széle a várnak, és onnan pedig észak felé, ugye a Szentháromság tér felé, Baja belvárosa felé helyezkedhetett el a további belső magja, a része a városnak.
1: Tehát amit a Kőhegyiek feltételeztek, Réka Evelin, azt materialiter most bizonyítottátok igazából, ha jól értem.
2: Igen, így gondoljuk abszolút.
1: Fantasztikus. Nekem egyébként mindig az jut az eszembe, lévén szintén bajai, ugyanúgy, mint ti, és eláruljuk a hallgatóknak, hogy beszélgettünk is mi mostani rádió beszélgetés előtt egymással, hogy ugye Baja megszállása, törökkori megszállása az 1542, felszabadítás 1687, az egyházi vonatkozásai, ha már a Mária Rádióban beszélünk, hogy az a korabeli Kalocsa bácsi egyházmegye területén van ez a Baja, és a török akkoriban egy olyan pusztítást végzett, ezt egy Tóth Tamás nemű kollégámtól, egyháztörténésztől tudom, hogy a török idők kor előtt, vagy 300 plébánia volt az egyházmegyében is. Mire a törököt kiűzik maradt 19? Tehát óriási a pusztítás igazából azon a területen. Arról van-e információnk, hogy igazából a palánk vagy a párkány megépítése, Réka Evelin, miért lehetett szükséges Baján? Mi volt ennek az oka, hogy a török ott erődítményt épített?
0: Hát tulajdonképpen azért volt ugye a Bajai Palánk, ugye a Zombori vár alá tartozott maga a Bajai Palánk, és ugye azért volt fontos a töröknek, hogy azért is állítottak itt fel 1542.

0: kettőben tábort, hogy Szegedet elfoglalhassák. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen stratégiai megálló pont volt, vagy egy ilyen hasonló hely a törökök számára. Ugye ezt tudjuk, hogy ahogy említette, hogy a 16. században abszolút elnéptelenedik ez a vidék, és utána azért van szükség betelepítésekre ezen a vidéken. Délszlávok, török csoportok mind betelepítődnek,
1: Hát alapvetően azért lesz ennyire sokszínű, ugye ez adja meg az alapját annak, hogy a Bácska ennyire sokszínű az ezután következő betelepítések például.
2: Ezért vannak bunyavácaink, ezért vannak németjeink, és ezért vannak a magyarok, és ettől olyan sokszínű a mi városunk. Így van.
3: És fantasztikus feltárások zajlanak éppen most. Az lenne az utolsó kérdésem, hogy most rengeteg mindent felsoroltatok, hogy mi mindent találtatok ennél a feltárásnál. Ezekből terveztek-e kiállítást, vagy már ki is vannak állítva, vagy ha nem, akkor mikor, milyen körülmények között nézhetjük meg ezt a Bajai Tűr István Múzeumban?
0: Ugye lezajlott, úgy nagyjából most már a fémeknek is a restaurátori munkálatai, tehát restaurálta őket a kollégánk, illetve a kollégáink az összes teletanyagot, kerámiát, állatcsontot megmostak, és tényleg konzerválva lett a fémanyag is, és idén a Bajai Múzeum ünnepli a 90. éves fennállását, és ebből az alkalomból készülünk egy időszaki kiállítással a Roosevelt téri kiállító helyen, és a idén ősszel, körülbelül október magasságában fog megnyílni egy kiállítás, amelynek szerves részévé szeretnénk tenni az idén feltárt leleteket is a Galamb utcából.
3: Fantasztikus, köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről az izgalmas munkáról, és hírt fogunk majd adni.
2: Réka, Evelin, már csak egy kérdés, és akkor még egy mondatra visszaadom az Évának a szót, hogy élveztétek a munkát, ugye el tudom képzelni, ez egy izgalmas munka, amikor az ember a múlttal találkozik, ahogy kapargatja a földet, és egyszerre csak visszaköszön neki a saját városának a története. Élveztétek? Jó volt a munka?
1: Abszolút, hát alapvetően maga, amikor a belvárosba kutathatunk, annak van még egy plusz energiája, mert tényleg a múltunkat kutatjuk, főleg így bajaiként, ez ennek tényleg van egy ilyen plusz töltete, mert alapvetően inkább ugye a népvándorláskorból, őskorból, középkorból szoktunk információkat nyerni, de amikor ténylegesen Baja a késő középkori múltjá megfoghatjuk kvázi, ez nyilván egy csodálatos érzés, és a bajaiak is nagyon szoktak örülni ezeknek a kutatási eredményeknek, mi azt látjuk.
2: Azt hiszem, nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy a saját városunkat, és akkor tudjuk megszeretni, abból alakul ki a lokálpatriotizmus, az igazi, ahogy a múltunkkal is foglalkozunk és törődünk, ugye? Jól gondolom ezt.
0: Remélem. Így van, és még egy fél mondat ehhez, hogy régészként ugye a találás öröme, ami minket hajt, és itt az, ugye, ahogy említettem, nagyon gazdag volt a lejátanyag, tehát ez abszolút ez a faktor megvolt, hogy a találás öröme, ugye rengeteg mindent találtunk lejátanyagot az objektumokban, úgyhogy nagyon örülünk neki.
2: Ezer gratula, és köszönjük nektek.
3: Mi is örülünk, hogy ilyen sikeres volt a feltárás. Köszönjük szépen a beszélgetést. Van az evangéliumban is egy olyan szakasz, hogy talált egy kincset, és odaadta mindenét, amilyen. Na, a régészek találnak kincset, de azt nekünk adják, amiket találnak. Az első rész végére érünk lassan, elköszönünk Evelintől és Rékától, köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
3: És aztán hírek jönnek, majd Napszentje Katona István püspök atyával. Mi legközelebb 8:04 perctől leszünk majd itt a stúdióban újra.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány fenntartásában működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának, azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a Ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a testvérkék óvoda óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először 3 nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszentenésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncerteket is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a Budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Carmen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, melyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: A római egyházközség első vértanúi Krisztus születése után 64-ben haltak meg, akiket ma ünneplünk, Rómának voltak a lakói. Azért kellett meghalniuk, mert Krisztushoz tartoztak, és Krisztust hűségesen megvallották. Haláluk ideje egybeesik a város égésének dátumával, Krisztus után 64. július 17-23-a között történt a városban a tűzvész. Egyiküknek a nevét sem ismerjük, de mindannyian Szent Péter és Szent Pál apostol tanítványai voltak. Vértanúságukról egészen érdekesen egy pogány történetíró emlékezik meg, Tacitus, Annales című művének 15. könyvében. A történetíró elbeszéli, hogy az önmagát költőnek képzelő Néró egy nagy költeményt szeretett volna írni, mint Homérosz, Trója égéséről. Ezért fölgyújtatta a fővárost. Egyszerre több ponton kezdett égni Róma, és a heves szél a szegények negyedeit pillanatok alatt lángba borította. Nem csak nagy kár, de sok emberélet is a lángok martaléka lett. Oltani sem akarták, s ha akarták volna, akkor sem tudták volna eloltani a tüzet. Voltak ezt kiabálta, valaki ezt parancsolta. 6 nap múlva a tüzet megfékezték, de az elkeseredés nem ismert határt. A 14 kerületből csak 4 maradt éppen. Fölbecsülhetetlen értékek pusztultak el. Később a várost ugyan újjáépítették, s a régi helyett kiépült egy csodálatosan szép új Róma, de a gyújtogatásért a keresztények fizettek meg az életükkel. Ezt is Néró császár találta ki, hogy a nép haragja elől megmeneküljön. Ugyanis városszerte híresztelték, hogy a várost maga Néró gyújtatta fel. A híresztelés elhallgattatása végett, a keresztényeket tette meg bűnösöknek, s a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság krisztiánusoknak, krisztusiaknak nevezett. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föl a látványosság céljaira, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállt. Ebből, bár a keresztények bűnösök voltak, Tacitus ezt írja, a keresztények bűnösök voltak, megérdemelték a legsúlyosabb büntetéseket is, mégis szánalom támadt irántuk, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenysége is közrejátszott a keresztények kivégzésénél. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtőjén volt, és mivel ezek a vértanúk Szent Péter és Pál tanítványai voltak, az ő ünnepük táján emlékeztek meg róluk. A II. Vatikán zsinat óta a mai napon emlékezünk ezekre a római vértanúkra. Imádkozunk, Istenünk, te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a napindító második részében. Továbbra is Sinder Mátyás, Szádvári Józsi és Borcse és Perce Léva vagyunk a stúdióban, illetve a technikai helyiségben. Katona Püspök atya a Római Egyház első szentjeiről beszélt, és most így a második részben az a kitüntetett élményünk lesz, hogy Mátyás atya 2 hétig, 10 napig Rómában volt, és erről fog nekünk mesélni, mert fantasztikus dolgok történtek vele. De még mielőtt ebbe belekezdenénk, azért szeretném elmondani, hogy akik esetlegesen, remélem nem sokan, de nem hallgatták az első részt, mikkel foglalkoztunk idáig. Túros Eszter csíkszeredai művészettörténész és muzeológus volt a vendégünk telefonon keresztül, egy Csíkszentdomokosról származó 15-16. Századi Mária kép kapcsán, amit aztán ők elküldtek Krakóba egy nemzetközi kiállításra. Utána pedig Mátl Péter kárpátaljai szobrászművésszel beszélgettünk legújabb szobráról, az Árpádházi Szent Erzsébet szobor, amit Bretagne-ban, Franciaországban faragott ki, és egy Carnoy nevű településen a Szentek Völgye szoborparkban került felállításra, 4 méter magas rózsaszín és gránit. És hogy ez milyen rettenetesen sok és nehéz munka volt, azt a riportban hallhattuk, és legvégül pedig Pap Evelin ásatásvezető és Csuvár András Réka régész voltak a vendégeink, a Bajai Tűr István Múzeum munkatársai, akik a legújabb feltárásokról beszéltek nekünk, szintén nagyon izgalmas volt, és amivel mindenképpen ados vagyok, ez a nagyon kedves, kellemes, csobogós zene, a Villa d'Este szökőkutyai Liszt Ferenc szerzeménye Kocsis Sándor előadásában, és azért ezt a zenét gondoltam, mert borzasztó meleg van most már napok óta, még ma is szörnyű meleg lesz, és ez egy kicsit ezzel a vízcsobogással talán hűsítő hangulatot árasztott. Mátyás atya, felkészültél az úti beszámolódra?
1: Nem.
0: De. Mindegy.
1: Itáliáról jól felkészülni nem könnyű tudni.
0: Ami azt illeti, igen. De ettől függetlenül átadom a szót, aztán majd kiderül, hogy de igenis felkészültél. Tied a szó, Mátyás atya.
1: Hát igazából nem is tudom, hogy mit mondhatnék, meg mennyire lehet szerényen és alázatosan fogalmazni az embernek a szabadságáról. De hát ez egy szabadságút volt az én részemről, és adódott, hogy lett a Bajai plébánián helyettesem. Sok Csövis László diakónus liturgiákat végzett az én szentmiséim helyett, és aztán elindultam, mert hát nekünk is igazából szükségünk van a pihenésre ahhoz, hogy adni tudjunk, hogy szolgálni tudjunk, hogy a lelkipásztori munkánkat tisztességgel tudjuk végezni, és ahogy mondani szoktuk, remélem nem túl kellett teljes a kifejezés a lelkeknek a jovára, ahhoz néha el kell távolodnunk a munkától. És aztán nekem mindig úgy szokott ez történni, hogy az utolsó pillanatban jut az eszembe, hogy hova is megyek. Egy kicsit felelőtlenül úgy szoktam fogalmazni, hogy amerre az autóm orra áll, arra indulok. Eddig Tirol volt az esetek többségében az úti cél, és most Róma és Itália, és Róma és Itália pedig azért, mert volt alkalmam többször már zarándokutokat szervezni. Volt, hogy 90 zarándokkal csináltam körutat 10 napon keresztül Olaszországban. Most ezek mindig felelősséggel járnak, és stresszel járnak, feszültségekkel járnak. Egészen nyilvánvaló volt az eddigi olaszországi, itáliai zarándokútjaimból, hogy oda nekem vissza kell menni majd egyszer egyedül is. És aztán így, és aztán az autómra föltettem a kerékpáromat, és akkor elindultam Rómába, a Casa di Santo Stefanóban kaptam 2 nappal előtte, hívtam föl őket, és ezt nagyon ajánlom a kedves rádióhallgatóknak is, hogy hihetetlen szeretettel fogadták a bejelentkezésemet, készséges a Szent István ház. 1030 óta van zarándokházunk, Szent István király kora óta van zarándokházunk Rómában. Nem mindenki tudja, hogy az eredeti zarándokház, amit Szent István építetett, egyébként nem csak Rómában, hanem Jeruzsálemben is többek között, közvetlenül a mai Szent Péter Bazilika mellett állt. és kevés náció mondhatta el magáról azt, akkoriban mindenképpen, hogy saját zarándokháza van Szentpéter sírjának a közelében. Ott, ahol ma Szentpéter bazilikának a sekrestjéje van, oda lokálják, helyezik a régészek, a történészek az eredeti Szent István háza zarándokházat, a Szent István kori zarándokházat.
0: És ez azért kellett, mert már akkor rengeteg zarándok ment innen.
1: Hogyne, hogyne. Tehát a zarándoklatoknak az intézménye, ha egyáltalán ezt a szót lehet használni, visszamegy a konstantini időkig egészen, ugye, amikor már szabaddá válik a kereszténység. Negyedik századi zarándokok nevét tudjuk, akik Jeruzsálembe zarándokoltak már akkor a negyedik
0: században. És ez olyannyira népszerű volt ez a műfaj, zarándok műfaj, hogy Szent István zarándok utakat építetett, és védte ezeket az utakat, mert azért pontosan, előfordult, hogy rossz emberek lecsaptak egy-egy jámbor zarándoklatot végző személyekre és csoportokra, úgyhogy ezek a kialakított védett zarándokutak jelentették a fölfutását tulajdonképpen a zarándoklatoknak.
1: Ugyanúgy, ahogy a római korban már egyébként előtte védték a nagykereskedelmi utakat, és így van, többek között a Via Appiát is, vagy a Via Egnáciát, vagy a Via Máriszt, ugye voltak ezek az ókori, még nem zarándok utak, de utak, amik igazából a nagy római birodalomnak az írhálózatát jelentették. Pontosan fogalmazol, én azt gondolom, hogy ugyanígy a Szent István is védette ezeket az utakat, mert kiszolgáltatott volt még akkoriban a zarándok, és mint ahogy a római birodalom idejében is az útra kelő. Amennyire én ezt laikusként, nem történészként tudom.
0: Na és akkor most elindultál, Róma felé állt a kocsidorra.
1: Róma felé állt.
0: 1400 km, mennyi Róma? 1400 kilométer?
1: 1200 valamennyi volt, talán 80 volt az én GPS-em, mennyit jelzett. És akkor megérkeztem, és akkor következett az első meglepetés, az első pozitív meglepetés, tudnélik, a Szent István házban már volt egy vendégcsoport, 19, a nagy kárpát-medencei magyar papoknak egy együttese volt ott, lelki gyakorlatoztak.
0: Ezt te nem is tudtad?
1: Hogy nem tudtam.
0: Hát ez fantasztikus. A Jóisten végtelen kegyelme, látod, erről beszéltünk az evangéliumban.
1: Ez így van, és ami különösen szép volt, hogy ismerősökkel találkoztam köztük. Úgyhogy a Gyergyó Szent Miklósi plébános például, ő Erdélyből jött, több Erdély is volt, Vajdaságból is voltak atyákként. Ekkor a Szent István házban egy régi ismerősöm volt, akivel éppen Csíkszentdomonkoson keresztül, mint ahogy a mai reggelben ez már elhangzott, zarándokoltunk egy alkalommal a Csiki búcsúba. Szóval ismerősöket találtunk, a lelki gyakorlatot Szent Mártoni Mihály jezsuit atya vezette.
0: Ő kint van?
1: Vagy ő kint van Rómában, van, ugye ő újvidéki születésű, ez a jezsuita atya, aki Zágrábban tanult, mint ahogy ennek aztán utána jártam, és hogy nektek is itt, és a hallgatóknak is pontosabban tudjak majd fogalmazni. 1975-ben szentelték. Őt érdemes a kurikulumát egy kicsit felemlegetni, mert egy gazdag tartalmi élet az övé. 76 és 81 között Rómában élt, a Szaliziek Pápai Egyetemén klinikai pszichológiából doktorált, egyébként orvos végzettsége is van, pszichiáter szakvizsgája van, és aztán 81-91 között Zágrábban egyetemi tanár, gyakorló pszichológus volt, 91-től Rómában a Pápai Gergely Egyetemnek lett a professzora, 94-től a Szent Hivatási Kongregáció teológus konzultora volt, és 2003-tól az Egyetem Spirituális Intézetének lett az igazgatója, és most áprilisban kapta meg a Pázmány Egyetemnek a tiszteletbeli doktora lett, Stefanus Díjas is. Szóval odaérek Rómába, és egy általam egyébként a könyvei révén ismert atya vezeti magyar papoknak a lelki gyakorlatát.
0: Aminek a témája?
1: Aminek a témája igazából az egyházképünk, az egyházkép általában a Krisztuskép és Mária. Ezen a három elmélkedésen voltam én ott, és ezeken a beszélgetéseken. gazdagító volt. A közös szentmisék is gazdagítók voltak, a beszélgetések is azok voltak, és az, hogy nem voltam egyedül.
0: Hát meg kész, meg volt az első X napi programod.
1: Pontosan. Abból, az első
0: ha elkezdted, hét, abból már ugye nem lehet kilengeni, akkor azt végig kell vinni, azt a lelki gyakorlatot.
1: Igen, az első hét programja megvolt, és ezen az első héten elmentünk egy közös szerdai pápai audienciára is, ami megint egy nagyon kedves emlék marad nekem, tudnélik. Úgy intézte a Pápai Magyar Intézetnek a rektor, az András atya, hogy még közel a pápai, ott, ahol 14. Leó pápa ezeken az audienciákon lenni szokott, egészen közel ülhettünk hozzá, voltunk hozzá, és utána találkozhattunk is vele. Én így, ilyen közelről személyesen még nem találkoztam vele, és a szabad elmondanám azt, hogy volt bennem egy gondolat, hogy most egy kicsit, hogy szeretnék belenézni a Leó pápa személyén keresztül a lelkébe, hogy mi van, rekkenő volt a hőségéva. Ő 3-10-kor már ott volt a San Pietro előtt a téren, és járt a papa, mi bújjal az arándokokat. Őszintén megmondom, hogy az a jó óra, másfél óra, amíg tartott az audiencia, a kihallgatás, evangélium felolvasása, a pápai magyarázat hozzá, a különféle nyelveken végzett imádságok, nem volt könnyű ott lenni, nehéz volt ott lenni. És azután következett a római pápának az a feladata, hogy fogadja azokat a kiváltságos, valamilyen módon, most idézőjelben a kiváltságos szót, de ki mégiscsak kiváltságos helyzetbe került csoportokat és személyeket, is még fogadnia kellett, abban a 38-39 fokos hőségben 3 órán keresztül abszolválta nagyon kedvesen azt a feladatot, hogy köszöntse, amennyire lehet személyesen is ezeket a csoportokat, és a hozzá eléje kerülő embereket, sokszor mobilitásokat. Szóval érdekelt, hogy lehet ezt csinálni. Lehet-e keserűség nélkül, vagy szenvedés nélkül őszintén csinálni? És amikor oda került elém a Szent Atya, akkor én mondom nektek, és a kedves rádiolgatóknak is, igenis egy meggyötört embert láttam az első pillanatban, akinek a dolog természete szerint nem volt könnyű abszolválni ezt a feladatot. De amikor már odafordul hozzánk, kapott egy mosolyt is közben, még ezt is így detektáltam, érzékeltem oldalról az egyik intézőjétől, amitől ő is földerült már ránk, megint mosolygott, és tette a dolgát. Nem futott el, hanem tette a dolgát, mert neki az a dolga, hogy demonstrálja azt. Ez is dolga, hogy fontosak vagyunk, az identitás alakítás. Arra gondolok, arra, hogy tette azt, ami a feladata.
0: És, de azért, azt, ahogy mondtad, hogy azért meggyötört volt.
1: Igen.
0: Ez teljesen normális, 3 órán keresztül abszolút, beöltözve abszolút. Tűző napon, teljesen normális, még a Jóisten végtelen kegyelme megint csak, hogy nem lett semmi probléma, nyilván ő azért ezeket ismeri, és tudja, hogy zajlik egy ilyen audiencia.
1: Tehát nyilvánvaló, hogy van benne egy nagy tudatosság. A feladatot el kell, non excuso laborem, nem futok meg a munka elől. Ennyi. Azt hiszem, a bölcsnek elég. Van, amikor kellemetlen feladatokat is fel kell vállalni. Kimentem egy alkalommal a kerékpárommal a Via Appiára, és jut erről az eszembe egy gondolat kapcsán, az előző gondolatok kapcsán, azon az ókori hatalmas kövekből álló rázós úton, a nagy kövek mellett azért volt egy-egy kis ösvény, ami kevésbé rázott, és odaérek ahhoz a kápolnához, ami viszont egy megfutásról szólt, a legenda szerint legalábbis, ugye, a Covadis kápolnához. És ahol a Péter apostol a legenda szerint ugye ott hagyja Rómát, mert már keresztény üldözés van a Néró idők, talán Krisztus után 67-ben vagyunk. és szembe jön neki a Jézus, Quo vadis, Domine, hová mész, Uram? Megyek Rómába, hogy újra megfeszítsenek. És akkor Péter, mint Kaifás udvarában megint elszígyeli magát, és visszamegy Rómába. És amikor bemegyek a kápolnába, látom, hogy a jobboldali festmény pontosan erről szól, hogy már a megfeszített Péter fejjel lefele fölvállalja az ő Krisztusának a sorsát maga is. Róma teli van meglepetésekkel.
0: Na, akkor mesélj ezekről a meglepetésekkel. Nekem te vagy tele meglepetése, hogy fogod magad, elviszed a biciklidet Rómába, ahol 200 fok van, nagyon meleg van, és még használod is, és ilyen utakon használod, és a 7 dombot bekalkulálva biciklizem.
1: Féltem Rómától, én nagyon sok helyütt kerékpároztam. Természetjáró csoportunk van a plébánián, és egészen Dunaueschingenig karikáztunk többek
0: talán
1: között.
0: Talán tavaly is ilyen nagy biciklitúrán voltál a rokonságban valakivel, ahogy visszaemlékszem.
1: Tavaly Passau volt, Passau ilyen. Szóval, de Rómától féltem, mert ugye óriási a forgalom. Most, ahogy Pestre jöttem ma reggel, az jutott az eszembe, hogy Rómához képest, hát különösen reggel 17:30-kor, hát itt nagyon kényelmes Budapesten vezetni. Hogy fogok én itt kerékpározni? Féltem. És utána az derült ki, hogy fölösleges a félelem, ha egyáltalán a kerékpárnak valamennyire is az ura vagyok, mert azért ura kell, hogy legyen az ember a kerékpárnak, mert a rómaiak akklimatizálódtak ahhoz az óriási forgalomhoz, és az jutott az eszembe, hogy ezek az emberek szinte játéknak veszik. Nem tehetünk semmit. Hát ilyen a világ. Ennyire zsúfoltá vált az életünk. Hát legalább élvezzük. Hát élvezik ezt a forgalmat, hogy vezetnek, ezt tapasztaltam most meg, és vigyáznak egymásra. Vigyáznak egymásra. És amikor, és megszoktam a kerékpározást, és valóban sikerült nagyon sok szép dolgot megnézni és felfedezni. Gyorsabb, mint gyalog, éri a szél is az embert addig, amíg tekeri a pedált, és gazdagító.
0: És egyfajta szabadság, mert gondolsz így egyet, van. És na jó, akkor mégse erre nem várom meg a menetrend szerinti buszt, mert azért Rómában a tömegközlekedés víresen nem jó.
1: Igen.
0: Tehát arra számítani, viszont véggyalogolni 40 fokon, hogy nem volt rossz ötlet ez a bicikli, ettől függetlenül, hogy féltél tőle. Én is féltettelek, mikor kiderült, hogy vitted a biciklidet.
1: Igen. De gyönyörűségeket talál így az ember, sokkal nagyobb valószínűséggel. És mivel nem volt most csoportom, most megengedhettem magamnak, azt akartam megengedni magamnak, hogy hasson rám a város. Hogy megélhessem, érezhessem ezt a várost. Nem a gondokra kellett figyelni, hanem arra, ami körülvett és körülölelt.
0: Ezért ez egy kicsit kapcsolódik a lelki gyakorlatotokhoz is, mert ugye ott meg egyházkép, meg szűzanyakép, meg hát nem most Rómában semmi másra nem találkozott, csak egyházképpel, hogyha úgy állítod össze az útvonaladat. Na, akkor egy-két ilyen látványoság, hová diszkápolna meg volt? Mi volt még az, amire úgy nagyon tudtad, hogy van, talán még láttad is, de most nagyon rácsodálkoztál.
1: Hát az embernek az első dolga természetesen elmenni a Szentpéteri templomba. Tehát ez volt az első, hogy oda kerékpárra eljussak, és a Villa Pamphilin keresztül a Gian Nicolóra karikáztam, és onnan egy meredeken aztán már lejutottam a Szent Péter templomig, de én nem tudtam, hogy létezik Rómában a Villa Pamphili. Ez legalább egy 100 hektáros park, ugyan nem Róma közepén, több nagy közparkja van egyébként Rómának, de ez a legnagyobb. És hát valami gyönyörűség, azok a ciprus és cédrus ligetek, amiket ott talál az ember, és amivel még mindig újra és újra találkozni lehet, hát azok az ókori, hogy ne csak keresztény emlékeket említsek, azok az ókori márvány alakok ott a Villa Pamphili hatalmas parkjában is, amikor mi az ókori Rómát idézik, síremlékek, egy fekvő hölgynek az alakja például, és lehetne ezeket sorolni. Szóval egy ilyen rövid úton is, mert ez egy félórás út, amíg a Via Casalettótól, ahol a Szent István ház van, az ember a Villa Pamphilin és a Gianni Colón keresztül lejut a Szent Péterig, találkozik azokkal a történelmi emlékekkel, amik átölelnek 2000 évet is. És aztán, hogyha az ember beült a Szent Péter bazilikába, hát onnan nem szabad kiszaladni, hanem arra áldozni kell 2-3 órát legalább, amit én akkor meg is tettem. És aztán természetesen a pápasírok, és aztán a következő napokon pedig körbe karikába Rómában, hát amik alapvetőek. És akkor ehhez kapcsolódott még a Rómán kívüli kirándulások délre, illetőleg éjszakra, ezek már autóval történtek. Rómától körülbelül 130 kilométerre délre egy 520 méteres sziklán van a Monte Cassino-nak a Bencés apátsága, ami az én szívemhez különösen is közel volt, és nem jártam még ott, akartam látni. Lévin egykori bencés diák, valamikor Pannonhalmán érettségiztem, és az osztályfőnökünk, a Súlyok Elemér atya, soha nem felejtem el, és látni akartam ezt a helyet. Elmeséltem kis diákoknak akkoriban még nekünk, hogy mi történt ott 1944. február 15-én, a dátumra már nem emlékeztem, ez most időződött újra fel, hogy a szövetségesek lebombázták ezt az ősi, az első bencés monostort gyakorlatilag, hogy ne kerüljön német kézre, és aztán újra fölépítették kőről kőre. Hát az a csoda, az a Monte Cassino ott lenni, ahol Szent Benedek volt, ugye a nyugati szerzetesnek atya, Európa védőszentje, 6. Pál óta. Szóval az, hogy ahogy belép az ember egy bencés kolostorba, én mindig így járok a bencés kolostorokkal, és nem gondolom, hogy csak azért, mert elfogult vagyok, akkor én mindig azt érzem, hogy a bejáratnál a pax szó már a béke, hogy ennek a jelszónak a bencés kolostor, mondták azt mondom, különösen is megfelel, rögtön a béke az enyém lett. Nem tudsz nem elcsöndesedni ezeken a helyeken. És aztán hát bejárva ezt a kolostort, aztán tovább mentem, ugye, hogyha már déli irányba elindultam, akkor Pompejt se akartam kihagyni.
0: Mentél odáig.
1: Így van, Krisztus után 79 a Vezúv tönkreteszi azt a várost, és hát ott is több órát eltöltöttem, és aztán éjszakra megint egy bencés emlék, Subiaco, ahol nagyon 50 kilométerre Rómától, ahol ugyanaz a Szent Benedek remeteség bevonul a legenda szerint, és ahol most egy 1500 éves a bencésen női ágának, Szent Skolasztika átalapított női ágnak a kolostora is megtekinthető. Én a férfi kolostort néztem fel egy gyalogtúra során, odaföl mentem, és hát megdöbbentő az a többszintű templom, és azok a ezer éves freskók, amik ott fogadják az embert, és amik elvarázsolják. Fölfrissül az ember lelke.
0: Fantasztikus dolgokról meséltél, Mátyás, de sajnos már csak egy percünk van, vagy egy picivel több, mint egy percünk van a műsoridőből. Úgyhogy szerintem te erről vezettél naplót, nem tudunk majd még erről beszélni.
1: Így van, így van.
0: Mert az ember ott kint azt mondja, hogy nem fogok erre emlékezni, de nem. Ha nem vezetsz naplót, akkor azért nagyon sok minden az enyészeté lesz, és ebből kár lett volna ebből a csodásodból bármilyen pillanatot is elvesztegetni.
1: Fényképezni kell, és így van, le kell írni a gondolatokat, az érzéseket, lehetőleg még aznap, és utána vissza kell térni. Igazából azt gondolom, hogy mentalizálva legyenek, hogy bevésődjenek ezek az emlékek, és hogy megkapják a maguk gondolati, érzelmi kontextusát is, amit megérdemelnek ezek a találkozások műemlékekkel, egyháziakkal, nem egyháziakkal egyaránt.
0: Utolsó nagy utazásunk tehetőkor a terjéveden Rómáig vitt el bennünket és a kedves hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk, Mátyás atya, Szádvári József is, és elköszönésképpen, ha még egy pici zenénk maradt, akkor azt adjuk, ha nem, akkor búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen, szép napot mindenkinek!

Rádió. Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten Művel Család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. És ahogy ilyenkor lenni szokott, ebben a 25 percben mindig egy házaspárral beszélgetek. Most éppen Tamással és Judittal, akik 20 éve házasok. 3 gyermekük van. Ádám, aki 17 éves, Dorka, aki 15 éves, és Csanád, aki 11 éves. Mi volt az apropója annak, hogy most itt együtt vagyok? 2 dolog. Annál is inkább, mert Tamással és Judittal már korábban, talán 1 éve, 1,5 évvel ezelőtt készítettem egy interjút, most újra meghívtam őket egy beszélgetésre, egy különleges alkalom, illetve 2 különleges alkalom okán. Az egyik, hogy nemrég ünnepelték 20. évfordulóját a házasságuknak, a másik pedig, hogy a Tamás 48 éves, és most lett első áldozó. Ez nem egy olyan megszokott dolog. Talán emlékeznek rá a kedves hallgatók, hogy annak idején így kezdtem a műsort, hogy együtt vagyok egy olyan házas párral, akik, ahol az egyik hívő, a másik nem hívő. A Judit volt a hívő, Tamás a nem hívő, az én ismeretem szerint, és akkor Tamás megszólal, hát atya, az már nincsen egészen úgy. Ez azért mertem kimondani, hogy egyik hívő, másik nem hívő, mert amikor családlátogatáson voltam náluk, akkor Tamás úgy elbeszélgetett velem, és mondta, hát ő tulajdonképpen igazi vallás és nevelés nem kapott, vallási élete nagyon nem volt. Ő hagyja, hogy a családja templomba járjon, a gyerekei vallásos nevelést kapjanak, de ő köszöni szépen, ebből nagyon nem kér. És akkor legnagyobb meglepetésemre Tamás azt mondta, hát az már egészen nincsen úgy. És akkor elmondta azt, hogy megérintette a lelkét a Jóisten. Aztán telt múlt az idő, a Jóisten a lelkét újra megérintette. Erről is szó lesz majd. Judit, Isten hozott.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: Tamás, Isten hozott a Mária Rádióban újra.
2: Üdvözlök mindenkit, az a hallgatót.
0: Hát akkor most hol is kezdjük? Talán a házassággal, mert az volt először, ugye? Hogy éltétek meg ezt a 20. évfordulót? Volt valami ünnepélyes alkalom? Melyitek kezdi? No, mesélj!
2: Egy ünnepélyes alkalom, amire a feleségem lélekben már hosszú hetek óta készült. Ugyanis meghívást kaptunk a szombathelyi püspökség ünnepségére. A Székesegyházban tartott istentiszteletre, ünnepélyes istentiszteletre.
0: Hát mondjuk inkább szentmisének.
2: Szentmisének.
0: Igen.
2: Ahol is az évfordulót, kerek évfordulót töltött házas párokat hívták meg szert az egyházmegyéből, és óriási meglepetésemre Csurdig töltött székesegyház fogadott.
0: Pedig ez egy nagy templom.
2: Nagy templom, hála Istennek, nagy közösséggel.
0: Hallgatóknak elmondom, hogy egy idő óta, ennek talán 10-15 éve, a szombathelyi püspök minden júniusban meghívja a házaspárokat, akinek a házassági életévük 5 évvel osztható, 5-15, 20-25, stb. Házasság után, hogy egy ünnepi alkalomra, a házassági fogadalom megújítására, illetve egy különleges püspöki áldásra. Judit, te hogy élted meg ezt?
1: Nekem nagyon különleges volt, különösen azért, mert a szüleim is jubiláns házasok voltak, tehát mi 20, ők pedig 55 éve házasodtunk.
0: Ők is itt voltak.
1: Ők is itt voltak, és nagyon jó volt látni, hogy még jó egészségbe, egészségnek örvendenek. És nagyon szép volt az egész szertartás is, hogy külön ültettek minket, csak ketten. Volt egy olyan része, ahol egymással szembe kellett fordulni, és így megújítani a fogadalmunkat, amit inkább csak Tamás tudott mondani, mert én végigpityeregtem az egészet. Megkaptunk egy oklevelet is, és az egész olyan szép volt.
0: Ahol újra kimondtad, hogy Tamás, én téged szeretlek, Tamás, te kimondtad, Judit, én téged szeretlek, és elpityeredtél, kijötte a könnyeid?
1: Igen.
0: Ez gyönyörű esemény volt.
1: Ahogy idősödöm, egyre jobban ilyen pityergős leszek a megható pillanatokban.
0: Nem baj, nem baj. Ez mindenkivel előfordul. Amikor az ember nagyon meghatódik, nem baj, ha kijönnek a könnyei. Tamás, hogy élted meg ezt az alkalmat? Mi volt a lelkedben, szívedben?
2: Óriási feszültség volt bennem, mert a házas élethez azért hozzátartozik, hogy az embernek vannak egyéb kötelezettségei is, és amit szerintem az egész 20 évünket jellemzi, vagy megelőző időszakot, hogy egy óriási egyensúlyt kell tartani a hétköznapok elfoglaltságai, kötelezettségei és a magánélet, a házas élet rendszerében, kapcsolatrendszerében, és nekem több helyen is kellett volna abban a pillanatban lennem, vagy vannak a délelőttnek a folyamányaként, és az embernek mindig dönteni kell. És úgy éreztem, hogy ez egy olyan pillanat az életünkben, ahol igenis a megerősítés, az egymásra figyelés, az most sokkal fontosabb, mint az egyéb kötelezettség. És hála Istennek a munkahelyeimben a kollégák ezt megértették, és hála Istennek alkalmazkodni tudtunk ehhez a dologhoz, ez az időponthoz, és egy csodálatos végre együtt töltött másfél órát tudtunk a szemvisén együtt tölteni.
0: Jó volt? Úgy mély nyomot hagyott a lelkedbe?
2: Igen, és nagyon jó volt végig gondolni azokat a pillanatokat, amikor annó 20 évvel ezelőtt mi megházasodtunk, és Körvenden a Szent Erzsébet templomban igen mondtunk egymásnak.
1: Azt tudni kell hozzá, hogy Tamás most mondott fel egy munkahelyen, és ugye tanárként, és akkor volt az évzáró, és őt búcsúztatták is volna, vagy nem tudtuk pontosan, hogy lesz.
0: Mert hogy búcsút vesz attól az intézménytől, iskolától, igen.
1: És pont, hát ugye az 9-kor kezdődött, ez pedig 10-kor, de az egy
0: és az se szombathelyen volt.
1: Így van, egy fél órányi útra. És azért lehozta mind a kettő programot ügyesen, sőt egy nagy csokor virággal robbant be a Székesegyházba. Úgyhogy ügyes volt.
2: Jelenlegi között egyedül voltam.
0: Akik virágot hoztak? De jó, hogy hoztál. Egy nagy gyönyörű gesztus volt, és Judit, te nagyon örültél neki, ugye?
1: Igen, meg főleg, hogy kicentiszte 5 perccel a kezdés előtt berobbant, 3 perccel. Úgyhogy igen.
0: Hogy érted meg ezt az alkalmat, Judit, ha már nálad van a szó?
1: Hát ugye előtte ő már ezt pedzegette, hogy most akkor hogy legyen, meg mint legyen, és akkor mondtam, hogy ugye nem gondolod, hogy a közös ünnepünkön azt fogom mondani, hogy ne üljél mellettem, vagy késsél el a feléről. Hát, ezt valahogy szeretném, ha megoldanád. Úgyhogy megoldotta.
0: És te boldog voltál most igen, is, mind igen. A kezdetén. Boldog házasságban éltek, Tamás?
2: Igen.
0: Judit, boldog házasságban éltek?
1: Igen.
0: Ez nagyon jó hallani 20 év után, és reméljük, hogy ez így is marad, adja a jó Isten. No, akkor kicsit még beszélgessünk erről az ünnepi alkalomról, 20 év. Mondjatok egy-két igazi nagy örömet ebből a 20 évből, ami úgy bennetek megmaradt, és amit úgy együtt éltetek át.
1: Nekem a gyerekeink jutnak először eszembe, tehát én nagyon szerettem volna nagy családot, és Tamás egyedüli gyerek, de mégis ő is úgy gondolta, hogy jó lenne, hogyha több gyerekünk lenne. Sőt, még valamikor felvetette, hogy mi lenne, ha még egy negyedik is lenne.
0: Isten, de hogy álltál hozzá?
1: Hát úgy, hogy Tamás nagyon sokat dolgozik, és mondtam neki, hogy még egy úgy, hogy igazából egyedül vagyok otthon reggeltől estig. Most nekem úgy nem lenne hozzá erőm, azt mondtam neki. Aha. Aztán néha bánom, néha talán jobb így, de ugye, hogyha így a nehézségekről is beszélünk, tényleg az nehéz, hogy Tamás nagyon sokat dolgozik, és ugye a gyerekek körül teendőket azt egyedül oldom meg.
0: Tamás, egy örömet az elmúlt 20 évből, ami neked a különösen szép emlék maradt meg.
2: Egyszer igen mondtak nekem az életemben. Tehát a kronológiai sorrendben vesszük, akkor ez a pillanat, mikor bekövetkezett, az egy fantasztikus érzés volt számomra, mert ezt sosem gondoltam volna, hogy ez bekövetkezik, de legalábbis nem ilyen korán az életemben. És ezek után a gyerekek születése, amitől én nagyon ockodtam, hogy nekem a születésüknél ott kell lennem a szülőszobába, és ahogy az életünkre jellemző Judit meggyőzött.
0: És ott voltam, mind a háromnál?
2: Igyekszem kicsit mindig szót fogadni. Ezek óriási pillanatok, amikor egy újszülöttet valaki a kezébe foghatja, megölelheti, kapcsolatot teremtett vele. Én az inkubátorban töltött időszak alatt, amikor a gyerekek a születésük után inkubátorba kerülnek, az egy olyan nagyon belsőséges percek, fél órák, amíg az apa együtt lehet a gyermekkel, az meghatározó mind a három gyerekemnek a születésénél. Aztán ilyen évfordulókhoz kötött. Tehát amikor rádöbbentünk arra, hogy a nagyfiunk végzett a 8 osztállyal. Atya úristen, 8 osztályt elvégzett. Hogy is történt? Mi is történt ez alatt a 8 év alatt? Ez elgondolkodtatta az embert, és egyfajta rendszerezésre készteti, hogy átgondolja a dolgokat, és gyönyörű volt visszatekinteni erre az időszakra is.
0: És neked?
1: Nekem még azok jutottak eszembe, ugye Tamás sokat nincs otthon, például most jött haza egy 5 napos edzőtáborból, mert ugye edzősködik közben, és amikor hazajön, akkor mindig nagyon jó, hogy úgy várja az ember, és akkor tegnap este is mire hazaért, én egy banketten voltam, és mikor hazaértem, akkor ő már aludt. De olyan jó akkor úgy odabújni, megölelni, és akkor jaj, de jó, hogy megint találkozunk. Ezek a találkozások, ismét rátalálások örömei nagyon jó.
0: Hát minden alkalommal egy külön nagy öröm, ugye?
1: Így van.
0: Milyen jó érzés, de jó, hogy így van nálatok. No, hát akkor ti boldog házasok vagytok, mondhatom ezt?
1: Igen.
2: Igen.
0: Szóval boldog házas vagy, Tamás.
2: Igen, minden. Ez hatalmas kegy az életben, hogy én ezt az utat megtaláltam, és ezt az utat járhatom, és minden egyes napjáért hálás vagyok.
0: És te, Judit, boldog házas vagy?
1: Igen, nem mondom tényleg, hogy nincsenek nehézségek, mert tényleg, amikor nincs otthon, akkor magára van utalva az ember, de tényleg a várakozás öröme is jó, meg az együttlét is. Meg tényleg Tamásról el lehet mondani, hogy amikor otthon van, akkor viszont próbál tényleg mindenbe belefolyni, segíteni. Úgyhogy jó így együtt lenni.
0: A gyerekeitekkel harmonikus a kapcsolatotok, hiszen Ádám már 17 éves, Dorka 15 kamaszok javából, sőt, Ádám már megy ki lassan a kamaszkorból, ifjú ember lesz. Hogy írik meg ők ezt az életszakaszt, és ti hogy kezelitek?
1: A két nagy gyerekünk szerintem teljesen jól átvergődött, vagy átvergődik ezen az időszakon. Tehát ilyen nagyobb konfliktusok nélkül azt gondolom, hogy meg tudjuk beszélni velük a dolgokat, bármi is legyen. A kicsi fiunk már kicsit
2: nagy.
1: Igen, pedig ő még csak 11, ugye, de ő nagyon kis önálló gondolatokkal rendelkezik, és próbálja ezt érvényesíteni is.
0: Uh-huh. De hogy látod ezt? Hogy kezelitek?
2: Próbálunk megfelelő érték alapot teremteni a gyerekeknek, mutatni a gyerekeknek, és kellő szabadságot adni a gyerekeknek, hogy megtalálják saját maguknak azt a pontot, ahol ők igazából ki tudnak teljesedni, és

0: Az éjjel mennek, éppen tegnap este volt valakikkel egy házas párral erre egy hosszú beszélgetés. Jó Isten áldása van a ti házastársi kapcsolatotokon, és ti is mindent megtesztek annak érdekében, hogy ez jól működjék, Jó Isten segítségével. És amely különösképpen beenged, őt most már különösképpen beengeditek az életekben, életetekben, a tekintetben is, hogy Tamás, te egy Jézussal egy nagyon szép bizalmi kapcsolatban léptél, amikor kimondtad azt, hogy első áldozó akarok lenni. Hogy jött ez a gondolat?
1: Mint ahogy a beszélgetés elején is szó volt róla, én nem egy vallásos nevelési háttér.
0: Erről mondjál azért valamit, jó? Hol nőttél fel, milyen családban nőttél fel, vallási szempontból különösen?
1: Ahogy én ezt megtudtam a családtörténetből, azért ez egy folyamatosan változó, hogyha több évtizedet, sőt, hogyha egy évszázadot visszamegyünk, akkor ez egy több hullámban változó családtörténet igazából, mind apai, mind anyai ágon, de jelen pillanat, amikor én bekapcsolódtam a család életében, akkor egy olyan városban nőttem fel, ahol hát nem volt jellemző a vallásos nevelés.
0: Mondd ki a város nevét.
1: Dunai város volt.
0: Amit
1: város,
0: úgy hívtak régen.
1: Sztálinváros.
0: Sztálinváros. Hát igen, ezért.
1: Illetőleg a születésemnél fogva nem abban a korszakban születtem, amikor erre a hangsúlyt fektettek volna az emberek.
0: Sőt.
1: Viszont hála Istennek azért volt más egybetartó, közösséget formáló része az életemnek, ez pedig a sport, amit a mai napig próbálok szolgálni.
0: Hát ez a mesterséget, kenyérkeresetet.
1: Egy ilyen légkörben születtem bele, ahol nem voltak elutasítóak ebben a kérdéskörben, de nagyon se a példamutatásban, se mondjuk az irányultságban nem az iránymutatásban nem voltak szüleim ez irányban elkötelezettek. A vasárnapi misék azok egy rádióhallgatás folyamán Isten tiszteleteknek a közvetítésében valósult meg, de jelenlétben és nem voltak a hétköznapok része. Érdekes mód viszont az életemben mindig is valahol, valamilyen szinten jelen volt, mert ahogy kapcsolatot teremtettem más emberekkel, és ezek, hogyha a kapcsolataimat, a hölgy kapcsolataimat tekintem, akkor ez mindig befolyásolt, hogy ezzel mindig találkoztam. És ahogy ezt az egészet egy hosszú folyamatnak, egy útnak tekintek, akkor ez egy jeles. Szóval ebben az mindig voltak ráutaló jelek, hogy ez az én utam. Ebben megerősítést kaptam, és igazából szüleim elvesztése, halála, ami egy utolsó nagy löketet adott ennek a történetnek, hogy valamiben hinni, valahozba tartozni, ez szükségeltetik az ember életében.
2: Annyit tennék hozzá, hogy Tamás reformátusnak volt megkeresztelve. Édesanyja református, édesapja pedig római katolikusként.
0: Papíron gondolom.
2: Papíron, így van. És azért elvitték a református templomba, ott keresztelték.
0: Érvényes az ottani keresztség, keresztelés, mert ugyanúgy történik, mint a római katolikus templomban, az Atya, Fia és a Szentlélek nevében, ahogy Jézus ezt meghagyta nekünk. No, mesélj tovább.
1: Szóval ez egy folyamat jelenlegi csúcspontja, kiemelkedő történése, ez az első áldozás és a szentségnek a magamhoz vétele. Én azt gondolom, hogy ennek az útnak még folytatódnia kell. Ezt az utat innentől kezdve, amíg tudatánál van az ember, ezt szolgálni és alázatosan járni kell. Remélhetőleg, hogy még lesznek jeles alkalmak az ember életében, és nem csak az első áldozásnál áll meg ez

0: Hogy érintett téged? Ugye te megismerkedtél egy körmendi lányjal, aki római katolikus, aki mélyen hívő ember, szentségi házasságot kötöttetek, aztán te így fogadtad el Tamást. Azzal a helyzettel, ami volt akkor, amikor házasságot kötöttetek. De most így más, van. Legalábbis lelkileg, Isten kapcsolat szempontjából.
1: Így van. Amihez én ragaszkodtam, hogy mindenképp legyen esküvőn.
0: Szentségi házasság.
1: Szentségi házasság. A többit azt én úgy gondoltam, hogy majd így hozza az élet és a példamutatás. Amikor még nem voltak gyerekek, akkor emlékszem olyanra, hogy mérges voltam, amikor nem akart eljönni velem templomba, de utána már nem foglalkoztam ezzel, azt gondoltam, hogy majd úgyis odaföntről irányítják. És aztán lassan eljött velünk misékre, aztán lassan már úgy is elment, hogyha mi éppen nem voltunk otthon és egyedül, és mindig azért háttérben maradva a templomajtóban megállt, és onnan figyelgette az eseményeket, még ugye három gyerek minisztrált, és aztán lassan egyszer csak mondta, hogy hát ő ezt komolyabban gondolja. Én nagyon meglepődtem, de hát persze
0: de
1: boldog vagyok. Érzés
0: volt, ugye?
1: Hogyne, hogyne. Nem is tudtam hirtelen felfogni.
0: Aha. Jó Isten kegyelme. A hit az a kegyelem dolga. Tehát nem azért, mert meggyőzünk valamit, hanem azért, mert megérinti a Jóisten a valakinek a lelkét. De hát neked hatalmas áldásban van részed, Tamás, mert egy olyan családod van, ahol a család minden tagja ezt komolyan gondolja. A kamasz gyerekeitek is, ugye? Ők is járnak valamiféle közösségbe.
1: Így van. Többféle közösségbe is járnak. Ugye mindig minisztrálnak is. Van egy kamasz közösség itt Szombathelyen a Kálvária templomba, és cserkészek is, tehát több szálon kötődnek.
0: És mindegyik nagyon fontos.
1: Így van, mindhármuk számára.
0: De jó ezt hallani. Én örültem, Tamás, nagyon neked. Még van 2 percünk. Egy záró gondolattal. Mivel zárnál le? Milyen gondolatot tennél a kedves hallgatóknak a szíve közepébe?
2: Az eskünek a fontosságát. Hogyha az egy meghatározó pillanat volt itt az életünkben a házasságkötés körül, a házasság felkészítő tréningek, tanfolyamokon való részvétel, és az ott elhangzott ígéret, amit a házasságkötésnél megerősítettünk, hogy a családunkat, gyermekeinket ebben a szellemben fogjuk nevelni, és ezt az esküt megtartva próbálunk kellő alapot teremteni a gyerekeknek, hogy ezen az úton egy egységes családként menjünk tovább.
0: Judit?
1: Én szeretném nagyon megköszönni, mert van egy közösség, akihez családilag tartozunk, úgy hívják, hogy Mustármag közösség, és nekik azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepük van ebben, és egyenként is nagyon kedves emberek és családok, és azt gondolom, hogy így a közösség ereje az, ami így Tamást bevonzotta.
0: Hát erről még szívesen beszélgetnék egy kicsit, de most már lejáróban van a műsoridőnk. Én nagyon megköszönöm Juditnak és Tamásnak is ezt a beszélgetést, aki legalábbis Tamás egy gyönyörű tapasztalatról tett tanúbizonyságot, egyrészt megtalálta az Istent, különösképpen úgy, hogy szentségi házasságot kötött, aminek 20. évfordulóját ünnepelték, illetve megtalálta az Urat, a kenyér színében jelenlévő Jézust, és először vette 48 éves korában magához az Urat. Tamás, jó Isten segítsen, Judit, jó Isten segítsen benneteket, és legyetek boldog házasok. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a Leveleki, Béres Tamás az Ajaki és Simon Szabolcs a Nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a fennszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunkból való önzetlen ajándékozásról szól, és nem a birtoklásról. Példaként említette a házasságot, a gyermekek önállóvá válását és a mindennapi apró figyelmességeket, amelyekben a felebaráti szeretet is megnyilvánul. A pápa arra buzdított, hogy Krisztus szeretetének tanúiként a mindennapokban is nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Beszéde végén imádságra hívott a venezuelai földrengés áldozataiért, és köszönetet mondott a mentésben résztvevők önfeláldozó munkájáért. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra vasárnap a segítő Szűz Mária kegyhelyen tartott Szent Péter és Pál apostolok búcsújára, adja hírül a Magyar Kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenekelőtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A Szent Mise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretetes, a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Évközi 13. hét reggeli szentmisénkben élő Blanka testvérünkért imádkozunk. Isten áldását és segítségét kérjük számára. Testvéreim, most szentmisénk elején csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A kiválasztottságát nem becsülő népét prófétája által vádolja az Úr. Izrael fiai, halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott ellenetek, és minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezetett. Egyedül csak titeket vettelek figyelembe a föld összes nemzetsége közül. Éppen ezért meg is torolom rajtatok minden gonoszságotokat. Vajon járnak-e együtt ketten, ha meg nem egyeznek? Vajon nem akkor ordít-e az oroszlán az erdőben, amikor nem talál prédát? Vajon nem akkor hallatja-e hangját búvóhelyéről az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Vajon beleesik-e a madár a törbe a földön, hogyha nincsen csapda? Vajon felszedik-e a csapdát a földről, ha semmit sem fogott? Vajon, ha megszólal a harsuna a városban, nem remege meg a nép? Jön-e a városra veszedelem, amelyet nem az Úr hoz rá? Bizony, semmit sem tesz az Úristen anélkül, hogy titkát kinek nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán, ki ne remegne, szól az Úristen, ki ne prófétálna. Felforgat az Úr titeket, amint felforgatta Szodomát és Gomorrát, és olyanok lettek, mint a tűzvészből kiragadott üszők. És ti mégsem tértetek vissza hozzám, mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael. És mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel. Ez az Isten igéje. Istenem, vezess engem igazságod útján. Istenem, vezess engem igazságod útján. Istenem, te a rosszat nem akarhatod, a gonosz nem lakhat közeledben, színed előtt állnok meg nem állhat. Istenem, vezess engem igazságod útján. Minden gonosztevőt megvetsz, és megsemmisíted a képmutatót. Utálod, Uram, a vérszomjas és álnok embert. Istenem, vezess engem igazságod útján. De én nagy szeretetedben bízva, hajlékodba most így lépek, és téged tisztelve borulok le szentélyedben. Istenem, vezess engem igazságod útján.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszer csak heves vihar tört ki a tavon, úgy, hogy a hullámok elborították a hajót. Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és felkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk, mit féltek kicsi hitűek? Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Második János Pál pápa sokat mondta, ne féljetek. Van sokszor, hogy az életünk hajója viharba kerül, van sokszor olyan, hogy egy félelem hatalmába kerít bennünket, amikor aggódva figyeljük a történéseket körülöttünk, és ilyenkor érdemes erre a történetre gondolni. Jézus aludt a hajóban nyugodtan, ő tudta, hogy nem lesz baj. De aztán, ahogy a félelemben az aggódó tanítványok fölkeltették, akkor még őket is megnyugtatta azzal, hogy lecsendesítette a tengert. Az életünk egyetlen út Isten felé, egyetlen út, egyetlen utazás, egyetlen lendülettel haladunk felé. Ez nem mindig tudatos. Fiatalon hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nem gondolunk bele, hogy legyen egy íve az életünknek, hogy legyen egy megérkezése, hogy hova fog megérkezni. Sok döntésünk olyan, amiről utána kiderül, hogy nem feltétlenül volt a legjobb döntés. Egy szóval nem mindig egészen tudatos ez az út Isten felé a részünkről. Isten részéről viszont teljesen tudatos. Ő ezen az egyetlen utazáson hív bennünket, erre az egyetlen figyelmességre is szeretne minket késztetni, hogy ott szemünk előtt legyen a végső cél, és szemünk előtt legyen, hogy ehhez nem feltétlenül van szükség egyedül a mi erőnkre, ebben ő velünk van, és ebben ő jelen van. Köszönjük meg neki, hogy életünk hajóját eddig megtartotta a tenger minden viharain át, és kérjük, hogy legyen mellettünk, mint aki elkísér bennünket, legyen mellettünk, aki elmondja, hogy ebben vagy abban a helyzetben, ebben vagy abban az életkorunkban mit vár tőlünk, vagy milyen módon tudjuk szolgálni az ő ügyét, az evangéliumnak az ügyét, és kérjük, hogy mindig azzal a megnyugtató biztonsággal hajózhassunk tovább, mehessünk tovább az életutunkon, hogy nem csak, hogy velünk van, és nem csak, hogy eloszlat minden homályt, vagy minden olyat, amit veszélyesnek érzünk, hanem a végén sikerrel hazaérkezhetünk a mennyei atyához. Amen. Kérjük, testvérem, a végtelen irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
2: Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szentlélek által benned maradjunk, és te mi bennünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk. Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A földi életből eltávozott és halva fekvő Ilona nővérünk örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Élő Blanka testvérünk számára kérjük áldásod és megtartó kegyelmed, hallgass meg, Urunk! Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hisz kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten erőt. Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik, Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Nézz egyházad áldozatára, melyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most is az örökkévalóság napján az ő tagjai közé számítassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk éltessen minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmásájára alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében, Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted, bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk. Együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vere és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Biztos.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, melyet felajánlottunk és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: szeretettel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek.

Szentmisét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.

0: راديو.
1: انسيكليكاك.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 52. szakasz. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznunk kell a teológia fontos feladatát is. Ugyanis belső és elszakíthatatlan kapcsolat van az evangelizálás és a teológiai reflexió között, mivel ez utóbbi, mint saját szabályokkal és módszerekkel bíró tudomány, az egyház hitéből él, és az egyház küldetésének szolgálatára van rendelve.

0: értékeli és támogatja munkájukat. Megbecsüléssel és szeretettel intézem hozzájuk a felhívást, hogy tartsanak ki szolgálatukban. Mindig kapcsolják össze a tudományos kutatást és az imádságot. Folytassanak figyelmes dialógust a mai kultúrával, de úgy, hogy hűségesen ragaszkodjanak a tanítóhivatalhoz, és az igazság és szeretet közösségének szellemében működjenek együtt vele, élesztve és erősítve ezzel Isten népének hitérzékét. Második rész. Tanúságtétel az egységben és a dialógusban. 53. szakasza. Részegyházak közötti közösség. A remény evangéliumának hirdetése hatékonyabb lesz, ha kapcsolódik a mélyebb egység és közösség tanúságtételéhez az egyházban. Az egyes részegyházak önmagukban nem képesek válaszolni a feléjük irányuló kihívásokra. A kontinens összes részegyházának őszinte együttműködésére van szükség, ami kifejezi lényegi közösségüket. Olyan együttműködés ez, melyet az új európai valóság is sürget. Ilyen összefüggésbe tartoznak kontinentális egyházi szervek, elsősorban az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának szolgálatai. Ez utóbbi hatékony eszköz az európai evangelizáció megfelelő útjainak közös kereséséhez. A különböző részegyházak között az ajándékok cseréjével közkincsé teszik Kelet és Nyugat, Észak és Dél-Európa tapasztalatait és reflexióit, és megismertetik egymással lelkipásztori elgondolásaikat. Ezért a tanács egyre erősebben fejezi ki a földrész püspökei közötti kollegialitást, hogy közösen, bátran és hűségesen hirdessék Jézus Krisztus nevét, aki egész Európa számára a remény egyetlen forrása. Ötvennegyedik szakasz, együtt a többi keresztényjel. Ugyanakkor el nem hárítható kötelezettségként jelenik meg a testvéri és meggyőződéses ökumenikus együttműködés. Az evangelizálás eredményessége szorosan összefügg az egységről tett tanúságtétellel, mely Krisztus minden tanítványának feladata. Minden keresztény arra hivatott, hogy a saját hivatásának megfelelően teljesítse a küldetést. Az evangelizálás feladata magában foglalja az egymáshoz való közeledést és a keresztények együtt haladását, melynek belülről kell fakadnia. Az evangelizálás és az egység, az evangelizálás és az ökumenizmus elválaszthatatlanok egymástól. Ezért ismét magamévá teszem 6. Pál pápának, első Antenagorosz ökumenikus pátriárkához intézett sorait. Vezessen bennünket a Szentlélek a megbékélés útján, hogy egyházaink egysége a remény és a bátorítás egyre láthatóbbá jelévé váljék az egész emberiség számára.
1: 2. János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
2: Enciklikák.
3: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A labdarúgás az egyik leggyönyörűbb sport a világon. Nemzeteket köt össze, békét hirdet, és millióknak szerez örömet. Ma azonban a 2026-os Észak-Amerikában megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnokság egy olyan oldaláról kell beszélnünk, amely túlmutat a sporton. Ez pedig a ránk bizony.

0: teremtett világ iránti felelősségünk. Az éppen zajló torna minden eddiginél gigantikusabb. Első alkalommal vesz részt rajta 48 csapat, köztük olyan újoncok, mint a Zöldfoki Köztársaság vagy Üzbegisztán, és összesen 104 mérkőzést játszanak majd az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó 16 városában. Bár a stadionok többsége már áll, ez a hatalmas lépték és a kontinensnyi terjeszkedés súlyos árat követel a Földtől. Nemzetközi kutatások legfrissebb számításai szerint a 2026-os lehet a történelem legszennyezőbb sporteseménye. Az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 9 millió tonnára becsülik. Hogy ezt emberi léptékkel is el tudjuk képzelni, ez a szennyezés egyenértékű majdnem 2 millió személyautó éves kibocsátásával, vagy egy kisebb ország teljes éves környezetterhelésével. Ez a szám több, mint a duplája a sokat kritizált 4 évvel ezelőtti katari világbajnokság 3,6 millió tonnás kibocsátásának. A probléma gyökere az óriási távolságokban rejlik. A teljes szennyezés mintegy 85%-át az utazás, legfőképpen a repülés adja. Csak hogy egy példát említsek. Algéria válogatottjának 4800 kilométert kell majd repülnie a meccsei között, míg a bosnyák csapatnak és a szurkolóknak több mint 5000 kilométert kell megtenniük Torontótól Los Angelesen át Seattle-ig. A BBC számításai szerint egy angol szurkoló, aki követi a csapatát a csoportkörben, egyedül 3,5 tonna széndioxidot juttat a levegőbe. Így egyetlen mérkőzés megrendezése az utazásokkal együtt akár 72 ezer tonna kibocsátással is járhat. A teremtett világ pusztítása azonban visszaüt ránk. Amerikában a hőség már most is több áldozatot követel évente, mint bármely más szélsőséges időjárási jelenség. A friss kutatások szerint a 16 helyszínből 10-ben extrém hőstressz várható a nyári meccsek alatt. 20 globális egészségügyi és klímaszakértő már nyílt levélben figyelmeztette a Nemzetközi Szövetséget, a FIFA-t, hogy az elégtelen alkalmazkodás miatt a játékosok és a szurkolók élete is veszélybe kerülhet a hőguták miatt. Noha a FIFA hangzatos stratégiákat hirdet, és 2040-re karbonsemlegességet ígér, a svájci hatóságok már a katari VB után elmarasztalták a szervezetet a nyilván a zöldre festéssel, azaz a greenwashing-gal történő megtévesztés miatt. És a jövő sem biztatóbb. A 2030-as torna már 3 kontinensen fog zajlani, 2034-ben pedig Szaúd-Arábia lesz a házigazda. Kedves hallgatók! A Föld a mi közös otthonunk, melynek vigyázói vagyunk, nem pedig kizsákmányolói. A sport iránti szenvedélyünk nem vakíthat el minket. Látnunk kell, hogy a mértéktelen profit és a gigantikus látványosság oltárán nem áldozhatjuk fel a bolygónkat és az emberi egészséget. Reménykedjünk, hogy a jövőben a felelősség, a mértékletesség és a józanész vezesse a nemzetközi sportesemények szervezését. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sípos Vera műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. 40 év után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével kezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az újszegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az Esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsigolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanosaurushoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai témánk tulajdonképpen olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy kik voltak Jézus hívei. Tekintsünk azokra ezen a héten, akik Jézushoz kötődtek, akik hittel válaszoltak az ő szavára, az ő jelenségére, az ő jelen létére, tanítására, ő rá, akiben az Isten szeretete lett nyilvánvaló, akik elfogadták őt, hozzá kötődtek, hozzá kötötték az életüket, akik követték őt, akár a legvégsőkig, a hitüket pedig, akik igyekeztek, úgy mint mi, életté váltani és megélni. Hinni és a hitből fakadóan megvallani, kiben hiszek és remélek, és őszinte, igaz, vallásos életet élni. Jóisten szeretetét kérjük, amely nyilvánvaló lett közöttünk, segítsen bennünket, hogy helyesen gondolkodjunk mindazokról, akiket hívőknek tekintünk, és azokról is, akiket Jézus ellenségének látunk. Válogatás nélkül imádsággal kísérjük őket, és kérjük, mindannyian rátaláljunk erre az isteni szeretetre is, válaszoljunk is rá. Az alapkérdésünk tehát ez, hogy kik voltak az Úr Jézus hívei, és látjuk őket. Elsősorban a 12 apostolt, a 72 tanítványt, a szent asszonyokat, és ahogy a képért, ahogy a filmek végén szokták jelezni, még sokan mások. Igen, látunk még sokakat másokat, akik úgy, mint ők, a világosság fiai. De kezdjük is a gondolkodásunkat Jézus szavaival. János evangéliumát nyissuk ki, a 15. fejezetet, 12. verstől ezt olvassuk. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek. Szeressétek egymást. Ne fáradjunk bele Jézus szavainak, ismétlésébe, idézésébe. Igen, ezt mondja, parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Jézus azt mondja, hogy én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ha pedig velünk van a világ végéig, akkor segít bennünket, hogy válaszoljunk valóban erre a parancsára, és megtegyük, törekedjünk rá, és akarjuk egymást az ő szeretetével szeretni. Amely már nem a mi szeretetünk valójában, nem emberi szeretet pusztán, mert ő szeret általunk és bennünk. Jézus intelme az is számunkra, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. A Szentírás megkülönbözteti az emberek között a föld fiait, vagyis a sötétség fiait, a világosság fiaitól, vagy a jó akaratú emberektől. Ezek Isten gyermekei, akik őszintén keresik Istent, az igazságot, tiszta lelkűek, mint a gyermekek. Mivel Istenre figyelnek, azaz Istentől valók, észre is veszik azt, ami Istentől való. Felismerik az Úr Jézus szavaiban az Isten szavát, és hisznek benne. Anyaszentegyházunk tanításából, ha szeretnénk idézni, akkor talán egy meglepő mozzanatot fedezhetünk föl, amit most kimondunk, ami arra utal, hogy mennyire összetartozunk, milyen széles a köre annak, akiket az egyház közösségébe vallunk. Azt mondja az egyház tanítása, hogy az egyház zsidókból és a pogányokból áll. A zsidókat meg kell hívni a keresztény hitre. És az egyház arra van rendelve, hogy az egész emberiséget átölelje. Isten népe különböző népekből gyűlik össze. Ennek alátámasztására szóljon ismét az Úr hozzánk. János evangéliumának 10. fejezetét, ha kinyitjuk, az első 16 versben ezt olvashatjuk. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, a juhok követik, mert ismerik a hangját.
Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját. Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akar vele mondani. Jézus folytatta. Bizony-bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok számára a kapu. Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki bejár és legelőtt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, mint ahogy az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz, és egy pásztor. Jézus szavai ezek. Az alapkérdésünk pedig ez, hogy kik voltak az Úr Jézus hívei. Ha pedig arra kapunk indítást, hogy áttegyük ezt a kérdést jelen időbe, szemléljük azokat, akik voltak akkoriban Jézus hívei és követői, akkor a mai napon pedig ezt kérdezzük meg. Hogyan lesz nyilvánvalóvá, hogy Jézushoz tartozom, hogy hiszek benne, hogy Jézus hívő, Krisztus hívő vagyok, hogy keresztény vagyok. Hogyan lesz ez nyilvánvalóvá? Miből látszik meg a világ számára? Milyen jel az, amely eljut a másikhoz, aki talán általam hall Isten jó híréről, az evangéliumról, az üdvözítő személyéről? Márton Áron püspökatya így fogalmaz. A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Ezért a világban nem turista, nem is műkedvelő. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből. Útközben építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. A kereszténynek tudnia kell, hogy a világ és a világ dolgai nem abszolút értékek, hanem Isten erejéből léteznek és élnek. A világ és a dolgok nem csak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai, szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik, Isten szól azok által hozzánk. A tudós és a technikus, aki a dolgokat megfigyeli, törvényeit felfedezi, erőit hasznosítja, vagy a művész és a munkás, aki a dolgokat alakítja és ezáltal azok értelmét kifejezi, Isten szavát fejezi ki. Márton Árad püspök szavai szerint tehát milyen csodálatos a mi hivatásunk és a küldetésünk. Két világ polgárai vagyunk, de az igazi hazánk a mennyben van, az égben van, oda vezet a mi útunk, a földin keresztül. Ezen a földi útunkon pedig szeretnénk ahhoz tartozni, akinek szeretete nyilvánvaló lett közöttünk, aki megszólít bennünket, aki fölkínálta nekünk az ő életét, és aki meghívott bennünket az ő életének teljességére.

Mai napunk kérdései, amelyek által szeretnénk közelebb kerülni a nagy fő kérdésünkhöz, kik voltak az Úr Jézus hívei, kik szerették meg az Úr Jézust? Kiket említ a Szentírás úgy, mint Jézus hűséges barátai? Mit vártak Jézustól azok, akik szerették őt? Vajon nem csalódtak-e Jézusban az ő hívei? És az utolsó kérdésünk remény szerint ez lesz, hogy egyformán szeretette Jézus mindenkit. Talán furcsa ez a kérdés, lássuk meg, hogy milyen választ találunk erre. Az első kérdésünk tehát így hangzik, hogy kik szerették meg az Úr Jézust. És a válaszunkban azt mondjuk, és ez egy kulcsfogalom lehet, hogy a jó akaratú, Istenkereső emberek. Azok, akik tiszta szívűek voltak, és szerették az igazságot, a jót, a szépet, és őszintén keresték Istent, azok nyilván nagyon megörültek Jézusnak. Az ő tanításában megtalálták az igazságot, magában az Úr Jézusban pedig a jóságot, az igazi, tiszta, szent embert, az Istent is felismerték benne. Az ő lelkesedésüket látjuk a Szentírásban. Hogyha valóban átadjuk magunkat az írásnak, akkor bizonyára megtapasztalhatjuk, megérezhetjük, döbbenetes ez a tapasztalás, hogy mi is ezt az örömet érezzük. Felismerhetjük őt, és benne, és által az Istent. Nem volt és nem is lesz a Földön többé senki, aki annyira szeretetre méltó lenne, mint Jézus. Hiszen ő nem csak a tökéletes, a teljes ember, hanem a végtelenül szeretetre méltó, jóságos Isten is. Egy újabb döbbenetes kijelentés. Egy emberről beszélünk, akit emberként lát a világ, és azt mondjuk, hogy az ő szeretetre méltóságában ott van a jóságos Isten. És azóta is, minden időben csak azok az emberek szeretik meg az Úr Jézust, és örülnek neki, akik hasonló lelkületűek, akik egész életükben mindig az igazságra, a jóra, a szépre, vagyis az Istenhez törekedtek. Más szóval, akik jó akaratú emberek. A következő kérdésünk. Kiket említ a Szentírás úgy, mint Jézus hűséges barátai? Mondhatnám azt is, hogy olvassuk az írást, és gyűjtsük ki őket. De gondoljunk vissza, nem lesz nehéz, azokra az emberekre névvel és név nélkül, akik hozzátartoztak. És megint egy kulcs szó, egy kulcsfogalom, hűséges, hűségesnek lenni. Mit jelent ez valójában? Állandó kapcsolatban maradtak Jézussal, és hűséges barátai voltak. Azok közül, akik Jézust ismerték, voltak olyanok, akik annyira megszerették őt, hogy állandó, szoros kapcsolatban maradtak vele. Itt megjegyezhetjük, hogy valójában tudjuk jól, hogy egy 3 éves időtartamról van szó, 3 évről, amikor az Úr Jézus megjelenik a Jordán parton, a lélek eltölti őt, és elindul, hogy meghirdesse az Isten országát. Látszólag tehát nagyon rövid időről van szó, mégis milyen életváltoztató, életet formáló és meghatározó időről van szó. Kapcsolatban maradtak tehát többen vele, azok, akik megismerték és megszerették őt, és akik válaszoltak az ő hívására. Egyesek voltak olyanok, akik tanítványok lettek, mások segítőtársak, gondoljuk az apostolokra, 72 tanítványra. Voltak olyanok, akik gondoskodtak róla, akik az ő élelmezéséről, a szállásáról, egyéb szükségleteiről, mint látjuk a szent asszonyokat, gondoskodó szeretettel voltak iránta. Bűnbánó Magdolna, Johanna, Szalomé, Mária, Kleofás felesége, és voltak a többi névtelen asszonyok, akik többnyire a szűzanya vagy az apostolok rokonai voltak. Ismét mások úgy tartották Jézussal a kapcsolatot, hogy gyakran meghívták őt az otthonukba, és éppen ezért ismerjük őket, az írás megemlíti őket. Vendégül látták, baráti szeretettel voltak iránta. Ilyen példa éppen erre a baráti kapcsolatra Lázár és az ő családja. Milyen nagy szeretettel vette őt körül Lázár két nővére, Mária és Márta. Milyen fontos az a jelenet, amit tudunk szemlélni, az ő példájuk, amely üzen nekünk. Milyen hálás szeretettel kell gondolnunk Arimatéa Józsefre, a zsidó főtanás tagjára, éppen ezekben a napokban mennyire közel érezzük magunkhoz az ő személyét. Ő az, aki titokban híve volt Jézusnak, és a keresztre feszítése után saját sírhelyét ajánlotta fel, hogy oda temessék őt. Pilátustól személyesen kérte ki az Úr Jézus holttestét.
Valószínű, hogy az előkelő Nikodémus is többször fölkereste Jézust és elbeszélgetett vele. Biztosan nevezhetjük joggal hálás hívének Zakeust, a megtérő vámost, vagy éppen a szamáriai asszonyt, akivel Jákob kútjánál ismerkedett meg. Talán ide sorolhatjuk Pilátus feleségét is, akit megérintett a kegyelem, és őszintén aggódott Jézusért, és ezért emelte fel szavát az ítéleten, kérlelve az ő férjét. Megörökítette Máté evangéliumának 27. fejezet 19. verse. Semmi között se legyen azzal az igazzal, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A harmadik kérdésünk. Mit vártak Jézustól azok, akik szerették őt? Az őszinte hívek, azok önzetlenül szerették Jézust. Nyilván nem vártak tőle semmit, csak az ő dicsőségét és népének boldogulását remélték. Egy pillanatra meg is állhatnánk itt az önzetlenül szónál. Hiszen manapság milyen nehéz ebben az anyagias világban önzetlenül kapcsolatba lépni, önzetlenül megszólítani a másikat, önzetlenül együtt működni, minden dolgunkban tisztának megmaradni, a tisztaság vágyával részt venni, valami nemesebb, valami ténylegesen isteni felé hajló indítékra válaszolni. Nem keresni azt az egyéni érdeket, amely beszennyezi ezt a tiszta cselekedetet, tiszta szándékot. Ilyenek voltak ők is, akik így szerették Jézust. Nem vártak semmit, viszont érezték, hogy Isten dicsősége felragyog benne, és biztosan azt remélték, hogy ez a dicsőség kibontakozik, és hogy valóban az ő népük boldogulása Jézus által teljessé lesz. Az igazi szeretet jellemzője az, hogy önzetlen. Annak a javát akarjuk, akit igazán szeretünk. Úgy is hangsúlyozhatnám, hogy annak a javát akarjuk, akit igazán szeretünk. Kétségtelen, hogy Jézus hívei is ilyen lelkületűek voltak. Az apostolokra gondolhatunk, akik mindenüket elhagyták. Munkájukat, foglalkozásukat, hivatásukat, otthonukat, szeretteiket, azért, hogy Jézust követhessék. És amikor azt mondtam, hogy a hivatásukat, hát már is javítom, hiszen a valódi hivatást éppen Jézustól kapták meg. Ki tudja, mit tettek azelőtt? Miben találták meg önmagukat? Mire mondták azt, hogy ez az én utam, ez az én hivatásom? Nem is sejtve, hogy eljön a pillanat, amikor Jézus maga szólítja meg őket. Jöjj és kövess engem! Gondoljunk arra, hogy milyen sok kellemetlenség érte őket Jézus miatt, és hogy zokszó nélkül vállalták ezeket. Viszont semmi hasznuk nem volt Jézus követéséből. Ez nagyon fontos hangoztatnunk és hangsúlyoznunk. Amikor az Úr Jézus tudomásukra hozta több ízben is, hogy szenvedni fog, és hogy meg fogják őt ölni, ők akkor sem hagyták el, sőt, fogadkoztak, hogy vele mennek, vele lesznek, sőt, harcolnak is. Ha kell, meghalnak érte. Jézus halála után sem szűnt meg a ragaszkodásuk, inkább még bensőségesebb lett az ő szeretetük. Látjuk, hogy milyen csodálatos ez a kegyelet, ahogyan a holttestével bántak. És azt is meg kell említenünk, hogy nem értették az Úr Jézussal történteket, hogy csodálkoztak az ő szenvedésén, az ő halálán, mert azt remélték, hogy a Messiás, az Isten fia, akiben hittek, megdicsül a földön, és megdicsőíti azokat is, akik várták őt, Izrael fiait. De ezt a reményt éppen a szeretet fakasztotta a szívükben. Mit vártak tehát Jézustól? Az őszinte hívek önzetlen szeretetükkel az ő dicsőségének kibontakozását és az ő népének boldogulását várták. És a reményüket a valódi szeretet erősítette a szívükben.

A folytatást hadd kezdjük két idézettel. Az egyik Newman Bíborostól való, a másik Sík Sándortól lesz majd. Newman Bíboros ezt mondja: a feladatot, amelyre Isten hívott, nekem magamnak kell végrehajtanom, nem másnak. Olyan helyet töltök be a világban, amelyet Isten éppen nekem jelölt ki. Nem számít, hogy gazdag vagyok-e, vagy szegény, tisztelt vagy megvetett az emberek előtt, csak egy számít, hogy Isten ismer, és nevemen szólít. Azért is választottam ezt az idézetet tőle, a szent életű Bíborostól, mert szeretném, hogyha az Isten nevét kicserélnék Jézuséra. Szeretnék választ keresni az alapkérdésünkre, hogy kik voltak Jézus hívei. Itt pedig arról van szó, hogy ez a legfontosabb. Csak egy számít, mondja ő, hogy Jézus ismer és nevemen szólít. Hozzá tartozunk. Vajon válaszoltunk az ő hívására? Az Ószövetségi Szentírásban azt olvassuk, hogy nevemen szólítom, az enyém vagy. Jézus, amikor néven szólít bennünket, akkor hogyan válaszolunk rá? Elfogadjuk-e ezt, hogy lefoglalja a szívünket, az életünket? Következő idézet pedig Sík Sándortól való, nyilván egy versből. Fehér fényben, fehér ruhában egy férfi jár előttem egyre, vezet, vezet kezem kezében föl a magányos nagy hegyekre. Az emberarcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken. Kézen fogva vezet a mester, s én követem. Aki néven szólít, ami mindennél többet számít, hogy ő ismer engem, hogy hozzátartozom, igen, ez a mester fogja a kezemet, és én válaszolok erre, és követem őt. Folytassuk a kérdések sorát. Nem csalódtak-e vajon az Úr Jézusban az ő hívei? Csalódtak-e Jézusban az ő hívei? Érdekes és érdemes lenne így is olvasni az írást. Vajon milyen elvárások voltak az emberekben? Mit reméltek? És találunk erre konkrét mondatokat, szavakat, fogódzópontokat. Most ezeket keressük. Hiszen lényeges kérdés, hogy azok, akik Jézus személye körül éltek, és jól ismerték őt, vajon hogyan látták? Azt mondjuk az alapkérdésünkre, hogy csalódtak-e benne az ő hívei, hogy valójában nem Jézusban csalódtak, hanem a saját téves reményeikben, az ő elképzeléseikben. Tehát Jézus körül, akik éltek, vajon hogyan látták őt? Tekintsünk el most azoktól, akik nyilvánvaló rossz indulattal viseltettek irányába. De vajon nem vetették el őt azok is, akik korábban hívei voltak? Vajon nem csalódtak-e benne abban az értelemben, hogy maga Jézus lett volna ennek az oka? Nem érezték így? Mintha ő maga csapta volna be őket, mást ígérvén, mint amit adott. A kereszt halál után kétségtelenül hallatszottak kétségbeesett hangok Jézus hívei köréből. Gondoljunk csak az Emmauszi tanítványokra, akikkel hamarosan találkozni fogunk. Halljuk meg az ő kiábrándult hangját. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. Lukács evangéliumának 24. fejezet 24. verse. És egyáltalán gondoljunk csak a kisded nyáj kifejezésre. Milyen siralmas képet mutat. Ott a hűség, és ott a gyávaság, ott a félelem. Vajon nem jelentette ez Jézus személynek teljes kudarcát és bukását az ő hívei előtt? Először is azt kell megfontolnunk, hogy Jézus maga semmi okot nem adott a csalódásra. Végig következetes maradt önmagához. Majdnem azt mondhatnánk, csak ezt óvatosan tesszük, hogy milyen nagy dolog ez mai napokban kimondva. Következetesnek lenni önmagamhoz. Jézusban pedig ezt látjuk. Isten fiának, a messiásnak vallotta magát, és csodákkal ez be is bizonyította. Jelét adta ennek az isteni hatalomnak. Továbbá sokszor meg is mondta előre, hogy szenvedni fog, hogy keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad. Akinek ennek ellenére más elképzelése volt Jézus messiási művéről, az saját téves elképzelésében csalódott. Másképp fogalmazva, Jézus nyilvánvalóan megmondta az ő sorsát és az ő útját. Mit remélhettek azok, akik körülötte voltak, ha ezt nem vették figyelembe? Különben arról szó sincs, hogy elvetették volna Jézus
halála után azok, akik előbb hittek benne. Talán ilyen is akad, de igazából nem mondhatnánk általánosnak. Akik csalódtak, azoknak csalódása inkább abban állt, hogy csodálkoztak a történteken. A Messiás, az Isten fia hogyan halhat meg a gyalázat fáján, a kereszten? És ez a kérdés ma is nyitva áll előttünk. Vagy megbotránkozunk-e benne? Lelkük nyitva állt még a magyarázat számára, amelyet Jézus maga is adott. És ezt meg is adta nekik. Az ő sorsa ugyanis nem fejeződött be itt a földön a halállal. Harmadnapon föltámadt, és ezzel végképp igazolta magát. Majd elküldte a Szent Lelket, aki a Krisztus szerető lelkekben eloszlatott minden kétséget, és eltöltötte őket édes bizonyossággal Jézus igazsága felől. Éppen ezért, ha úgy érezzük sokszor, hogy csalódunk, hagyatkozzunk Isteni lelkére. Megígérte, és elküldte. Kiárasztotta ezt a lelket, mi pedig mondjuk, jöjj, Szentlélek Úristen, látogass meg híveid szívét. Bizonyosságot te adj nekünk Jézus igazsága felől. Az utolsó kérdésünk így hangzik, vajon, furcsa ez a kérdés, belátom, egyformán szeretette Jézus mindenkit. A válaszunk is talán meglepő vagy furcsán megfogalmazott, amikor azt mondjuk, hogy Jézus mindenkit egyforma mértékben, de nem egyforma módon szeretett. Azt mondjuk, hogy a szeretet jó akaratot jelent. Azt akarjuk a másiknak, ami neki jó. Ezért a szeretet mértékét az a jó jelenti, amit a másiknak akarunk. Legnagyobb a szeretetünk akkor embertársunk iránt, ha személyiségének teljességét, vagyis üdvösségét akarjuk. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ez nagyon fontos mozzanat. Hogyan akarom valakinek a javát? Mi az a jó, amit neki kívánok? És mit tartok legfőbb jónak? Vajon eszembe jut ez a szó? Ha valakinek a legnagyobb jót akarom kívánni, akkor azt mondom, üdvözüljön, teljesedjék be Istenben az ő élete. El nem múlóan és örökké. Örökre boldog legyen Isten látásában és élvezetében. Jézus szeretete végtelen volt, mert a végtelen jót, önmagát, önmagában a valóságos Istent adta az embereknek. Olyan tökéletesen átadta magát, hogy Isten fiúi személyiségének jogát is átadta, egyrészt az atyának, másrészt átadta az egyháznak. Ezt az adományt pedig egyformán mindenkinek átadta, aki elfogadta azt. Különbözött viszont, és ma is különbözik az Úr Jézus szeretetének, önátadásának a módja az egyes emberekkel szemben. Másképpen adta önmagát az ószövetségi embernek, mint az újszövetséginek. Másképpen a szűzanyának, mint bűnbánó Magdolnának. Másképpen szerette Péter apostolt, mint Jánost, akivel érzelmi kapcsolata legintenzívebb volt. Az emberek ezt nevezik általában szeretetnek. Ezért nevezték János apostolt is a szeretet tanítványnak. És másképpen szerette a bűnösöket, mint a szenteket. És másképpen szerett téged és engem, de mindannyiunkat egyenlő mértékben, azaz végtelenül. Jézus intelme ez, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Jézus, tisztítsd meg a mi szívünket, tisztítsd meg a mi életünket és cselekedeteinket, hogy valóban megláthassunk téged, akik hiszünk benned itt a földön, egykor bizonyosságot lejjünk akkor, amikor meglátunk téged a maga teljességében és dicsőségedben. Hadd, hogy ez így legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 3. alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a ferences intézmények egy-egy pedagógusának, azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára, Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először 3 nős akolitus rétesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszentenésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncerteket is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a 3 testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar színefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, melyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs

0: mondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Kedves hallgatók, az Úr adjon nektek békét. Az Úr, akiről azt hiszi Szent Ferenc, fáradhatatlanul ismétli az írásaiban szinte fő mondani valója, hogy ő az Úr, a jó, és akkor sorolja, hogy ő a jó, egyedül jó, a legfőbb jó, a teljes jó, ő a minden jó. És ebből a jóból fakad, forrásozik a béke. És ezért a jelszó, a Pax et Bonum, a béke és jó. Ez a magyar szó, hogy jó, fantasztikus. Persze magyarként biztos, hogy elfogult is vagyok. De azért gondoljuk meg, hogy van-e még egy nyelv, amely a bónumot, a jóságot ilyen röviden, ilyen sóhajszerűen, két hanggal tudja kifejezni. A jó milyen közel áll a sóhajhoz, amikor azt mondjuk, hogy ó, ez a jó szó a legősibb alapszavunk egyike. Elgondolkodtam azon, hogy van-e még egy nép, amely ilyen kifejezően, ilyen röviden, két hang sóhajtja el azt, hogy jó. És persze nagyon nem vagyok az összehasonlító nyelvtudomány vagy makrolingvisztikának a tudója. De tudomásom szerint van egy nyelv a magyaron kívül, amely ebben ilyen tehetséges, mint bocsánat, így mondom, mi vagyunk, és ez pedig a kínai nyelv, amelyik szintén ilyen röviden, két hang, sóhajszerűen fejezi ki a bónumot, a jóságot. Egy másolhangzóval és egy diftangussal próbálom kiejteni, hao, ez kínaiul a jó. Az, hogy te jó vagy, ezt állítólag így mondják a kínaiak, hogy ni hao, ami egyet jelent azzal is, hogy jó napot. Szóval kínaiak és magyarok vagyunk.

tehetségesek, hogy ilyen kifejezően és szépen és a lehető legegyszerűbben, legrövidebben tudjuk kifejezni azt, hogy bónum, jó, haó. Azt hiszi Szent Ferenc pedig Jézus nyomán állítja, mint említettem, és ez sokszor-sokszor említi Szent Ferenc, hogy egyedül Isten jó. Jézus mondja ezt a gazdag ifjúnak, aki így szólítja őt meg, hogy jó mester, mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet. És erre mondja Jézus ennek a buzgó úriembernek, fiatalembernek, gazdag embernek, aki hozzáfordult, hogy mit mondasz? Csak egy van, aki jó. Olvassuk Szent Márti evangéliumában 19. fejezet 17. versében. Ezt Szent Márk és Szent Lukács így fogalmazzák, senki sem jó az egy Istenen kívül. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk Péter apostol beszédét Cornélius házában. Cornélius megkereszteli, és az ő háza népéhez szól Péter, és azt mondja Jézusról, hogy ő, mármint Jézus, szerte járt, körüljárt, jót tett. Mondja azt, hogy minden tettének, beleértve a szavait, a tanítását is, minden tettének egyetlen forrása van, az Atya forrása. Az Atya, ő a forrás. És ő az Atyától indítva a Szentlélek erejével viszi végbe a jót. Így olvassuk Szent János levelében 10. fejezet 38. versében a szavakat, amelyeket hozzátok intézek. Nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. S hozzáfűzi, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez az egység a jónak a forrása. És mi a jutalma ennek a mondatnak? Az, hogy az írástudók, farizeusok köveket ragadnak, hogy megkövezzék, mert hogy egynek mondta magát Istennel, az Atyával. Isten jó. Ha jó, akkor ebből az következik, nem az következik, hogy akkor keseredjünk el, hogy Isten jó, én nem vagyok Isten, akkor képtelen vagyok a jóra. Nem ez következik. Isten jó. Ha pedig jó, a jóból az következik, hogy nem tud nem ajándékozó lenni, és nem is tud kevesebbet sem adni önmagánál. Megint csak a Szent János evangéliumából idézek a 3. fejezetből, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyetlenét adta, vagyis mindent egyetlenét adta, önmagát adta az ő egyetlenében, Jézus Krisztusban. Isten adja, leheli belénk, hogy jók, hogy isteniek lehessünk. De persze, ehhez mi egész lényünkkel kellünk, akarnunk kell, vágynunk, szomjaznunk kell arra, hogy ő bennünk és általunk a jó legyen. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy Jézus kopogtat. Jézus kopogtat az ajtón. Be kell őt engedni, ő rá szomjazó lélekkel. Azonban, ha a mi önistenítésünk, zárt osztálya vagyunk, a tiszták, tökéletesek, farizeusi zárt osztálya, akkor Isten nem tudjuk beengedni, hát én vagyok. Mit keresne? Akkor nem tudjuk Istent beengedni, nem tudjuk a kopogtató Jézust beengedni, akkor nem tudja művelni bennünk Isten, az Atya, a Szentlélek által a jót, hogy mi Jézus módjára, Jézus Krisztusként, Krisztusiként a jóra, az Istenire képesek lehessünk. Vagyis a jó, aki Isten, az ő befogadásának az első fázisa, az alázat, vagyis annak a bölcsessége, annak a tudata, Szent János evangéliumát idézem a 15. fejezetből, hogy nálad nélkül semmit sem tehetünk. Az ebből fakadó, az alázatból fakadó második fázis a hit és a bizalom. Hiszek a te jóságodba, Istenem, jóvoltodban, a te ajándékozó jóvoltodban, a bízom benned. És micsoda ígéretek fűződnek ehhez a bizalomhoz, ehhez a hithez. Nem fűzök kommentált hozzá, olvasom Szent János evangéliumából. Én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz, aki bízik bennem, ha meghal is, élni fog. 11. fejezet 25. vers.
És aztán, aki hisz, aki bízik bennem, annak szívéből, amint az írás mondja, élő víz folyamai ömlenek. 7. fejezet 38. vers. És aztán, aki hisz, aki bízik bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, mondja Jézus, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az atyához megyek. 14. fejezet 12. vers. A harmadik fázis annak a tudata, annak a megélése hittel bizalommal, hogy Isten nélkül, az ajándékozó Isten nélkül nincs remény, de a hit által, a bizalom által befogadva Isten az ajándékozót, hogy képes vagyok a jóra, van remény. És a bizalomból, a reményből szeretet fakad, vagyis a szeretet az, hogy képes vagyok gondolatban, szóban és cselekedetben is a jóra. A papszentelés előtt a püspök különböző kérdéseket tesz fel a jelöltnek, és aztán azt kérdezi, hogy akar-e Jézus papja lenni. És ha az a válasza, hogy akar Isten segítségével, akkor erre az a püspök válasza, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezded benned. Micsoda tiszta beszéd. Filippiekhez írt levélből fakad, ahol Szent Pál azzal köszönti a levélben megszólítottakat, filippieket, hogy aki megkezdte bennetek a jót, teljessé teszi azt Krisztus napjáig. Kedves hallgatók, miközben 4 fázisról beszéltem, alázat, hit, remény és szeretet, mindig bennem volt, hogy vonjam is ezt mindjárt gyorsan vissza, mert hogy ezt a 4 fázist egymás után tudtam csak elmondani, de ezek egyáltalán nem egymás után léteznek, nem egymás után vannak, hanem egymásban, úgy, mint egy 4 szólamú Bach korál, egy 4-es-1 ajándék, hogy képes leszek végül isteni módon a jóra. A szentek, attól szentek, hogy ezt tudják, mármint azt tudják, hogy csak is Isten ajándékaként képesek a jóra, és ha képesek, akkor leborulnak, hogy megköszönjék az ajándékot, és azt is látják, hogy az ajándékozóhoz képest, és az ő ajándékához, amit kaptak, ilyen csekélység, szinte semmiség, amit tettek, amit ebből megvalósítottak, hogy mennyi a hiányosságuk. Assisi Szent Ferenc leborul a feszület előtt. Nyilvánvaló, ha leborul a feszület előtt, akkor ott van a megfeszített Jézus iránti alázata, a hite és bizalma, a nagy reménye, és teszi ezt mélységes szeretettel. Mégis, ez a kereszt előtt leboruló Ferenc mit val meg az ő imádságában, és mit is kér? Megvallja alázattal szívének a sötétségét, megvallja alázattal, hogy Isten ajándéka nélkül képtelen a hitre, a reményre, a szeretetre, és semmiféle érzéke és értelme nincsen ahhoz, hogy megtegye az a Jóistennek a parancsát. Ezért imádkozik így hitének szinte teljességében, hiszen ez az ő hitét, alázatát, hitét, reményét és szeretetét csodálja meg ebben a leborulásban, és ebben az imádságban is. Érdemes vele, Szent Ferenccel leborulni, és ő szavaival imádkozni, könyörögni, fohászkodni, hogy ó legfőségesebb és legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Kedves hallgatók, az alázat, a hit, a remény és a szeretet mind-mind ajándék. Ezért az ajándékért nem csak Szent Ferenc fohászkodik. A magyar irodalomban sok költőt ismerünk, akik ezért az alázatért, hitért, bizalomért, reményért
kegyelemért és szeretetért imádkoznak. Ilyen Radnóti Miklós, aki megvallja az egyik versében, a Sem emlék, sem varázslatban, hogy meredek az út, és aztán egy másik vallomás, majd egy levél, amelyben a kereszteléséről szól, hogy ezen a meredek úton nem merészkedik magában elindulni, hanem egyes egyedül azzal, aki az úti kalauz, sőt maga az út, ahogyan a Szedő Dénes atya keresztútjában imádkozzuk, a hegytetőn, hol nincsen út, elnyúlt testem, ingyen út, mondja Jézus. A Sem emlék, sem varázslat című verset el fogjuk olvasni, de előtte felolvasom azt a levelet, amelyben Radnóti Miklós fölkéri professzorát, Zolnai Bélát, hogy legyen a keresztapja. Így hangzik a levél. 1943. április 23-án fogalmazza. Mélyen tisztelt Zolnai Béla professzor úr! Mintegy 15 esztendeje határoztam el magamban, hogy 34. éven betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus 33 esztendős múlt, még nem volt 34, mikor megfeszítették, ezért gondoltam így. S azért, bár 18 éves koromtól katolikusnak érzem és vallom magam, mert azt hittem, hogy ez a megőrült és aljas világ csak rendbe jön addig, megszűnik a zsidó üldözés, magánügy lesz az én megkeresztelkedésem is, nem gondolhatja senki spekulációnak vagy menekülésnek. A világ ugyan ma őrült és aljas igazán, de spekulációnak vagy menekülésnek valóban nem hihető ma már a megkeresztelkedés, hisz semmi reális előnye nincs. Erkölcsi aggályaimat így elmosták a burjánzó törvények és rendeletek. Sík Sándor keresztel május 2-án, vasárnap, a Szent István Bazilikában. Szeretném professzor urat felkérni a keresztapaságra. Mély tisztelettel és szeretettel köszönti régi tanítványa Radnóti Miklós. Radnóti levele 1943. április 23-án kelt. A vers, amit mindjárt hallani fogunk, a Sem emlék, sem varázslat, 1944. április 30-án kelt, ekkor még otthonról írja ezt a verset, de már Magyarország német megszállása után, és azután, hogy kötelezve van a sárga csillag viselésére, rá egy 2-3 héttel, május 18-án Radnótit beidézik a 3. munkaszolgálatra, ahonnan már nem tér vissza. A vers sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag, és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell, a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat, az másról szól, halázad, nem önön érdekéről, az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim sem volt, nem is lesz immár sosem nekem, merengje el hát egy percre e gazdag életen, szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel, a világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át mindazt, ami hátra van, nem nézek vissza többé, és tudom, nem véd meg engem, sem emlék, sem varázslat, bajos ameny felettem. Ha megpillantasz, barátom, fordulj el, és legyincs, hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs. És nem sokkal említettem, a vers keletkezése után Radnóti elindul, viszik a meredek útra, és hogy ezt a meredek utat milyen hittel, reménnyel és szeretettel, és főként alázattal járja, annak sok bizonyítéka van. Talán a legfőbb az, hogy a nagy nyomorúságban érik be igazán a költészete,
hatalmas verseket olvashatunk abból a bizonyos Bori Notezből, amelyet a lágerek borzalmas körülményei között, sőt már a vesztőhely felé vezető úton ír meg ezeket a verseket, amelyek mondhatjuk, hogy a Szentlélek csodái. A 7. eklóga, 8. eklóga, levél a hitveshez, gyökér, alárecer, aztán a 8. eklógát újraírja, és aztán ott van a 3 razglednica. Kedves hallgatók, hogy az alázat ilyen szörnyűséges körülmények között, szenvedések közepette tud beérni? Valószínű, hogy én kérdezem, de hogy igennel kell rá válaszolni. Ez alázat sokféle lehet. Miért nem? Teljesen mást kerestem az interneten, és egy hirdetésen akadt meg a szemem. Egy Baka István estre hív ez a hirdetés. Ezzel a címmel Baka István költő, író, műfordító, a szerkesztőről emlékezés halála évében, halála után, 1999 tavaszán, és ez a címe ennek a meghívónak, hogy istentelenül szomorú. És aztán hozzá a lélek mélyéig őszinte szó szépsége, és még jobban nézem én, hogy Baka est a szegedi ferences kolostorban. És akkor visszaemlékszem, hogy tényleg, valóban tartottunk ilyen estet, a legkiváló barátai szólaltak meg Baka Istvánról, Darvasi László például, kiváló újságíró, szegedi újságíró vezette az estet, a Panek Sándor, és nekem is jutott szerep méltatlanul. Néhány Baka István verset olvastam fel, így a tűzbe vetett evangéliumot tájkép fohásszal Gecsemáné, és az Én itt vagyok. És valóban ezek mindegyike arról szól, hogy istentelenül szomorú, a Jóisten iránti mélységesen mély vágyakozásról, és talán ezt már egyszer említettem az egyik olvasás órán, hogy úgy magamról kissé megfeledkezve versek után megjegyeztem ilyen félmondattal, hogy ez az ember biztosan üdvözült. És utána egy évre rá, hogy nem részletezem, nem akarom az időt ezzel húzni, nem részletezem a történetet, de találkoztam a Baka Istvánnak az aranyos öreg édesanyjával. És az megragadott engem, hogy igaz-e, hogy én azt mondtam, hogy az ő fia üdvözül. És azt mondta, mert hogy ő nem nevelte hitre, mert hogy rendőr volt, meg a férje is rendőr volt, és ő a hibás, hogy ez a gyerek az ateizmusát hangoztatva valóban minden riportban elmondta, hogy ő nem hívő, és hogy ő ateista, és hogy mi is azt mondom, hogy ez az ember üdvözült, és akkor mondtam, hogy nem mondom, visszamondtam az édesanyjának, aki aztán nagy örömében megölelt és megcsókolt. Hát ki vagyok én, persze, hogy nem garantálom én senkinek az üdvösségét, de hogy a sóhaj, az alázat, hogy Isten nélkül semmi, ez egy bebocsátja a kopogtató Jézust, ez a sóhaj. És aztán olvasom a Baka István nővérének a feljegyzését, hogy a halála előtt, lehet, hogy ezt is elmondtam, de olyan szép, hogy még egyszer elmondtam a olvasás órán, hogy a halála előtti napokban nem csak, hogy Benyik tanár úr, Benyik Györgytől fölvette a betegek kenetét, és elvégezte a Szent Jónás, hanem arra kérte az ő nővérét, hogy mint a nagymamájánál, ahol nyaranta 2 hetet voltak, és ahol megtanultatta őket imádkozni, kulcsoljuk össze a kezünket, és mondjuk együtt, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd, nyitva, atyám, és ismerjük az esti imádságot. Szóval, hogy aki bebocsátja a jó Isten, várva, sóhajtva, és elismerve, vagy nélküle Isten istentelenül szomorú lenni, az kinyitotta a kopogtató Jézus előtt az ajtaját. És aztán egy másik történet, ahol meg vagyok győződve, hogy végül is a Jóisten nagyon kitartó, egy életen át is tud kopogtatni, és végül kinyílt az ajtó. Petri Györgyről szeretnék néhány mondatot mondani, aki igen-igen délszegen hirdette, mondhatni kevélye,
ilyen az ő hitetlen ateista voltát. 24 évesen, amikor még ebben a büszkeségében volt, mondom idézőjájel, 24 évesen egy tanulmányt ír Petri György a Világosság folyóiratban, ez 1967 decemberi számban jelent meg, és ebben a tanulmányában József Attilát idézi. Mégpedig ezt a pár sort József Attilától: ó, boldog, akinek van Istene, én nem leltem szívemben, sem az égben, se a halott fényű istentelenségben, önkoporsomban nemzem önmagam. És ezekhez a sorokhoz, mondom, a 24 éves magát büszkén ateistának mondó Petri hozzáfűzi, hogy na lám, az ő költészetében is példaképe, a József Attila volt bátorsága az ő ateizmusáról írni, az ő ateizmusát megvallani, volt bátorsága a hitetlenséghez, minden nyomorúsága ellenére, ez ám az ember. Nagyjából valami ilyesmit ír ebben a tanulmányában, nagyon röviden összefoglalva erről a pár sorról, amit felolvastam. És aztán teltek, múltak az évek, züllött életet élt Petri. Romlás romlásra. Teltek, múltak évek, évtizedek. Petri György, a hajdani, Batthyány téri Szent Anna templom minisztránsa, aki 13 évesen szakított a Szent Annával, mármint a templommal, a minisztrálással, meg nyilván a Szent Annával is, megtagadta Istent, gyalázta többek között az egyházat, és aztán mi történik? 32 év múlva, 55 évesen azt írja, most egy verset idézek Petritől, megjött a tél a címe, 55 évesen megfáradt beteg férfi, szeretnék a gyerekkoromba visszatérni. 2000-ben halt meg Petri, a verset 1988-ban írta, és 1999. februárjában, ekkor 57 éves, súlyos betegen a Szent László kórházba fekszik, és egy nagy spirálfüzetben feljegyzéseket ír. És miért nem? Újra eszébe jut Petrinek a József Attila vers, a már általam idézett sorok, az ó boldog, akinek van Istene, én nem leltem szívemben, sem az égben, se e halott fényű istentelenségben, önkoporsomban, nemzem önmagam. És újra megjegyzéseket fűz ezekhez a József Attila sorokhoz. Többek között ilyesmit, megint összefoglalom az ő megjegyzéseit, hogy József Attila ugyanabban a nyomorúságban, szomjúságban, szenvedésben van része, mint neki a hitetlensége miatt, az istentelensége miatt. Itt már nem nincs szó diadalmas ateizmusról, nincs szó büszke hitetlenségről, hanem arról, hogy milyen rokon érzés az ő nyomorúsága, az ő istentelen szomorúsága a József Attilának a szomorúságával, az istentelensége, a hitetlensége miatt. Ez már azt jelenti, hogy nyílik az ajtó, hogy bebocsássa a kopogtató Jézust.

0: érdemes még mindig a költők világában maradva látni, persze a szentek élete ezt 100%-osan igazolja, hogy minél teljesebb az ajándék befogadása, vagyis a hitnek, reménynek, szeretetnek, az alázatnak, hitnek, reménynek, szeretetnek a befogadása annak, hogy Isten jó volt a bennem műveli, hogy képes vagyok a jóra, annál teljesebben hangzik el az a könyörgés, amit a Szent Márk evangéliumában olvashatunk, az édesapa, aki Jézushoz fordul, hogy gyógyítsa meg az ő kedves fiát, és akkor Jézus rákérdez, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni. És erre az édesapa Jézus elé roskadva mondja, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Ezt a gyönyörű érési, fejlődési irányt most Sík Sándor költészetén keresztül pár versén szeretném bemutatni. Sík Sándort a kedves Mária Rádió hallgatóknak bizonyára nem kell bemutatnom, 1889-ben született, 1963-ban halt meg, és 1936-ban, 40 évesen írja talán legismertebb versét, aminek ez a címe, hogy Hiszek. Amikor ezt a versét írja Sík Sándor, mondhatni e világi szempontból is a sikereinek a csúcspontján van, a szegedi irodalomtanszéknek a professzora, ekkorra már 7 verses kötete jelent meg, ünnepelt költő, és mint professzor igen sikeres, igen szeretett professzor. A szegedi nagy auditorium maximumot az ő óráin mindig zsúfoltságig töltik meg, nem csak a irodalom tanszékhez tartozó hallgatókkal, hanem az egyetem más fakultásairól is zúdulnak az ő óráira, és igen fantasztikus monográfiáknak, irodalmi tanulmányoknak, írókról szóló tanulmányoknak, könyveknek a szerzője. A közülük számomra a legkedvesebb a Pázmány, az ember és az író, ez 1939-ben jelent meg, szép vastag könyv, általában szép vastag könyvei vannak Sík Sándornak, az irodalomtörténeti könyvei, a monográfiái. Az egyik kritikusa ezt írja az ő tanulmányairól: ragyogó figyelemmel, fegyelemmel és világossággal uralkodik sokrétű és zsúfolt anyagán, tudós lelkismeretessége és szigorú tárgyilagossága tiszteletre méltó. De Sík Sándor nem csak sokakat vonzó előadó, hanem nagy barátja is a hallgatóinak, cserkészvezető, például Szerb Antal a cserkészetben ismeri meg jobban, és lesz személyes atyai jó barátja Sík Sándor. Ugyanígy a fiatal egyetemi oktatót szárnyai alá veszi Sík Sándor, baráti patrónusa lesz Pálincs Sándornak. Szóval, amikor a Hiszek című versét írja 1933-ban, azt lehet mondani, hogy professzori, tudósi, papi és szónoki sikereinek a csúcsán van. Ekkor születik ez a Hiszek című verse, amit most az órára nézek, ezért csak egy verszakot belőle. Hiszek és hitem súlyos és kemény, nem tünde tan, nem pille vélemény, nincs benne így úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalozás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni ád elében. Ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Sík Sándor, aztán nézzünk olyan későbbi verseket. 1942, amikor az ország állapota zűrzavarossá válik. Sík Sándor 53 éves, a vers címe: kétélű kard, csak néhány sor belőle. Szótlan szólítalak, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. kopogtass szívemen, olyan nagyon puha és olyan kőkemény, és aztán később 1946-57 évesen a vers színe, mint az ördöngös fiú édesapja, néhány sor belőle, mint az ördöngös fiú édesapja, lábadhoz, uram, úgy esem. Hiszek, uram, segíts hitetlenségemen. Hiszek, uram, hiszen ha nem hihetnék, mi maradna más, mint az őrület. És úgy látom, egy percen van egy szép hosszú vers, imádság a jó halálért, ekkor 1953-ban írja, már 64 éves, és csak megint csak néhány sort a versből, imádság jó halálért, jóságos úr, ki minket úgy szeretsz, hogy képünkben megélted a halált, ki testedben tudod az emberi végsőség minden szorongásait, ó emberfia, emberidegekkel, hússal és vérrel lélegző barát, te jól tudod, hogy a legutolsó emberi percek a halálos ágyon, neked is legutolsó lehetőség kiöntened még lüktető szívünkre szereteted megváltó tengerét. És aztán kihagyok újra a versből. Félig vagy félig se szolga, ilyen maga kedvére dolgozó, műkedvelő apostol vagyok. Hogy kívánjon kis élete végére nagy halált? Tudom, uram, gyenge vagyok én, gyermeknél gyengébb. Ó, maradj velem, mikor az este végképp rám szakad, hogy amikor az ajtó megcsikordul, és nevemen szólítanak, feleljem, legalább gondolatban. Én vagyok. Igen, uram, kérnem, csak ez maradt, engedj jó halált, csak a te arcod a kereszten legyen utolsó látása szememnek, csak annyit tudjon eldadogni még cserepes ajkam, pattanó agyam, csak azt formázza meg, én Jézusom. Kérhet-e jobbat a fáradt zarándok, mikor az ösvény egyre-egyre szűkül, fogy a levegő, s megsejlik előtte szorongó ködben a szűk kapu torka, ezért könyörgök, erre adj kegyelmet, verejtékező Getsemáni Jézus. S aztán utolsó vers szakok, elhallgatok, uram, elég nekem, amit te mondtál, más nem kérek én. Aki bennem hisz, az nem lát halált. Én hiszek benned, Jézusom, hiszek, segíts, uram, hitetlenségemen. És befejezésül csak Karánert idézem, aki az utolsó imádságában és annak a befejezés című szakaszában ezt írja, és ezzel el is búcsúzok a Mária Rádió kedves hallgatóitól, testvéreim. Csendben fejezzük be, nehogy öntelt, hangos és gyenge emberi szavunk túlharsogja bennünk Isten halk, de mégis hatalmas kegyelmének szavát. Imádkozzuk! Uram, segíts hitetlenségemen! Add meg a kegyelmet, hogy higgyek Jézus Krisztusban, evangéliumában és megváltó kegyelmében. Amen.
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

segítsd, az égiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó atyád.

0: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonosz, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kabzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgy sem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal. Nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli. Leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, te ezt látod, te minden kínt és könnyet számon tartasz. Ezeket a te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak, a hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némítsa el az Úr az összes hazugajkat és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst.
1: A szelideket törvénnyel vezeti az Úr, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
2: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban Dávid megkérdezte az Úrtól, fölmenjek-e Júda valamelyik városába? Az Úr ezt a feleletet adta neki, föl. Aztán azt kérdezte Dávid, hová menjek? A válasz így hangzott, Hebronba. Így hát Dávid odament, és vele a két asszony is, a jizreeli Ahinoam, valamint Abigail, a kármeli Nabál felesége. Azokat az embereket is odavonultatta Dávid, akik vele tartottak, mindegyiküket a családjával együtt. Hebron falvaiban telepedtek le. Akkor Júda férfiai elmentek, és Dávidot fölkenték Júda házának királyává. Dávidnak hírül vitték, hogy a gileádi Jábes lakói eltemették Sault. Erre Dávid követeket küldött a gileádi Jábes lakóihoz ezzel az üzenettel. Áldjon meg benneteket az Úr, hogy könyörülettel voltatok uratok Saul iránt, és eltemettétek. Legyen hozzátok könyörületes és jóságos az Úr, s magam is jót teszek veletek, amiért így viselkedtetek. De most szedjétek össze magatokat, és legyetek bátrak, mert uratok Saul halott, ám engem Júda háza fölkent királyává. Abner azonban, Nernek a fia, Saul seregének a vezére fogta Isbaált, Saul fiát, és elvitte Mahanaimba, és megtette Gilead, valamint az Azeriták, Jizreel, Efraim, Benjamin és egész Izrael királyává. Saul fia, Izbál 40 esztendős volt, amikor Izrael királya lett, és 2 évig uralkodott. Csak Júda háza csatlakozott Dávidhoz. Az az idő, ameddig Dávid Hebronban Júda háza fölött uralkodott, 7 évet és 6 hónapot tett ki. Saul háza és Dávid háza között még sokáig folytatódott a háborúskodás. Dávid egyre hatalmasabb lett, Saul háza pedig mindig gyengébb. Hebronban fiai születtek Dávidnak. Első szülötte Amnon volt, a jizreeli Ahinoamtól. A második fia Kiláb, a Kármelbe való Nabál feleségétől, Abigailtól. A harmadik Absalom, a Gesuri király, Talmai lányának, Mahának a fia. A negyedik Adinoja, Haggit fia. Az ötödik Szefatja, Abitál fia. A 6. Jitrám, Dávid feleségétől, Eglától. Ezek születtek Dávidnak Hebronban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem veszti el Júda a fejedelmi pálcát, sem utóda a vezérséget, míg el nem jön az elküldendő, akire a népek várakoznak. Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, atyád fiai meghajolnak előtted, míg el nem jön az elküldendő, akire a népek várakoznak.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. Csak azzal dicsekedhetünk, amiről a lelkismeretünk tanúskodik. Vannak vakmerően ítélkező, megszóló, sugdolózó, károgó emberek, akik szeretnék megsejteni azt, amit nem látnak. Akik szívesen meghányják vetik azt is, amiről sejtelmük sincs. Az ilyenek ellen mi marad más, mint saját lelkismeretünk tanúságtétele. Testvérek, még amiben tetszeni akarunk, abban sem keressük dicsőségünket, és nem is kell keresnünk, hanem azok üdvösségét kell keresnünk, akik minket követnek, és azért kell helyesen élnünk, hogy el ne tévedjenek. Kövessenek minket, ha mi Krisztust követjük, ha pedig mi nem követjük Krisztust, ők akkor is Krisztust kövessék. Mert ő legelteti nyáját, nem a magunk javát keressük tehát, amikor az emberek tetszésére akarunk lenni, hanem örülni akarunk az emberek miatt, és örülni akarunk azért, hogy tetszésükre vagyunk, hiszen ez azért jó, mert az ő javukat szolgálja, és nem a mi tekintélyünket. Érthető tehát, hogy ki kellen beszél az apostol, amikor azt mondja, ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Viszont az is nyilvánvaló, hogy kik miatt mondta ezt. Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére, hogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok. mind a kettő világos, mind a kettő békét hozó, mind a kettő becsületes, egyik sem okoz zavart. Te csak egyed Isten legelőjének füvét, és igyad tiszta vizét, de le ne taposd azt, és fel ne zavard ezt. Mert bizonyára hallottad magától Urunktól, Jézus Krisztustól, az apostolok mesterétől, úgy világítson a ti világosságtok az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat, hiszen ő az, aki ilyenekké tett titeket. Mi ugyanis legelőjének népe, és kezének nyája vagyunk. Őt dicsért tehát, aki téged jónak tett, ha jó vagy, és ne saját magadat, hiszen a magad erejéből csak rossz lehettél. Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy, hogy amikor valami jót cselekszel, a magad dicsőségét keresed, és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát? Minden esetre, aki ezt mondta, világítson a ti világosságtok az embereknek, ebben a beszédben azt is mondta, ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek. Ha ezt az apostolnál ellentmondásnak láttad, most az evangéliumban is annak látod. De ha szíved hűséges meghódolását nem zavarod meg, akkor majd meglátod itt is a szentírási helyek békés megegyezését, és megtalálod bennük a te békédet is. Testvéreim, tehát ne csak arra törekedjünk, hogy buzgók legyünk, hanem arra is, hogy az embereknek jó példát adjunk. Ne csak arra törekedjünk, hogy lelkismeretünk szerint cselekedjünk, hanem amennyire gyengeségünkből és emberi gyarlóságunkból telik, törekedjünk arra is, hogy semmi olyat ne tegyünk, ami gyenge testvérünkben a rossznak gyanúját kelthetné, nehogy, amíg mi tiszta füvet fogyasztunk és tiszta vizet iszogatunk, letapossuk Isten legelőjét, és a gyenge juhok már csak ezt a letaposott füvet egyék, és a zavaros vizet igyák. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak, azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjai járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordítod tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézd rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, legyőztem, sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze.

megromlott a kutálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Isten. Mind rossz útra tértek meg, romlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik

0: egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjon majd Jákob, és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
1: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod. Uram, te a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkait. Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a Leveleki, Béres Tamás az Ajaki és Simon Szabolcs a Nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunkból való önzetlen ajándékozásról szól, és nem a birtoklásról. Példaként említette a házasságot, a gyermekek önállóvá válását és a mindennapi apró figyelmességeket, amelyekben a felebaráti szeretet is megnyilvánul. A pápa arra buzdított, hogy Krisztus szeretetének tanúiként a mindennapokban is nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Beszéde végén imádságra hívott a venezuelai földrengés áldozataiért, és köszönetet mondott a mentésben résztvevők önfeláldozó munkájáért. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra vasárnap a segítő Szűz Mária kegyhelyen tartott Szent Péter és Pál apostolok búcsújára, adja hírül a Magyar Kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenekelőtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A szentmise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ége testéről.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őrd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 30-án kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. A magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Imalánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, dr. Csókai András műsora, 16 óra 35 perckor. Barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szabáról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor. Ráhanguló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Függőségről mindenkinek, Ládai Eszter és Kubiszín Viktor műsora, 20 óra 16 perckor, Isten patikája, gyógyfüvekről és természetes gyógymódokról, Rabbi Edit műsora, 21 óra 5 perckor, aktuális, 22 órakor, nézőpont, gondolatok a teremtett világ védelméről, Sipos Vera műsora, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Szentírás, ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában, 23 óra 20 perckor, Zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
4: Mária Rádió.
5: Imádság a békéért. Végtelen jóságú Isten, mindenség teremtője, akinek irgalmassága mérhetetlen, és az ember szeretete kimondhatatlan, aki minden gonoszságunkat elvetted és a keresztre szegezted, hogy megszentelj minket, te bűntelen, minden szenny nélkül való. Benned bízva esdekléssel eléd borulunk, türelmes Urunk, szemünket rávetjük kimondhatatlan és mérhetetlen ember szeretetet tengerére, és így kiáltunk hozzád, könnyen engesztelődő Urunk, ments meg minket!
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Felvételi jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2026-27-es évfolyamára. Helyszín: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia, Pilis Csaba, Templom tér 10 szám. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia új évfolyama még várja a jelentkezőket az államilag akkreditált program a 18-35 éves korosztály részére nyújt 10 hónapos ingyenes bentlakásos képzést havi ösztöndíjjal és teljes ellátással, Kárpát-medencei tanulmányutakkal és intenzív kollégiumi élettel. A keresztény szellemiségű képzésen belül a 10 hónap alatt átfogó ismeretek szerezhetők például olyan kulcs területeken, mint a teológia, a politológia, a média, a gazdaság vagy a modern tudományok, ismert és elismert oktatók közreműködésével. A nap délelőtt az aktuális tematikájú közös oktatással kezdődik. Délután a szemináriumi munka és az egyéni tanulás következik. Esténként pedig gazdag közösségi programkínálat várja a hallgatókat. A mindennapi imádság természetes része az életnek, csak úgy, mint az önismereti tréningek, amelyek segítik az egyéni lelki-szellemi fejlődést. Lehetőség van számos közösségi, például sport és kulturális programra. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia államilag akkreditált státusszal rendelkezik. Tehát azok a hallgatók, akik diplomásként kezdik el az egyedülálló oktatási programot, államilag elismert oklevelet vehetnek át az Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös keresztény közéleti mediátor szakirányú továbbképzésének elvégzéséről. A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, előnyt jelent a felsőfokú végzettség. A 18-35 éves korosztály bármely tagja jelentkezhet, a Kárpát-medence egész területéről. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a kedd. További információ és jelentkezés szenttamásakadémia.hu címen. Ünnepélyes megnyitó Esztergomban. A Keresztény Múzeum nevében szeretettel hívnak minden érdeklődőt a megújult múzeumok ünnepélyes megnyitójára, amelyet június 30-án kedden 15 órakor tartanak az Esztergom vízivárosi plébánia templomban. Esztergom Mindszenty Herceg Prímás tere 2 szám alatt. Az eseményen jelen lesz Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érseg. A vendégeket köszönti Koncsek Ildikó múzeumigazgató. A felújított múzeumot megnyitja dr. Török Csaba, kinevezett kanonok, plébános, egyetemi tanár. Dr. Mikó Árpád művészettörténész, az MTA levelező tagja. Az új kiállítási koncepciót ismerteti dr. Sarkadina Gyemese, művészettörténész, egyetemi docens. Zenei közreműködő Mizsei Zoltán, egyházzenész, egyetemi docens. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kérjük részvételi szándékát jelezze az alábbi e-mail címen kereszténymúzeum@gmail.com. A megújult állandó kiállítás mellett bemutatják Atlasz Gábor keresztút sorozatát, melyet Felsőtúr plébánia temploma számára készített.
6: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké! Amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Imáinkat felajánljuk Magyarország békéért, a betegek gyógyulásáért, Merinda, Villa betegekért, és mindannyiunk saját szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Az utolsó vacsora után az olajfák hegyére tartott Jézus. Tanítványai követték, amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán, mint egy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajt, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelgő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák tövisből koronát fontak Jézus fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket nem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköpenyben kijött eléjük, Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Asszonyunk, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki életünk a keresztet hordozta. A keresztények élete Jézus követése, a keresztvállalása. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Ahova megyek, válaszolta Jézus, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsaszűrő 5. titka, akit életünk keresztre feszítettek. Vele együtt két rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták, és a fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lemondod, és harmadnapra fölépíted az Isten templomát, szabadíts meg magad, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. 40 év után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével kezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az Esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsigolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanoszauruszhoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre. Ott leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitva ajkát, így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, majd vígasztalásban lesz részük. Boldogok a szelídek, övék lesz a föld. Boldogok, kik éhezik és szomjazzák az igazságot, majd betelnek vele. Boldogok az irgalmasok, majd irgalmat nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják Istent. Boldogok a békességesek, ők Isten fiai. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat fognak rátok. Örüljetek és újjongjatok, nagy lesz jutalmatok a mennyben, hiszen így üldözték előttetek a prófétákat is. Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidobja és széttapossa az ember. Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem rejthető. És a világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának. Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és magasztalják mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem. Bizony mondom néktek, míg ég és föld fönnáll, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, hanem beteljesedik az egész. Aki tehát csak egyet is elhagy a legkisebb parancsok közül, és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek, ha igaz voltotok, fölül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok a régieknek szóló parancsot, ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart. Aki fele barátját butának mondja, állítsák a nagy tanács elé. Aki pedig istentelennek mondja, jusson a gyehenna tüzére. Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy fele barátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt. Menj, békülj ki előbb fele barátoddal, aztán térj vissza, és ajánld föl ajándékodat. Békülj ki idejében, még útközben ellenfeleddel, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró a poroszlónak, és tömlőcbe nevessenek. Bizony mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért meg nem fizeted. Hallottátok a régieknek szóló parancsot. Házasságot ne törj. Én pedig azt mondom nektek, mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki, és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, sem hogy egész tested gehennára kerüljön. Ha pedig jobb kezed botránkoztat meg, vágd le és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, sem hogy egész tested pokolba jusson. Parancs volt az is, ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve, ha nem törvényes felesége, okot ad neki a házasságtörésre, aki pedig elbocsátott nőt vesz el, házasságot tör. Hallottátok azt a régieknek szóló parancsot is, hamisan ne esküdjél, de tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. Még fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van. Hallottátok a parancsot. Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szállj szembe a gonosszal, hanem ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. S ha pörbe fogva el akarják venni köpenyedet, add oda köntösödet is. S ha 1000 lépésre kényszerítenek, menj el 2 annyira. Adj a kérőnek, és aki kölcsönt akar, vissza ne utasítsd. Hallottátok a parancsot. Szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi többet tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei atyátok.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
7: Június 30-a. A mi vétkeink miatt kapott sebet. Ezt Izajásnál olvassuk az 53. fejezet 5. versében. A mi vétkeink miatt kapott sebet. Ez a 4. ének már Izajás könyvében, ami a Szentírás gyöngyszeme, az Úr szenvedő szolgájáról. Az ének elején és végén az Úr beszél, kijelenti szolgája diadalát. Ebben a keretben foglal helyet a szolga szenvedéséről, alázatos tűréséről és haláláról szóló híradás. Sokan nem értették, és kívülről szemlélték a szenvedését. Pedig általa az Úr szabadító hatalma cselekedett. Ígéretes volt az Úr szolgájának indulása, de aztán őt vádolták mások hibáiért. Egy nagyvállalati vezető, aki nyugdíjba ment, mondta nekem a napokban, az volt a legnehezebb, most már bevallom, hogy minden felelősség az enyém volt, és sok alattam dolgozó munkatársam minden hibája és problémája folyamatosan rám hárult. Hálát adok érte, hogy megúsztam, és nem lett belőle soha nagy baj. Ebben a fejezetben a szolga életpályája gyönyörűen indult, de aztán valamivel megvádolták. Ő nem úszta meg, sőt, belehalt mindabba, amit rábíztak. Az Úr azonban népe javára fordította a halálát. Mondom, sokan nem értették, kívülről szemlélték a szenvedését, pedig általa az Úr szabadító hatalma cselekedett. Ígéretes volt az Úr szolgájának indulása, de aztán őt vádolták mások hibáiért. Ő nem védekezett. Elhordozta a szenvedéseket. Hagyta, hogy a sok tévejgő, saját önző útját járó ember, minden tévesztése és baja ő ráháruljon. A szenvedések meggyötörték testét. Utálatossá tették a külsejét. Miközben az emberek elfordultak tőle, mert akkor a szenvedést Isten büntetésének tartották. Ezért a szenvedőt magára hagyták. Ez a szolga elment a legvégsőkig. Meghalt mások miatt. És még halálában is vállalta a gyalázatot, hiszen a bűnösök közé temették. Az Úr azonban nem engedte el. Előhozta őt a halálból, és célhoz juttatta szolgáját. Nem tudjuk, ki volt ez a szolga. Azt azonban tudjuk, hogy ez az ige szakasz teljes képet fest arról, ami Jézus Krisztusban valósult meg, az ő halálában és feltámadásában. Jézus Krisztus halála és feltámadása azonban egyetlen, semmihez sem hasonlítható. Ehhez képest még a szolgaszenvedése, halála és diadala is csak előkép. Többféle helyettes elégtétel szövi át az életünket, de Jézus Krisztusé győzte le egyedül a halált. Ezért az övé az egyetlen, hatékony, győzelmes áldozat. Örüljünk, Jézus Krisztus diadala miénk. Minden szenvedésben erőt ad, utat mutat, megoldást kínál ez a tény. Amen.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Az egyház lényegét leíró kép. Az egyház atyák úgy vélték, hogy a kozmosz szerkezetén belül a hold az, ami azt a szerepet jelképezi, amelyet az üdvösség épületében, a szellemi-lelki kozmoszban az egyház tölt be. A hold a termékenységnek, az esendőségnek, a halálnak, a mulandóságnak épp úgy szimbóluma, mint az újjászületés és a feltámadás reményének. A hold egyszerre a sötétség és a világosság megjelenítője. Önmagába véve sötét, de világosságot sugároz, nem a saját erejéből, hanem azért, mert továbbítja egy másik égitest fényét. Az a leglényegesebb, hogy noha önmagában véve a hold homok és kő, mégis fényt sugároz az Úr fényét, vagyis nem a sajátját, ami nem az övé, csak az igazán az övé, az a legfontosabb benne, hogy visszasugároz. Sőt, egyenesen az a lényege, hogy ő maga nem számít, hanem csak az számít benne, ami nem ő. Csak azért létezik, hogy meglegyen fosztva magától. Olyan fénye van, amelyel nem azonos, és mégis kizállag. Ezért a fényért létezik az egyház. Az egyház tehát idézőjelben hold. És ezért van lényegi köze a hívő emberekhez. Az a közeg, ahol vallási lelki döntést tudnak hozni, és hosszú távon hűek maradhatnak hozzá. Mivel megítélésem szerint döntő jelentősége van annak, amit fentebb egy kép segítségével fejeztem ki, egy másik szempontból is szeretném megvilágítani, mielőtt fogalmi nyelvre fordítanám le a képi tartalmakat. Amikor a legutóbbi liturgikus reform előtt németre fordították a szentmise szövegeit, rendszeresen megakadtam az egyik kifejezésnél. Megakadásom, megbicsaklásom a fentebb részletezett okokból fakadt. És bárcsupán egyedi eset volt, jól rávilágít az egész problematikájára, amelyről ehelyütt beszélek. A szentmise áldozat elfogadásáért mondott fohászban a következő megfogalmazás szerepelt. Fogadja el az Úr az áldozatot mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Nekem azonban mindig az jött a nyelvemre, hogy és az egész Anya Szent Egyházunk javára. Ebben a nyelvi nehézségben pontosan megmutatkozik az egész probléma, amely foglalkoztat bennünket. És teljes egészében megfigyelhető benne az a módosulás, amely az elmúlt években végbe ment. A mi egyházunk lépett az Úr egyházának helyébe. A mi egyházunk lépett az Úr egyházának helyébe. Vele együtt pedig a számtalan többi egyház, hiszen mindenkinek megvan a sajátja. Az egyházak a mi kezdeményezéseink és intézményeink lettek, a mieink, amelyekre büszkék vagyunk, vagy éppen szégyenkezve tekintünk rájuk. És ma már számos apró magánvállalkozás működik egymás mellett, mindegyik a mi egyházunk, amelyet mi alakítunk ki magunknak. A mi ügyünk, a mi művünk, a mi egyházunk és a mi tulajdonunk. És ebben a szellemben próbáljuk átalakítani, vagy megtartani. A mi egyházunk, vagy akár a ti egyházatok, mindegyik idézőjelben, mögött már nem létezik az ő egyháza. Csak hogy kizárólag az Úr egyháza fontos, és ha már nem létezik az Úr egyháza, csak a mi egyházunk, akkor a mi egyházunk eltűnése nem várat sokáig magára. ha az egyház pusztán a mi egyházunk, nem pedig az Úr egyháza, nem több fölösleges homokozó játéknál.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Második rész. Pécs. ...1934 nyarán jelentkeztem a pálos rendbe felvételre. Mivel kereskedelmiből érettségiztem, azt válaszolták, tanuljak egy évig szorgalmasan latint, és akkor jelentkezzem újból. Páter Vilmos helybeli ferences atya vezetésével nekiláttam a latin tanulásának, és 1935 tavaszán már meg is kaptam a behívót július másodikára. Édesapám szeme elhomályosodott, amikor kezet szorított velem. Édesanyám lekísért a vonathoz, amely a határállomásról, Somoskőújfaluból indult délre, Budapest-Pécs felé. Amikor a vonat elindult, vásott utazókosaramra, és kis bőröndömre néztem, egyedül maradva gondolataimmal. Életünk csupa búcsúzás, és a búcsúzás mindig a múlt halálát, vissza nem térő elmúlását jelzi. A nap lebukott a Karacs felett, amikor elindulunk, és a keleti mecsekben izzó vörösen kelt fel, amikor vonatom Pécsre érkezett. Pécs neve a szláv Piecio Kociol szóból ered, az öt templom már a harmadik században keresztény település volt, Szopiáné név alatt. Erről tanúskodik a ma is megtekinthető őskeresztény sírhely, katakomba a dóm előtt, valamint néhány római kori emlék. A mai püspökséget Szent István alapította. A közeli Írukhegyet, amelynek a kora vaskorból származó Illír földvárát felhasználva a remeték lakták, Bertalan pécsi püspök nevezte el Szent Jakab hegyének, és így gyűjtötte össze közösségbe őket, amely Boldog Özséb által a pálos rend terebélyes fájává fejlődött. A törököknek nagyon megtetszett a város. Mediterrán éghajlata, a mecsek védőfala, a tetjei bővízű források a püspök nyaralójával szinte felkínálták magukat a hódítóknak. A székes egyházat raktárnak használták, míg a főtéren díszes dzsámit építettek minaretekkel, de ezen kívül is több imahelyük, fürdőjük, szórakozóhelyük, sőt, dervis kolostoruk is volt itt. Mivel Mohácstól nem messze volt, az első között esett el és legtovább tartották birtokukban. A mai Pécs szerencsés város. Az ősi falakon újjáépített román stílű székesegyházat a 19. század második felében újították meg, és a leghíresebb magyar festők Székely Bertalan, Locz Károly freskóival díszítették. A keleti és nyugati mecsek horpadásában itt lelhető hazánk egyedüli fekete szén telepe. Erre támaszkodott a híres zsolnai porcelángyár, vasgyár, kesztyű és bőrgyár, majd a hőerőmű. A Szent Jakab hegy alatt 1000 méterre újabban uránércet is bányásznak. A taxi könnyen fölsuhan velem a kanyargós úton a szőlők között, és megáll a kolostor előtt. Elfogódottan lépek be a fehérre meszelt, mindenütt festékszagú épületbe. Egész éjjel utaztam, és így zúgott a fejem. Fáradt voltam. Szinte orvosságként hatott rám az a kedves, szívélyes fogadtatás, átölelés, amely mindjárt a belépésnél fogadott. Elmondom, hogy én vagyok az a delilegény, aki jelöltként érkeztem. Bevezettek egy szobába az emeleten, ahol megmosakodtam, és csak azt kértem, hogy alhassam egy keveset. Utána bevezettek az ebédlőbe, ettünk valami keveset, és elkezdtem ismerkedni az új életformával, a pálos renddel. A rendnek itt is volt egy nagy jótevője és segítője, a jóságos Bandi bácsi, Hollósi Endre, nyugalmazott máv intéző. Már a kezdetben is világos volt az, hogy a budai kolostor nem alkalmas újoncháznak. Igen sok jelentkező volt, divatba jött a pálos rend. Az ifjúság nem csak a régi dicsőséget, de a szigort is szívesen vette. Sajnos Kajetán atya lengyeles külsőségei nem minden magyarnak volt ínyére, és sok jelöltet elküldött. Ezért őt Rómába küldték ügyvivőnek, míg az ő helyét, mint novícius mester, Zembrzsuszki Mihály foglalta el már 1935 tavaszán. Így én egyenesen az ő karjaiba futottam. Különös hatással van rám a zsolozsma.
Régi nagy zsolozsmás könyvet kapunk, amihez a változó részt kimustrált breviáriumból vesszük. Az egyhangú, hosszú recitálás bennem komor temetési hangulatot ébreszt. Bonyolultnak látom a breviáriumot, és bizony még alig-alig értem a gyorsan pergő szavakat. A napirend minden percünkről gondoskodik reggel 5-től este 10-ig. A novícius mester 2 előadást tart reggel 9-kor és este 5-kor. De a sok ájtatossági gyakorlat kitölti a napot, s csak csütörtökön és szombaton lazul meg egy általános takarítással és mecseki sétákkal. Egy-egy nagyobb kirándulás sem hiányzik a közeli Szent Jakab hegyre, ősi bölcsőnkhöz. Kiegyensúlyozottan élünk. Lassan beérkezik a többi behívott is. Az élet pezseg és forr, mint a felhők az égen állandóan változik. Szent Jakab napján, július 25-én beöltöztünk ünnepélyesen. Az újonc év a külső gondtalanság és a belső lélek alakítás ideje. Megszokni a szorosan zárt életkeretet, a teljes függőséget, az általános szegénységet, amikor néhány fillérért is az előjáróhoz kell menni. Egy szóval az őskeresztény szeretet, vagyonközösség krisztusi életformáját. Ehhez a munkához az Isten kegyelmén kívül emberi támogatás is szükséges, amit az újonc mesternek kell nyújtania. Páter Mihályban egy velünk majdnem egykorú, tehát fiatal, dinamikus, lelkiismeretes, nem személyválogató, nagy szeretettel és türelemmel, bölcsességgel megáldott embert kaptunk. Nyelvünket elsajátította, hiszen már otthon is tanulta, reggeli, esti előadásait magyarul tartotta. Majdnem mindig velünk volt. Minden este az úgynevezett akkuzációt, hibabevallást ő tartotta. Csütörtöki és szombati mecseki sétáinkon mindig velünk volt és együtt játszott a dömötör kapu sziklái között fogócskát. Nem ő rajta múlott, hogy egyesek másként képzelték el a rendet és eltávoztak, hiszen erre való az újonc év, megismerkedni a rend szellemével és dönteni. Az ember anyag igen kitűnő volt. Jenő udvariassága, szelítsége és jó akarata példanélküli. Alfonz imádságos buzgósága, Ignác megfontoltsága, Dénes szorgalma és a dolgozó testvérek lelkülete is a legőszintébbnek és buzgónak mondható. Öröm volt együtt élni. Sokszor jutott eszünkbe, ó quam bonum et jucindum. Egymás szeretete önzetlen segítőkészsége nekem, szegény civilnek, nagyon tetszett, és úgy éreztem, valódi evangéliumi szeretet közösségben vagyok. Október elején új taggal gyarapodtunk, Gyéresi Béla jezsuita lép be rendünkbe, aki 1908-as születésű és az előző évben szentelték pappá. Mint elmondja, édesanyja elgondolása szerint, aki zongoratanárnő volt, fiának zongora művészé kellett volna lennie, de nem bírta a napi 8 órás gyakorlást. Piarista diák volt Vácott, majd a jezsuiták vették fel, s ott szentelték pappá. Azonban az ottani óriási tempót tüdőgyengesége miatt nem bírta, és így gondolta mi rendünkre, ahol szívesen felvették, és a kötelező lelki gyakorlat után a beöltöztetésnél az Ágoston nevet kapta. Értékes nyelvtudását már az újonc évben gyümölcsöztette, mert franciából magyarra fordította a Hammond-féle elmélkedéseket, mely a reggeli imánk anyaga lett. 1936. november 4-én fogadalmat tett, és már másnap a budai kolostorba ment, hogy Gyula atyának segítsen a lelkipásztori munkánkban. Ugyanekkor megkezdte művészettörténeti tanulmányait, és élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki. Lefordította Otto Karrer az Emberiség és kereszténység című művét. Megírta monográfiáját Boldog Özsébről külön könyvben. Mária elmélkedéseket adott a Hallgasd meg zengő énekünk Madonna című könyvében. Olaszországi útja után megírta a Jóisten csalogánya című Kis Szent Teréz lelkületéről szóló művet. 1938-ban saját rendi havi értesítőt indított Fehér Barát címen, amely a háború végéig elég magas nívón összegyűjtötte a korabeli lelki írókat, a pálos rend barátait.
Az első időkben az anyagi támogatást nagy részt Csensztohovából kaptuk. A rend ökonómusa, Vince atya eljött hozzánk, és nagyon megszeretett bennünket. Nem szólva a miseruhák, ketszerek, karingek és templomi felszerelésekről, komoly anyagi támogatást adtak, mert a szikla templom még az elején nem volt annyira felfejlődve, hogy nagyobb segítséget nyújtson, hiszen még kevesen voltak. A pécsi kert csak a gyümölcsöt szállította, na meg egy kis savanyú bort, amit a szőlővel reánk maradt Antal bácsi és Váb Vincellér és Böllér szűrögetett kisebb-nagyobb eredménnyel. A novíciátus éve, mint szép, gondtalan gyermekség elsuhant. Reánk köszöntött az úr 1936. éve. A töröktől való felszabadulás 250. évfordulója, amely alkalomra Kodály megírja csodálatos Gregoriára épült budavári tedeumát. Rendünk eltörlésének másfél százados fordulója. Nyugaton Hitler Adolf politikai feltörése, nálunk is a jobbrafordulás, német orientáció, Gömbös Gyula feltűnése. Július 23-ától augusztus 1-ig már Mihály atya készített elő lelki gyakorlatával az egyszerű fogadalomra. Az utolsó előadást az éppen nálunk időző studenspáter Polikárp tartotta szép, érthető latin nyelven. Ma is erekjeként őrzöm gépelt előadását. Első fogadalmunk 3 évre szólt, és ezzel megnyílt az utunk a pécsi egyházmegye szeminárium teológiai tanulmányaihoz.

Teológusok, templomépítők. A pécsi egyházmegyei szeminárium jó 10 percnyire volt kolostorunktól délre, lefelé. Tanári kara nem csak hazánkban, de messze földön is híres volt. A rektor, dr. Sipos István jogi könyvét amerikai teológiák is átvették, és minden jogász ismerte. Dr. Dőri László dogmatikai szinkridionját több szerzetes teológiai tankönyvként használta. Dr. Gálos László történész és fogtörténész élvezetes előadásait szinte tátott szájjal hallgattuk. Stílusa gyöngyszemként pergett. Dr. Szentkirályi első kanonok szentírás tudománya és óriási emlékező tehetsége szinte már ijesztő volt, enciklopédikus tudása pedig lehengerlő. Az első évek filozófiai mestere a nagyhírű szónok és szociális gondolkodású Frici bácsi, dr. Vércsi Frigyes is, fogalomszámba ment az egész városban. Közvetlen beszámolói a cselédházak nyomoráról, a lebujók lelkületéről, a szeánszok szelleméről és a társadalmi igazságtalanságokról megrendítőek voltak. És igen kitűnő iskola a felnövekvő és magát úrnak tartó falusi plébánosok részére. Bizony az első előadásokon majdnem kétségbe estem, még azok is, akik 8 évig tanulták a latint, hápogtak. Bennem pedig elhűlt a véra sok szép latin mondat hallatán. Az első leckéknél bizony kibudjant még a könnyem is, a sok ismeretlen szó miatt. Amikor az első fél évben sikerültek a vizsgáim, kissé felbátorodtam, és láttam, hogy a szorgalom legyőzi azt, amitől a szem első pillanatban megijed. Páter Mihály gyakorló teret akart szerezni az újdonsült pálosoknak. A régi pálos templom most egyetemi lelkészség bezártan állt, és csak vasárnaponként nyílt meg az egyetemi ifjúság részére. A törökök után épült kolostor tanítóképző, majd reálgimnázium lett. Csak egy cellát kért a páter, hogy anyagi segítsége és az újonnan felszentelt atyáinknak gyakorló tere legyen. Mivel ezt a püspökség jogi aggályok miatt elejtette, új gondolat vetődött fel. A kolostor mellé építünk templomot. Ez senki köreit nem zavarja. Weichinger Károly, a budai kolostor tervezője, 2 tervet dolgozott ki. Egy kisebb, kápolnaszerűt és egy modern, nagyobb templomot. Szőlőnk alsó sarkát közben kisajátították az ott tervezett magaslati út részére. A polgármester biztosította a rendet, hogy a kisajátításnál a legkedvezőbb anyagi feltételeket állapítja meg, és így a telek mára-mára jövendő templom alapja lehet. Nagyon sajnáltuk, amikor le kellett rombolni a Vincellér házat. Gazdasági épületeket és a szőlő legjobban termő részét ki kellett vágni, de ennek fejében kaptuk meg az új templom építéséhez az első pénzösszeget. Hamarosan megkezdődtek az előkészületek. Az országos társadalom biztosító tervezett egy szanatóriumot a Mecsekben, de mivel a terv megvalósítása nem került, sikerült megszerezni a már kifejtett köveket a templom külső burkolatához. A püspökség fuvart adott, mi pedig felraktuk a köveket a Mecseken, egy másik csoport itthon segített. Az alapkő letételt még 1936-ban ősszel elvégzi a nagyprépost, szónokol hajós professzor, de a híres népszónok Böle Kornél is felszólítja a megjelenteket, miszerint itt már nem elég csak a szíveket megnyitni, a pénztárcákat is fel kell tárni. A Weichinger féle terv kivitelezését elvállalja Márovics Andor helybeli vállalkozó, akinek a Mátra házai építkezések nyomán gyakorlata van a hézagolt nyerskő burkolásban. Páter Mihály Kisszent Teréz segítségére támaszkodva igen csekély alappal indult és mindent megmozgatott az építés ügyében. Ismerettségét különösen a tehetősek között szövegeti. Nagyon tehetséges szervezőnek bizonyult, ahol csak lehetett, pénzt kért az új templom felépítéséhez. Sokan túl merésznek tartották, és mi is drukkoltunk, amikor a szép betonívek egy térre még tető nélkül maradtak, de egyszer csak megépült, és 1937 húsvétján Zicsi Gyula kalocsai érsek felszentelhette Szent Imre tiszteletére. Őszintén szólva, sokunknak először nem tetszett az új templom.
Ehhez nagyban hozzájárult az idősebb papoknak, sőt egyes tanárainknak ellentétes lekicsinylő véleménye. A külső nyerskő burkolatot túl szigorúnak, durvának vélték, a belső hézagolt nyers téglát pedig nagyon szokatlannak. Kétrészes, széles lépcső feljáró után egy széles terpeszkedő, egyszerű házalakú oromzat köszönt, mint egy 15 méternyi szélességben, csúcsán egy kovácsolt vaskereszttel. Jobbról kis négyzetes toronnyal, amely alig emelkedik ki a tető fölé, és kívülről úgy látszik, hogy csak kórus feljárónak készült. A homlok falon két félköríves nyílás, amely emlékeztethet akár Boldog Özséb barlangjaira, vagy Szent Pál és Szent Antal ősi sasfészkeire. A két nyílás fölött két-két cipó alakú félköríves ablak, amely bennünket a régi magtárak ablakaira emlékeztetett. A két barlang bejárat egy kis előtérbe vezet, ahol ugyanolyan teljesen üveggel és kovácsolt vasráccsal elzárt kapun át tárul fel előttünk az egész templom belseje. Az előtér mindkét oldalán jól szigetelt fajtókon jutunk be a templomba, amelynek 30 méter hosszú hajóját beton oszlopos ívek tagolják három hajóra, amelyek közül azonban a két szélső lényegesen keskenyebb a középrésztől, és csak annyira való, hogy a remete Szent Pál és Jézus szíve oltár elférjen benne. Jobbról egy szobányi, kiugró helyiségben a gyóntató szék és a fekete madonna oltára szorong egymás mellett. Mivel itt az épület a hegy miatt is magasodik, a kiugró falazatra hét világító ablakot terveztek, és így a szentély mindig napfényben ragyoghat, és jól elválik a kazettás tetejű hajótól. A két oldalon rejtve a szerzetesek helye padokkal és térdeplőkkel. Az első időkben egy régi Szent Imre oltárt kaptunk a városból, amíg el nem készült a tervezett bronzrelief. Weichinger tervező zsenialitását dicséri itt is, mint Budán a hely kihasználás. A szentély mögött a pincében van a központi fűtéshelye, a földszinten a sekrestje és a fogadó, előadóterem, míg fölötte a szerzetesek házi kápolnája, amely lépcsőn könnyen elérhető a kolostorral összekötő folyosóval, amely mint nagy terem is használható. A régi barokk templomhoz szokott ízlés mindenben talált kifogásolni valót. Az épületet ridegnek, a bensőt dísztelennek, a tornyot kibelezetnek mondták, a magukat mindenben illetékeseknek érző bírálók. Bevallom, én is viszajogtam egy kicsit, és resteltem, ha szóba jött a teológián, és csak lenézően vélekedtek róla. Egyszer azonban egy kiváló építészmesterrel, idős, tapasztalt emberrel találkoztam, akinek véleménye szerint erre a helyre és a pálosok részére tökéletesebb munkát el sem lehet képzelni. Ez a környezet ezt az építményt kívánta. Semmi más nem illett volna ebbe a karsztos kertes tájba. Az idő őt igazolta. Ma a Pécsről művészeti albumot látunk, a román stílű székesegyház a barokk régi pálos templom mellett. Mindig ott látjuk a pálosok új templomát, az olyan nagyon leszólt a ridegségében, dísztelenségében, kibelezett tornyával, de a tájba illő igaz egyszerűségével. Az új magaslati út mellett pedig új házak nőnek ki, modern villák kapaszkodnak fel a köves hegyoldalba, és ennek a pécsi felvidéknek prófétai meglátással épített, saját kézzel rakott szentélye, a pálos templom. Közben az anyaház éli szabályos életét. Jelöltek jönnek, jelöltek mennek, beöltözések és kivetkőzések követik egymást. A rend lélegzik, él, bekebelezi az igaz hivatásokat, és igyekszik kiszorítani azokat, akik divatból, kísérletképpen, vagy egy-egy nagy megrázkódtatás nyomán öltik magukra a fehér ruhát. Az idő és gyakorlat csalhatatlan bíróként ítél, és az álhatatlanság előbb-utóbb megmutatja erejét. A ház létszáma
25 körül mozgott állandóan, fogadalmasok, klerikusok, atyák, vezetőkkel együtt.

0: Sával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
4: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 3. alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el,

írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának, azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a Ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára, Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén, június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus rétesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszentenésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncerteket is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Carmen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, melyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
1: A nap evangéliuma. A napi evangéliumot lelkipásztorok magyarázzák.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai elmélkedésünket Ámosz prófétának egyetlen szavából vezetjük le, aki azt írja a választott népről, kiválasztottságát nem becsülő népét, prófétája által vádolja az Úr. Mit jelent az, hogy kiválasztottság? Ha valaki valamit akar, valami különösen nagy művet létrehozni, megkeresi azt, hogy ki lehet munkatársa, és kiválasztja azt a munkatársat. Mert végre akarja hajtani azt a munkát, azt a művet, amit elgondolt. A mennyei atya elgondolta mindannyiunk megváltásának művét. Kiválasztotta és küldte Jézus Krisztust. Jézus Krisztus ezt a kiválasztottságot és azt a művet, amit az atya rábízott, lépésről lépésre teljesítette. Kifejezése így hangzik, az a kenyerem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem. Aztán az ő művét az egész világ számára egészen az utolsó ítéletig akarja a mindenható atya fenntartani, ezért Jézus munkatársakat választott. Most nem ott beszélek az apostolokról, hiszen az egészen világos, hogy az apostolok voltak Jézus első munkatársai, a püspökök pedig az apostolok utódai. De figyelmünkbe idézem, saját magamnak is figyelmébe idézem, hogy személy szerint minden egyes ember kiválasztott, hogy az isteni művét az ő sajátos életkörülményei között feladataként teljesítse. Sajátos életkörülményei között, mint anya, vagy mint apa, mint műszaki, mint értelmiségi, mint kétkezi munkás, ki mire kapott különféle ajándékokat, tehetséget, kegyelmet. Egyik esztendőben azt kérdeztem saját plébániámon a templom népétől, vajon Erdély magyarsága mire van kiválasztva Románián belül? Én azt hiszem, sok mindenben eljátszottuk ezt a kiválasztottságunkat, mert letértünk, mint magyarok, a családnak megbecsüléséről,
az egykék irtották ki Erdély népét. Azután kiválasztottságunk volt a komoly munka és a tudományos képzés. Talán ezt valamennyire teljesítettük. Mire van kiválasztva Európa népe közül a magyarság? Ha a politikusoktól kérnek felvilágosítást, mellé fognak. Ha a politikus Jézus Krisztust idézi, akkor helyén van a dolog. Mindannyian Isten szellemiségében, Isten törvényeinek a teljesítésével végezzük sajátos feladatainkat. De nem csak a magyar nép van kiválasztva. Most már nincs olyan ország és olyan nyelvcsalád, ahol ne lennének Krisztus hívők. Az ős keresztények életét látva a környező pogányság azt mondotta, nézzétek, ezek mennyire szeretik egymást. Drága jó testvéreim, mi is kiválasztottak vagyunk, minden nemzet kiválasztott, és olyan egységet teremthetnénk ezzel a kiválasztottságunkkal Istenben és Istennel, amely a földkerekség békéjét hozná meg és művelné. Ebbe azonban mindig bele fog rondítani a bűn, mert sajnos velünk jár a kísértés életünk végéig. De legalább mi magunk személy szerint kérdezzük meg magunktól, mit adtam át testvéremnek, családomnak, embertársamnak, mit adtam át, mint értéket, amely maradandó, amelyet nem számolnak, nem összeadnak, nem fogyasztanak, hanem értéket, amelyet élnek. És ha sikerül egy-két lelki dolgot másoknak bemutatnunk, akkor szolgáljuk a legrejtettebb módon is az egész emberiséget és a mindenható Isten akaratát. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. június 30-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Ha viharba kerül hajónk, Krisztus a biztos menedékünk, írja Várnai Péter atya, akinek ezúton kívánok kissé megkésve boldog névnapot. Hiszik a tanítványok, hogy egyedül a feltámadt Krisztus képes a tomboló vihar felett úrrá lenni és parancsolni a szeleknek. Ezúton is nagyon emberként viselkednek. Uram, ments meg, mert elveszünk. Életünkben hányszor adódik olyan helyzet, amiből nem látszik kiút? Emberi szempontból legalábbis nem. Utolsó mencsvárként hívjuk segítségül őt, bízva abba, hogy parancsol a külső viharoknak, és környezetünk tengernyi problémája felett ő lesz az Úr. Mai műsorunkban a Katolikus Karitász mentőszolgálatáról beszélgetünk Szabados Edinával, a Katolikus Karitász kommunikációs ágazati vezetőjével, akit szeretettel köszöntök a telefonba.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kedves Edina, a Katolikus Karitász küldetésének középpontjában mindig is a bajba jutott ember segítése állt. Hogyan illeszkedik ebben a szolgálatba az új Karitász mentőszolgálat elindítása?
2: A mentőszolgálat tökéletesen illeszkedik ebbe a szolgálatba, hiszen a Karitász számára mindig az volt a legfontosabb, hogy ott legyen azok mellett, akiknek segítségre van szüksége. A mentőszolgálat elindítása ennek egy nagyon kézzelfogható új formája, és nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy június 23-án megalakult a mentőszolgálat, és hogy erről hírt adhattunk. Ha valaki életveszélyes vagy súlyos helyzetbe kerül, akkor sokszor percek döntenek, és mi ezekben a percekben szeretnénk mellettük állni és segíteni. Úgyhogy ez az az átadás, ami megtörtént az új mentőautó formájában, az nem egyszerűen egy új mentőautó volt, vagy egy új szolgáltatás átadása, hanem annak kifejezése, hogy minden emberi élet érték, és a cselekvő szeretetet a sürgősségi betegellátásban is szeretnénk megélni.
0: Mit jelent a gyakorlatban, hogy a Karitász mentőszolgálat az országos mentőszolgálattal együttműködésben annak szakmai irányítása mellett kapcsolódik be a sürgősségi betegellátásba?
2: Nagyon sok előkészület előzte meg a mentőszolgálatunk megalakulását, és az az együttműködés, ami elindult most az országos mentőszolgálattal, az a profizmus jegyében indult el, ugyanis az országos mentőszolgálat munkáját fogja kiegészíteni a Katolikus Karitász. A szakmai irányítás, az ellátási protokollok és a működésrendje az országos mentőszolgálathoz igazodik, így a betegek majd ugyanazt a színvonalú ellátást kapják. Önkéntesek működtetik viszont a mentőszolgálatunkat, ezt nagyon fontos kiemelnem, önkéntes mentőorvosok és ápolók, és ugyanazokat a sürgősségi feladatokat végzik el, mint bármely más mentőegység. Legyen szó újjáélesztésről, vérrészcsillapításról, állapot stabilizálásról. A célunk az, hogy egy plusz kapacitással növeljük a meglévő ellátórendszer terhelhetőségét.
0: Említette, hogy az új szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, ápolók és gépkocsi vezetők összefogásával indult el. Milyen lelkületre, elköteleződésre van szükség azok részéről, akik ebben a mentőszolgálatban vállalnak feladatot?
2: A szakmai tudás az természetesen alapvető, tehát mindazok az önkéntesek, akik már a csapat, a mentőszolgálat csapatának részét képezik, rendelkeznek a meglévő tudással, szakmai felkészültséggel, de legalább ennyire fontos az a szolgáló lelkület, amellyel ők megérkeznek erre a szolgálatra. Ugyanis a saját idejüket és energiájukat ajánlják fel, hogy másokon tudjanak segíteni. Ez felelősség, együttműködés, alázat, és hát nagyon sok elkötelezettségkel. Ráadásul csapatban dolgoznak, ez egy csapatmunka, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, nagyon fontos a profizmus, és minden szándék, tehát minden döntés mögött az a szándék áll, hogy a lehető legjobb segítséget nyújtsák a bajba jutott embereknek. Nagyon örülünk, hogy egyre többen szeretnének ebben a küldetésben részt venni, és a múlt heti sajtóesemény óta már számos jelentkezés történt, többen jelezték, hogy szeretnének a csapat részeivé válni.
0: A teremtés védelem nem csak a környezet megóvását, hanem az emberi élet, az egészség és a ránk bizott közösségek védelmét is jelenti. Hogyan jelenik meg ez a szemlélet a Caritas mentőszolgálat működésében és a bajba jutott emberekhez való odafordulásban?
2: A katolikus Caritas a teremtés védelemre úgy tekint, hogy annak középpontjában maga az ember áll, és az emberi élet védelme, az egészség megőrzése, és a közösségek szolgálata ugyanúgy része ennek a szemléletnek, mint a környezet iránti felelősség. A teremtésvédelem sorába illeszkedik az is, hogy van a katolikus Caritasnak orvos missziója, ugye ők a határon túli magyar lakta területeken prevenciós szűréseket szoktak végezni, és van katasztrófa helyzeti csapata is, akik humanitárius katasztrófák esetén be tudnak kapcsolódni gyakorlatilag az áldozatok mentésébe. Visszatérve a mentőszolgálatra, pedig minden egyes riasztásnál azt a küldetést valósítja majd meg a mentőszolgálat, hogy gyorsan, szakszerűen, emberséggel forduljanak a bajba jutottak felé. Hisszük, hogy a szakmai felkészültség és az irgalmas szeretet együtt tud igazán reményt és biztonságot adni, mégpedig azoknak, akik a legnehezebb helyzetben találkoznak majd velünk.
0: Osszuk meg az emberekkel, a hallgatóinkkal, hogyan lehet igénybe venni a Caritas mentőszolgálatot?
2: A bejelentés, hogy megalapult a katolikus Caritas mentőszolgálata, ugye a múlt héten történt meg, még további előkészületek szükségesek ahhoz, hogy munkába is tudjanak állni, ugyanis az országos mentőszolgálattal egyeztetve területileg ki lesz jelölve az a térség, ahol a lefedettség esetleg kevésbé optimális, és ahová majd a katolikus Caritas mentőszolgálatának csapata oda lesz rendelve, hogy szolgálatot teljesítsen. Ez még nem lett lefixálva, tehát erről később fogunk beszámolni, hogy melyik ez a terület, és addig is várjuk az önkéntesek jelentkezését.
0: Megköszönöm Szabados Edinának a beszélgetést és a szíves tájékoztatást.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Isten áldását kívánom.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatom, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Vas Albert, Én és az Isten című költeményét Benkő Péter előadásában.
3: Vas Albert, Én és az Isten. Nagy-nagy rémek üztek, már mindent bejártam, végső menedéknek Istennél megálltam. S lám az Isten nékem sziklaszilárd vért lett. Gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet, mert az Isten nékem, míg másnak csak támasz, nekem menedékem. végső menedékem. Míg örömben jártam, nem leltem meg Istent. Rá csak most találtam, hogy elveszték mindent. Ilyenek vagyunk mi, gyarló földi férgek. Úgy térünk csak hozzád, bánatok, ha érnek. Szertekuszált álmok, széttépet remények. Rátaláltam én is, szörnyű, szörnyű búban atyai szavára, most, hogy rászorultam. Nagyon rászorultam.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan. Évközi 13. hét.

Szolgáltass, Uram, igazságot nekem, mert ártatlanságban járok, s az Úrba vetett bizalmam nem inog meg. Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem. Próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet, mert szemem előtt van irgalmasságod, s a te igazságodban járok. Ments meg engem, irgalmaz nekem.

A mai imámban kérem a kegyelmet, hogy soha ne inogjon meg a bizalmam az Úrban, hogy hozzá tudjak fordulni minden helyzetben, hogy az ő irgalmassága legyen a szemem előtt.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor beszállt a bárkába, követték őt a tanítványai. És íme olyan nagy vihar támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Oda jöttek és felkeltették: Uram, ments meg! Elveszünk! Ő azt mondta nekik: Miért vagytok gyávák, ti kis hitűek? Majd fölkelt, rászólt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. Az emberek pedig csodálkoztak és így szóltak: Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?

Elképzelem, hogy én is a bárkában ülök, a tanítványokkal együtt. Kitör a vihar, süvít a szél, csapkodnak a villámok. A hullámok dobálják a bárkát, bebecsap a víz. Mit teszek, hogyan viselkedek ebben a helyzetben? Kiabálok? Jajgatok? Vagy megbénulok a félelemtől? Lelapulok a bárka aljában, ülve maradok a helyemen, vagy az árbózba kapaszkodva állok figyelve, mi is történik? Próbálok segítséget kérni. Látom, hogy Jézus békésen alszik. Hogyan érint ez engem? Megnyugszom? Vagy dühös leszek? Esetleg megpróbálom felébreszteni őt.

0: Most elképzelem saját életem egy viharos helyzetét, amikor elborítanak a hullámok, és minden reménytelennek látszik. Hogyan viselkedem ebben a helyzetben? Hol keresem a segítséget? Hiszem-e, hogy Jézus segítségemre van, míg ha alszik is? Hogy ő a szélnek is tud parancsolni? Újra meghallgatom az evangéliumot, figyelve Jézus szavainak erejére, melynek hatására minden elcsendesedik.
1: Amikor beszállt a bárkába, követték őt a tanítványai. És íme olyan nagy vihar támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Oda jöttek és felkeltették: Uram, ments meg! Elveszünk! Ő azt mondta nekik: Miért vagytok gyávák, ti kis hitűek? Majd fölkelt, rászólt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. Az emberek pedig csodálkoztak és így szóltak: Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?

Most szívem mélyéből válaszolok a tanítványok kérdésére. Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is elcsendesedik szavára. Kérem a kegyelmet, hogy ez a bizonyosság minden helyzetben reményt és erőt adjon.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna Székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunkból való önzetlen ajándékozásról szól, és nem a birtoklásról. Példaként említette a házasságot, a gyermekek önállóvá válását és a mindennapi apró figyelmességeket, amelyekben a felebaráti szeretet is megnyilvánul. A pápa arra buzdított, hogy Krisztus szeretetének tanúiként a mindennapokban is nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Beszéde végén imádságra hívott a venezuelai földrengés áldozataiért, és köszönetet mondott a mentésben résztvevők önfeláldozó munkájáért. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra vasárnap a segítő Szűz Mária kegyhelyen tartott Szent Péter és Pál apostolok búcsújára, adja hírül a Magyar Kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenekelőtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A szentmise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délután imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Lúzi fogadja ima kéréseiket. 14 óra 45 perc van, és egészen 14 óra 58-ig fogadjuk a ima szándékaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Most már telefonálhatnak is. Imádkozzunk elhunyt András Henriett Péter lelkeüdvéért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért is. Tudom, hogy nagyon meleg van, és nehéz telefonálni is, de azért próbáljanak telefonálni, mert nagyon fontos, hogy együtt imádkozzunk. Akkor kezdjük az üzenetrögzítővel.
1: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és súlyos betegségem gyógyulásait. Most kérem a közös imát a Molnár és a nagy család, a Lovas és a Láng család élő és elhunyt tagjaiért. Imádságos szeretettel köszöntöm családtagjaimat, az elmúlt Barnabás névnapra, Péter névnapra, László fiamat László névnapra és nagypapájukat születésnapjára. Köszöntöm még Péter és Pál névnapra, különösen Erdő Péter bíborosunkat és Csepelen Kertész Péter papunkat. Egészséget kívánok nekik, és köszöntöm imádságos szeretettel még Spányi Antal aranymis és püspökünket is. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én elsősorban hálát szeretnék adni ebben az imádságban, és kérem az imádkozókat, hogy ők is az elmúlt tanév eredményeiért, és kérjük a Jézus szent szívét és a Szűzanya szent szívét, hogy továbbra is oltalmazzon bennünket a nyári szünidőben is, és készítsen fel a következő év problémáira, gondjaira, örömeire. Igen.
0: Köszönjük szépen. Együtt imádkozunk önnel, és csatlakozunk ehhez a kéréshez. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lúzika. Szeretnék kérni közös imát egy nem várt eseménynek. A Szűzanya nagyon szép megoldást kínált nekem, és ezért szeretnék hálát mondani, és azon kívül pedig kérném szépen a közös imát elhunyt unokatestvérem lelke üdvéért.
0: Együtt imádkozunk, Évikém, szeretettel.
4: Megköszönöm a Szűzanyának az eddigi sok segítségét. Kérem továbbra is nagy családunk minden tagjára. Kérem unoka, húgom és családjának megtéréséért, sógorném gyógyulásáért, a betegekért, különösen most Etelkáért, Marikáért. Kérem saját magam testi-lelki egészségéért. Kérem a családban az anyagi gondokkal küzdködőknek a anyagi helyzetük jobbra fordulásáért, hitük megerősödésért azoknak, akik rászorulnak, és kérem a békért hazánkban és az egész világon. Minden szándékra együtt imádkozom önökkel. Dicsértessék, hogy itt.
0: Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Közös imád, Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, kedves rokonom Erika lelki üdvéért, aki most fekszik halva, háború megszűnéséért, Mária rádió dolgozóiért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, papi hivatásokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, betegségem gyógyulásáért, gyermekek jó nyaralásáért, köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Imádkozzunk a szegedi család betegeiért, gyógyulásukért, és a rokonságért is. Élő Csilla nagyon súlyos élethelyzetének javulásáért, állandó munkalehetőségért, mielőbbi jó munkát és élethelyzetet kívánunk neki. Ilona, Szilveszter, elhunyt szülők, Simon, Rajkai család elhunyt és élő tagjaiért kérjük az imádságot.
2: Kicsértessék a Jézus Krisztus, anyukám Lilla és bátyám Aurél megtérését szeretnék imádkozni, illetve dolgok elrendeződését, munka és minden egyéb téren is találunk védelmér és küldetésünk teljesítéséért, amit az Úr adott nekünk. Köszönöm szépen, kicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A délutáni imalánszunk telefonszáma 061-374-0904-es, 14 óra 51 perc van, még bén van jó időnk, úgyhogy kérem, hogy telefonáljanak, ne az utolsó percekben, ha lehetséges.
3: Közös imád szeretnék kérni a mai napon délnapját ünneplő gyermekemért. A Jóisten áldása szálljon rá, és érje végig élete folyamán, ölelő karjába zárja ő, és mutassa meg nekik a helyes utat ebben a földi életben, hogy mi az ő által kitűzött cél. Ne engedje el a kezét, fogja a kezét, és legyen vele mindig, hogy a jó úton haladjon. Mindent köszönök a kapott és a kért kegyelmeket. A jó Isten áldása kísérje őt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mária rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálózelt szívvel szeretnék hálát mondani az Őrbottyáni Péter Pál templomban egész hétvégén tartandó ünnepségekre. Egy Szádocki Károly atya a 60 éves papi szolgálatáért. Tóth Zoltán atya tegnap ünnepelte 25 éves papi szolgálatát, és egy új misésképp kislopunkért, aki vasárnap tartotta az első miséjét, és hálát adunk a sok süteményért, és a készületekért, és a díszítésekért, a sok szép virágért Boriskának, és mindenért és mindenkiért hálát adok drága atyámnak. Ámen.
5: Hálát adok minden kegyelemért, és imádkozunk Patricia sikeres műtétjéért, Rékáért, Andiért, Etáért, Sanyiért, és minden beteg gyógyulásáért. Imádkozzunk tovább az úton lévők balesetmentes vezetéséért, a munkát keresőkért, akiért senki sem imádkozik, és a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm.
6: Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni, hogy családtagjám lelki üdvért, lányunknokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni. Halló?
1: Hallgatom.
7: Halló.
1: Tessék a rádiót kikapcsolni. Köszönöm.
7: Drága mennyei atyánk, hálát

0: örülünk a végtelen jóságos szeretetedért, mert sohasem hagytad el hozzánkat. Ha valaki mit nem is adtál meg kérésünkre, adtál jobbat, tiszta szívet. Tiszta szívünk meg is fogyatkozott, azért mégis várjuk végtelen szeretettel, szerettől, hogy esőt küldj hölgyeinkre. Várakozásunkért is hálát adunk. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
2: Tessék, Jézus Krisztus. Nem tudom, itt lehet ima szándékot.
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
2: Egyenes adásban vagyok?
1: Igen.
2: Miklós fiamért szeretnék egy imát, mert most vizsgázik, és nehéz napja van ma. És köszönetet is szeretnék adni, hálát adni minden kegyelemért, amit a családom kapott a Jóistentől és a szűzanyától. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is, és minden vizsgázóért, érettségizőért imádkozunk szeretettel. Mária Rádió, tessék.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jézus szent nevében hálát adok minden kegyelemért, amit eddig kaptunk, és ezután is fogunk kapni. És köszönöm és kérem szűzanyám és a szent angyalok, Szent József Illés próféta segítségét egy nehéz ügyben való döntéshez. Kérjük egyházunk megújulását, egységét, imádkozzunk Leó pápánkért és püspökökért, minden egyházi vezetőért, szolgálattevőkért, és kérünk új papi hivatásokat, akik vállalják a hűséges tanítványságot és missziót, és kérjük a szűzanya áldását és vezetését a Mária Rádió dolgozóira, hallgatóira, adakozóira, és minden dolgukban és bőséges adományokat adjon az Úr, és kérjük nemzetünknek a megtérést, egységet és a oltalmát és fölemelkedését és egységét, és a fiatalok hitben maradását, és országunk és a szomszéd országok és nemzetünk, szomszéd nemzetekkel való békében, egyetértésben való jó kapcsolatunkat. És kérem a felelősséggel a fiataloknak és a felelősséggel történő családalapítást, és kérem szeretteim megtérését, a gyerekeknek a megtérését és szép nyarat, és a beteg Marika gyógyulását, és kérem bűneim és minden bűnöknek a bocsánatát az Úrtól.
1: Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta, és együtt imádkozunk az ön szándékaira is. Még egy telefont tudunk fogadni. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni egész hétre nagybeteg Jácin gyógyulásáért.
1: Imádkozunk érte szeretettel és a többi beteg gyógyulásáért is. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni továbbra is egészségemért, derekam további gyógyulásáért, rokonaink, ismerőseink egészségéért, betegek, súlyos betegek gyógyulásáért, egy édesanya gyógyulásáért, problémák megoldásáért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a békéért, elhunyt drága szeretteim lelküdvéért, családban lévő elhunytakért, elhunyt rokonokért, és a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Még egy telefont fogadunk be. Kérem, hogy röviden foglalja össze.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. A hitkegyelmét kérném szépen családom minden tagja számára, és a baráti körük számára is, és hogy az unokáim keresztény élettársat találjanak maguknak. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus.
1: Köszönjük szépen mi is, és minden kedves hallgatónk telefonját, illetve kérését imáinkba foglaljuk most az irgalmasság órájában. Békés szép délután kívánunk minnyáiknak, vigyázzanak magukra és egymásra is.

0: irgalmasság órája.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosíts meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy az irgalmasság óráját méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséget színe előtt, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Jézus fájdalmas kényszenvedéseért irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindjájan egy legyetek, ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, hogy ők is egy legyenek mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél.
1: Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz, Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Ezt a rózsafűzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában élőben. Fölajánlom ezt a rózsafűzért egy Ottilia nevezetű fiatal lányért, aki autóbalesetért, a gyógyulásáért. Kérem, hogy imádkozzanak velem, érte, és önök is tegyék hozzá a családját, a családjukban levő gyermeket, beteget, a kórházban levő gyerekeket, akit baleset ért. Imádkozzunk élő hittel, hogy imánk meghallgatásra találjon. Imádkozzunk a békéért, hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a hiteteknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem mindennapjaim reménye lehet, napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázattól szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzeték. Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most
2: és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária így magasztalta Istent. Irgalmaz Istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével. Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzét imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. 40 év után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják.

0: A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándék koncertjével kezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az újszegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspak Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsigolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanosaurushoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: My name is Stephen Park.
4: A nevem Stephen Park. Ágoston rendépap vagyok, Londonban élek.
3: I was born in
4: Skóciában, Glasgow-ban születtem 1950-ben. Átlagos katolikus családban nőttem fel, jártam templomba. Ifjúkoromban alsófokú papnevelő intézetbe jártam, ahol misszionárius papnak képeztek minket. 11 éves voltam, amikor meghalt az édesanyám. Édesapám idegösszeroppanást kapott, és teljesen tönkrement a családi életünk. Ez nagy megrázkódtatás volt számomra. Folytattam ugyan a tanulmányaimat a szemináriumban, de nagyon nehezen ment. Próbáltam Istent követni, de úgy éreztem, amikor tettem valamit Istenért, ő még többet kért tőlem. Végül 14 éves koromban elhatároztam, hogy a magam útját fogom járni, és nem követem tovább Istent. Nagyon gyorsan jutottam erre az elhatározásra, ami aztán a következő 20 évre meghatározta az életemet. Ott hagytam a szemináriumot, és beiratkoztam a Glasgow-i Orvostudományi Egyetemre. Ebben az időben jobban érdekeltek a nők, mint bármi más, ami a vallással kapcsolatos. Nem fejeztem be az orvosi tanulmányaimat, és sok egyéb más dolgot kezdtem csinálni. Már egyáltalán nem hittem abban, amit az egyház tanít, a saját fejem után mentem, próbáltam megtalálni a boldogságot, ahogy tudtam. Megnősültem, egy nagyon rendes lány lett a feleségem. 5 évig éltünk együtt, de bebizonyosodott, hogy nem működik ez a házasság, és végül tönkre is ment. Ennek a házasságnak az utóhatásaként sok év után először megpróbáltam visszatérni az Istenhez. Depressziós voltam, rettenetes állapotban, és nagy sötétség volt bennem. És amikor már ez vagy 5 hónapja tartott, kétségbeesésemben az Istenhez kiáltottam egy éjjel, dühösen, elkeseredetten, és azt kértem, hogy segítsem. Nagy meglepetésemre másnap, amikor felébredtem, elmúlt a depresszióm, és eltűnt belőlem az a sötétség, amelyben addig voltam. Amikor észrevettem, hogy Isten valószínűleg meghallgatta az imámat, azt mondtam neki, köszönöm Istenem, ez nagyon szép volt tőled. De aztán folytattam a saját életutamat, ténylegesen nem akartam őt bevonni az életembe. Teljesen torz volt az Isten képem. Azt gondoltam, Isten túl sokat követel tőlem, ugyanakkor nem fogad el, és nem szeret igazán engem. Semmi sem ösztönzött arra, hogy egy ilyen Istenhez közeledjem. Mindinkább a saját boldogságomat kerestem, és úgy éreztem, hogy ezt egy újabb párkapcsolatban találom meg. És mikor ez nem sikerült, újra depressziós lettem. Eszembe jutott, hogy amikor utoljára fordultam Istenhez segítségért, valóban megsegített. Ezért most is megpróbáltam hozzáfordulni, de semmi sem történt. Ekkor azt gondoltam, hogy itt hatékonyabb imára van szükség. Amit ismertem, az a rózsafüzér volt, amit még gyerekkoromban tanultam meg. Akkoriban számítógépes szakemberként dolgoztam, és munka után nem mentem haza, hanem elmentem a templomba a rózsafüzért imádkozni. Rengeteg rózsafüzért mondtam el, és mégsem állt be semmilyen drámai változás, de apránként, anélkül, hogy észrevettem volna, visszatértem Istenhez. Elhatároztam, hogy sok-sok év után meggyónok. A pap, akinél meggyóntam, nem esett le a székéről, mert nem találta olyan borzasztónak mindazt, amit én elmondtam neki az elmúlt évekről. Eljártam vasárnaponként a templomba, és azt láttam, hogy itt mindenki olyan boldog és tiszta, én még csak egy szánalomra méltó bűnös vagyok, nem éreztem méltónak magamat arra, hogy ott legyek közöttük. A következő fejezet az életemben azzal kezdődött, hogy néhány barátommal elhatároztuk, hogy Jugoszláviába megyünk nyaralni. Én a többieknél 3 nappal korábban Dubrovnikba repültem. Megnéztem az egyébként nagyon szép várost, de egyedül voltam, és kezdtem unni magam. Vettem egy újságot, és abban olvastam Medjugorjéről, hogy ott megjelenik a szűzanya 6 gyereknek. Ez 1986-ban volt. A cikk végén az állt, hogy akik ellátogatnak oda, megváltoznak. Arra gondoltam, hogy nekem pont erre a változásra van szükségem. Másnap felszálltam hát egy buszra, és elmentem Medjugorjéba. Éppen az esti szentmise végére érkeztem oda. Megismerkedtem néhány zarándokkal, akik vagy 15-en egy parasztháznál szálltak meg. Én is ott töltöttem az éjszakát. Másnap felmásztam a kishegyre, a nagyhegyre, majd elmentem az esti misére. A mise alatt, ami vagy 3 óráig tartott horvát nyelven, csak figyeltem, nem sokat értettem az egészből. Elnéztem a helyi embereket, és mély benyomás keltett bennem, hogy ezek az egyszerű földműves emberek milyen mélyen hisznek abban, ami a mise alatt történik. Ekkor valami a szívem mélyéig hatolt. Arra gondoltam, ami itt történik, az igaz, és Isten is igaz. Valóban megváltozva tértem haza. Ekkor már teljes szívemmel meg akartam ismerni azt az Istent, akit ezekben az emberekben felismertem. De hogyan találhatok rá? Hogyan tudhatok meg róla többet? Elmentem egy katolikus könyvesboltba, és vettem egy Bibliát és egy Medjugorjéről szóló könyvet. Elkezdtem ezeket olvasni és imádkozni. Meg akartam gyakorlatban élni, amire a szűzanya Medjugorjéban kér. Ezek nagyon egyszerű kérések. Imádkozz, bőjtölj, olvasd a Szentírást, vegyél részt szentmisén, és élj békében a fele barátoddal. Azt is mondta a szűzanya, hogy gyónjunk havonta. Ez nehezemre esett, de arra gondoltam, hogy ha egyszer a szűzanya erre kér minket, akkor az nem lehet rossz. Néhány hét múlva már mindennapos szentmise látogató lettem, szinte egész nap imádkoztam, és már csak a szent könyveket olvastam. Semmi sem érdekelt, csak Isten. Kezdtem is aggódni, hogy talán már csak nem lettem mániákusan vallásos. Körülnéztem a templomban, hogy találjak valakit, akivel beszélgethetnék, de nem találtam senkit, azt gondoltam, hogy bolondnak tartanak. Ekkor segítségemre sietett az Úr. Egy számítógépes részleg vezetője voltam, és hozzám került egy fiatalember, aki érett keresztény volt. Őt valóban Isten küldte hozzám. Ebédszünetben együtt sétálgattunk, és elmeséltem neki, mi megy végbe az életemben, miként érzek Isten iránt. Ő komoly válaszokat és visszajelzéseket tudott adni mindarra, amit mondtam. Egy karizmatikus keresztény közösség tagja volt Glasgow-ban, és egy alkalommal elhívott az összejövetelükre. Ez volt az első tapasztalatom a karizmatikus imádsággal. Egy kicsit zavarban is voltam, túlzatnak találtam, és sokkal lelkesebb volt annál, mint amit eddig a szokásos templomi szertartásokon láttam. A végén aztán beszélgettem a résztvevőkkel, akik nagyon értelmes, normális embereknek bizonyultak. Elkezdtem járni közéjük. Ez egy nagyon erősen evangelizáló közösség volt, amely által Isten arra tanított, milyennek kell lennie egy jó kereszténynek. Isten kezdett megváltoztatni engem, és megtanított arra, miképpen kell megnyílnom. Elhatároztam, hogy nyitottabb leszek mások felé, mert sokan hallgatták, hogy milyen szívesen beszélek a hitemről. Akkoriban még mindig meg akartam házasodni, még mindig úgy éreztem, hogy ez az én utam. De valahányszor egy megfelelő nővel találkoztam, aki felé közeledni akartam, a bensőmben az Úr azt mondta, még várj. Mivel addig a saját fejem után menve mindent csak összezavartam, most azt mondtam, legyen Uram, ahogy Te akarod, várni fogok. És legközelebb, amikor egy újabb nő iránt kezdtem volna érdeklődni, Isten megint azt mondta, még várj. Én pedig hallgattam rá, és elfogadtam. Aztán néhány év múlva, amikor még mindig azt mondta az Úr, hogy még várj, kezdtem arra gondolni, hát ha arra hív az Isten, hogy maradjak egyedül. És akkor egy nagy levegőt vettem, azt mondtam Istennek, rendben Istenem, ha arra hívsz, hogy maradjak egyedül az életem hátra levő részében a te szolgálatodra, megteszem. És így is tettem. Röviddel ezután elkezdtem a papság gondolatával foglalkozni. Sokáig elhesegettem magamtól ezt a gondolatot, nem hittem, hogy ez lehetséges, hiszen már egyszer nős voltam. Azt hittem egyébként, hogy ezt az egészet csak én találom ki, de ez a gondolat nem tágított tőlem. Körülbelül 2 évig hesegettem el magamtól ezt a hívást. Akkor történt, hogy találkoztam egy ágostonrendi pappal, aki nálam töltött egy hétvégét és egy jó tanácsot adott. Azt mondta, ha Isten papságra hív téged, legalább tégy néhány lépést, hogy megtudd, erről van-e szó, vagy sem. Kivettem hát az egész éves szabadságomat, és elmentem fel vele Észak-Skóciába, ahol egy közösségben élt, és vele maradtam egy hónapig. Elkísértem mindenhová, iskolákba, kórházakba, segítettem neki a misézésnél, és nagyon imádkoztam egy jelért, hogy Isten valóban papságra hív-e el, vagy sem. Egy erős hangot vártam, amely a mennyből megszólal, és azt mondja, pap leszel. De erre nem került sor. Körülbelül 3 hét után kezdtem pánikbe esni, mert nem hallottam semmit. Aztán, ahogy kezdtem visszatekinteni az életemre, nagyon is észrevettem, mikor és hol érintette meg Isten az életemet. Elég bizonyítékot láttam arra, hogy Isten a papságra hív. Feladtam hát a munkámat, lementem Londonba, és elkezdtem a teológiai tanulmányaimat az ágostonrendnél. Ez egy nagyszerű időszak volt. Visszatekintve az életemre többek között azt is látom, mennyi mindenre megtanított az Úr anélkül, hogy észrevettem volna. A teológiai tanulmányaim befejezése után a provinciálisom, a nagybritanniai rendfőnök felkért, hogy menjek el papnak egy észak-angliai iskolába hittant tanítani. Mivel soha nem próbáltam ilyet ezelőtt, egy kicsit megijedtem, hogy 10 évesekkel kell foglalkoznom. De igent mondtam. Szerettem a fiatalok között lenni, és 3 évig tanítottam őket a felszentelésem előtt. Ez volt a lehető legjobb felkészítő gyakorlat számomra a papságra. Csodálom, ahogy Isten megváltoztatott és nevelt. Amikor először mentem vissza Medjugorjeba, annyi gyors változás történt bennem, hogy azt gondoltam magamban, 6 hónap múlva már szuper szent leszek. De amikor ez a 6 hónap eltelt, és láttam, hogy mennyi mindent kell még megtennem, arra gondoltam, hogy még vagy 1-2 évre lesz szükségem, aztán azaz 1-2 év is eltelt, és mindig csak fejlődtem. És íme itt vagyok, sok-sok évvel később, és Isten még mindig dolgozik rajtam, nem adta fel a velem való munkát. Nagyon hálás vagyok, hogy Istenért dolgozhatom. Erős motiváció számomra, hogy amit teszek, Istenért teszem. Még jóval pappá szentelésem előtt úgy éreztem, Isten arra hív, hogy adjam fel a munkámat, és csatlakozzam egy keresztény közösséghez. Ezt meg is tettem. Feladtam a karrieremet, feladtam a jó fizetést, feladtam egy életstílust, feladtam a barátaimat, és feladtam a megnősülés lehetőségét. Ezek mind nagyon fontosak voltak számomra. És ha most Jézus elém állna is megkérdezni, elégedett vagy az alkuval, amit velem kötöttél, azt válaszolnám, igen, Uram. Sokkal többet kaptam vissza, mint amit feladtam. Jézus azt mondta, hogy akik mindent elhagynak az Isten országáért, a 100-szorosát kapják vissza. Ez az én esetemben egyáltalán nem túlzás. Nekem visszaadta az életemet, és sokkal jobbá tett, mint amilyen voltam. Mint papnak, abban a privilégiumban is részem van, hogy közelről láthatom, ahogy munkálkodik. Különösen a gyónás alkalmával, ahol annyi, de annyi csodát láttam már. Amikor először mentem el Medjugorjeba, mint pap, bámulatos megtapasztalásban volt részem. Mivel nem éreztem akkoriban túl jó magam, úgy gondoltam, magam miatt megyek, mert szükségem volt a feltöltődésre. Amikor aztán az első este ott voltam, arra gondoltam, nem lehetek annyira önző, hogy ne menjek el én is gyóntatni. 3 vagy 4 órán át gyóntattam, és ez alatt legalább 5 igazi megtérésnek lehettem szemtanúja. Akkor azt mondtam, Uram, te csodákat művelsz itt a szemem láttára. Egy hétig aztán minden nap gyóntattam, és minden nap 4-5 igazi megtérésnek voltam tanúja. Amikor ott jártam, vagy 30 gyóntató volt, és ők is ugyanazt tapasztalták, amit én. És ha elkezdünk egy kicsit számolgatni, nagyon szép eredmény jön ki, naponta 150-1000 megtérés egy héten. És Isten nagyon csendesen viszi ezt végbe, nagyon csendesen működik. Papként az egyik legnagyobb örömöm Istennek ezt a munkáját látni, és tudni, hogy nekem csak oda kell mennem, ahová küldenek, és Isten véghez viszi a többit. Annyi sötétséget látunk a mai társadalomban, amiben élünk, és látom, mennyire igaz, amit Szent Pál mond. Ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. Én ezt nagyon sokszor megtapasztalom a saját életemben. Hivatásgondozó vagyok az Ágoston rendben. Ez azt jelenti, hogy sokat utazom az országban, sok fiatallal beszélek és megpróbálok segíteni a családoknak. Országszerte, de gyakran külföldön is lelki gyakorlatokat tartok, misézek. És nagy örömmel látom, hogy Isten milyen sok ember szívét érinti meg. Hiszem, el fog jönni az az idő, amikor az Isten nyilvánvalóan meg fog mutatkozni a társadalomban. Egyszerűen azért lesz így, mert a társadalom mostanra odáig jutott, hogy a fiatalokat tönkretette a környezetükből élő sok-sok káros hatás, ezért magát a környezetet kell megváltoztatni. Mi keresztények és a szülők tudunk változtatni a környezetünkön, de itt gyökeres és nagy horderejű változásra van szükség, ami mindenkit érint. Nagyon boldog vagyok, mert azt csinálhatom, amit teszek, és hogy némileg jóvá tehetem a múltban elkövetett hibáimat. Egyébként soha nem tudok eleget tenni, mert bármit teszek, Jézus mindig sokkal többet ad. Szolgálom Istent, ahol csak lehet, ahol csak akarja, hogy szolgáljam. És ezt nagy örömmel teszem. Azt mondom Istennek, oda megyek, ahová te akarod. Ha azt akarja, hogy a háttérbe legyek, akkor szívesen vagyok ott is. Mindazoknak, akik most ezt az adást hallgatják, azt hiszem Isten azt akarja mondani, hogy ő valami nagy-nagy dolgot tartogat mindazoknak, akik készek neki adni önmagukat. Én arra bátorítok mindenkit, hogy ne ijedjen meg a saját képességeitől és korlátaitól, mert Isten ezeket képes felülmúlni, mint ahogy ez a saját életemben is megtapasztaltam. Engedjük meg tehát Istennek, hogy működhessen az életünkben, úgy, ahogyan csak akar. Mondjuk neki igent, mint ahogy a szűzanya is igent mondott, és meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen csodálatos dolgok történnek majd velünk, és másokkal is, a saját szemünk láttára. Kedves hallgatóink! Stefán Park atya tanúságtételét hallották, aki egy lelki gyakorlaton járt nálunk. A hangfelvételt Kerek Józsefné fordította magyarra. A tanúságtételt Kerek József készítette.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus díjban. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 3. alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának, azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a Ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először 3 nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszentenésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncerteket is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a 3 testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar színefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Carmen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, melyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba a mellkast, kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpakat talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk. Kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Hit, értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és a velünk szembe ülő Püskiné Sárközi Ildikó, pénzügyi tanácsadót, és férjét, Püski Lászlót, aki azt mondta, hogy úgy apostrofáljuk őt, hogy Püski Sándor könyvkiadó alapító gyermekét. Velem van dr. Csókai András.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, és Petrányi
1: és én Szőr Anna. Petrányi Szőr Anna vagyok.
2: Aki a műsorvezető társam.
1: Évek óta, Igen. Most már. A beszélgetésünk apropója, hogy pünköskor Balatonfüreden jártam, és Timafi Éva, közös barátnőnk felhívta a figyelmem néhány nagyon komoly magyar és magyar keresztény kulturális értékre. Beszélgettünk Timafi Évával, aki egyébként kulturális szervező, és azt mondta, hogy feltétlen szeretném, hogyha mi a nyilvánosság előtt is beszélgetnénk a Püski családról, csupa nagybetűvel, Éva lelkemre kötötte, hogy csupa nagybetűvel, és egyáltalán a Püski életútról. Ezért gondoltam, hogy egy picit felelevenítenénk azt az élményünket, amikor 2009-ben megszületett a Nemzet Stratégia című könyv, egy tanulmánygyűjtemény, és akkor még élt édesapád, hiszen ő 1911-ben született, és 2009-ben távozott a földi életből, és úgy gondoltuk, hogy talán felelevenítenénk ezeket a közös élményeinket, akár a Nemzet Stratégia, akár több egyéb mű kapcsán. Milyen volt Püski Sándor, mint édesapam?
3: Édesapám nem nagyon foglalkozott a gyerekneveléssel, édesámra volt ez bízva. És ha valami rossz történt, akkor édesanyám azt hitte, nem minket, soha nem. Minket soha nem szidott, soha nem bántott, hanem édesámnak tett nagyon finoman szemrehányás. Tehát nálunk soha nem volt kiabálás.
1: Az édesanyja Zoltán Ilona, aki társa volt, és minden életrajz úgy ír rólam, hogy a könyv nagyasszonya, a magyar könyv nagyasszonya, 1935-ben házasodtak össze, miután Püski Sándor elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, egyetemet és jogi diplomát szerzett.
3: És utána mindig együtt dolgoztak, szóval egy pillanatot se töltöttek egymás nélkül. Mikor a könyvvel dolgoztak, a könyvvel, mikor már nem lehetett a könyvvel szakmába dolgozni, 50-ben államosították őket, megelőzve a többi könyvvesz, akik 52-ig lehettek.
1: Ha jól értelmezem, akkor ő jogászként nem dolgozott.
3: Ne, egy percet se dolgozott.
1: Egy percet se dolgozott. Ildikó, te hogy láttad őt?
4: Csodálatosnak ítéltem meg, tehát apósomat is, anyósomat is, olyan nagy szeretet volt közöttük, és olyan példa értékű volt, ahogy a gyerekeiket nevelték, tehát ugye együtt dolgoztak a másik, tehát az Istvánnal is, Lacival is, és anyósom, tehát mi ugye minden nap találkoztak, tehát olyan boldogan, örömmel örölte és csókolta őket, minthogyha mondjuk egy hete nem találkoztak volna. Együtt ebédeltek, tehát minden, tehát olyan példaértékű volt a szeretetük, vagy például Amerikában, amikor az egyik unoka ott aludt nála, és akkor este 9-kor mondom, hova tetszik menni, mamika? Azt mondja, hát megyek palacsintát sütni. Mondom, most este 9-kor, hát igen, azt mondja, hát Attila szeretett volna enni palacsintát. Neki állt este 9-kor vagy 10-kor, mert a gyerek ugye ezt kívánta. Tehát olyan feltétel nélküli szeretetet tapasztaltam nála, tehát a gyerekei, az unokái iránt, hogy ez valami csoda, mert ugye mindig valamit várunk a gyerekek.
3: De inkább a férje iránt.
4: Igen, hogy gyakorlatilag, tehát ugye mindig várunk valamit, hogy akkor majd, ha jól tanulsz, majd, hogyha jó lesz a bizonyítvány, ha ezt jól megcsinálod, itt nem volt ilyen, szerette őket olyannak, amilyenek.
1: Tehát feltétel nélküli szeretettel szerette Zoltán, Püskiné Zoltán Ilona, Püski Sárnorné Zoltán Ilona és a családját, de nem menjünk még rögtön Amerikában, hiszen ez az életút igen gazdag volt Magyarországon is. 35-ben jogi egyetem elvégzése után történt a kiadó alapítás?
4: Nem, 39-ben alapították. 39-ben,
1: igen. Tehát nem azonnal.
4: 38-ban már megvolt az üzlet a Szerb utcába, és a következő évben alapította meg aposom a Magyar Életkönyvkiadót. És pályázatot írt ki olyan...
3: Több kísérlet volt már, hogy előtte is. Tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy akkor a jogegyetemre ment, ő már tudott gyors írni, és ez volt a legfontosabb.
4: Az órán
3: így kerülhetett föl Pestre, így mehetett egyetemre.
1: Békésről, hiszen Békésben született.
3: Igen. Igen. És rögtön ők mindig kitűnő tanuló volt, és már első évben is már még a ügyvédirodánál ügyvédbojtár volt, de fél év után már tanította a gyengébb tanulókat, és másodéves korában lejegyzetelte a előadásokat, mert akkor nem voltak könyvalakból az előadások. Akkor felmondta az előadását, a tanulók valamit megjegyeztek belőle, leírtak belőle, de Édespám leírta az egészet gyorsírással, és
4: este legépelte, és ebből lettek a jegyzetek, az egyetemi jegyzetek.
1: De honnan jött a könyvek szeretete, hiszen ő szegény paraszti családból, földműves családból származott. Hogyan volt ez az elköteleződése a magyar kultúra irányában?
4: Elsősorban szerintem a parasztság iránt, hogy az őket is fel kell emelni, vagy hogy, tehát hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen tehetség van a paraszti, a kicsit lenézett, vagy hogy mondjam, tehát ilyen pejoratív értelemben használjuk, ugye ezt, hogy ez paraszt, tehát a legkiválóbb embertípusnak gondoljuk mind a ketten. Ugye aposomék életéből is láttuk, hogy ugye nem az volt a lényeg, hogy valaki egyetemi végzettséget, hanem igenis meg kell adni annak a lehetőségét, hogyha valaki tehetséges, akkor azt ki tudja fejteni akkor is, hogyha szegény paraszt, és hát ugye itt van Sinka Istvánnak az esete, aki egyik dombról a másikra terelte a birkákat, és közben olyan csodálatos verseket írt, hogy az embernek könnybe lábad a szeme, ha csak belegondol. Hogy igen, fel kell emelni a parasztságot is, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ki miben jó, ki miben tehetséges.
3: Édespám sokat gondolkozott arra, hogy milyen szerepe lehet ő ebbe a világba, tehát 30-as, 40-es években, hogy hol tudna segíteni az országnak. Azt mondja, ő nem tartotta magát olyan tehetségesnek, hogy írjon. Politikus meg nem akart lenni, nem tetszett neki, amiket megismert általában a politikusokat, nem vágyott rá. És itt egyetemi jegyzetek, meg ebből kialakult barátságok után megismerkedett Sinkával, Szabó Pállal, Németh Lászlóval, és akkor rájött, hogy...
2: De milyen hívő ember volt ő? Milyen hívő ember volt?
3: Milyen hívő?
2: Imádkozó ember volt.
3: Milyen hívő ember volt? Templomban annyira nem jártunk, mert nem is nagyon mert mindig fontosabb dolga volt, de mindig hívő ember volt.
2: Uh-huh. Tehát kereste a hívást.
3: Igen, kereste. És kereste, hogy...
2: Minnyáján keressük, igen.
3: És eltőkért volt konokon, eltéríthetetlenül ment az a úton, amit ő gondolt.
1: És mi volt ez az út? Mert hogy én nagyon hálás vagyok személy szerint is, hiszen ő fedezte fel Gulyás Pál költőíró műfordítót, egyébként hozzátenném, hogy Baumgarten díjas költőíró műfordítót, nagymamám testvérét, az én unokabátyámat, akit ő ugye a népi irányzathoz sorolt, de nem biztos, hogy a népi irányzat volt, hiszen a költőkkel, írókkal, az előbb említettekkel, ja, megteremtődött a harmadik út.
3: Igen. És ezt próbálta, hát csomó olyan könyvet adott ki, amit a nagy kiadók nem foglalkoztak vele.
4: Vagy elutasították.
3: Hogyan? Igen. Volt vidéki származások közül is, akit a nagy kiadók kiadtak, például Mikszátot korábban, meg a Móri Zsigmondot, meg voltak, akik elvileg népírók lehettek volna, de azt a nagy kiadók már lenyúlták, úgymond lenyúlták édesapám előtt már.
1: Voltak éppen, ugye általa is teremtődött meg a Válasz folyóirat. Igen. Gulyás Pál Debrecenben Németh Lászlóval alapítottam 1929-ben, és ennek a továbbélése volt a harmadik út kifejtése, a válasz a nyugatra. Igaz, hogy Németh László megkérdezte, hogy ugyan ki kérdezett minket, hogy nekünk válaszolnunk kell. De azt hiszem, hogy az ő legnagyobb érdeme a harmadik út.
3: Azokban az években a legkomolyabb gondolkozó a Németh László volt az írók között, aki voltak esetleg jobb regényírók, meg de gondolkodó, és voltak az a Németh László volt.
1: Németh László, aki ellátogatott Debrecenbe, mert azt mondta, hogy a szegények írójának szegénynek kell lenni, ezért elköltözött a Bocskai kertbe, és népfőiskolát akart létrehozni Gulyás Pállal, Lükő Gáborral, és Juhász Gézával, aki irodalomtörténész professzor volt. Tehát Püski Sándor érdemét én abban látom, hogy felfedezte a népi irodalmat, lehetőséget adott Sinka Istvánnak, Takács Gyulának, akiről egyébként Kaposvárot, könyvtárt is neveztek el, és segítette a népi írókat anyagilag is, mert lehetőséget
3: adott. És egész életében kitartott emellett, édesapám, hogy a népi írók.
1: Ildikó, mennyire segítette őt ebben a mély hite?
4: Nagyon segítette ez mindenképpen, tehát kell egy olyan elköteleződés, hogy a feladat iránt, hogy mire vagyok hivatott az életben, tehát a Jóistentől milyen tehetséget kaptam ahhoz, hogy ezt ki tudjam fejezni, és ki tudjam fejleszteni, és át tudjam adni másoknak. Tehát mindenféleképpen kell egy elhívás Istentől, hogy mi a feladatunk, és azt megpróbáljuk teljesíteni. Hát Aposó maximálisan teljesítette, nem volt benne, hogy mondjam, szereplési vágy, nem volt benne, hogy mindenféleképpen, hogy majd díjazza ezt valaki számomra, hanem ő csak a népi vonal, tehát hogy meg a nemzeti vonal az elsődleges, hogy ezt meg tudjam valósítani, és ezért ő mindent megtett. Tehát az, hogy ugye a hatalommal olyan értelemben szembeszállt, hogy nem egyszer, nem kétszer ugye elvitték, tehát rendőrök, tehát a lakásból.
1: Többször is szembeszállt a hatalommal, hiszen igen, ugye még csak a 30-as években járunk, majd most ellátogatunk Szárszóra 1943-ban, igen, amikor diák találkozott, konferenciát szervezett.
4: Igen.
1: Magyar Élet tábort szervezett, talán így pontos, hogy Magyar Élet tábor. És ez egy nagyon különleges tábor lehetett, hiszen 1943-ban itt ért meg Hegedűs Lóránd püspök úr is. Tehát nyilván hatással volt az ifjúság.
3: Biztos hatással volt rá.
1: Az ifjúság nevelését ő mennyire tekintette küldetésének?
3: Mi mind a négyen ott voltunk gyerekek Szászon. Öcsém akkor

0: Illetve hát bevonult a történelemben ez a tábor, hiszen az 50 éves évfordulót meg is ünnepelték, megemlékeztek 1993-ban. Úgyhogy valami hangulat esetleg.
1: A 40 éves is meg akart, úgy volt megszervezve, hogy az is megünnepeljük, de akkor adta ki édesmám a Csórinak a Kutyaszorító című könyvét, vagyis a Csóri előszóval a Kutyaszorító című könyvét a felvidéki politikus ki írta. Most nem jut eszembe.
0: Durai Miklós.
1: Durai Miklós, igen.
2: És akkor eltiltották.
1: Édesmámat akkor kitiltották.
2: Kitiltották egy...
1: Egy-két évre az országból, mert emiatt a könyv miatt, meg a Csóri előszó
2: a
1: miatt.
2: A Csóri előszó miatt ő is, tehát fekete listára került, úgyhogy...
1: Megint. Hát sokat szóra.
0: És akkor 1943 után... Jött, ugye, hát, hogy a második világháború kellős közepén vagyunk. 44-ben azért ő hangot adott a véleményének. Majd jött a kommunizmus, amikor is ő koncepciós eljárás áldozata lett.
1: Hát be akarták, már 45-ben tiltani édesmámat, el akarták tiltani a könyvkiadástól, de a parasztpárt megmentette igazából. És akkor 50-ig úgy, ahogy, de nagyon nehezen, kevés dolgot tudott akkor már csinálni, mert papír csak a bot, szóval mindent megáltolták, szóval hivatalosan csinálhatta, de mindent elkövették, hogy ne működjön.
0: És 1962-ben végül le is tartóztatták egy koholt vád alapján.
1: Államellenes szervezkedés alapos gyanúja címmel. Ezen könnyű dolog, erre bárkire rá lehet fogni.
2: Én amikor kérdeztem apuka, hogy milyenek voltak a börtönévek, és azt mondja, a Váci fegyházban voltam, ott azt a kategorizáltam a könyveket, azt a népsor szerint, címek szerint és tartalom szerint. Azt mondja, mire pont befejeztem, akkora kaptam amnestiát.
0: 1963.
2: Igen, tehát... Így fogta fel, tehát hogy mondjam, ott is megvolt a feladat, amit csináljon, és ebbe ő, tehát nem szítta, meg nem szapulta a rendszert, mert azt csinálta ott is, amit mindig szeretett, tehát könyvvel foglalkozni, és amikor ugye kimentek Amerikába 70-es évekbe, annak is az volt a célja, hogy mert ugye itt már nem lehetett akkor a könyvkiadást, de és a két nagyobb, Lacinak két nagyobb bátyja diszidált, mert ugye itt nem vették fel őket egyetemre. Az egyikük különösen egy zseni fiú volt, a Gábor, és nem vették fel, mert ugye milyenek voltak,
1: hát nem
2: hogy
1: voltak
2: X-es vagy.
1: Igen. Hát szóval azt mondták, hogy semmiképpen nem mentünk, még középiskolában sem, nagyon egyetemben meg semmiképpen.
2: És akkor leült a család, és akkor megbeszélték, hogy akkor kimennek Amerikába, vagy Kanadába.
0: Mielőtt elindulunk Amerika felé, esetleg hallgassunk egy kis zenét.
2: Jó.
0: És akkor visszatérünk már az amerikai életutatokra.

0: Folytatjuk a Hit Értelem gyógyulás című műsorunkat. Velem szembe Püskéné Sárközi Ildikó és Püské László. Ott tartottunk, hogy koncepciós büntető eljárás áldozata lett édesapát Püski Sándor. Egy évet töltött börtönben, majd amnesztiával szabadult. Tartással élte meg, ezt tudjuk, mi segítette őt ahhoz, hogy ezt a megpróbáltatást átélje, túlélje.
1: Mindig megtalálta a börtönben, és megtalálta azt a lehetőséget, hogy elviselhető legyen. Tehát avval foglalkozott, amivel szeretett. A börtönkönyvtárat tette rendbe. Az alatt még ott volt.
0: És ez erőt adott neki, hogy akkor is úgy érezte, hogy hasznos.
2: Persze. Meg a könyv közelébe lenni, az a csodálatos dolog volt számára mindig.
1: Soha nem volt megtörve, ahhoz, hogy elvitték, soha nem beszélt arról, hogy rettentes volt, hogy valami nem. Elfogadta az életnek ezt a...
0: Még nem, 1966-ban útlevélhez jutott a család. Úgy tudom, hogy Zoltán Ilona, hűséges feleség is, és a gyermekek, akikből ugye ti ketten voltatok otthon, a két testvéred már Amerikában élt akkor.
1: Most 70, először 66-ban mentek ki, és bár ők ketten mentek ki. Akkor rengeteg barátjuk volt kint, és azokkal akart édesapám megbeszélni, hogy milyen lehetőségek vannak esetleg, hogy Magyarországon már belátta, hogy nem jöhet az a könyvszakmába vissza, megpróbálja Amerikában is magyar könyvkiadót csinálni.
0: És ezért ment merészvállalás.
1: Hát, nem volt könnyű. De édesapám lehetőkért volt.
2: Ez volt az élet célja, hogy könyvvel foglalkozzon, és ezt Amerikában tudta megtenni, akkor...
1: Igazából már ők 67-ben hazajöttek, 61 fél évet voltak kint hazajöttek, már rögtön vissza akart menni, de majdnem 3 évbe tartott még, hogy kimehettek. Mert nem disszidálni akart, hanem könyveket is akart itthonról is vinni.
2: Igen.
1: Meg kint is kiadni. Tehát egy komoly vállalkozást akart őt csinálni, és ahhoz nem disszidálni kellett, hanem
2: kivándorló útlevél.
1: Kivándorló útlevél, és az még akkor plusz 3 évbe tartott.
3: És így... meddig jutott el az amerikai terv? Meddig jutott el az amerikai tervvel? Meg tudta végül ott csinálni ezt?
1: Megcsinálta.
2: Sőt, innen Magyarországról is, tehát előadó művészeket hívott ki, és akkor megszervezte nekik a magyar terület, tehát negyedekbe azokat a előadó esteket, Csóri Sándornak, Csurka Istvánnak, Faragó Laurának, és...
1: Tehát énekeseknek is, művészeknek is, íróknak, költőknek, mindenkinek.
2: Ugye kicsit a magyar kultúra ott is azon a területen, ahol ugye nehezebben tudnak hozzájutni. Hát például a könyvesboltba, akár a második, a Second Avenue-n, vagy a 83-as utcába. Tehát ott elsősorban azért mentek be, hogy beszélgessenek magyarul. És akkor ugye a Sándor bács, hogy tehát akkor ugye mindig volt valamilyen történet, hogy mit tudom, amikor... bement, amikor kitetszett neki adni a Szabó Lőrincnek a verses kötetét, hogy milyen volt Lőrinc. Tehát mindenki, tehát egy személyes beszélgetés volt mindkettőjükkel, tehát Sándor bácsival is, és Ilus nénivel is. Tehát elsődlegesen az ő személyük volt a vonzó.
1: A nagy beszélgető édesanyám volt. Édesanyám mindenkivel tudott beszélni. A négyosztályos elemis fiúval is, és a legjobb tudósokkal is. Mindenkivel szót tudott érteni.
2: Szerette az embereket.
3: Igen, ez a kulcs szó, azt hiszem.
2: Igen.
3: Akkor tud az ember beszélgetni, hogyha szereti egy picit, másikat.
2: Én is úgy érzem, tehát mi is hasonlóak vagyunk, Laci is inkább egy zárkózott típus, inkább egy introvertált, egy extrovertált vagyok, tehát hogy például mi is jól kiegészítjük egymást sok dologba. Tehát pláne, hogyha az ember rájön, hogy a másiknak mi az erőssége, és de elsősorban önmagamat kell annyira ismernem, tehát számomra az önismeret nagyon fontos, tehát hogy én ismerjem magamat, hogy mi az, amit elvárhatok magamtól és tőle is. Tehát ezért mondjuk nálunk azért különösebben vita vagy veszekedés nincs.
0: Mennyi időre tervezték, vagy terveztétek az amerikai kintlétet? Számítottatok-e arra, hogy valaha hazatértek?
1: Ez nem egész így történt a dolog. Mi nem voltunk kint Amerikában csak egy év, másfél évet. De és azt is csak 83-84-ben. Tehát édesapám még 70-ben ment ki, ketten édesámmal. Papíron én is kimentem édesámat. Négy szülése kívül egyszer volt kórházba, épp mikor ki kellett volna menni Amerikába.
2: Epe műtétje volt.
1: Epe vezeték, vagy az epe műtétje volt, és akkor édesapám kiment Amerikába, és akkor én mentem ki édesámmal együtt utána szeptemberbe. De jöttem is vissza, ők elkezdték dolgozni, és 76-ba ment ki a István testvérem.
2: Családjával.
1: Egész családdal. Hát még a nagyobbik fia még itt született, a kisebbik fia Attila már Amerikába született. És István testvérem volt végig kint velük Amerikába. Csak édesapám szerette volna, hogy a nyomda is mi kezdés a nyomdás is lenne, meg könyvkötő a családba, és tervezte, hogy én legyek az, de én nagyon szerettem itthon élni, és meg Ildikó is, és Hol nagyon nehezen viseltük a kint létet, és így aztán haza is jöttünk másfél év után.
0: És a szüleid, ők hogy élték meg? Nyilván vágytak Magyarországra, de számítottak arra, hogy valaha visszatérhetnek?
1: Hát nem hiszem, hogy számítottak rá, de mi es kiderült, hogy lehetséges
2: változás történik.
1: Változás, abban a pillanatban jöttek édesebben még. Már ott volt a Lezsáknál a lakitelki tanácskozása, édesapám már ott volt.
0: Megérkezett Magyarországra, és az élet ment tovább, mert ugye volt egy amerikai kitérő, ami voltak éppen nem volt olyan nagy kitérő szakmai szempontból, hiszen ott is a könyvesbolt és a könyvkiadás volt a küldetésem. Igen. Hogyan tovább, mikor visszatértek 1989-ben?
1: Igen. Itt újra akkor elkezdtem megszervezni. Akkor már együtt, akkor öcsém még akkor még kimaradt Amerikába, ők egy éve, vagy később, két év múlva jöttek haza, és akkor itt...
2: Kinézzük a helyet, hogy hol lenne jó, tehát a lakást is, tehát a Logodi utcában laktak, és akkor a Attila úton pont akkor felszabadult ott egy üzlet, és...
1: Igaz, hogy Krisztina körúton, bocsánat.
2: Bocsánat, a Krisztina körúton.
1: És akkor, hogy ott a üzlet, ott a lakás.
2: Közel egy, tehát
1: 200 méterre onnan, és akkor ez így jó lesz édesapáméknak, és akkor.
0: Könnyen váltottak? Könnyen igen. Visszatértek Magyarországra?
2: Igen.
0: És megrázta őket azért ez a kettőség? Mert nagyon sokszor elmondják, akik hazatérnek, hogy kettős honvágyuk van.
1: Ugyanúgy, mint a börtönse látszott meg édesapámon, itt sem láttunk semmi olyat.
0: Tehát akkor nagyon jól alkalmazkodtak.
2: Igen.
0: Ahhoz a helyzethez, amire ők valójában vágytak.
2: Igen. Ugyanazokkal a barátokkal találkoztunk.
1: 52 óta ezt várta, vagy 50 óta ezt várta, hogy...
2: Itthon is könyvkiadást tudjon foglalkozni. És akkor ugyanazok a barátok, tehát például a Cinne Mihálynál, vagy ők jöttek el, tehát akikkel régen is, tehát jó kapcsolatot ápoltak. Ugye nagyon tartalmas életet éltek, tehát társadalmilag is, tehát ugye hívták őket író-olvasó találkozóra, könyvbemutatóra, úgyhogy nagyon örömmel mentek el. Vagy akinél Balatonon voltunk a...
0: Segítette a népi...
2: Ja, Tatai Sándornál.
0: Segítette a népi irányzatot az, hogy ők Amerikából is be tudtak egy picit avatkozni pozitívan ebbe a népi írók mozgalmában? Mert nyilván Amerikában, New Yorkból népi irodalommal foglalkozni, magyar népi írókkal elég merész vállalkozásnak tűnik. Hatott ez a például a Cine Mihály munkásságára, vagy Csóri Sándorra? Igen. Hatott rájuk? Tehát pozitív értelemben gondolom, hogy segítette, ösztönözte?
2: Igen, mondjuk az amerikaiak nem úgy fogták fel, hogy ezek népi írók, hanem hogy magyar, magyar írók, tehát elsődlegesen. Igen. És nagy öröm volt, tehát amikor mondjuk minden évben volt ilyen, az volt a neve, hogy itt-ott találkozó, ahol ugye Magyarországról hívtak meg előadó művészeket, művészettörténészt, irodalomtörténészt, előadásokat tartottak, költőket, írókat, zenészeket, akik ugye magyar nyelven, tehát egy kicsit betekintést engedtek nyerni az itthoni kultúrába, és minden nyáron ott voltak. Tehát könyvet árultak. Ez volt idézőjelben a szabadság, vagy hogy mondjam, mert számukra, tehát az a fajta szabadság, amire mi elmegyünk mondjuk két hétre.
0: Minden esetre elmondhatjuk, hogy a püski házaspár egy szép lezárt életutat hagyott maga mögött, hiszen ő 98 éves volt, igen, amikor elhalálozott, a felesége pedig 95, mert ő 2006-ban halt meg. Térjünk át egy másik témára. Ildikónak van egy nagyon komoly halálközeli élménye. Téged azért egy picit hamarabb megsuhintott a halál érzése. Nem 90-es éveidben, hanem mi történt?
2: 39 éves voltam, tehát mondjuk most már 30 évvel ezelőtt történt. Nyaralni indultunk. Én indultam az Ebrán, most ehhez képest a kórházba ébredtem fel. Tehát mint kiderült, tehát semmire nem emlékeztem, tehát elütött egy autó a zebrám. És akkor
1: mondom... A belső sávba. Tehát nem is az, hogy járdáról lelépett, és ott ütött el autó, hanem a belső sávba ment.
2: Igen. Na, a következő élményem volt, tehát én nem tudtam, hogy mi történt velem, hanem egy ilyen kórházi toló ágyon ébredtem fel. Mondom, Laci, kinyitom a szemem, mondom, jaj, Lacikám, olyan szépet álmodtam. És ránézek, és látom, hogy a szeméből folynak a könnyek. És mondom, képzeld el, azt álmodtam, én tényleg azt hittem, hogy ez álom, hogy mintha mennék egy kórház folyosóján, benéztem egy ajtón, és láttam, hogy a Jóisten ott ül egy betegnek az ágya mellett. És amikor engem meglátott, akkor felállt a beteg mellől, és felém nyújtotta a kezét, és jött is velem, tehát mentünk egymás mellett. És akkor egyszer csak elértünk egy ajtóhoz, kinyitotta nekem az ajtót, én beléptem, és az a csodálatos, tehát a zöldnek körülbelül 30 árnyalata, a fákat, a bokrokat, aranypor borította, mondom, hát, és inkább tehát az a fajta nyugalom, a csend, ami ott fogadott, az a belső béke, ami az embert elfogta. Ahogy mentem az úton, elhajlottak mellettem a virágok. Távolról halk zene szólt, és ahogy a zenének a hangszíne változott, úgy változtak meg a virágok színei is, hogy például, hogyha magasabbra váltott a zene, akkor a bordó virágból sárga lett. Tehát mondom, és így végig az úton, mondom, csodálatos volt. Mondom, akkor tőlem megkérdez a Jóisten, vissza akarok-e jönni? Azt mondtam volna, hogy nem. Ez tényleg úgy volt, mint ugye a Pál apostolnak az első levelében, hogy a szem nem látott, fül nem hallott, tehát azt várja az ember, tehát egyszerűen valami olyan csoda fogadott, amire azt mondtam, hogy tényleg ez biztos, hogy a mennyország lehetett. Az is volt, az út végére, amikor értem, akkor mint egy kis tengerszem, egy kis folyó hömpölygött a út végén, és egy kis madárka, aki ugye a csőrével egy csöpp vizet felvett, és azon is aranypor csillogott, és odaszállt a kezemre. Tehát mondom, valami olyan az a béke és a nyugalom, ami fogadott. Na most ennek az élménynek a hatására, tehát én tudtam jól, mondja akkor Laci, hogy elütött egy autó. Na most kiderült, hogy ebből, tehát gyakorlatilag mindenféle törésem volt, tehát medencecsont törés, ülőcsont, szeméremcsont, nyakcsigolyámról levált egy csontszilánk, 12 centis koponyatörésem, bordatöréseim voltak, ablakos bordatörés, semmi fájdalmat nem éreztem. Azt mondja az orvos, hát ez nem létezik, eltört 9 csontja. Mondom, hát a doktor úr gondoljak, egy fél algópirint esetleg. Tehát nyilván engem annyira ez az élmény, hogy ott volt a jó Isten mellettem, hogy láttam tehát a barna haját, a gyönyörű kék szemét, a fehér lepel volt rajta, barna sarú, és hogy ott sétált mellettem, ez nekem olyan boldogságot és erőt adott, hogy én tényleg nem éreztem fájdalmat.
3: Ez a, mindig a jó Isten mondod, Krisztus
2: igen,
3: arc volt?
2: Igen.
3: Krisztus volt?
2: Igen, Krisztus. Aha, tehát jó. Valami olyan csodálatos, de mindig, tehát nekem...
3: Ez egy Krisztus élmény.
2: Krisztus akkor. Élményem volt, igen. Tehát olyan csodálatos volt, hogy például később, tehát gyorsan egy ilyen dologból, tehát gyorsan meggyógyultam, tehát gyakorlatilag 4 hónap után mentem dolgozni ebből a sok, mert tehát nekem ez olyan erőt adott, olyan élményt, hogy ott fogta a kezem, tudtam, hogy minden jó fog történni velem.
3: És előtte erős voltál már a hitben, mielőtt ez...
2: Ennyire nem.
3: Azt gondolom, de hogy szükség volt neked, úgy érzed erre?
2: Igen.
3: Erre a kegyelemre?
2: Szükségem volt, igen. Uh-huh. És gyakorlatilag, amit most olyan értelemben, bár azt hiszem, hogy talán egy kicsit alkudoztam vele, hogy én még addig nem szeretnék meghalni, amíg nem ismerem meg, vagy nem látom az unokáimat.
3: Igen, ez egy szokásos kérés.
2: Na, és akkor igaz, hogy kellett rá várnom még 20 évet, tehát mondom, ez volt a, tehát ez a feltét idézőjelben, tehát hogyha lehet ezt így mondani. Na most ebből, tehát ennek mi ott haszna, vagy hogy mondjam, tehát az előnye, hogy elmentem az onkológiai intézetbe, és a betegekkel, tehát ugye elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, nem tudom, 9 hónapos tanfolyam volt, minden daganattípusról ugye beszéltünk, vagy tanultunk, akkor jártam jogára, tudatos jelenlét, meditációkra, és végül is, tehát hogy és a beteglátogatást vállaltam, amikor elvégeztük, mert van, aki telefonos szolgálatot, stb., és én beteglátogatást. És akkor gyakorlatilag, hát 25 évet tulajdonképpen ezzel foglalkozom, tehát hogy volt egy Békésről, aki ismerte aposomékat, ugye mert a kisváros volt még annak idején Békés, ismerte őket, és akkor őt látogattam. Amikor ő hazament Békésre, azt mondja, de most én elmegyek, de itt van a Feri bácsi Debrecenből, gyere be hozzá, őt is látogass meg, mert ővel is majd jól elbeszélgetsz. Na, így történt, és akkor tehát sok, tehát olyan mondanám, hogy pozitív élményeim vannak, hát van nyilván negatív is, de tehát például valakinek elmesélem ezt szól a nővérke, vagy mondjuk épp beteglátogató vagyok, és valaki mondja, hogy a másik szobába haldoklik a Piroska néni. Átmegyek a másik szobába, és akkor mondja a nővérke, hogy meséljem el neki az élményemet, tehát ezt a halál közel élményt. És akkor látom az arcán, hogy amikor elmesélem, hogy én mit láttam a mennyországba, hogy milyen csodálatos volt, és akkor látom, hogy kezd mosolyogni, be van ugye már kötve az infúzió, lehet, hogy kap egy kis morfiumot is, elmosog, aztán igen, aztán látom, jön édesanyám velem szembe. Tehát, hogy az a fajta, hogy mondjam, tudás vagy tapasztalat, amit én ott kaptam ugye a mennyországba, azt át tudom adni, vagy el tudom mesélni, és ezzel, tehát közelebb, tehát nem kell félni a haláltól. Mondom, olyan gyönyörű, tehát olyan gyönyörű a mennyország, hogy nem azt mondom, hogy most egész életemben, tehát arra vágyakozom, de hogy nem kell ettől félni. De mondjuk nem, tehát elmesélem a történetemet, és mindenkinek ez valami olyan pozitívumot ad, hogy akkor nem, ne szomorkodjunk azért, mert meghalunk, hanem mondom, hidd el, mondom, akit szeretnek, úgyis bennmarad a szívünkbe, és soha nem felejtjük el.
3: Igen, és ez ahogy így elmondod, teljesíti a Ferences Bánk atya beszélt erről, hogy miért kell vigyázni mindig a misztikus tapasztalatokkal, mert hogy nehogy a képzeletünk szüleménye legyen. Tehát ne a elménk képzeletének, hogy valódi misztikus tapasztalatot érünk át, vagy pedig az elménk által elképzeljük, és azt éljük, arra gondoljuk, hogy misztikus tapasztalat. És 3 dolgot mondott, annyira emlékszem rá, és hogy megragad bennem, és én is mindig visszaidézem, amikor beszélek erről tanúságtételnél, hogy legyen egy váratlansága, hát az itt abszolút megvolt, legyen jelentősége, hát az is itt megvan, és ami a legfontosabb, és ezen szoktak elbukni, hogy illeszthető legyen az evangéliumba. És ez, amit itt elmondasz, ez abszolút illeszthető a jézusi tanításba, az evangéliumba, mert ugye az Úr így, szóval így is interpretálja az örök életet, a mennyországot, hogy fül nem hallhatta, szem nem láthatta. Igen. Igaz? És tehát valóban ez nem egy elképzelt, misztikus tapasztalat volt, ahogy így elmondod, hanem egy valódi megélt Isten tapasztalat, egy valódi misztikus tapasztalat, egy valódi találkozás Jézus Krisztussal. És tulajdonképpen az emberi életnek egy óriási csodája és igen, célja is, hogy mondjuk, ha egyszer egy ilyet az ember az életébe áttél, akkor a mai napig is tudsz belőle táplálkozni.
2: Igen, csak igen,
3: de nyilvánvaló, hogy nem állandóan, mert az éli az a jelenben élünk, ugye a jelenlétben kell élni, és ezt biztos tanították ott azon
2: igen, a embertet,
3: hogy mindig a
2: jelen fontosabb, a
3: jelen és Isten változni, jelenlétében kell lennünk, igen, mert most is itt van, jelenben. De azért ezekre a tapasztalatokra jó visszagondolni, mert egy megerősítést kapunk belőle, és azt hiszem akkor ez úgy végig kísérte az életednek a nehéz pontjait.
2: Igen.
3: Ez a tapasztalat, például, ez a visszagondolás.
2: Igen. Például szokták mondani, akikkel együtt járok, tehát ugyanúgy az onkológián ezért vannak különféle olyan tanfolyamok, vagy mondjam, ilyen továbbképzések, hogy járok irodalomterápiára, meseterápiára, bibliakörre, és tehát ugyanis, tehát amit ugye elmesélnek történetet, el tudom mondani a betegnek, hogy tehát, hogy például én, ha nekem konfliktusom van, vagy valami problémám van, én kiírom magamból. Tehát, mit tudom én, írok egy verset, vagy írok egy, mit tudom én, novellát ebből, vagy tehát, hogy mindenféleképpen hogy adja ki. Tehát, mert ugye a betegségnek, fáján a daganatos betegségeknek is, tehát a legtöbbnek, tehát lelki oka van. És akkor, hogy elmegyünk a beteghez, hogy próbálj visszagondolni, hogy mi történt az elmúlt másfél évben, ami megbetegíthetett. És nagyon sok esetben találkozom olyannal, hogy tudom én 60-70 éves, hogy azt mondja, ő úgy érezte mindig, hogy ő azért, hogy őt kevésbé szerette az anyukája, mint a testvérét. És mondom, hát nem tudod vele megbeszélni, hogy mégis, hát biztos, hogy nem így van, bár a pszichológia ugye azt mondja, hogy két gyereket nem lehet ugyanúgy szeretni, de biztos, hogy szeretett, csak lehet, hogy másképp, vagy máshogy. Azt mondja, hát nem tudom, mert már meghalt. Mondom, akkor én azt javaslom, hogy írd neki egy levelet, vidd el a temetőbe, olvasd fel neki a levelet, ott is hagyhatod, és de hogy add ki magadból ezt a fajta fájdalmat, ami megbetegített, hogy meg tudj tőle szabadulni. Mondom, de akarod, el is megyek veled a temetőbe. De mondom, fel szoktam ajánlani. Volt olyan, például ugyanúgy, tehát a beteg látogatásnál, tehát nem ilyen mondjuk halál eset volt, hanem tudom, olyan férfi körbe, hogy azt mondja, neki ad lenne a vágya, hogy menjünk le ide a borozóba, és ígyunk bort. És akkor mondom, én nem szeretem ugyan a bort, de megkérdezem az orvostól, már túl volt a kemoterápián, hogy kimehetünk-e a borozóba, vagy a sörözőbe. Hát ugye, amit szeretne, tehát de mondom, tehát én minden nap egyébként beszélgetek Istennel, minden nap, tehát úgy vagyok vele egyébként, mint a legjobb barátommal, tehát, hogy mindent elmondok neki. Tehát abszolút, tehát nem is ima formájában, beszélgetés formájában. És akkor, ha valamivel bizonytalan vagyok, akkor mindig őt kérem, hogy adjon nekem jelet, hogy mutassa meg, hogy milyen úton kell mennem, vagy mit kéne tennem. Tehát
3: igen, ez nagy kegyelem, de hát végül is ez is benne van az evangéliumban, és nagyon gyakran átsiklunk felette. Ez egy borzasztó fontos mondat, hogy én bennetek vagyok, ti meg én bennem.
2: Igen, igen. Én tehát pont valóban, így érzem, mint van az igazán.
3: Tehát valóban mindannyiunknak a lelkében ott van az Úr, ott van a Szent Háromság egy igen, Isten, akkor is, hogyha nem tudunk róla. Tehát a nem hívő testvéreknek a lelkében is, csak a hívő ember az esetleg könnyebben be tudja azonosítani azt a belső hangot, hogy hát igen, hát ez most onnan jött a bennem lakó Úr szólított meg engem. Ez igen, ez egy nagyon, nagyon fontos, hogy ezt tudatosan próbáljuk meg észlelni. Persze el lehet aztán tévejedni, mert akkor sokan vannak, hogy nekem Isten ezt mondta, azt mondta, és akkor szóval nagyon kell azért vigyázni is ebben, hogy nem lehet mindenre ráfágni, hogy nekem Isten azt tanácsolta, szóval aztán csinál az ember egy rosszat, mert rosszat nem tanácsol.
2: Ha különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között, akkor azért megvan a magyarázat. Mert volt olyan, tudom, az egyik csoportban, hogy egy lány, aki megismerkedett egy másik férfivel, hogy hogy mi a véleményünk, hogy találkozzon ezzel a férfivel. Mondom, ha felteszed ezt a kérdést, hogy mit szólna hozzá a Jóisten, rögtön megkapod a választ rá.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ne. Vagy például. Vagy a... Tehát ez nagyon... Mondjuk például, akik együtt járok egy csoportban, megkérlek, hogy imádkozzál, mit tudom én, az unokatestvéremért, mert te nagyon jóba vagy a Jóistennel. Mert hogy, és akkor imádkoztam persze a betegekért is, akik ott vannak a kórházban, és találkoztunk, és akkor azt mondja, hogy jaj, milyen, hogy meggyógyult a testvérem. Mondom, hát nem biztos, hogy az én imám segített, de tényleg volt egy olyan eset is, tehát nyilván nagyon valaki megkért, hogy imádkozzak az édesanyjáért, akinek tehát ebbe se dialízises problémája volt, és nem. És akkor annyira tehát rákoncentráltam, hogy imádkozzak érte, hogy este, amikor álmodtam, vagy hát azt hiszem, hogy álmodtam, megjelent álmomban a Jóisten, tehát ültünk egy asztalnál, és akkor mondom neki, hogy ha tudnál abban segíteni, hogy ennek a, tudom, a Lacinak a mamája, hogy meggyógyuljon, és Jóisten nagyon komolyan feláll, azt mondja, hogy nem tehetem, mert nagyon sokat szenvedne. Erre felhívott másnap ez a fiú, és mondja, hogy édesanyám hajnalban meghalt. Tehát, hogy mondom, ugyanezt mondta a Jóisten, hogy nem segíthetek neki, mert... Uh-huh. De mondom, lehet, hogy ezek csak a véletlen dolgok, de például meg vagyok arról győződve, hogy nem csak a születésnél kell ott lenni több embernek, hanem a halálnál is. És én úgy örülök, hogy például most az örülök az idézőjelben van, hogy amikor akár apósom meghalt, hogy ott voltunk vele, ott voltunk mellette, simogattuk a haját, beszéltünk hozzá, apuka minden rendben lesz, minden jó lesz. Tehát is ugyanúgy voltam, tehát az én édesapámmal, és amikor édesanyám meghalt, elmentem a templomba, és megköszöntem, hogy nem volt fájdalma, hanem csak elaludt. Tehát tehát egy olyan szoros kapcsolatot érzek közte és köztem, tehát és nem szabad egyedül meghalni, tehát hogy akár a kórházban, hogy legyen ott, aki fogja valaki a kezét, és kicsit vigasztalja, simogatja, minden rendben lesz, minden jó lesz. Olyan gyönyörű tényleg a mennyország, hogy nem kell félned.
3: Hát igen, ebbe a jelenlétbe kell élnünk, szóval Isten jelenlétébe igen. kell élnünk, csak azért szóval nehéz elkapni ezt a kegyelmet, mert van, hogy az ember, biztos, hogy a jó Isten állandóan küldi, mert most is itt van nyilván, és csak nagyon szóval nehéz befogni és ráismerni. Szóval nagyon imádságos élet kell, és az embernek számúzni kell a gondolataiból a haragot, mérget, bosszút, bűnöket, bűnös gondolatokat, kísértéseket, mert ugye a kísértő az nem akarja, hogy te Isten jelenlétében élj, és nagyon sokszor megpróbál félrevinni, de ez, amit így elmondtál, ez csodálatosan tisztának.
0: Igen, nekem. Kár, hogy nem látják a kedves hallgatók, ahogy csillog Ildikónak a szemem, mert az jut eszembe, hogy te hálás vagy azért az életélményért.
2: Én nagyon, nagyon boldog vagyok.
3: Hát és az, hogy milyen
2: hogy találkoztam vele, hogy
3: forrás-e a munkádhoz, a beteglátogatáshoz?
2: Hogy azhoz is. Hogy például 4 évvel ezelőtt volt szívműtétem, és akkor még az előkészítésnél tartunk, nyitott szívműtétem volt, kaptam egy jó kis, egy biológiai billentyűt, úgyhogy tudtam, tehát számítottam rá, tehát nem ért váratlanul ez a... 7 éves koromban kaptam reumás lázat, tehát szívbelhártya gyulladást, és akkor ez a vitorlás szívbillentyűm hegesedett, stb. És akkor azt mondta 8 éves koromban a kardiológus, hogy jaj, Ildike, majd ha 40 éves leszel, akkor majd meg kell operálni, és ilyen szívbillentyűt fogsz kapni, és mutatott egy sertés szívbillentyűt. Na most 8 éves korban az ember el se tudja képzelni, hogy majd ha 40 éves leszek, meg a szívbillentyűnek a látványa. El se tudtam képzelni, tehát mondjuk erre olyan értelemben számítottunk azért, hogy bekövetkezik, de hát akkor már voltam mondjuk 68 éves, amikor erre sor került, és akkor megbeszéltük az orvos, hogy akkor ilyen szívbillentyű. Na most ugye már műtéti előkészítés volt, és mondja a nővérke, hogy azt a bekötöm a jobb kezébe az infúziót. Mondtam, ne a jobba, a balba. Azt a nem érne a jobba. Mondom, azért, mert fogom a Jóisten kezét a jobbal. És akkor azt a jó, akkor a balba kötötte be. Tehát és végig úgy éreztem, tehát akár a balesetem során is, hogy ott ül mellettem az ágyon, és fogja a kezemet. És ez nekem olyan erőt adott, meg olyan biztonságot a gyógyuláshoz is, hogy valakik milyen volt a szívműtét. Mondom, annyi nem volt, mint mondjuk egy foghúzás, vagy tehát nem tudom, tehát nagyon könnyen túlestem rajta, tehát nem volt fájdalmam. rendbe jöttem, hát jó, mondjuk ez a pitvar fibrilláció még azért segíteni kell, de hát erre még jelenleg nincs megoldás. De...
3: Igen, még azt, hogy itt vagyunk a Mária Rádióban, hogy a szűzanyával is van egyfajta erős kapcsolatod?
2: Nekem elsősorban, tehát Istennel van.
3: Tehát Krisztussal.
2: Igen, inkább. Krisztussal van, igen.
0: Uh-huh. Hát, ha jól értelmezem, te egy új hivatásra is leltél, egy segítő hivatásra.
2: Igen, pont voltunk egy temetésen, és a barátnőmnek írtam egy verset, amit felolvastam, tehát egy köszönő vers volt, meg hogy milyen nagy szerencse, hogy megismertük egymást, és majd te jössz elénk a mennyország kapujában. És utána volt egy kis parti, és elmeséltem ezt az élményemet, hogy miért nem kell félni a haláltól. És akkor azt mondja ott a társaságban valaki, azt mondja, ezt neked tanítani kell, és elmesélni mindenhol, hiszen mindannyian félünk a haláltól. Hát persze, hogy félünk, hát amíg nem tudjuk, hogy milyen gyönyörű helyre kerülünk, addig félünk.
0: A műsor első felében a Püski Könyvkiadó történetéről beszéltünk, az írás művészetéről is. Gondolkodtál azon, hogy ezt megírod akár novella, regény formájában?
2: Megírtam már, és akkor odaadtam a Biblia körvezetőjének, mert ugye több mindenre járok, de mondom, elhoztam egy saját versemet, de ez inkább egy kicsit ilyen a saját születésnapomra írtam 10 évvel ezelőtt.
0: Meghallgathatjuk?
2: Igen, viszonylag sikeres vers, vagy hogy mondjam, tehát József Attila után szabadom. 62 éves múltam ősszel én, és hogy leszek még több is van remény. Kemény a tél. Életem fele gyorsan leperget, utamon már senki nem kerget. Kerge, zerge. Van férjem, fiam, 2 kis unokám, s ha kérik, megosztom az uzsonnám egész felét. Éltem Amerikában, jártam sok országba, s néha-néha, sőt gyakorta, én is hibáztam. Belátom, barátom. 23 évig koptattam iskolák padját, most is tanulom magam, s örömmel hagyják. Kíváncsi, fáncsi. Banki munkámat nagyon szerettem, sokat dolgoztam, és jól is kerestem. Siker, még mi kell? Autó elütött, betekintést a mennyországba nyertem, a jó Isten a család segített, így hát gyorsan kihevertem. Bal szerencse, szerencse. Néhány év múlva nagyon beteg lettem, lelkem erős volt, és életet nyertem. Ha-hó, de jó. Mi akartam lenni, sajnos az már nem leszek. Pszichológus és tanári szakra estire nem megyek. Szánom, bánom. Rájöttem, hogy az érett pár passzusát nem írhatom, bár jó lenne, basszus át, ha bár talán. Ki lát, azt mondja, hely, ha Ildikó, te nem hisztál, meg jól nézel ki, halihó. Hiszi a piszi. Mit ér a küllem, ha színusz ritmusom nincsen, pedig egészségem lenne a legnagyobb kincsem. Kincs, ami nincs. Régi életemet bár kértem, de már vissza nem kaphatom. 2 kicsi unokámat szeretetem nélkül itt nem hagyhatom. Imádom, Márkom. Drága férjem, édes kis Lacikám, mindenben támaszom. Örülök, hogy közel 40 éve igen volt a válaszom. Szeretni, engedni. Szeretnék egészséget a családnak s magamnak, s a jóisten hitelt adjon minden szavamnak. Szerény remény. 63 éves leszek, ha te is akarod, életem a kezedbe adom, tégy, mint akarod, kérem szépen. Tehát olyan érdekes, hogy akár a kórházban, tehát a társaim, tehát akár a irodalomterápián, hogy az olyan érdekesen állsz a halálhoz. Mondom, azért állok érdekesen, mert elfogadom a döntését, tehát hogy olyan, ugye ő határozza meg a születésünket és a halálunkat is, és azt mondaná, jó Isten, hogy holnap menni kell, akkor menni kell, tehát nincs bennem, tehát az, hogy vitatkozunk, vagy...
3: Még azt szeretném kérdezni, hogy ugye banki szférában dolgoztál, azért eléggé materiális szféra. Ott módod volt, vagy mertél tanúságot tenni ezekről a dolgokról? Vagy ezt...
2: Nem, mert utána jött, mert aztán az a bank megszűnt, és utána, közben volt a balesetem, de hát olyan, amikor, tehát ez a halál közel élmény, de olyan gyorsan meggyógyultam, tehát ebből az egészből, tehát minden nap jött hozzám valaki látogatni, tehát a kórházba. Siófokon voltam kórházba, aztán itt fenn Pesten.
3: De utána már nem dolgoztál a banki szférába?
2: De még utána dolgoztam.
3: Na de én azt kérdezem, hogy lehet-e egy banki szférába erről beszélni, erről tanúságot tenni? Tudtál-e?
2: Nem. Volt, aki nem is értette meg, miről beszélek. Azt biztos csak álmodtál, azt a mert igánykor, amikor baleset van, hát ugye, aki magyarázza, baleset van, akkor az ember, pláne, hogyha koponyatörésed volt, akkor biztos valami olyan dolog megsérült, amiben te ezt beképzelted. Gondoltam, na jó, van, akkor neked nem érdemes erről beszélni.
3: Nem, azért ez ahogy így elmondtad, ez nem Vannak valóban, sokat foglalkoztam koponyasérültekkel én is, ugye a munkámból adódóan, és vannak valóban fényélmények, mert a
2: tarkol,
3: akár a, amikor a, sokan úgy élik meg a mennyországlátást, hogy ugye a legérzékenyebb a oxigén hiányra a hátsó tarkólebenyek, és ebből nagyon könnyen adódhat újraélesztés alkalmával, vagy amikor leáll a szív, leáll a szív, és újraélesztik, és ugye az agyi, elindul az agyi hipoxia, vizuális halucinációk lehetnek, és ennek ez az egyik magyarázata, hogy a, pont a tarkólebeny, ahol a megjelenik a leképzése a látásnak, az a egyik legérzékenyebb agyon belül a hipoxiára, és ebből lejöhetnek sok fals élmények, de a tied az nem így volt, és a tied annyira konkrét, és téged nem is kellett újraéleszteni.
2: Nem, magam, amikor magamhoz tértem a
3: kórházba. Valószínű eszméletlen voltál, de végül is nem arról volt szó, hogy mondjuk igen. A szíved leállt, és újraéleszteni kellett. Igen.
2: Hát ez mondom, ez a szívműtét is, tehát tényleg mondja ott a nővérke, aztán nagyon szép egyébként a szívhalál, tehát így mondom neki, én tudom, hogy szép, de még én nem fogok meghalni, nekem még feladatommal nem fogok meghalni, úgyhogy mondom, tényleg könnyen viseltem.
0: Igen, az az érdekes, hogy több ilyen történetet hallottam, olvastam, egy régi osztálytársam írta Ács Géza Meghaltam, és még mindig élek című könyvet. Fénytüneményekről hallottam, de ennyire konkrét Jézus élményről hallottam már, de ritkán.
3: Hát van egy híres könyv, a Gloria Polo, ez a bogotai fogorvosnő írta, akit a villám megcsapott, és ő neki viszont tényleg leállt a szíve 2 órára, mert még a közelébe se tudtak menni a mentőegységek, olyan őrületes feszültség volt. Akit villámcsapásért ez a címe, és ő neki van egy nagyon hosszan tartó mennyország és pokol élménye, amit részletesen tudományos alapossággal leír, és az ottani érsek, illetve a katolikus egyház el is fogadta hitelesnek, tehát hitelesítve van az egyház által, hogy ez egy valóságos élmény. Na,
0: csak... László, hát
1: ez egy csodálatos dolog.
0: Te rögtön elhitted, amikor Ildikót meglátogattad? Átélted ezt az életélményét, vagy halál közeli élményét?
2: Neki meséltem el, igen, először. Hát ott volt mellettem, ott volt a balesetnél, ő ült az autóba, én mentem át a zebrán, és...
1: Meg akartunk egy címet.
3: Ja, hogy láttad a balesetet?
1: Csak hallottam.
2: Ja. Hallotta a csattanást, és az a érdekes...
1: A csattanás, és kiugodtam a kocsiba, és akkor láttam, hogy Ildikót fekszik. Ja.
2: És akkor valaki mondja, hogy a szegény meghalt, mert vérzik a feje meg.
0: Uh-huh. És amikor meghallottad ezt a halál közeli élményt, akkor hogy reagáltál rá? Milyen érzéseid keletkeztek?
3: Feltámadás közeli élményről van szó, hát, mert a mennyországról beszél az Ildikó végig.
1: Igen, hogy tulajdonképpen, hogy minden bajból szerencsésen kijön.
3: Ez igen.
2: Nem volt fájdalmam, az, hogy ilyet még nem látott, hát, hogy eltörött.
1: Ez nem tudtam megemelni a fenekét, semmit nem, és azt mondja, nem fáj semmi. Mm.
2: Mert éreztem azt a boldogságot, hogy velem, bennem van. Tehát
3: jó dolog ilyet hallani különben, mert az embert azért sok beteget megerősíthetsz te ebben, pláne azokat, akik már úgy végstádiumban vannak, mondtad, igen, hogy az onkológiai igen, betegekkel, és azoknak azért ez egy óriási nagy erőt és megkönnyebbülés, hogy valóban, hogy hát a halál az a mi nyereségünk, szóval végül is az a kereszt, a hívő ember, az valóban, ha miért félne a haláltól, hát az a legnagyobb öröm, hát mi az a életünknek a célja, hogy ja, az örök életbe jussunk át, de hát azért igen, de hát emberből vagyunk, ugye Jézus is emberként nem annyira örült annak a szörnyű nagypénteki haldoklásnak.
1: Én azt szoktam mondani, nem foglalkozom vele, nem az én dolgom, ez a Jóisten dolga.
3: Hát igen, hát ez a ráhagyatkozás.
2: Igen.
0: De neked igen. Is erőt ad, Ildikom. Hát
1: nem kell rettegnem, nem kell félnem, nem kell.
3: Igen. ez nagyon szép, hogy ezt így itt
2: nagyon, tehát,
3: megosztottad, ez egy nagy öröm minnyájunk számára, meg remélem a hallgatók is örülnek. Abszolút,
2: tehát mindig érzem a jelenlétét, igen. És a reggeli imám az főleg, tehát van, amikor, tehát valamilyen, mit tudom, mondjuk 7-től 8-ig, akkor csak hálát adok, tehát mindenért. Tehát a szüleimért, a gyerekemért, az unokáimért, Laciért, hogy ilyen méretetlen lendes, mert ugye átvette tőlem 13 éve, akkor jött ez a szívritmus zavar, de ez is hogy jött, tehát majd minden elmesélem a történetét. Az is érdekes volt, hogy ugye tudtuk, hogy tehát ikerunokákat vártunk, és akkor december 31-én ugye kívánj valamit. És azt kívántam, hogy mind a kettő, hogy egészségesen szülessenek meg. És akkor én úgy gondoltam, hogy fel kell ajánlanom valamit, és felajánlottam az egészségemet. Lacikám elment január 7-én síelni a barátaival, én január 7-én bekerültem a kórházba, mert egyszerűen, tehát ment fel mindig a púzusom. 130, 150, 170. Felhívtam a kardiológust, azt mondjam, most itt vagyok a repülőtéren, de ő azt ajánlja, hogy ne várjak, hanem hívjam ki a mentőt. Kihívtam a mentőket, és akkor ugye kiderült, hogy ugye ez a szívritmus zavar, ami már nem akart visszaállni, mert előtte még mondjuk, tehát a mentőautóba mondom, mert istenkém, hát nem gondoltam az ennyire komolyan, ugye, mert az, hogy hogy egészséges unokáim szülessenek, és ezre a saját életemet felajánlottam. És akkor mondom, hát nem gondoltam az ennyire komolyan, de megtörtént.
1: Nem, a színuscsomó nem működik.
2: Nem működik a színuscsomóm, és ezért nem. Ezért van állandó, tehát permanens pitvarfibrilláció van.
3: Igen, amit elmondtál, szóval azt kell talán a kedves hallgatóknak is érzékelni, hogy ez neked egy különleges adománynak tűnik, kegyelemnek tűnik, de végül is Isten jelenléte az mindannyiunkban ott van. Tehát igen, mindannyiunknak igen. Megvan az útja ahhoz, hogy Isten jelenlétébe kerüljön és éljen, és ott kinek így, kinek úgy, de megkapja azt a iránymutatást, ami meghozza a lelki békét. Ehhez sajnos a bűneinket és a bűnökre való vágyainkat azt el kell engedni, mert hogyha benne van az ember ott, akkor nehezebb ezt így megtapasztalni. Tehát nehezebb megtapasztalni, az akkor tapasztalja meg az ember, hogyha Istennek már végleg rá akar koppintani.
1: Én nem is értem, hogy az embereknek miért nehéz. Jónak sokkal könnyebb lenni, mint rossznak.
2: Igen.
1: Sokkal jobb érzés jónak lenni.
3: Igen. Igen, azért a kísértés az egy létező dolog. Igen.
2: Mondom, ott a kórházban azért sok esetben találkozom, hogy elmesélem ezt a történetet, azt mondja, hogy ő szeretne meggyónni. Mondom, akkor várj egy kicsit, akkor szólok a papnak, mert ugye onkológián van, tehát pap is, megmondom, ha nincsen, akkor nyugodtan, de ha tehát magadban megbánod a bűneidet, az ugyanazt jelenti, tehát ha mondjuk nem biztos, hogy mindig, tehát ha nincs ott a pap, akkor is, de hát ha meg, és komolyan bűnbocsánatot kérsz, akkor megbocsájt, és akkor te is oda kerülsz a mennyországba, tehát ott meg olyan gyönyörű, tehát nem szabad ezt a részét elhagyni. Tehát
3: hát igen, a pap az egy olyan közvetítő, hogy közvetlenül igen. Tudja kiszolgáltatni
1: igen.
3: Azt a kegyelmet, igen. És az egy bizonyosság, igen, a tanítás.
2: Mert azt mondta, hogy még soha nem volt templomba, de hogyha akkor szóljak a papnak, mondtam, jó, akkor szólok, és a...
3: Igen, igen, ez a zuhanó repülő.
2: Jó érzés neki. Igen. Sokkal jobb, hogy mondjam, tehát a szemét úgy lehújni, hogy tudja jól, hogy a bűneitől megszabadították, és jó helyre fog kerülni, és akkor mond, hogy milyen, és van, aki kérdezi, hogy és hány éve volt ez veled, mondom, hát most már 30 éve, és azt mondja, hogy ez hogy viseled, mondom, hogy a jó Isten mindig itt van a szívemben, tehát megpróbálok én annak megfelelően élni, ahogy ő elvárja. Nem mindig sikerül, mert azért a 7 főbűnből azért van úgy, hogy mit tudom én, nem mondok igazat, vagy ugye kicsit füllentek, vagy ilyesmi, tehát ugye a Biblia szerint nem lehetne füllenteni, a pszichológia szerint lehet, tehát a teljesen más a, ennek az elbírálása, mert ugye a pszichológia azt mondja, hogy vannak elfogadható hazugságok, hogy valakinek nem akar, mit tudom én, szomorúságot okozni, és akkor a...
3: Hát az egyház a kisebbig rossz elvét tanítja. Szóval például, hogyha a gyereked élete múlik rajta, akkor jogos a hazugság, attól függetlenül, hogy a hazugság az az nem, igen. nem jó nyilván. Igen.
2: Mondjuk nincs igen, bennem irítség.
3: Azért annyit, annyi a templom védelmében sokkal nehezebb azért azoknak az embereknek, akik nem tudják gyakorolni adott esetben egy szentmisén vagy istentiszteleten a hitüket, mert az egész, ugye a maga a templom, a szentmisék, az istentiszteletek arra szolgálnak, hogy ezt a csodát, ezt fölajánlják, igen. megmagyarázzák, odaadják. Magától az embernek nehezebb, hogy ez így mind felidéződjön. Tehát azért egy persze mondják ezt, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista, de van, sajnos van, mert soha életében nem elutasította, nem tudta megismerni, mert mindig elutasította, akkor nem biztos, hogy ott a zuhanó repülőn hívővé válik, igen. tudod?
2: De mondok, vannak te olyan pozitív élményeim, hogy mondjuk az egyik ismerősünk, aki hasnyálmirigyrákkal szenvedett, és akkor neki ugyanezt mondtam, hogy gondolkodj el rajta, tehát hogy mitől lettél beteg, azt, ő tudja. Mert tudom, egy rossz házasságban él. De nem is ez a lényeg, hogy hogyan tudsz, mit tudom én, hasznos lenni, tehát hogyha, ugye nem tudjuk, hogy mennyi idő van, tehát mindig elmondom, hogy nem rajtunk múlik, tehát ugye majd eldönti jó Isten, hogy mikor megyünk, de hogy addig hogy tudod magadat úgy jobbá tenni, hogy azt a családod is érezze. És azt mondja, olyan, hogy sokat együtt vagyok a kislányaimmal, hogy minél többet, hogy viszem iskolába, hozom az iskolába edzésre, hogy minél többet együtt legyünk. Igen. Mondom, mert hát...
0: Hát folytatjuk majd a beszélgetést, de vége a műsoridőnknek. Nagyon szépen köszönjük Püskin és Sárközi Ildikónak ezt a tanúságtételt. Püski Lászlónak, hogy segítette őt ezen az úton, és a szép visszaemlékezést az édesapjáról, Püski Sándorról, és ne feledkezzünk meg Timafi Éváról, aki összehozta ezt a jó kis csapatot, hogy beszélgethessünk igen. egymással.
2: Nagyon szeretjük az Évát, nagyon sok helyre jártunk együtt, tehát olyan előadásokra, akkor ugye a TFS-téken mindig valami, tehát jó kis helyet foglaltunk egymásnak. Együtt jártunk ugye szintén a
0: Sulek Ágoston estekre, a TF estekre, hiszen ő is nagyon szorosan betartozott a Püski Sándor köréhez.
2: Nagyon szerette, igen. Mindenkor bejött az üzletbe, tehát anyósom, tehát olyan szeretettel fogadta, kezét fogta, simogatta, tehát ő benne szokták mondani, tehát ugye ahova járok, tehát a onkológián, mondjuk irodalomterápiára, azt mondja az egyik lány, azt mondja, te pont olyan vagy, mint Ilus néni, hogy mindenkivel szót értesz, hogy mindenkivel tudsz beszélgetni, mindenkihez kedves vagy, teljesen mindegy, hogy hát a beteg az mindenhol beteg, tehát itt nincs az, hogy most aki egyetemi tanár vagy, vízvezetékszerelő, tehát nem ezzel múlik, hanem egyáltalán, hogy kedves szóval fordulj fel, és simogasd meg, öleld meg, és vigasztaló szót mondjál számára.
0: Köszönjük szépen, hogy együtt voltunk, köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük. Dicsértessék
0: az Úr Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés.

0: Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A Szent Évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a Szent Évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a Szent Évben, Szabó Damást hallottál.
1: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent

0: A Székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homíliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunkból való önzetlen ajándékozásról szól, és nem a birtoklásról. Példaként említette a házasságot, a gyermekek önállóvá válását és a mindennapi apró figyelmességeket, amelyekben a felebaráti szeretet is megnyilvánul. A pápa arra buzdított, hogy Krisztus szeretetének tanúiként a mindennapokban is nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Beszéde végén imádságra hívott a venezuelai földrengés áldozataiért, és köszönetet mondott a mentésben résztvevők önfeláldozó munkájáért. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra vasárnap a segítő Szűz Mária kegyhelyen tartott Szent Péter és Pál apostolok búcsújára, adja hírül a Magyar Kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenekelőtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A szentmise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: nézzétek a végmadarait, a mező liliumait, virágait. A Jóisten azokat is ilyen bőséggel, gazdagsággal élteti akkor, hogy ne éltetné az embert, akit a saját képmására teremtett. Éreztem egész életemben, hogy a Jóisten a tenyerén hordoz, tehát igazából mindig segített, és ha rá tudtam bízni magamat, még sokszor, amikor szerényebb körülmények között éltünk, akkor még anyagiban is segített, tehát mindig voltak testvérek, akik segítettek, amikor szükség volt rá. A lényeg az, hogy mindig ezt éreztem, de mindig ott volt bennem a kis ördög, hogy hát majd ennek biztos meg lesz az ára. Hogy egyszer majd jó nagyot fog koppanni vagy esni, és most íme itt van, mert végül is most koppantam egyet, egy daganatot találtak a torkomban, de hogy ebből is ez jön ki, hogy a Jóisten ebből a bajból, a betegségből, a szenvedésből is ki tudja nekünk hozni a jót, hogyha rá tudjuk magunkat bízni. Kegyelemben éltem meg. Hát egyrészt a feleségemmel való kapcsolatom is, hogyha lehet így fogalmazni, még jobb lett. Rengetegen imádkoztak, értem, éreztem ennek az imának az erejét. Azt kell mondjam, hogy lelkileg egy nagyon szép időszak volt.
1: Kazinczy Tamás, nyugdíjas középiskolai tanár gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok jubileumi évada. 4 kiváló nevelő részesült a Ferences pedagógus díjban. 40 év után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A szegedi szimfonikus zenekar ajándékkoncertjével kezdődött a 95 éves szegedi szabadtéri játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a Ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspa Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a testvérkék óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsigolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanoszauruszhoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: A Római Egyház első szent vértanúinak emléknapján az esti dicséretet az első Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

0: Győzelmet adott az Úr felkentjének.
1: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.

0: Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Vére árán szerzett meg minket. Rójuk le előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Urunk népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit, tartsák meg törvényeidet egyetértésben, minnyájunk javára.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Véget vetettél lelki rabságunknak, add vissza Isten gyermekeinek szabadságát, a testi-lelki rabságban sínlődő minden testvérünknek.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagylelkűen hívásodat.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Szeretett testvéreim, pünköskor azt énekeltük, az Úr lelke betölti a föld kerekséget, és ki mindeneket összetart, annál vagyon a szó értelme. A Szentlélek tart össze mindent, ezért van nála a szó értelme. Ezért kérjük, hogy most világosítson meg minket. Mindent összetart. Például az Új és Új Szövetséget is. Összetartja az evangéliumi szakaszokat is, amire sokszor nem figyelünk. Milyen csodálatos, hogy egy-egy szó külön világot jelent, és nem gondoltunk bele. Azt mondja az Úr Jézus, vegyétek magatokra igámat, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mi úgy eleresztjük a fülünk mellett ezt a nyugalom szót. Legyűgözött engem Jakob Neusner, zsidó rabbi. Egy könyvet írt a 90-es években, az a címe, hogy a rabbi beszél Jézussal. Belehelyezi magát a 2000 évvel ezelőtti zsidó hallgatóság körébe, testvérek, többet ért meg, mint mi. Csak legfeljebb nem követi. Azt mondja, én maradok az örök Izraelben. Például őtőle tanultam meg, hogy nyugalmat talál lelketek, hogy ez mit jelent. Szent Máté ezen részlet után a következőt írja. Abban az időben Jézus szombati napon vetések között ment át, tanítványai térdesték a kalászokat, éhesek voltak, morzsolták, ez munka. Rászóltak a farizeusok, hogy ne dolgozzatok. Nyugalom van, szombat nyugalma van. Tartsátok be a szombatot. És Jézus védelmébe vette őket. Nem tudjátok azt, hogy Dávid is, amikor éhezett, megette a templomba kitett kenyereket, pedig neki nem szabad lett volna megenni. Az emberfia ura a szombatnak is. Testvérek, és akkor figyelmeztet bennünket ez a rabbi, hogy mit jelent ez a szombati nyugalom. Hát ebből is kellene tanulnunk, mert ez nekünk átment vasárnapra. Azt mondja, ezt írja. Ezen a napon ünnepeljük a teremtést. A szombatnapján nem dolgozunk többet. De ez a nem dolgozás nem egy rituális szabály betartása, most figyeljetek, hanem Isten utánzása. Mert miután megteremtette a világot, megpihent a munkájától. És az embernek is megparancsolta, hogy pihenj meg a hetedik napon. És az állatnak nincs szombatja. A növényeknek sincs. A csillagvilágnak sincs. Tehát itt valami Isten ígért, hogy ezt a lényt, akit a képére teremtett, ezt meghívja az ő létmódjába. És ezt hívja még ez a rabbi, így a szombathoz nem csak a külső tevékenység beszüntetése tartozik, hanem a nyugalom is, amelynek térben és időben ki kell fejeződni. Következésképp ahhoz, hogy a szombatot betartsuk, írja, otthon kell maradni. Minden némi munkától tartózkodni nem elegendő. Nyugalomba kell vonulni, és ez az együttélés szintjén azt jelenti, hogy a hét egyik napján helyreállítjuk a családi kört és a házat, amelyben mindenki otthon van, és minden a helyén van. Amikor 1980-ban két évig voltam Franciaországban, egy ortodox, mélyen hívő zsidó közösség közepén volt a kis kolostorunk, jóba voltuk velük. És akkor olvastam egy kimutatást, még korábban készítették. A reformátusoknál sajnos volt a legtöbb vállás házasok között. Utána következtek a katolikusok, az ortodox zsidók között egy sem, abba 10 évben. és a tudósok nem találtak más, mint azt, hogy otthon kell ülni egész nap. Vigyázzunk az előírásokra. Amikor Nagy Konstantin idejében bevezették, hogy a kereszténység is tartsa be, de vasárnap az Úr föltámadása napján utánozni Isten létmódját, hogy nem csinálunk semmit, Isten semmit se csinál. Szeret. Igen. És éppen ez a Neusner rabbi veszi észre, hogy itt ez a két szó összekapcsolja a két szakaszt. Én adok majd nyugalmat nektek, a szombati nyugalmat én fogom megadni. Izrael csak várt valamire. Jézus viszont föllép, és azt mondja, én megadom nektek a nyugalmat. És itt az első szakasz is ide kapcsolódik, amikor azt mondja, senki se ismeri a fiút, őt. A szűzanya se, csak az Atya Isten, mert az Istenség mélységeiből jön. És az Atyát sem ismeri, csak a fiú, és akinek ki akarja nyilatkoztatni. Nekünk, a Szentlélek által, vagyis be akar venni minket az Isten belső életébe. Ezután mondja azt, hogy jöjjetek hozzám, és én beteljesítem a nyugalmat, én adom meg nektek. Sajnos nem így értjük legtöbben. Mennyire fontos sokszor a korabeli zsidók értése és értetlensége. Hát elsősorban nekik szólt. Azt írja ez a Neusneri rabbi, hogy általában a liberális Jézus eszméjéből indulnak ki az értelmezők, és moralizálnak. Jézus a liberális felfogást tartja, és hát ő azt mondja, hogy azért szombaton is szabad ám egy kicsit mozogni, meg ilyen, meg olyan munkát elvégezni. Azt mondja Neusner rabbi, ez nem eredeti dolog. A rabbik is az egyik így magyarázta, másik úgy magyarázta. Jézus nem ezt teszi, hanem Jézus a Tórához. Hogy mert ezt megtenni? Hozzáteszi az éjjét. És akkor nagyon tapintatosan Neusner rabbi nem Jézushoz fordul, hanem a korabeli Jézus tanítványokhoz, és megkérdezi tőlük. Megkérdezi tőlük a tanítványtól, a te mestered az ember fia? Valóban ura a szombatnak. És újból megkérdezi, és most téged kérdez meg, a te mestered Isten? Hány katolikus ezt nem gondolja végig? Azt hiszi, hogy egy vallást követ a sok közül. Ez nem vallás. Isten emberé lett. A te mestered Isten? És azt mondja, én maradok az örök Izraelnél. Fönséges pillanatot éltem át. Én újra keresztény lettem, mikor ezt olvastam. Ő nem meri átlépni ezt, de azt sem mondja, hogy názáreti káromkodsz, hiszen csodákat is tett. És azt sem mondja, hogy megőrültél. De észreveszi azt, amit egy átlag katolikus nem vesz észre, hogy kinek tartja magát Jézus. Ura a szombatnak. És ő visz be engem Isten belső életébe. A keresztség, mert az oltári szentség. Igen. A Jézusba vetett hit által beléphetünk az Atya-Fiú közösségébe a Szentlélek által. Testvérek, ez ott van a szívedben, ha hívő vagy. És ha idáig nem megyünk le, lehetünk vallásosak, zavarosak leszünk. hogy Jézus Krisztus abba halt bele, hogy megadta nekünk a Szent Lelket bűneink bocsánatával együtt, vegyétek a Szent Lelket. Tehát beemelt engem, az énemet, az ő istenségébe. Ezt mondja Szent Péter, az isteni természet részesévé tett. És abból az ismeretből részesített engem, ahogy ő ismeri az atyát. Ez a Jézus szíve. Ez Jézus belső világa. És érdekes, ezzel foglalkozik a zsidókhoz írt levél is, talán a szerzője Szent Pál. A 91. Zsoltár idézi, minden hajnali imádságunkat ezzel kezdjük, mikor ti még aludtok. Midőn ma az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem atyáitok, megpróbáltak, bár látták tetteimet. 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, mondja az Isten, a 40 éves vándorlás alatt. Ezek mindenkor tévelyektek szívükbe, nem ismerték fel az én utaimat, azért megesküdtem haragomban, bizony nem mennek be az én nyugalmamba. Ezért, akik lázongtak 40 éven át, nem foglalhatták el az országot, nem vonulhattak be Izrael földjére, a nyugalomnak, hogy végre hazájuk van. De azt mondja Szent Pál, zsidókhoz írt levél szerzője, úgy látszik, hogy még Isten nyitott egy új napot is, hogy beléphessünk az ő nyugalmába, hiszen kijelölt egy másik napot is, megesküdtem haragomba, ez bizony nem mennek be az én nyugalmamba. Pedig a teremtés műve a világ alkotása óta befejeződött. Ehelyett ugyanis a hetedik napról azt mondja, hetedik napon Isten abbahagyta minden munkáját. Itt viszont az nem juthat be az én nyugalmamba. Hátra van tehát, hogy némelyek még bejussanak, azok pedig, akik először vették hívül az evangéliumot, hitetlenségük miatt nem jutottak be. Ezért ismét kijelölt egy napot, egy mát, egy mai napot, Dávid által, aki a Zsoltárban énekel, annyi idő múltán, bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, meg ne keményítsétek szíveteket. Ha Józsué megszerezte volna nekik a nyugalmat, egyébként egy földi haza nem ad teljes nyugalmat, nem szólt volna később egy másik napról. Ezért marad meg a szombati nyugalom Isten népe, Izrael a zsidóság számára. Aki ugyanis belép az én nyugalmába, az abba hagyja munkáját, mint Isten is a magáét. Iparkodjunk tehát bejutni a nyugalomba, ha valaki a hitetlenségnek ugyanabba a bűnébe ne essék. És akkor azt mondja, hogy az lép be véglegesen Isten nyugalmába, aki hisz Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, ez egy csodálatos tanítás. Belépek Jézus belső világába. Én úgy ébredek mostanában, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, imádlak. Köszönöm, hogy ilyen atyám van, ilyen testvérem. És köszönöm, Szentlélek, hogy belém árasztottad Isten életét. Ezért megyünk tönkre, mert az imádságunk felületes. Az imádságba ide kell minden nap leszállni, ahol csend van. Nem szabad, hogy a gondok tönkre tegyenek. Az, hogy meghalt a gyereked, unokád, elment Isten nyugalmába. Hogy mi lesz velem, hogy beteg vagyok. Ezek gondok. De a mélyben nincs gond. Ott el van intézve minden. Egy keresztény nem aggódhat állandóan. Nem mehet rá az élete arról, hogy szeretetből állandóan aggódik. Az beteg szeretet. Akkor te az illetőt meg akarod kaparintani. El kell engedni az embereket, és mindenkit. Majd ott találkozunk. az Úr nyugalmába, Isten belső életébe. Testvéreim, nagyon kérlek benneteket, próbáljátok ezt megérteni. Én magam se értem egészen, de sejtem. Ott belül, ahol én Istennel vagyok, ott nincs halál, ott nincsenek gondok. Ez Jézus belső világa. Ide vezet minket minden szent. Tulajdonképpen egy fiatal kereszténynek is, ha igazán keresztény, megalapította családját, felszentelték pappá, egyszer nyugalomba kéne vonulnia. Na nem úgy, hogy kevesebbet dolgozik, hanem azt mondja, Istenem, hát a tiéd vagyok. Hát a te dolgod, hogy gondoskodj, hogy mi lesz velem, az nem az én dolgom. Milyen csodálatos, boldog John Henry Newmannek ezek a sorai. Ezzel fejezem be, imádkozz végig te is ezt, gondold végig. Sok dolog van az evangéliumban, ami megijeszt. Sok, ami megnyugtalanít, ami elragadtat. De a vége is eredménye mindezeknek a békesség. Az óceán mélye, a földet körülvevő víz, óriási birodalma, épp oly nyugodt és csendes viharban, mint szélcsendben. Ilyen a szent életű emberek lelke is. A béke forráshoz áradozik bennük megmérhetetlenül. És bár az idő esetlegességei látszatra nyugtalaníthatják őket, a szívük mégsem nyugtalan. Az angyalok is örülnek a vezeklő bűnösnek, és ezért feltehetjük, hogy busolnak a töredelem nélküli bűnös miatt. Mégis kimondhatná, hogy az angyaloknak nincs békességük. Sőt, maga mindenható Isten maga is leereszkedően bánkódásáról, haragjáról és öröméről beszél. És mégis nem ő-e a változhatatlan nyugalom? És hasonlóképpen, hogy az emberi dolgokat az istenivel összehasonlítsuk, a kereszténynek mélységes, nyugodt, titkos békessége van, amelyet a világ nem lát. Hasonló valami magányos és árnyékos helyen fekvő forráshoz nehezen közelíthető meg. Ideje nagyobb részében magában van, és magányosság az igazi állapota. Hadd jegyezzem meg, akkor is magányba kell lenni, ha sokan vagytok a családban. Egyedül az Istennel. Akkor tud szeretni. Akkor él igazi életét, amikor magára és Istenre hagyatott. El tudja viselni önmagát. Tud önmagában örülni, mert az Isten kegyelme benne, az örök vigasztaló jelenléte az, amiben örül. El tudja viselni kellemesnek, és érzi, hogy mindenkor önmagával van, akkor van kevésbé egyedül, amikor egyedül van. Párnájára hajthatja fejét éjjel, és megvallhatja túláradó szívvel Isten szín előtt, hogy nem hiányzik neki semmi, hogy megelégült és bővelkedik, hogy az Isten mindene, és hogy semmi sincs, amit az Isten adhatna neki. Nagyobb hálatatosságra, nagyobb szentségre, több mennybélire szükség van ugyan, de a gondolat, hogy többje is lehetne, nem aggodalom, hanem öröm diktált a gondolat. Nem zavarja a békét, hogy tudja, közelebb nőhetne Istenhez. Ilyen a keresztény béké, amikor egyszerű szívvel és a keresztet szemlélve ahhoz szól, és annak ajánlja magát, akivel világos az éj, mint a nappal. Bár lenne a boldogságunk, hogy az évek haladtával egyik kegyelem a másikhoz kapcsoljuk, lépésre lépés előbbre jussunk, nem hanyagolva el a kisebbet, miután a nagyobbat elértük, és nem törődve magasabbra addig, mielőtt a kisebbet el nem értük. Az első kegyelem a hit, az utolsó a szeretet. Előbb van a buzgóság, azután jön a szerető egyszerűség. Előbb van a megalázkodás, utána jön a békesség. Előbb van a szorgos igyekezet, utána jön a szombati nyugalom. Bár tanulnánk meg minden kegyelmet megérlelni magunkban, félelemben és remegésben, virrasztásban, bánkodásban, mert jön Krisztus. Vidáman, hálásan, gondatlanul a jövőt illetőleg, mert eljön Krisztus. Tehát a Szentlélek összetart mindent. Itt a Szentírás részeit is. Amikor Jézus az Atyával való kapcsolatáról beszél és kinyilatkoztatja nekünk, akkor ez az a világ, amely nyugalmat ad nekünk. Ami belépünk a Szent Háromság Isten életébe. És ami utána következik a szombatról való vita, ahol kinyilatkoztatja, ne azon vitázzatok, hogy most mennyit lehet dolgozni, mennyit nem. Nem arról van szó. Én vagyok a szombati nyugalom. És azt mondja Neisner rabbi, észreveszi, mert görögül olvassa a Szentírást, ahogy írták. Hogy amikor Máténál ilyen kijelentést mond Jézus, hogy én vagyok, azt írja Szent Máté, hogy a hallgatók megijedtek. Nem megdöbbentek, hanem a zsidó megijedt. Mivé teszed magad, Jézus? És mégis követték, mert csodákat tett. Itt van a bizonyíték. Ahogy Nikodémus mondja, ez a fő tanács tagja, aki éjjel beszélget Jézussal, hogy Mester, te veled van az Isten. Mert senki sem tehet ilyen csodákat, ha nincs vele az Isten. Akkor még nem tudta Nikodémus, amit a föltámadás után megtudtak, hogy hogyan van vele egy lényegű Isten az Atyával. Jézus énje, a személye, aki Mária méhében emberré lett, az a második isteni személy, aki azért jött, hogy a Szent Lelket kiárasztva Isten gyerekekké tegyen minket. És ha mi ebbe élünk, akkor beléptünk a nyugalomba. És akkor nincs többet aggódás. Vannak feladatok. Van szomorúság és bánat és öröm. De a lélek mélyén beállt a szombati nyugalom. Jézus jelenléte. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
0: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 4 kiváló nevelő részesült a ferences pedagógus díjban. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében. Elkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi évada. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 3. alkalommal adták át június 25-én a ferences pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya ferences rendtartomány fenntartásában működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a ferences intézmények egy-egy pedagógusának, azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az Esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. az Egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén, június 27-én rendezték meg az Egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna Székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az Egyházmegye történetében először három nős akolitus rétesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszentenésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncerteket is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, melyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hova tartozunk? Kelethez vagy nyugathoz? Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, s első szavunk a hála. Hála az életünkért, hála a létünkért. Köszönjük Istenünknek nemzetünk életét, létét. Keletről jöttünk ide, hála neked. Megmaradtunk, hála neked, Istenünk. Kelet és nyugat nagyhatalmai között küszködtünk, s túléltük, hála neked, Istenünk. De mindenkor felveti a kérdést, hogy hova is tartozunk, oda-e honnan jöttünk, vagy ahova érkeztünk. Ez minden nemzedéknek a kérdése, a mai napnak is. Nem egy új keletű kérdés, hanem évezredes kérdés. Pedig már Szent István idején a válasz megszületett. Hallgassuk meg erről Fülep Lajost. Még mindig vagy ismét téma nálunk, és vita tárgya, hogy hova is tartozunk, és mik vagyunk. Nyugat-e, vagy kelet? Ellentétek, hanem ellentmondásként egymást kizárók és megsemmisítők, egymás kölcsönös áthatásával, vagy egyiknek a másikon tudatosulásával és elmélyülésével termékenyek szoktak lenni, a két fél méltó tartalmi erőarányainak esetén. A mi nyugat-kelet dilemánk meddő és reménytelen helyben topogás, mert a felek másodika, kelet, vagy megfoghatatlan tartalom hiány ködbevesző, léggéfoszló révület, vagy a nemzeti keleti jelszavával támadó, védekező selejtesség, írja Fülep Lajos a Nemzeti Öncélúság című művében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Máté evangéliuma 7. fejezetéből van. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: a mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üsztünk ki ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismerlek titeket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött a zár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet, a népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudóik. Kedves Mária Rádió hallgató testvéreim, nagyon melbevágó Jézusnak ez az üzenete és a tanítása. Az erkölcsi cselekedetek kellenek a hithez, a meggyőződéshez. Nem lehet, mint egy buliba úgy viselkedni. Család alapítás, csak hogy összebújunk, nem megy. Ország választás, vezetők választása, csak úgy, mert ilyen kedvünk van, nem megy. Jézus megmondta, aki homokra épít, annak a háza összeomlik. Építsünk mindig Jézus Krisztusra. Szent István királyt ünnepeljük augusztus 20-án. Az ország alapítót. Ő házát, családját, országát Jézus Krisztus evangéliumára építette. Ezért tudtuk megélni a második évezredet is. Gondolkodjunk el, hogyan kell cselekednünk, hogyan kell élnünk.
1: Mai ima szándékunk: adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves.
1: Mária Rádió.
2: Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései, Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallják.

0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát még mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen a segítségét. Én Ládai Eszter vagyok, és a mai vendégem pedig Juhász Milán, szeretettel köszöntelek. Még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondok néhány hasznos információt, és akkor utána belevágunk. Írhatnak levelet a tisztáskukacmariaradio.hu címen, ékezetek nélkül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztük a miénket is. És akkor üdvözöllek, Milán, szeretettel köszöntelek.
1: Jó estét, szia Eszter.
0: Hogy vagy?
1: Hát kicsit izgatottan vagyok, várakozó vagyok.
0: Igen. Ha egy kicsit izgulsz, az jogos. Képzeld, 8 hete itt volt, szintén a Ráckeresztúri drogterápiás otthonból, mint ahogy most te is onnan érkeztél, volt itt egy srác, és azt mondta, hogy nincs miért izgulni, itt nem történhet semmi rossz. Úgyhogy. És akkor ugye te is a Ráckeresztúri drogterápiás otthonból jöttél, majd oda térünk, hogy kerültél oda, de először szeretném megkérdezni, hogy hol születtél, és hogy tudsz-e valamit mesélni arról, hogy hogyan születtél meg a szülés körülményeiről?
1: Hát azt elmondom, amennyit tudok, persze. Hát Budapesten születtem, a 8. kerületben, 2006-ban, 4.-15-én, áprilisban. Hát a családi körülményeim nem voltak a legfényesebbek igazából. Gyereknek még itt éltem Pesten, körülbelül 1 éves koromig, csecsemős koromig talán, és utána leköltöztünk Békés megyébe, azon belül Mezőberénybe, utána ott töltöttem a gyerekkorom, egészen 8 éves koromig, elég szegény körülmények közt.
0: Az mit jelent, hogy milyen szegény körülmények között éltetek?
1: Hát így a ház elég rossz állapotban volt, nem volt áram se víz a házban. Így, hát a étása volt így mindennapos, így a ruhák se voltak a legjobbak, szóval, igen.
0: Az azt jelenti, hogy az ételek nem volt mindennapos, hogy éheztél?
1: Hát volt rá példa, igen.
0: Miért? A szülei nagyon szegények voltak, nem dolgoztak, vagy mi történt?
1: Hát nem sok emlékem maradt meg, talán volt egy-két veszekedés, ami nagyobb volt és megragadt nekem. Igazából nem sokat voltam otthon, így mindig próbáltam így elbújni, mivel ott volt egy nevelőapám, aki édesanyámmal így összejöttek, és együtt élték az életüket pár évig. Hát elég nehéz volt így velük élni abban az időben, mivel így a nevelőapám, hát nem valami jó ember volt még akkor, de mostanra megváltozott, már jó ember. A munkahelyről nem nagyon tudom, hogy akkor mi lehetett vele, de annyit tudok, hogy hát, járt valahová dolgozni, az emlékezetem szerint, de nem ilyen nagy anyagi biztonságot tudott teremteni nekünk sajnos. Édesanyám meg hát így a háztartást tartott el, és a testvéreimet velem együtt, úgy, ahogy elbírt minket, és amennyire így tudott figyelni ránk, de de szerintem hozni így a 100%-osat, biztos neki is nehéz lehetett így visszagondolva. Mostanára kezdem így megérteni.
0: Hány testvéred van?
1: Hát összesen 12, abból ismerek 5-6-ot, a többiek örökbe vannak adva, nevelőszülőnél vannak, most lehet, hogy intézetbe is került az egyik, de a 3 féltestvérem, akiről így jobban tudok és jobban ismerek, azok már hazagondozták őket a nevelőszülőtől a nevelőapámhoz. És hát a nevelőapám már megváltozott, szóval már jó helyük van.
0: Mondtad, hogy elbújtál sokszor ott, hogy hova bújtál el?
1: Hát így elszöktem így otthonról igazából, így gyereknek így a szomszédba így elbújtam. Az utcára így kiszaladtam, sokszor a rendőrök vittek haza így gyereknek.
0: Hány éves voltál akkor? Körülbelül hát, milyen körülbelül időszak volt ez?
1: 6-7 éves lehettem. Nem sok.
0: Nem sok, igen. És aztán hova jártál iskolába?
1: Hát ott Mezőberénybe kezdtem az általános iskolát. Az első fél évet ott töltöttem. Hát nem volt valami túl fényes, mert ugyebár nem nagyon voltak így ruháim, se olyan jó cipőim, olyan pólóim, mint a többieknek, így hamar így, hát így nem foglalkoztak így velem, egy kicsit úgy éreztem, hogy kiközösítettek.
0: Csúfoltak is?
1: Hát, igen, elég sokat, ugye nagyobbak inkább, de hát amúgy arra is emlékszek, hogy voltak páran, akik így elfogadtak, szóval az így megmaradt így jó emléknek, hogy akkoriban még ez kicsit elfogadottabb volt, és szerintem másra volt a nevelés még ott a gyerekeknek. Szóval az úgy egy jó emlék, de nem nagyon volt ilyen.
0: És a tanárok kedveltek?
1: Hát szerintem amúgy nem nagyon, mivel nagyon rossz volt így a magatartásom. Nem nagyon láttam otthon példát, szóval nem volt miről példát vennem, csak a rosszat láttam így minden napban. Nem volt ilyen beszélgetés, ami így megrögött volna, hogy így ezt nem szabad, azt nem szabad, ahogy egy normális családban vagy, és az én elképzelésem szerint.
0: És miket csináltál az osztályteremben, vagy órán, ami úgy érzed, hogy más volt, mint a többiek?
1: Hát, így az emlékeimben így nem nagyon van meg. Inkább ilyen csendes voltam az órákon, így szünetekben voltam rosszabb. Akkor voltam ilyen balhés, ilyen rossz kisgyerek inkább. Így a nagyobbak, amikor így inkább így elkezdtek csúfolni, akkor én nekik támadtam, és akkor így próbáltam így megvédeni magam. Nagyon hamar felkaptam a vizet, nagyon ideges voltam mindig. De hát így a tanárok így próbáltak segíteni rajtam, mivel így tudták, hogy nehéz körülmények közül vagyok, és így vártak is abban, hogy szóljanak a gyámhatóságnak, de hát ez is eljött.
0: És akkor mi történt?
1: Hát akkor látták meg, hogy hogyan is eszek igazából, hogy habzsoltam az ételt, mivel így akárhányszor így ételhez jutottam, így azt hittem, hogy akkor fogok így utoljára enni, és akkor így próbáltam kihasználni mindig. Mert hát volt, amikor hazamentem, és akkor így a nevelőapám nekem nem adott enni, és a testvéreim azok kaptak, mivel nem nagyon volt jó kapcsolatunk. Az édes apám véget szerintem, mivel édesapám sokszor megverte, amit így hallottam, vagy így az elmondások szerint. És hát utána emiatt ő figyeltek fel ránk így a gyámhatóságban. És a gyámhatóság. És hát egy nagyon rövid folyamat volt, mire elkerültünk. Így nagyon hirtelen jött az egész.
0: Mi történt?
1: Hát egy nap, pont akkor nem is mentem suliba, hogyha jól emlékszek, és ott voltak még a testvéreim is, és kijött 3 rendőrkocsi, és hát így azt, annyit mondtak, hogy jöjjünk be a kocsiba, meg hogy nevelőszülőhöz fognak vinni minket, és egy jobb helyünk lesz. Én beültem a kocsiba, a testvéreimet is beültették, hát ők nagyon sírtak, nem volt könnyű nekik, de én nem sírtam.
0: Szóval... Benned milyen érzés volt?
1: Hát őszintén nem tudom. Így visszaemlékezve így nagyon nehéz erre az elmúlt pár évre, de nem nagyon hatott meg. Így az volt, hát olyan érzés volt bennem, hogy nem bántam, hogy nem nagyon érdekelt, hogy most mi lesz. Szóval inkább így próbáltam nyugtatni a testvéreimet.
0: Az nagyon szép. Kisebbek voltak fiatalabban?
1: Igen, öcsém vannak.
0: És ők velük még most is tartod a kapcsolatot?
1: Hát most nem, de a későbbiekben szeretném tartani.
0: És akkor mi történt, amikor beültetek az autóba? Hova hát, vittek titeket?
1: Körösradányba vittek. Az egy fél órás út volt, és hát nagyon szeretett, teljesen fogadtak minket a nevelőszülők. Így meg is lepődtem, egy nagy emeletes ház volt, ahová vittek minket, és leültettek minket a tévé elé, ameddig ők papíroztak ott a rendőrökkel, az alsó szinten, és minket felvittek az emeletre. Hát én akkor láttam életem először tévés csatornákkal, és hát ott leragadtam, egy kicsit vicces volt így visszagondolva. Így tátott szájjal néztem, van is egy kép rólam, de az már sajnos nincs meg.
0: Arra akkor nem is emlékszel, hogy milyen film, vagy rajzfilm, vagy mi volt éppen adásban?
1: Tényleg nincs a teknőcök, hogy jól emlékszek, igen. Még emlékszek rá, hogy megragadt, igen, az első tévézésem. Szóval az egy jó élmény volt, ilyen csodálkozó érzések voltak bennem.
0: És akkor onnantól kezdve meleg étel,
1: igen.
0: Ágy.
1: Hát igazából ott tanították meg azt nekem, hogy lassan egyek, meg hogy ne habzsoljak, és hogy normálisan egyek, mivel én addig így minél gyorsabban próbáltam enni. Uh-huh. Féltem, hogy utána már nem tudok, de ott nyugodtam le így valamilyen szinten, de utána még voltak így problémák így a jövőben.
0: Uh-huh. Még mielőtt oda kerülne a sor. Milyenek voltak a nevelőszüleid, ha így le kéne írni őket, így főbb tulajdonságokat el tudsz mondani?
1: Hát ilyen 40 év körülek voltak akkor. Nagyon kedvesek voltak, szeretetteljesek voltak, elfogadóak voltak, nagyon figyelmesek voltak felénk, így próbáltak így mindennel így kárpótolni. Így nem voltunk elkényeztetve, de ami kellett, azt mindent megkaptunk. Szóval így hálás vagyok nekik így visszamenőleg, és így sajnálom. Majd ez is a későbbiekben lesz. Szóval.
0: Saját szobátok volt?
1: A testvéreimmel aludtam. Uh-huh. Hát az egy testvéremmel aludtam, és a másik kettő pedig másik szobában aludt. Uh-huh. Szóval két szoba volt, és két ágy.
0: És saját gyerekük volt?
1: Volt, igen.
0: És milyen volt a viszonyatok az ő gyerekeikkel, vagy gyerekével?
1: Gyerekével.
0: Gyerekével.
1: Egy lányok volt. Hát tőlem idősebb volt egy 5-6 évvel. Körülbelül, vagy még lehet több is. Jó kapcsolatunk volt vele. Ő is kedves volt, sokat játszottam vele, sok jó emlék így megmaradt.
0: És akkor mondtad, hogy valami történt.
1: Hát igen. Hát így elég problémás voltam. Ezután, miután én elkerültem, így nem nagyon találtam így a helyemet, ott minden új volt nekem, fura volt a légkör, és így a viselkedésem így megmaradt, ez a rossz. Meg egy kicsit félénk is voltam, és így ebben próbáltam így kompenzálni, hogy inkább ne piszkáljanak, hogy inkább én piszkálódok akkor, uh-huh. Vagy így próbáltam így elrettenteni így magamtól mindenkit, csak hát ez kicsit túllőttem a célon, és elvittek pszichológushoz, ott nem nagyon tudtak így megszólaltatni, nem nagyon beszéltem, nem bírtak egy szót se kiszedni belőlem sajnos, így nagyon makacs voltam gyereknek is, és hát utána befeküdtem a pszichiátriára, 11 évesen, talán 12, két hétre, abból lett 3 nap, mivel azt mondták, hogy nekem nem kell oda bemennem, mivel hogy nincs szükségem rá. Hát lett volna, csak hát én kiátszottam egy kicsit a rendszert, így meghúztam magam, és akkor utána inkább visszaküldtek, mivel azt látták, hogy nincs semmi baj, de közben volt. És
0: ez tudatos volt?
1: Vagy igen, ez tudatos volt sajnos.
0: Hát nem
1: elég
0: sajnos.
1: Rafinált voltam, igen.
0: Nem.
1: Hát utána kaptam gyógyszerokat, nyugtatókat, kedélyjavítókat a légkicsinek, de nem akkora mértékben, de az is elég nagy hatása volt rám, így volt olyan, hogy elaludtam órákon, és hát így egyéb dolgok, hogy így a nyálom folyt, hasonlók, és ez nagyon hát kellemetlen érzés volt, utána megint csúfoltak, nem bírtam magam megvédeni, és hát így úgy megvédeni magam, hogy nem bírtam visszatámadni, nekem még azt jelentette akkor a megvédés, hogy akkor én visszatámadok.
0: Tehát szorongó voltál.
1: Igen.
0: És amikor szedted a nyugtatókat, akkor magányos is voltál az osztályban, vagy azért volt barátod?
1: Hát nem volt a barátom.
0: Akkor már senki szinte.
1: Nem.
0: És akkor kezdtél el szert használni, vagy az később volt?
1: Hát még a 13-at még nem töltöttem be, de már előtte így kipróbáltam az italt. Uh-huh. Hát így őszintén ilyen felszabadult érzésem volt tőle, így azt éreztem, hogy nekem az jó, így utána így hétvégente így elkezdtem inni, szóval így kezdett el ez a karrier, de szép lassan, egy mély gödörbe.
0: Hol kezdtél el inni?
1: Hát ott Körösodányban, egy presszóba.
0: Presszó. Uh-huh.
1: Ott hát volt egy ismerősünk, aki megvette nekünk az italt. Hát így visszagondolva, így nem tudom, hogy ő is mit gondolt, hogy sajnos megvette nekünk. Most van ezt így rossz így visszagondolni, így megvette nekünk az italt. És hozzájárult ebből így a függőségemhez, de hát nem tudhatta.
0: És a nevelőszülők tudtak arról, hogy iszol?
1: Titkoltam.
0: Titkoltad.
1: Szóval ez nem nagyon derült ki, de emellett elkezdtem cigizni is, uh-huh. és abból lett inkább az ilyen nagyobb probléma, és abból kezdett el így romlani a kapcsolatunk így a nevelőszülőmmel.
0: Hogy derült ki, hogy cigarettázol?
1: Hát túllazáztam az egész szitut, és kiültem a terasznak az ablakába, és akkor ott cigiztem, és ez felment az emeletre, addigra már én már lent voltam a földszinten, már ott volt egy saját szobám, mivel már nagyobb voltam, és ez felment az emeletre, a hálóba, így a nevelőszülőmhöz, és akkor így lejöttek, és akkor reggel volt egy veszekedés.
0: Ez kiabálással történt, vagy?
1: Hát igen, akkor a nevelőszülőmnek a férje, hát ő ivott így párszor, uh-huh. volt olyan, hogy pár alkalommal így ivott, és egy kicsit berugott, és kicsit akkor így kiabálósabb is volt, kicsit agresszívabb volt, de sose volt az, hogy bántott. Az egyetlen egyszer történt meg, egy nagyobb veszekedés után, amiben én is hát ilyen félkolompos voltam benne, meg részese voltam annak az egész veszekedésnek, és hát akkor így csapkodtam az ajtót, és utána szerintem besokalt így rajtam, és utána így bejött az ajtó, és bakkancsal kaptam egyet a fejembe. És igen, így az állam így felszakadt. Aznap nem is mentem iskolába, így bekötötték, utána másnap így még a...
0: A kórházba kötötték be, vagy még ott otthon?
1: Hát kórházba elmentem.
0: Kórházba elmentetek, ott bekötötték?
1: Igen, és akkor másnap mentem, de még a tüske így bennem maradt, és akkor ezt így elmondtam az igazgatónak. Uh-huh. Ő pedig így azonnal szólt az akkori gyámomnak, aki képviselt minket, engem, és még aznap elvitt engem intézetbe.
0: Tehát intézetbe kerültél. És a többiek ott maradtak a nevelőszülőknél,
1: hát
0: téged
1: ők
0: külön.
1: Addigra haza lettek gondozva, ez is így hozzájárult ehhez, hogy annyira egyedül éreztem magamat, és hát így elkezdett így romolni így a viselkedésem még jobban. Addigra már elhagytam a gyógyszerokat, a nyugtatókat, elludtam, fellázadtam, hogy nem fogom szedni, meg hogy hagyjanak békén. Addigra kezdett el így apám is így a hát így az életembe kerülni. Börtönbe ült sokáig, uh-huh. nem nagyon ismertem, és akkor ott kezdett így feltűnni, és akkor változott meg minden. Uh-huh. Akkor éreztem meg azt, hogy nem vagyok egyedül, és hogy még van lehetőségem egy családra. Hát ezt rosszul gondoltam.
0: Uh-huh. Hát te akkor tulajdonképpen nagyon sokat voltál egyedül gyerekkorodban, hát magányos.
1: Elég sokat, így a, hát a nevelőszüleimet kivéve, amikor ők úgy nem voltak mellettem, de hát akkor is, amikor ott voltak mellettem, onnan nagyon szerettem így, mit mondjak, sose voltam az önlelkezős, az a nagyon szeretetre vágyó uh-huh. gyerek, inkább is szerettem így magamba lenni, uh-huh. és így, hát így őszintén így elmenekülni így a dolgok elől, így a világ elől, nem szerettem nagyon a világ. Uh-huh.
0: Tehát akkor te nem szereted az érintést annyira ahhoz.
1: Uh-huh. Hát ebből a mai napig dolgozok.
0: Igen.
1: Hogy azt így a szeretetet így engedjem közel magamhoz, uh-huh. meg a kötődést.
0: És szerinted hogyan lehet hozzád közeledni?
1: Nagyon nehéz őszintén, ezt még én is fejtegetem meg. Én is próbálok nyitottnak lenni, és nem félteni a sebezhetőségemet.
0: Uh-huh. És mi történt az intézetben? Ott hogyan élted magad? Voltak-e hát, barátaid?
1: Addigra már, ahogy mondtam is, édesapám is feltűnt a életembe, és addigra már kicsit megerősödött vele a kapcsolatom. Így elkezdtünk ilyen látogatásra járni, de akkor még a gyámhatóság előtt kellett így beszélgetnünk, így akkor mérték fel, hogy milyen is a mi kapcsolatunk, mivel hosszú évek elteltek, és nem volt az életemben, és így féltek így először még közelebb engedni hozzá, hogy nehogy valami baj történjen, uh-huh. de hát nekik lett igazuk, így utána pár év múlva, és hát így az intézetre is ez kihagyott, mivel apám hát így a sötét dolgokba így kezes volt eléggé.
0: Belerángatott, úgymond?
1: Hát nem kellett belerángatni amúgy, mert egy idő után már ez így adott volt ez az egész helyzet, de sose akarta, hogy én kövessem az ő példáját, de mégis ott volt ez a mit mondjak, az a meleg tál, hogy én azt elvegyem, és akkor én abba belekóstoljak.
0: Mert ő mit csinált?
1: Hát dealer volt, srici volt, elég sokáig, ez miatt ült is, ezért is volt sokáig, ezért volt nem az életem része elég sokáig. Szóval igen.
0: Szóval akkor adott neked a kezed, tehát a kezedbe adott drogokat?
1: A kezemben nem adott drogokat, attól mindig is óva intett engem. Uh-huh. Én azt kipróbáljam, nagyon ideges is volt, meg sokszor veszekedett velem, hogy nehogy kimerjem próbálni, mert tönkre teszem vele az életem. De mégis csináltam mellettem. Szóval hiába mondta ezt így a példát, így nem tudta is tatuálni, nem volt hiteles teljesen.
0: És akkor hogy kerültél végül a drogokhoz?
1: Hát drogokhoz az intézetbe kerültem legelőször. Hát elég mélyről kezdtem. Ott még nem nagyon volt az, hogy fű, ez csak a későbbi évben. Hát nagyon ilyen apróságokkal kezdtem, gáztöltő, meg már olyan kontrollvesztett voltam, meg annyira nem voltam tudatos, annyira nem érdekelt így a saját életem, hogy a gázpalack, hasonlók. Így visszagondolva így eléggé szégyelem, de hát most ez van. Őszintén.
0: Nem kell azt szégyelni. És mit okozott neked?
1: Hát igazából elájultam, uh-huh. ott mellettem is így fetrengtek, szóval semmi jó.
0: És akkor, ha amikor így elájultatok, kivett észre, mit csinált, hogyan reagáltak a felnőttek?
1: Hát ez egy állatos volt, amarra lent az intézet mögött. Hát egy kicsivel, egy ilyen 20-30 méterre mindig oda bújtunk el, és akkor ott csináltuk ezeket a dolgokat. Nagyon rossz voltam úgy az intézet, mivel ott hát sok volt a verekedés, de nekem nem nagyon kellett így verekednem apám miatt, inkább én voltam az, aki így kötekedett. Ezt kihasználtam is sajnos, így ezt a visszaélést.
0: És ott volt kihez fordulni, akihez mondjuk, ha baj volt, akkor meg tudtad vele beszélni, egy bizalomítás?
1: Hát őszintén akkor még úgy éreztem, hogy nincsen semmi baj. Az volt a legnagyobb baj, hogy én voltam ott a baj. Elég sokáig.
0: Egy év. Úgy érezted, hogy te vagy a baj?
1: Hát igen, és ők is. És ezt érzékelték is velem, és onnan egy év után is kerültem. De ott kezdődött el így a drogkarrierem, így a fűvel. Uh-huh. Igen. Hát így a vége fele. És belesúsztam a fűzésbe, és akkor ebben kezdtem el.
0: És a fű az mit okozott, illetve aztán a többi? Hát miket használtál, még elmondod?
1: Hát Mollit, az MBMA kristály, az egy tisztább dolog, úgymond most külön már végére tisztább. Így kokainba is belecsúsztam néha, de abban ritkábban, mivel az nem volt olyan könnyű hozzájutni, de így apámnak így a barátai miatt és így a kapcsolatai miatt így nem nagyon kellett így fizetnem, szóval eléggé ilyen mindennapos volt. Igen, könnyen hozzájutottam, és már így a, mit mondjak így, hogy apámhoz közelebb kerüljenek, hogy így a cuccot tudják tőle venni, így sokszor így adtak nekem, és akkor így vittek, hoztak kocsival.
0: Ja. Napi szinten?
1: Hát volt olyan, napi szinten, igen.
0: És miket, felpörögtél tőle, vagy?
1: Hát igen, így azt éreztem, hogy akkor még, hogy akkor vagyok teljes, hogy akkor azt éreztem, hogy hát valamilyen szinten sok hibám így hátra került, és nagyon rossz az önértékelésem, és a cucc ezen változtatott, így kilendített ebből, így magabiztosabb lettem, így máshogy álltam a dolgokhoz, más volt a szemléletem így a világról, de nem voltam józan, és nem voltam magamnál.
0: És mi volt a mélypontod?
1: Hát a mélypont az már Békés Csabán volt, amikor elkerültem a speciális intézetbe, ami már országos volt, és onnan már a javítóból is jöttek oda gyerekek, akik még nem töltötték be a 18-at, és azok kerültek még oda, akik, mint például én, akik nem bírtak viselkedni egy normális lakásotthonba rendesen az elvártak szerint. És,
0: de miért? Mit csináltál?
1: Sokat rongáltam, a nevelőmet felnyomtam a falra.
0: Akkor volt benned erő.
1: Hát, igen. És hát, nagyon szemtelen voltam. Uh-huh. Nem voltak nagyon gátlásaim, így mindent kiejtettem a számon. Tiszteletlen voltam. Uh-huh. Akkor még el voltam szállva magamtól. Azt éreztem valamilyen szinten, hogy más vagyok, mint a többiek, meg hogy nekem nem tudom, így több minden lehet a kezembe. Mivel akkor apám elég jól állt így anyagilag, és kaptam tőle a nyakláncokat, meg hasonló.
0: Igen, igen.
1: És akkor így ez egy önbizalmat adott a cuccozás mellé, pluszba.
0: És akkor a mélypontban mi történt?
1: Hát a mélypont az hát ilyen 15 és fél, 16 évesen jött el, amikor így két évig kb. Így felcseréltem így a nappalt és az éjszakát, addigra már napi szinten fogyasztottam a szert. És hát éjszaka mozogtam, nappal pedig aludtam, ha aludtam, ha nem voltam fent napokig, és akkor így próbáltam így a figyelmemet így elterelni a bulikkal és a folyamatos drogozással, de sehová se vezetett, mert mikor kihozanodtam, akkor döbbentem rá, hogy én hol is tartok, és hogy ennek nem lesz semmi jó vége. Addigra édesapámmal is megromlott a kapcsolatom, mivel valamilyen szinten sejtette, hogy már drogozok, és hogy ugyanarra a sorsa fogok jutni, mint ő, de hát nem nagyon érdekelt ez az egész. Én akkor még példaértéknek fogtam fel, hogy neki pénze volt, neki női voltak, volt droga, meg hogy jól éreztem magát, én nekem még ez jött le ebből az egészből. Nem volt meg az a gondolkodásom, hogy ennek ott van a hátulütője, meg a hosszú évek, a börtön, meg a szenvedés, a szomorúság ezek mögött. Akkor így becuccozva teljesen más mutat az ember, mint ami józanul. Szóval, ja.
0: És eleged lett belőle?
1: Hát igen, így a sok fájdalomra szívtam már akkor. A veszekedésre apámmal, hogy igazából rájöttem arra, hogy tényleg, hogy hiába ott van, de mégse volt nekem soha. Nem is ismerem teljesen, azt se tudom, hogy ő ki igazából. Tényleg 3 évig ismertem. Hát 3 éve ismertem még akkor. Most már 4 éve ismerem. De igazából ennyi. Ez idő alatt semmit se tudok új róla. Nem volt egy rendes beszélgetünk, egy normális beszélgetünk, egy apa-fia kapcsolat nem alakult ki teljesen. Több volt a veszekedés.
0: Igen. És akkor rögtön Rácz keresztúra kerültél? Illetve hogy kerültél? Vagy volt valami előzménye?
1: Hát volt egy előzménye. Hát én már hamarabb ide Rácz keresztúra kerültem volna februárnál. Én már nem tudom, előtte már ilyen 2-3 hónappal, csak én akkor még nem tudtam eljönni, mivel akkor még nem éreztem azt, hogy eljött volna az idő, hogy én eljöjjek, megijedtem, meghátráltam ettől az egésztől. Így féltem, hogy mi lesz, de tudtam, hogy muszáj lesz. Már azelőtt már töltöttem majdnem a 18-at, és akkor kellett hoznom egy döntés, hogy akkor én most mit is szeretnék az életemtől, hogy is szeretném ezt az egészet alakítani. És utána hát egy nagyon nagy mélypontnál jutottam el arra, hogy akkor jó, eljövök. Már azelőtt egy lánynál voltam, elszöktem hozzá, rajtam volt az országos körözés. Hát folyamatosan, ameddig a speciális intézetben voltam, én minden héten így elszöktem, de akkor sokáig rajtam volt, kerestek a rendőrök, és akkor így saját magamtól mentem vissza, és akkor egy hát órákig zokogtam, és akkor kezdtem el így imádkozni, hogy valami történjen, hogy változzon a helyzet. Akkor vállaltam el azt, hogy elmegyek drogambulanciára, és akkor elmondom, hogy mi van, őszintén én ebbe bele szeretnék állni, és hogy először csak beszélgetésről volt szó, hogy mi is van ebben a drogozással, meg hogy ez hogy jött, és azt mondták, hogy ott nem tudna segíteni, csak úgy, hogyha én bevállalok egy hosszú távú terápiát, és akkor én elkezdtem nézni neten így teljesen így saját szándékból így a rehabokat.
0: Aztán.
1: És akkor így a Rácz keresztúr találtam meg, mivel ott a kápolna volt, ami először feltűnt.
0: Gyönyörű, azt a... Tehát elkezdtél imádkozni, már ugye még más szert is használtál, és imádkoztál. Hogy jutott eszedbe Isten?
1: Hát így azt éreztem, hogy semmi kiútam nincsen, senkire se tudtam számítani, se a saját erőmre, hogy így most már törjem magamnak az utat, mint előtte, hogy elrentettsek magamtól így mindenkit, és akkor így ész nélkül így nyomja magam előre, már az sem működött, és hát nem tudtam számítani senkire. A neveleim ott voltak mellettem, de nem tudták megadni ezt a segítséget, ami kellett. Tudták ők is, elmondtam nekik őszintén, hogy mi van, de hát ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és úgy éreztem, hogy csak ő tud nekem segíteni.
0: És aztán rátaláltál Ráczkeresztúra, meg a kápolnára.
1: Igen.
0: És akkor felhívtad őket?
1: Hát igen, ez úgy volt, hogy oda szaladtam a nevelőhöz, és akkor így őszintén így elmondtam, hogy én ide szeretnék jönni, meg szeretném változtatni az életemet. És akkor történt ez, hogy felhívták, elkezdték intézni, elkezdődtek a vizsgálatok, és hát vért vettek tőlem, nagyon rossz volt, tehát én féltem a tűtől minden, és akkor én ott, hát ja, megtörténtek a vizsgálatok, és utána boldog voltam, hogy nem volt semmilyen negatív a vizsgálataimban, és hogy nincsen semmi bajom, nem lett semmi kár így a szervezetemben, szóval így tudtam utána jönni. Így egy idő után már hívtak a rehabról, hogy mehetek. Hát elég hosszú volt az út, 3 óra hossza volt, de nekem úgy tűnt, mintha mint mondjuk egy napot utaztam volna. Nem voltam egész végig, gondolkodtam, terveztem, hogy mi lesz.
0: Mi járt a fejedben? Arra emlékszel?
1: Igen, hát ez megragadt, szerintem egész életem meg fog ragadni. A jövőm járt így a szemembe, és akkor így elhatároztam, hogy teljesen így meg szeretnék változni. Meg így meg szeretném bánni, amit így tettem így másokkal, meg így tettem magammal.
0: Tehát bűntudatod volt, és szeretted volna, hogy megbocsássanak neked, illetve, hogy, hát, hogy maga...
1: Inkább azt szerettem volna, hogy saját magamra bocsássak Csala. Meg, mert józanul így nagyon gyűlöltem magam, nagyon gyűlöltem tükörbe nézni, gyűlöltem azt az arcot, ami előttem volt, hogy hát azt éreztem, hogy senki vagyok.
0: És megbocsájtottál azóta magad?
1: Hát őszintén még kezdek megbocsájtani, de ahogy mondtam, nagyon makacsis vagyok, és ez nem olyan könnyű. Ez a hosszú évek így, hát hosszú évek idézőjelben, ez a 17 és fél évem, amit így visszapörgetek, ebből a lassan fél évvel, így a mérlegletébe, ez még nem egyenlő, szóval ehhez még kell egy kis idő, hogy én megbocsássam magam.
0: De azt tudod, hogy a jó Isten szeret?
1: Igen, tudom.
0: Szoktál még imádkozni?
1: Igen, szoktam. Hát már hónapok óta imádkozok, így lefekvés előtt. Így Isten szoktam így szólni, hogy így kísérjen végig minket a terápián, így a társaimmal együtt, közösséget, és a mentoroknak hálát szoktam adni, meg azért, hogy ott lehetek, és újrakezdhetem az életemet ilyen fiatalon, és hogy megadott nekem ez a lehetőség, hogy felállhatok így a semmiből, és így alakíthatom a saját életemet.
0: Mennyi ideje vagy bent Ráczkeresztúron?
1: 4 hónap.
0: 4 hónapja, és még mit mondanak, hogy mennyi idő van?
1: Hát őszintén amúgy én sem tudok nagyon időt mondani, most úgy volt, hogy egy fél éves leszek, most hosszabbítottam egy 8 hónapra, és ha úgy látom, akkor még ezt hosszabbítom. Nem kapkodom el a gyógyulásomat, a józanságomat, nem szeretnék semmit se elsietni, és hát ebből lehet egy év is akár, vagy 1,5 év, támlakkal együtt, akár lehet 3 év is. Nekem az a lényeg, hogy legyen meg a szakmám. Szeretnék egy szakmát letenni, és egy érettségit, és igen.
0: Utána milyen szakmát szeretnél letenni?
1: Heggesztőt szeretném letenni. Azt tanultam az előző iskolákba még.
0: És akkor ez folytatod?
1: Hát igen, szeretném folytatni.
0: Igen. Mondtad, hogy saját szavaiddal szoktál imádkozni, ugye? De és vannak közös imák is, gondolom.
1: Igen.
0: Mind a kettő ugyanúgy érint meg?
1: Hát úgy azt szoktam érezni, hogy magamért, nem tudom, így, néha így azt érzem, hogy nem mindig érdemlem meg. De közben meg az van, hogy ezt mindenki megérdemli.
0: Így van.
1: Csak nekem ez nehezen jut el így az agyamig, hogy ezt én is megérdemlem, mivel én még úgy érzem, hogy még ezt nem küszöböltem ki ezeket a dolgokat, de igazából ezen dolgozok már 4 hónapja. De amúgy, hát így az Isten tiszteletek szoktak így megérinteni a rehabon, így vasárnaponként. Nagyon szeretem, nagyon nagy erőt ad nekem, nagyon nagy megtartó erő így számomra, és sok mindenem így átlendít.
0: Képzeld el, ez lesz a most az végszó, vagy a befejező mondat, mert ez annyira szép, és lejárt az időnk. Még zenére se volt, annyira figyeltem, és mondtad, és beszippantott, amiket mondtál, úgyhogy most már zenét se akartam betenni, nem akartam megszakítani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon köszönöm az őszinteséget.
1: Köszönöm lehetőséget.
0: Hogy itt van, és a hallgatóknak is nagyon szép estét kívánunk, jó éjszakát, viszont hallása.
2: Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén, június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna Székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunkból való önzetlen ajándékozásról szól, és nem a birtoklásról. Példaként említette a házasságot, a gyermekek önállóvá válását és a mindennapi apró figyelmességeket, amelyekben a felebaráti szeretet is megnyilvánul. A pápa arra buzdított, hogy Krisztus szeretetének tanúiként a mindennapokban is nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Beszéde végén imádságra hívott a venezuelai földrengés áldozataiért, és köszönetet mondott a mentésben résztvevők önfeláldozó munkájáért. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra vasárnap a segítő Szűz Mária kegyhelyen tartott Szent Péter és Pál apostolok búcsújára, adja hírül a Magyar Kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenekelőtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A szentmise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Szép estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma június 2-án. Mária Rádió Isten Patrikája magazin műsorát hallják majd az elkövetkezendő 3/4 órában. Remélem, hogy velünk tartanak, nagyon érdekes, szép témával készültünk mára. Szigler Rúzi köszönti Önöket, a műsor szerkesztője Rabi Edit és technikai munkatársunk Ferenci Márk is. Köszönöm előre is mindkettőjük szolgálatát.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy velünk tartanak az elkövetkezendő 40-45 percben. Mint ahogy Luizi is mondta, érdekes témát hozunk. Ma arról beszélgetünk, hogyan vigyázhatunk magunkra a nyári hónapokban természetes módon, és milyen gyógynövények lehetnek segítségünkre, hogyha a kisebb hétköznapi problémák merülnének fel. Ezeket fogjuk majd taglalni, hogy mire kell figyelnünk.
0: Hát szép estét kívánok, és jó rádiózást mindnyájuknak, és akkor fogjunk bele.
1: Ugye azt tudjuk, hogy nyáron minden kicsit más ritmusban történik, ezt befolyásolják a iskolai szünet, a szabadságolás, az utazások, a kirándulások, a vízparti napok. Ilyenkor próbálunk pihenni, feltöltődni. De a szervezetünket a meleg, az utazás, az étkezési változások és a fokozott napsütés is próbára teszik. Hogy mire kell figyelnünk? Ugye a napsütés, a hőség, a folyadékpótlás, a déli, hát most már nem is déli, hanem 11 órától 3 vagy 4 óráig nem ajánlatos napra kimenni, tehát akkor kerülni kell az erős napsütést. Nagyon kell figyelnünk a folyamatos folyadékpótlásra, főleg az idősek és a gyerekek vannak fokozott veszélyben. A gyerekek azért, mert elfelejtenek játék közben folyadékot fogyasztani, az idősek meg nem szomjasak, nem kívánják a folyadékot, tehát oda kell figyelni, hogy megfelelően hidratáltak legyenek. Itt elsősorban azért vízre gondolunk, vagy langyos teára. Az ásványvíz is nagyon jó. Tudjuk pótolni ugye az izzadsággal eltűnő ásványi anyagokat, és ez nagyon-nagyon fontos. Ami a folyadékpótlással kapcsolatban még nagyon fontos, én azt gondolom, hogy mindenféle márkajelzés nélkül, de gyógyszertárban lehet kapni elektrolit port, ami ásványi anyagokat tartalmaz, és hogyha ezt beletesszük a vízünkbe, akkor már pótoltuk is az ásványi anyagokat ilyen egyszerűen.
0: Na, erről beszéljünk majd egy kicsit részletesebben, hogyha befejezted az első bekezdésedet, mert ez érdekel, gondolom, mindenkit.
1: Van ebben a porban a főalkotó részeit, mondom, magnézium, kalcium, talán kálium is van benne, és minden olyan nagyon jó arányban van, tehát nagyon, nagyon jó, és nagyon tudom ajánlani ezt a...
0: Hát ezt köszönöm.
1: Lehet natur porként is kapni, de van ízesített is, narancsos, azt hiszem.
0: Szerintem a natúrt ajánljuk, gondolom.
1: Hát igen, én is azt javaslom, a natúrt. És nem feltétlenül kell egy tasakkal meginni egész egy 3 decis vízbe, hanem egy fél tasakot beleteszünk egy liternyi vízbe, üvegbe, és azt napközben iszogatjuk. Ez nagyon jó.
0: És ezt tényleg lehet kapni minden gyógyszertárban?
1: Gyógyszertárban lehet kapni, és gyógynövényboltokban is lehet kapni. Többféle étrendkiegészítőt forgalmazó cégnek van ilyen terméke. Pezsgő tablettaként is kapható. Azt nem annyira szeretem, mert abban egyéb más anyagok is vannak, amik ilyenkor nem jók. Nem csak ilyenkor, hanem egyébként sem jók, mert jobb ez a por alak.
0: Hát tudom, én nem is hallottam erről, de hát az nem is jelent semmit, csak gondolom azért vannak a hallgatók közül is olyanok, akik nem ismerik. vagy nem is használták még, úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad.
1: Egyébként, hogyha nem azt nézzük, hogy nyári időszak, és akkor az izzadság miatt pótoljuk az ásványanyagokat, ha azt nézzük, hogy frontos időszak van, ez akkor is nagyon jó szolgálatot tud tenni. Frontnál. Érdemes kipróbálni. Ugye nem biztos, hogy mindenkinek használ a frontos időszakban, de hogyha éppen egy magnézium hiányos állapot van, akkor ez biztos, hogy teli találat lesz. Hogy milyen gyógynövényeket tudunk még így fogyasztani, a citromfű, ugye annak van egy nyugtató, frissítő hatása, nyugtat és egyben frissít is. Ha citromfű leveleket teszünk bele a vízünkbe, nem forrázzuk le, teszünk mellé mentát, akkor ugye mentának van egy hűsítő hatása. Hát most itt van a bodza, ami frissítő italnak is jó. Tehát nem feltétlenül kell cukrozott szirupot inni, de hogyha csak az van, akkor abból is tehetünk bele egy keveset az italunkba, és meg tudjuk bolondítani a mentával, a citromfűlevéllel, és egy nagyon jó frissítő italt tudunk készíteni. Ha teát iszunk, igen?
0: Esetleg még citromkarikákat is, vagy lájmot.
1: Azt is lehet, vagy gyümölcs darabokat lehet beletenni, málnát, vagy epret mondjuk, ilyen apróbbat, vagy áfonyát, igen, vagy citromkarikákat, aminél figyelni kell arra, hogy azért kezeletlen héjú legyen. Ugye a teát is jó fogyasztani, de inkább langyos legyen a tea, mint jéghideg, és az előbb említett és összeállított frissítő ital is, vagy a simán a víz is ne legyen jéghideg, és ne legyen tele jégkockával. Ugyanis ha egy felhevült testet, aminek van egy hőmérséklete, azt lehűtjük hirtelen ilyen jéghideg vízzel, akkor a szervezetnek nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy egy optimális testhőmérsékletet elérjen, ami azt jelenti, hogy még rosszabbat teszünk, mert nagyon lefárasztja ez az optimális testhő érzet elérés a szervezetünket. Ugye nem véletlen, hogy az arab országokban forró menta teát kínálnak.
0: De pont ezt akartam én is mondani, hogy az sem véletlen, és biztos, hogy tudják, hogy miért.
1: Hogy miért. Ezért, amit mondtam, hogy az jobban hűt.
0: És ez a citromfű, meg ez a menta, ez egy fantasztikus jó ital, úgyhogy mindenki próbálja ki, főleg akinek van friss citromfű, mert az nem, azért nem nagyon hasonlít ahhoz, amit a szárazon.
1: Hát azt a frissítő italban nem annyira jó szárazon beletenni, inkább csak frissen a
0: leveleket. Igen.
1: És utána meg lehet enni a leveleket. Még a levendulát is említhetem, az meg nagyon szépé varázsolja az italunkat, meg ad egy jó ízt is. Még azt bele.
0: A levendulát, azt hogy teszed bele ebbe például?
1: A levendulát?
0: Igen.
1: Egy szálat beleteszek.
0: Ja, úgy, ahogy van, egy szálat összetördeled és beleteszed?
1: Vagy? Nem feltétlenül kell összetördelni, mert hogyha 1 literes a flakonunk, akkor abba belefél, ha nem, akkor a szárát levágom, a virágot meghagyom, és úgy teszem bele. Aha. Nem kell összetördelni.
0: Ja, és ez nagyon szép is.
1: Igen, igen, igen. Hogyha már levendula, akkor beszélhetünk arról is, hogy levendula szörpöt is lehet készíteni most. Mostan az ideje a levendulának. Azt is nagyon finoman meg lehet csinálni, és akkor télen elő lehet venni. És ha mondjuk megjelenik a befőzés, mert az is lesz nyáron, gondolom, azért sokan még mindig befőznek, ki lehet próbálni a sárga barack lekvárba beletenni levendula szárakat, 2-3-at is egy ilyen fél literes üvegbe, és nagyon finom levendulás barack lekvárunk lesz.
0: Hú, hát ez nem is jutott volna eszembe, hogy így a levendula egyébként édeskés, hogyha ilyen formában, vagy milyen?
1: Nem édeskés, inkább van egy karakter.
0: Mert az illata az nagyon karakteres, azért kérdezem.
1: Igen, egy karakteres íze van, nem édeskés, és nem csípős, hanem talán azt mondhatnám, hogy hát egyszerűen mondom, levendula virág íze van.
0: Nagyon finom illata van. Olyan
1: igen, nagyon finom az illata, az íze is, igen. Nem lehet máshoz hasonlítani.
0: És én szerintem, hogyha már így elkészül egy literes ital, menta, citromfű, levendula, akkor de már nem kell cukrozni, szerintem.
1: Nem. Azt már nem kell cukrozni. Ha készítünk levendula szörpöt, vagy most már hozzávehetjük a bodza szörpöt is, mert még van bodza, még virágzik, úgyhogy még azt lehet eltenni. Ha szörpöt készítünk, nagyon finoman meg lehet csinálni, például a cukor mennyiségnek a felét karamellizáljuk, és azt felöntjük vízzel, és azt tesszük a levendulás.
0: Hát az még sokkal finomabb, különlegesebb, mint a simázó.
1: Különleges íztad, igen, én így is tettem már el. Nagyon-nagyon finom tud lenni.
0: Ha elindulunk a vízpartok felé, akkor mire hívott fel a hallgatók figyelmét?
1: Hát jó kirándulást kívánok nekik először is, és utána figyeljenek arra, hogy rovarok lehetnek, vagy éppen kényelmes cipőbe menjünk. Lehet egy elesés, vagy éppen fára mászás közben horzsolást összeszedni, vagy ha nagyon meleg napsütésre megyünk, akkor kaphatunk egy napszúrást is. Tehát itt is lehetnek ilyen tipikus nyári problémák. Itt természetes segítségként tudom javasolni a körömvirágkrémet, ami bőrnyugtató hatású, vagy ugye az előbb említett levendulát, hogyha abból készül valami olaj, például levendula illóolaj, az csipésekre, bőrnyugtatásra tudjuk használni. Az útifüvet rovarcsipésre használhatjuk, méghozzá úgy, hogy eltörjük, vagy eltépjük a levelét, és azt rátesszük a csípésre, csípés helyére, tehát nem magát az egész nagy levelet, hanem kisebb darabokat. Rátesszük a rovarcsipésre, szépen megnyugszik. Hogyha netán olyan cipőbe megyünk, ami feltörte a lábunkat, akkor tehetünk a cipőbe is, vagy ha sok gyaloglástól ég a talpunk, akkor levendula, vagy nem levendula, bocsánat, útifű leveleket teszünk a cipőbe, és úgy bújunk bele, és az szépen kifejti a hatását, és nem lesz meleg a lábunknak.
0: És hát azért figyelni kell az öltözködésre, fejfedőre,
1: hát az is
0: hamutból, vászlomból, napszemüvel védeni az arcbőrt, nem tudom, hogy faktoros
1: hát akár sétálásnál, kirándulásnál is lehet a naptejet használni, mert ami a ruhából kínban kezünk, ugye, mert nem öltözünk be annyira, ott azért
0: az nagyon lehet égni.
1: Így van, hogy ne égjünk le. És ez nagyon fontos.
0: Az időjárás jelentésekben, hogy nagyon magas az
1: UV-sugárzás, igen.
0: UV-sugárzás, igen. És azt komolyan kell venni, tehát ez, én is mentem egyik nap valahova, egész rövid volt az út, ahova, ahogy elértem a villamosit, hát ezt nem is gondoltam volna, hogy úgy égetett, az kifejezetten, mint a égési sebeket kapott volna az ember, 11-12 óra körül.
1: Hát igen, akkor nagyon erős tud lenni az UV-sugárzás, nagyon kell vigyázni.
0: Kisgyerekeknél is nagyon fontos a védelem, mert ők meg úgy a babakocsiba fekszenek, ők nem tudják magukat megvédeni, ott nagyon fontos, hogy a anyukának ott mindennel fel kell szerelnie magát, és a folyadékkal is mindennel. És sehol nem ott hagyni a babakocsit, semmilyen egy percre se, fél percre se.
1: Igen. Hát ha már vízpartról beszélünk és kirándulásról, akkor nézzük meg a vízpartot úgy, hogy hogy akár a Balaton partján, vagy kisebb tavak partján, vagy a tengerparton nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzenek a gyerekek, mert ők azért nem lehet őket ott tartani a napernyő alatt, hogy most akkor itt maradsz, hanem mennek, hogyha homok van, akkor várat építeni, és éri őket a nap. Lehet már kapni különféle védőruhákat, amiket rájuk lehet adni. Én például vartam.
0: Vagy akár ilyen pamutpólókat is gondolom.
1: Igen. Én például vartam a gyerekeknek csak egy egyszerű ilyen nyakba belebújós, oldalkötős, fehér vászon valamit, és akkor abba homokoztak.
0: Igen, az tökéletes, jó
1: ötlet egyébként. Igen, mert átjárta egy kicsit a szél, nem tapadt rá úgy a testükre, viszont a nap se érte őket annyira pont a vál részen.
0: Hát valahogy úgy kell berendezni azt a napot, vagy tölteni, hogy a legforróbb időszakban azért nem kell a tűző napra, se gyereknek, se felnőttnek, mert annyira nem tudsz beöltözni, hogy ne érje valahol.
1: Igen.
0: Azt gondolom, hogy ezt ki kell, nem akkor pont bemenni a vízbe, és akkor szét, ami ki van az, a vízből, az teljesen leég.
1: Ez így van. Még a kamillát hozzátehetjük természetes segítségnek. Az borogatásként tudjuk használni, hogyha napszúrás vagy éppen leégett a bőrünk, akkor egy ilyen langyos kamillás géz lappal
0: lehet hűsíteni?
1: Kicsit lehet hűsíteni, igen. Igen.
0: Én hallottam, hogy joghurtot is lehet használni.
1: Egy tejföld, csak ott...
0: Hát, hogy nem...
1: Igen, vigyázni kell azzal is, hogy ne. Hogyha azzal bekenjük, akkor ne menjünk napra.
0: A rovarcsipést említetted az előbb az úti fűvel kapcsolatban. A legtöbbször ugye méh darázs, amik félelmetesek tudnak lenni.
1: Igen, ott nagyon kell vigyázni és figyelni arra, hogy legyen nálunk olyan anyag, ami ellenszérum, hogyha darázscsipésre valaki allergiás, hogy ne legyen probléma. És hát a csipéseknél is azért figyelni kell, ott is bőrnyugtatás, meg hasonlókat kell végezni. Szódabikarbónás vízzel lehet csinálni egy hűsítő lemosást, vagy éppen, hogy hát ilyenkor ugye nem jó áztatni, de ilyen folyamatosan folyatni rá a vizet, az is nagyon jó. De a szódabikarbóna az nagyon jó megnyugtató hatású.
0: Mondd, a csípésre, vagy valamelyikhez lúgos anyag kell, azt tudom, a másikhoz meg savas?
1: Igen, dolog. Igen, ez így van.
0: Én nem tudom, mindig összekeveri az ember egyébként, hogy most melyik legyen lúgos.
1: Hát
0: melyik.
1: Célszerű azért vinni szódabikarbónát, és célszerű vinni almaecetet, vagy citromot ráfacsarni, vagy hagymalevet. Ezek mind...
0: Hagymalevet?
1: Igen, az is nagyon jó. Kicsit büdös,
0: de... Vagy rátenni egy
1: karikát.
0: Hagyma.
1: Így van. És hát nagyon oda kell figyelni, hogyha komolyabb a sérülés, akkor mindenképpen orvoshoz kell menni, mert nem lehet játszani.
0: Hát ezzel biztos, hogy nem. De bármelyikkel, mondjuk a kullancsok azért most nagyon, szerintem nagyon aktívak, már nem csak most, hanem már egy hónapja. Úgyhogy, és vannak most, hallottam a médiában, hogy vannak ilyen veszedelmesebb fajták is, szakember beszélt erről. Úgyhogy, de hát azt mi nem tudjuk megállapítani, csak az, hogy meg kell tanulni, hogy kell kihúzni.
1: Így van. Megfigyelni utána a testnek a reakciót.
0: Hát átnézni, igen, a gyerekeknél is, meg hát nem kell megvárni, amíg ott begyullad körülötte, hanem tényleg át kell nézni.
1: Igen, és gyógyszertárban lehet csipeszt kapni, azzal ki lehet venni, úgyhogy nem feltétlenül kell tekergetni, meg ilyeneket csinálni, mert benn marad a feje, és az nem jó. Ha valaki nem biztos magában, hogy ki tudja szedni a kullancsot, akkor jobb, hogyha ügyeletre megy. Mondjuk az egy jó hosszú idős program, de érdemes.
0: Igen, mert van valami időintervallum, amíg még ezt meg lehet beszél nélkül tenni, és utána meg hát imádkozni kell, hogyha benne marad valami, hogy akkor az ne okozom fertőzést, mert komoly fertőzéseket tudnak okozni.
1: Így van, vigyázni kell vele.
0: Na most a leégéssel kapcsolatban én úgy tudom, hogy a körömvirágkrém is jót tud tenni.
1: Igen, az bőrnyugtató hatású, tehát az mindenképpen jó a körömvirágkrém. Igen. Ugye arra vigyázni kell, hogyha ha leégett és teszünk rá krémet, akár körömvirágot, akár milyen más krémet, egy nyugtatás, akkor ne menjünk ki a napra.
0: Hát
1: Mert
0: igen, ez fontos.
1: az nem jó, akkor hűvösebb helyre kell behúzódni. Nagyon
0: Most
1: megfigyel.
0: egy komolyabb dolog történik, hogy valaki napszúrást kap. Annak ugye nagyjából mik a tünetei?
1: Hát annak vannak fokozatai, ugye a fejfájás, a hányás, a hányinger, a szédülés. Tehát ezek mind ott lehetnek. Hogyha egy enyhe fejfájás van, akkor sok folyadékkal, sötét szobába fekvés, aztán egy-két órán belül elmúlik.
0: De utána nem szabad rögtön megint napra menni,
1: Hát
0: az
1: nem szabad.
0: hátha.
1: Ha ez nem elegendő, és hányás kíséri, vagy olyan mértékű szédülés, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz, hogy megnézze, hogy mi van. De mindenképpen sötét szoba, és hűvös szoba, és sok folyadék. Ez
0: Na most visszatérve a méh meg a daráscsípésre, hogy azok nagyon komoly allergiás rohamokat is tudnak, ott életveszélyes helyzet is kialakulhat. Úgyhogy azt nem szabad, illetve tudni kell az embernek, hogyha egyszer már tapasztalta, akár gyereknél, akár felnőttnél, akkor az kell, hogy magával hordjon olyasmit, ami az ellenszerelnek.
1: igen, ezért mondtam az elején, hogy az egy nagyon fontos dolog, azt vinni kell magunkkal. Ha ott tapasztaljuk meg, hogy allergiás, akkor nem kell szórakozni vele, hogy majd elmúlik, meg
0: Már
1: lelopja,
0: nem bizony.
1: meg kálciumot adni, azt meg főleg nem. Azonnal vagy bevinni egy rendelőbe, vagy egy gyógyszertárba, ahol tudnak adni ilyent, hogyha olyan helyen vagyunk, ha nem, akkor mentőt hívni azonnal. Mert egy komoly, komoly
0: Igen,
1: baj.
0: nagyon hamar komoly hatást lehet kapni ettől, szóval nagyon komoly rossz állapotba kerülhet az illető, hát életveszélyes
1: Hát
0: állapotban.
1: igen. Igen.
0: Most vannak, akik azért szeretnek nyáron kirándulni, hegyet mászni, sziklás helyeken. Hallom nagyon sokszor ezeket a ide zuhantak, oda zuhantak, nem megfelelő cipő, nem feltöltött telefon, és egyedül valaki elmegy túrázni, mert hogy úgy gondolja, hogy hát ez menni fog, és akkor egy ilyen helyzetbe kerül. És van olyan, hát hallottam múltkor is, hogy hát a mentőknek, illetve a katasztrófavédelem segítségével valami nagyon-nagyon ügyesen próbálták megközelíteni azt a helyet, ahova valaki beleesett. Mert azért arra figyelni kell, hogy az ember egy
1: Figyelni
0: ismeretlen
1: kell,
0: helyre megy,
1: igen, és felelősséggel
0: cipő.
1: gondolkodni. Tehát a nyár az nem azt jelenti, hogy felelőtlenül szabadságolhatunk, hanem ott is oda kell figyelnünk magunkra és a másoknak a egészségére.
0: Tehát ezek a veszélyes tervek, barlangjárás, hát ott is azért azok olyan dolgok, hogy azt tudni kell. Tehát vannak barlangászok, akik tudják, hogy meddig lehet elmenni, de aki csak úgy kíváncsiságból vagy kalandvágyból elindul, hát az veszélyes is teheti ki magát, főleg, hogyha víz is. Hallottad biztos te is múltkora, hogy nagyon-nagyon nehezen tudták kiszabadítani őket. Hát
1: Igen.
0: azért egy-két órát eltölteni, míg oda lejutnak, akik ehhez értenek, és a nyakig vízbe. Úgyhogy arra nagyon kell figyelni, az embernek tényleg felelősséggel kell gondolkozni, és nagyon kell figyelni a gyerekekre. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy fél méteres vízbe is a gyerekek, ha behasalnak, és a fejük lefelé van, akkor az még ennél kevesebb vízbe is
1: Nem is kell
0: megtörténhet.
1: fél méteres víz, annál kevesebbe is
0: Igen.
1: megtörténhet a tragédia.
0: Hát az, hogy csak fél percet néztem félre, meg ilyesmi. Szóval hát a gyerek, a kisgyerek, a nagygyerek, akár melyik felelősség, és nagyon kell rájuk vigyázni. Utána már aztán lehet magyarázkodni, hogy így meg úgy, de csak a tragédia van.
1: Igen.
0: Hogy nagyon kell figyelni, főleg az autóban nem hagyni.
1: Az is egy nagyon fontos dolog, hogy nyáron nem hagyunk autóban senkit sem.
0: Sem embert, sem állatot.
1: Bizony, bizony.
0: Nagyon kell figyelni erre, és hát láttam már én is itt Pesten, hogy valaki a babakocsi, a bejáratnál ott volt, és akkor hát az ember akarva, akaratlanul is odafigyel, hogy nehogy az legyen, hogy valaki megpróbálja eltolni, vagy bármi megcsipi a gyereket. Tehát nem tudok, ki van szolgáltatva, ott fekszik a babakocsiba. Hát ő nem tud magára vigyázni. Úgyhogy erre ez nagyon fontos dolog az anyukáknak, hogy annyira ne, hogy is mondjam, vak szerencsébe, vagy hogy mondjam. Tehát ilyet nem lehet ilyet tenni egy kisgyerekkel.
1: Igen, nagyon kell vigyázni rájuk.
0: Úgyhogy a nyaralás az nagyon jó dolog, de elég sok veszély forrása van. Hát most nekem most eszembe jutott a...
1: Pontosan odafigyelve csináljuk, akkor az itt nagyon jó tud lenni.
0: Persze, csak az jutott eszembe, hogy a tengerparton ugye van medúza csípés is.
1: Az is van.
0: És az is elég olyan, mint a csalám, vagy nem tudom mihez hasonlítsa, azt hiszem olyasmi.
1: Igen, is ott van, igen.
0: Abba jó bele lehet taposni, hát sajnos, igen. Úgyhogy szoktak a gyerekekre ilyen kis gumicipőket adni.
1: Hát nem csak gyerekekre, felnőttekre is, mert azért az megvédi őket, így van.
0: Ami még fontos, hogy az úszás, ugye? Hogy úszni tud a gyerek, vagy nem tud, vagy
1: felnőtt. Hát azért arra már figyelnek a szülők. Ami még ennél is fontosabb, hogyha tud úszni, és mondjuk folyópartra mennek, akkor kell nagyon vigyázni, mert teljesen más a folyóban való úszás, és más a állóvízben, a tóban való úszás, és más a medencében,
0: más a
1: tengerben. Igen, szóval ezekre nagyon oda kell figyelni. De hát azért még szülő a gyerekkel, hogy figyelmeztesse és óvja.
0: Hát az étkezésről még nem beszéltél.
1: Igen, a nyári emésztési dolgok, igen, hogy mi okozhat gondot. A romlott étel, ugye nyáron melegben hamarabb megromlik az étel. Nyáron nem eszünk húslevest, és nem készítünk húslevest, mert képes a főzéstől számított 10 perc vagy fél óra alatt is a melegben megromlani. Ha túl sok fagylaltot eszik valaki, az sem jó. Az utazás az is okozhat gondot, emésztési problémát, hány ingert. Az idegen víz, nagyon fel kell készülni, hogyha idegen helyre megyünk, idegen országba, hogy szabad-e fogyasztani azt a vezetékes vizet, ami ott van, mert bizony az nagyon meg tudja keseríteni a mindennapokat a nyaralásból. És hát a gyors étkezdékben is, amik vannak a túl csípős, túl paradicsomos, vagy kecsapos, vagy hagymás, ilyen.
0: Majonézes.
1: Igen, ezekre is vigyázni kell, és csínyán kell vele bánni, mert ez is okozhat problémát. Ugye, hogyha probléma van, akkor hasmenés lehet, puffadás, gyomorrontás, és ezzel járó mindenféle kellemetlenség. Ehhez is tudunk gyógynövényeket hívni segítségül, kamilla, borsmenta, Ezek nagyon jók.
0: És hát diétázni kell.
1: Igen.
0: Két napig. Nagyon fontos.
1: Ha kamillát iszik valaki egy ilyen gyomorrontásra, puffadásra, akkor nagyon jó hatású a forgókúra, amikor azt a 2-3 decinyi mennyiség kamilla teát megissza, azután egy-két percig hason fekszik, egy-két percig hanyat, egy-két percig a jobb oldal, és ugyanígy a bal oldalra fekszik, átforgatja a bélrendszerén a kamillát, és az mindenhol tud
0: megtenni
1: a hatását.
0: Tehát a nyaralások nagyon szépek és jók tudnak lenni, de azért ezekre tényleg figyelni kell. Nem azért mondjuk ezt most el, hogy mindenkit elriasszunk attól, hogy de számolni kell vele.
1: Igen.
0: Hogy ezek megtörténhetnek, és inkább előzzük meg, hogyha egy mód van rá. És ugye ez itt most nagyon sokféle módra utalt, hogy hogyan lehet segíteni magunkon, hogy mégis
1: megtörténik
0: valami.
1: Itt vannak még a nyári vírusok. Az
0: Na.
1: A vírusok, ugye ezek a nyári influenza náthástüneteknek a vírusai, a hasmenéses fertőzések, és ugye ezek közösségben terjednek. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mossunk kezet nyáron is rendesen. Legyen nálunk strandpapucs, mert ha strandon vagyunk, és elmegyünk mondjuk mosdóba, és ott lépkedünk abba a vízbe, ahol előzőleg egy gyerek pisilt mellé, vagy bármit, tehát azért figyeljünk ezekre az alapvető dolgokra. Nagyon fontos, hogyha ételt viszünk ki magunkkal a strandra, akkor tényleg vigyünk hűtőtáskát, hogy megfelelően tudjuk hűteni az ételeket, és ha lehet, akkor ilyen helyre ne vigyünk májkrémet, meg felvágottakat, meg sajtokat, ami romlékony, nem egyszerűen csak gyümölcs, zöldség, ha valaki igényli, akkor hozzá lehet tenni valami kenyérfélét. De.
0: Hát a húsnál is olyat, ami el van készítve. Tehát
1: hát vagy akkor ott a büfében venni, igen.
0: Úgyhogy
1: valamelyik nap láttam a lángosról egy rövid kis riportot, nem tudom, melyik csatornán volt, és csak azt láttam, hogy fölturbozták a lángost hússal, darált hússal, paradicsommal, meg nem tudom mivel. Ez a borzasztó, valaki egy olyant megeszi, hát az mehet a nézteni, hát borzalmas, nehéz, megterhelő a szervezet.
0: Akkor egy nap, pár napig nem kell lenni.
1: Igen.
0: Legalábbis, de tényleg nem tudom, mert a lángos egyébként nagyon finom. Sajttal, tejfőlel, akár ilyen fokhagymás bekenés, de az, hogy már mindenfélét bele, meg mellé, meg rá, meg nem tudom mi, ami abszolút. Tehát
1: igen.
0: A lángos én szerintem az egy sós étel.
1: Igen.
0: A lekvárt, meg ilyeneket, hát nem mondom, hogy rossz, de azt gondolom,
1: hogy... Lekvárt tesznek, meg nem tudom, tehát, hogy... Hát igen, erre szoktuk mondani, hogy eladó az egész.
0: Mert az egy zsíros étel. Akkor még rá halmozni nem tudom miket. Tehát azért nagyon kell a lángos sütőknek is, hogy ott csöpögjön le rendesen, egy ilyen rácsra teszik, gondolom. Vagy papír...
1: Ezzel csöpögtetik, azért arra figyelnek, igen.
0: Igen, és hát ott az tényleg nagyon finom laktató étel, de hát mondjuk a 40 fokos melegben inkább másféle ételt kellene fogyasztani. Vagy kevesebb.
1: Elmondhatjuk azt, hogy nyáron hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden könnyebb, pedig a testünk ilyenkor is figyelmet kér. Tehát oda kell figyelni.
0: Hát nem tudom, még itt ugye kézmosás, hűtés, ezekről is kell beszélni, hogy már utaltál rá, hogy nagyon fontos a higiénia. És azért nem mindenhol van annyira olyan felszereltség, úgyhogy érdemes ilyen kis törlőkendőket, ilyesmit vinni, akár utazáshoz, akár ha éppen nincs a közelben olyasmi.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy a Covid óta azért ez alap most már, hogy viszünk magunkkal ilyen nedves törlőkendőt.
0: Mi az, amit úgy összefoglaló, azt gondolom, hogy mindjárt vége az adásnak. Nem tudom, hogy már meg tudod mondani, hogy hány perc van hátra, vagy már túl vagyunk.
2: Még 3 percünk van.
1: Jó,
0: jó,
1: akkor
0: azt mondom
1: arra
0: is.
1: Elég, hogy elmondjuk azt, vagy elmondjam azt, hogy nem riogatni akarunk senkit sem. Nagyon gyönyörű a természet, ilyenkor nyáron bőkező, körülvesz bennünket illatokkal, gyógynövényekkel, örüljünk annak, hogy ennyi minden van körülöttünk, de azért figyeljünk egymásra, és
0: hát igen, de
1: meg, próbáljuk megelőzni. Higgyék
0: és fontos
1: el, egy kicsi kis elesés, vagy bármi, ami horzsolást jelent, még az is egy kicsit meg tudja keseríteni a családnak a nyaralását, mert hogyha ott nyafog állandóan a gyerek, hogy fáj a lábam, nem jó, nem akarok menni, apa nyakába akarok lenni, hát az ilyen 35 fokban nagyon kellemes dolog. Tehát inkább előzzük meg.
0: És hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a türelem, az egymáshoz
1: igen.
0: való alkalmazkodás, mert az ember egy kicsit kimegy a komfortzónájából, egy kicsit másképp akar, meg tud viselkedni, és ne csapjon át ilyen türelmetlen, veszekedős helyzetekbe, hanem élvezzék egymás társaságát, a nyaralást, és hát ezek, amiket itt elmondtunk, ez nagyon fontos, hogy erre figyeljenek.
1: Igen. Minden esetre nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, érezzék azt, hogy szabadságon vannak, éljék át a jó dolgokat, és ne tegyék a gyereket forró csúszdára, mert az nagyon fájdalmas. Hát ilyen napsütötte játszótérre ne menjünk nyáron. Este már lehet.
0: Igen. Nagyon fontos, hogy ezeket, amit tényleg Edith nagyon jól összeszedte itt ebben az adásban. Hát én megköszönöm a hallgatók figyelmét, és tényleg vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, akár az utakon, akár nyaralóhelyeken, vízparton, hegyekben, bárhova tervezik a nyaralás, hogy épségbe egészségesen térjenek vissza kipihenten. Ezzel kívánunk nyugodalmas, jó éjszakát mindnyájuknak.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játék.

0: éhez, a műfai sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncertet is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, amelyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az újszegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Harmadik alkalommal adták át június 25-én a Ferences Pedagógus díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásának működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának. Azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára Reinspak Menyhértné, a budapesti Szent Angéla iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az Esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék óvoda, óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Több mint 40 évvel a felfedezése után azonosították az első Antarktiszon talált dinoszaurusz csontot, számolt be a BBC, amint egy 10 cm-es farokcsigolya 1985-ben került elő a James Ross szigeten, és a Brit Antarktiszi Kutatóintézet gyűjteményében őrizték. A fosszíliát nemrég újra megvizsgálták, és kiderült, hogy egy titanoszauruszhoz tartozott. Ezek a növényevő óriások a Föld valaha élt legnagyobb dinoszauruszai közé tartoztak. A szakemberek szerint az antarktiszi példány körülbelül 7 méter hosszú lehetett, és mintegy 82 millió évvel ezelőtt élt a Földön, amikor a kontinens még dús erdőkkel borított, jóval melegebb vidék volt. A felfedezés új adatokkal szolgál Antarktisz ősi élővilágának kutatásához, ahol a jég miatt rendkívül kevés dinoszaurusz maradvány került elő. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Görgényi Tünde. Hétfőn reggel indult útjára a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Csesztohovába. Az idei alkalommal is jelen van a vonaton kedves kollégánk, Majoros Attila, akinek sikerült megszólaltatni különböző egyházi és világi személyeket, hogy betekintést nyerjünk a zarándokvonat életébe, hangulatába. A következő percekben hallgassanak meg néhányat ezekből a riportokból.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és hát zarándok vonatunk éppen Győrben az állomáson áll, és nagy szeretettel köszöntök egy olyan zarándokot, akinek a hangját szerintem egyből felismerik a hallgatók. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Én is igen nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezeket a mondatokat, vagy ezeket az üzeneteket, ha így is lehet nevezni.
0: Hát szerintem mindenki rájött, hogy Tamás József nyugalmazott püspökatyával beszélgetünk. Püspökatya, nem első alkalommal van ezen az zarándok vonaton már, ha jól tudom. Mi az, ami arra indított, hogy idén is a Fekete Madonnához zarándokoljon a püspökatya?
1: Ez a 10. vonatos zarándoklat, de ezen kívül még volt 3 olyan zarándoklat, amely autóbuszos volt. Ez a Covid hozta ezt abban az időben. Én 2011-ben, amikor elindult ez a zarándoklat, első alkalommal eljöttem, és olyan, nem csak az én számomra volt nagy benyomás és nagy élmény, hanem sokak számára. És akkor ostromolták a budai urat, hogy hát legyen folytatása. És azóta ő minden évben sikerült, hogy meggyőzzön engemet erre a zarándoklatra, és örömmel jöttem el. Elsősorban azért, mert nagyon jó lelkipásztori fogás és munka. Mert itt a vonaton itt vannak ezek a csendes fülkék, reggeltől estig megy a vonat, jöhetnek ide be beszélgetésre, vagy jöhetnek szentgyónást végezni, és ki is használják ezt az alkalmat és lehetőséget. És ezen kívül pedig annyi, de annyi sok szép program a vonaton is, Csenszolvába is, aztán a Lájenvékiben, ahol a irgalmasság bazilikája van, meg a második Szent János Pál pápa bazilikája, hogy tényleg lelkileg megérinti ez az embereket, lelkileg emeli, és én úgy érzem, hogy ebbe tudok egy kicsit besegíteni az ő számukra, és ezért szívesen vállaltam. Hát most már egy kicsit nehezemre esik, mert már megöregettem, egy súlyos operáció után vagyok, de jó Isten még úgy látszik, hogy fel akar használni, és amennyire az erőm engedi, hát most is szívesen jöttem el erre a zarándoklatra.
0: Hát el kell mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy Püspök atya is autóbusszal érkezett Budapestre a mai reggelen, és hát Csíkszeredából ez egy jó 12 órás út, akárhogy is számoljuk, akármennyi autópálya épült. Nagy-nagy öröm látni, hogy olyan sok pap van minden évben itt az zarándok vonaton, ugye itt van most hál' Istennek az érsek atya is Gyulafehérvárról, és nagyon-nagyon sok paptestvér. Nagyon sokan elmondják a hallgatók közül, hogy milyen jó, amikor ilyen hosszú zarándokokon vannak, hogy a paptestvérek ugyanúgy nem alszanak, ugyanúgy imádkoznak, ugyanúgy fáradtak, hogy ugyanúgy viszik ugyanazt a keresztet, talán még sokszor nagyobbat is, mint a kedves zarándokok, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartják, és nagyon-nagyon hálásak minden egyes paptestvérnek, és én hiszem, hogy a nyugalmazott püspök atyának különösen hálásak, hiszen tudjuk, hogy ugye elég komoly betegség is volt, és hál' Istennek, reméljük, hogy a rádió hallgatók imájának hatására, és persze a szüzenye közbejárására, hál' Istennek a püspök atya is egészséges. A következő kérdésem az lenne, hogy sokat beszélünk arról, hogy mi magyar népünknek nincs olyan túl sok barátja a világon, és van egy aranyos, szimpatikus nép, a lengyel nép, aki bizony a dalaiban, a történelmében, a szokásaiban mindig barátnak mondja a magyarokat. Püspök atya, miért tartja fontosnak ezt a nagy lengyel-magyar barátságot?
1: Hát mi elsősorban legalábbis, mint hívő emberek, a közös szentjeinkét. Ugye annak idején beházasodott az egyik a másik családjába, és nagy szenteket adott az Árpád ház, és ezek a lengyeleknek is szentjei, hát ugye akár Szent Lászlóra gondolunk, akár pedig Szent Kingára, vagy Szent Hedvigre, vagy Boldog Jolánra, és még így sorolhatnánk másokat is, és valahogy a történelem is úgy egy kicsit közrejátszott abban, hogy megjártuk ugyanazokat a poklokat, amiket a lengyel nép is, és mi magunk is, és ezek is így mind egy kicsit közelebb hoztak egymáshoz, és adja jó Isten, hogy szót is értsünk továbbra is, és tudjuk becsülni egymást, és tudjunk a mai világban összefogni, mert a gonosz is összefog ellenünk, egyházunk ellen is, hitünk ellen is, és mi ellenünk, és hogy tudjunk mi is összefogva együtt harcolni ellen.
0: Sokszor hallottam már a székely hallgatóktól, hogy talán egyik legboldogabb püspök atya, Tamás József püspök atya, hiszen a szomszédja a csíksomjói szűzanya. Hiszen a püspök atya nagyon közel lakik a csíksomjói kegytemplomhoz, és hát most egy másik gyönyörű szűzanya kegyhelyre tartunk, Csesztóvába. Kiket hoz most püspök atya az ő szívében? Kikért imádkozik különösen?
1: Hát én elsősorban nekem a gondolataimban, érzésvilágomban most népünknek az igazi sorsa. Az, ami most történik, számomra nagyon megrázó, mert az a gyűlölködés vagy az a beszédmód, ami végig hallgatni is, Istenem, már az ember nem tudja, hogy mi megy a parlamentben, hogy egymást vitába, veszekedésbe, csúfolódásba, minden, hát ez borzasztó is megdöbbentő az ember számára. Hát ezen kell nekünk, és ezért is olyan szép az, amit most Fábri Kornél atya is elindított, hogy egy üdvözlégy Máriával kapcsolódjanak be. Én már azelőtt, és ezt magyarországi férfiak indították volt el, 10 rózsafüzér minden nap, és megkérdezték éppen Budai László, aki ugye zarándoklatnak a fő vezére, hogy nem kapcsolódnék-e bele. Hát mondtam én nagyon szívesen, és azóta is tényleg minden nap, azon kívül én elvégzem a rendes rózsafűzér kötelezettségemet, de azon kívül még vállaltam és vállalom is ezt, mert ezt most nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és éppen ezért az a másik mozgalom is, ami elindult, hogy első szombatokon Csíksomjó is átvette, és olyan szépen annyi férfi összegyűl, térden állva, imádkozva a rózsafűzért, és ezt mind a népünkért felajánlva, ezt nagyon fontosnak és szépnek tartjuk.
0: Püspök atya, innen Csíksomjótól, hát közel 1000 kilométerre, és még Csesztohovától ugye jó 500 kilométerre mit üzenne a rádió hallgatóknak, az otthon maradottaknak, hiszen sokan vannak ugye idősek, betegek, akiknek talán csak vágyjuk, hogy egyszer eljussanak Csesztohovába, a Fekete Madonnához, mit szeretne üzenni nekik?
1: Az üzenet az mindig ugyanaz, hogy maradjunk meg a Jóistennek a szeretetében, maradjunk meg hitünkben, és ezek a sok szép adások, ami akár a Mária Rádióban elhangzik, akár pedig interneten is lehet látni, ha személyesen nem is tudunk ott lenni, de ezeken keresztül belekapcsolódunk, annak is olyan nagy értéke van. És éppen ezért most is ebben a zarándoklatban biztos, hogy nagyon sokan meghallgatják ezeket az interjúkat, azokat a felvételeket, amit a televízió is készített és készít, belekapcsolódva ők is együtt tudunk lenni és együtt tudunk imádkozni, mert mi is szívünkbe mindenkit hozunk, azokat is, akik szerettek volna és szeretnének jönni, de nem tudnak, azokat is, akik másfelé kóborulnak el, nem tartanak velünk, pedig lehetőségük lenne, de hogy a Jóisten szeretetében mindannyian ott legyünk, és a Jóisten mindenki iránt legyen irgalommal és szeretettel.
0: És akkor nagyon szépen köszönjük, áldott zarándokutat, nagyon jó egészséget és rengeteg kegyelmet kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Dicséretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és egy kedves önkéntesünket, egy kedves papbácsit köszöntök, akit megkérem, hogy mutatkozzon be.
1: Darvas Kozma József vagyok, a csütörtök esti Lelki Atya válaszol műsornak az egyik ilyen alanya.
0: Hát kedves atya, örülök, hogy itt is találkozunk, most éppen nemrég hagytuk el a gyönyörű koronázási városunkat, Pozsonyt, és haladunk itt a Fölvidéken. Kedves plébános atya, kiket hoz most a szívében erre a mostani zarándokútra?
1: Hát én a magyar-lengyel barátság nagyon fontos számomra, hiszen Szent Istvántól kezdve ez nagyon erős volt, sőt, a lengyelek tudnak arról, hogy egy magyar törzs beolvadt a lengyelekbe, hiszen azoktól származik a lengyel elnevezés, és amit a többi magyar megőrzett. De ami a legfontosabb, a szűzanya. Bennünket a katolikus keresztény hit köt össze. És nekünk ott van Csíksomlyó, ott van Mária Pócs, a többi magyar kegyhelyet is említhetném, de a lengyeleknek a Csenszóva, a Fekete Madonna, és 1362-ben Nagy Lajos király 16 pálos szerzetes küldött Lengyelországba, Csenszóvába, és így a pálos rend, a magyar alapítás Boldogasi által összegyűjtött, alapított Szent Ágoston regulája szerint élő pálosrend meggyökerezett, és utána Krakkóba meg a lengyel területen mindenütt közismert lett, és a Isten országa és a Szent Haza, ez lelkesítette mindig őket, akárcsak a pálosokat, hiszen a Szent István felajánlása, hogy országát, népét, koronáját és a lelkét Szent István a szűzanyának ajánlotta föl, mert így gondolkodott, kire bízhatnám ezt a törékeny nemzetet, keresztény országot, és magamat is, mint akire a mennyei atya az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus merte bízni a boldogságú Szűz Máriára. És ettől kezdve a pálos rend, mint Máriának, szűzanyának ajánlott országot, Magyarországot így tekintették. Ezért a pálos rend nem alkudott meg a muzulmán világgal, a törökkel, és szembeszállt, hogy Mária országát fogány ne tapossa. Viszont tudjuk, hogy a ferencesek, nem akarom vádolni őket, de hát ők ilyen megélést, vagy köztes megalkuvást, vagy éppen a jezsuita rend, amely pénzzel ugye megvette, a lefizette a működésük véget a törököt, a pálosok nem. Amikor a törökök Visegrádot támadták, akkor a pálosok Mária Nosztráról vagy 300-an csónakba ültek, áteveztek a Dunán, és Visegrádot megvédték, mert a pálosok közt hazafiak voltak. És kik voltak ezek a hazafiak? A katonák. Hiszen az akkori középkori katonák 45 éves korukig szoktak harcolni, és akkorra már ugye Hopsitba kellett menni, visszavonulni, és lelkükért is kellett valamit tenniük, mint Hadnagy Bálint is, a pálos szerzetes. Hát a pálos rendbe álltak be, harcedzett, kiképzett katonákról van szó, és ezért a pálos rend nagyon népszerű volt, különösen a haza és a hitünk védelmében. Hát ugyanez a lelkületet örökítették át azok a pálos szerzetesek, akik felvidékiek voltak és magyarok is voltak, akik a lengyelek között megismertették a pálos rendet. Mikor a kalapos király II. József 1782. március 25-én kiadta a rendeletét, hogy a remete szerzeteket el kell törölni, és a remeteségeket föl kell számolni. Hát a somlyói történetben, csíksomlyói történetben, ugye 1782. március 25-én a hét remete szerzetes a suhájuktól megfosztották, a javaikat lefoglalták a vallási alapra, és a Szálvátor kápolnát ott a hármas halom oltár mellett a remete kápolnát átruházták, rábízták a Csobotfalvi csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia gondozására. Ha az a kápolna és a remeteség a ferenceseké lett volna, nem kellett volna a plébániára bízni. Tehát itt olyan logikai érvek vannak, hogy ez egy harmadik valaki volt, és éppen ez a pálosoké. A pálosok kapták meg 1484-ben 8. Ince pápától pünkös szombat és vasárnapra a teljes búcsú engedély. És mindenütt, ahol pálosok voltak, akkor pünkös szombat és vasárnap búcsút tartottak. Mert a pálos templomok és kápolnák remetessége kápolnáira is érvényes volt. Pálosoknál is ez van, hogy Lengyelországa, például Sombjon, a Szálvátor kápolna oltárát ugye térden csúszva járják körbe az emberek. Én kisgyermekként az 50-es évek végén édesanyám elvitt, és mondtuk a mi atyánk, hogy háromszor megkerültük. A lengyelek ma is a márvány kövezeten ugye térden csúszva egyszer körbe járják. És ez a pálosoknál egy ilyen tradíció volt. Most a 1786-ban, májusában II. József a pálos rendet eltörölte más szerzetes rendekkel együtt, egy párat tanító rendet, 2-3-at meghagyott, és hiába tiltakoztak a pálosok, hogy ők iskolát is vezetnek, nem kegyelmezett, mert azt mondta, a pálos rend nemzeti. Ő pedig németesíteni akart, ezt ki kell mondani, és tudjuk, hogy mire törekedett, és a remetességekre nincs szükség, menjenek az emberek dolgozni, sőt, ő volt az, aki a zarándoklatokat mindenfele betiltotta. Többek között betiltotta, hogy Moldvából ne tudjanak a moldvai magyar csángók Csíksomlyóra jönni. Ugyanakkor nem engedte, hogy a Székelyföldön is zarándoklat legyen, ő ellene volt. Azt mondta, nem így zarándokolni, dolgozni kell. Őt az anyagiak, ugye a gazdaság fellendítése érdekelte, mint annak idején a kommunistákat is. Na most Lengyelországban a két szerzetes kolostor maradt meg, Csenszlóva és Krakkov. A többi pálos szerzetes közösség mind megsemmisült. A felvilágosult, liberális, szabadkönyves páholyoknak a tagjai, uralkodói miatt. És Krakkov és Csenszlóva mentette át a magyar pálos szellemiséget. És 1903-ban annyira megerősödött, hogy már Magyarországról is mentek ki Csenszlóvába magyarok, hogy pálosok legyenek, és a pálos rendet visszahozzák Magyarországra. És utána ismét volt próbálkozás. Az esztergomi püspök is, érsek is próbálkozott, de nem sikerült a halála miatt. Viszont 1931-ben és 33-ban akkor sikerült. 1933-ban Csehszlovákiából 16 pálus szerzetes, többek között néhány magyar, ugye visszajöttek, és őket fogadták ünnepiességgel, és a mai Szikla templomnál, a pálus templomnál, hát a kolostort elkészítették, és ott elkezdődött az élet. Nagyon érdekes, 1362-ben 16 pálus szerzetes ment, Nagy Lajos király küldte Csehszlovákiába megalapítani a rendet, és 1933-ban Csehszlovákia a kölcsönt visszaadta, akkor ők jöttek Magyarországra, és annyira kivirágzott, hogy Márianoszra, ugyanakkor Pálos Szentkút, a pálosok a Pécsen ott is négy helyt elkezdték az életet, és 1951. júniusában a kommunista hatalom összeszedte őket, egy részét bebörtönözte, Vitéz Ferencet felakasztották, és másikat meglőtték, tehát a megfélemlítés dühöngött. Viszont a egyházmegyésé lett pálus szerzetesek igyekeztek kinevelni az utánpótlást és a pálus szellemet elültetni, és így történt, hogy a kommunista időben is ilyen fehér napokat tartottak a pálus volt pálus szerzetesek, hát összegyűltek, és ezeket az ifjakat felkészítették, egyházmegyés papok lesznek, és amikor lehetőség nyílik arra, hogy a rend indulhat, akkor ti előálltok, hogy ti vagytok a titkos pálosok. Hát így is történik. 89-ben valóság lett, és hál' Istennek Pécsen, Pálos Szentkúton, Márianosznán és Budapesten a pálosok ugye jelen vannak. Én pedig kutattam a pálosok múltja után, mert a csíksomlyói pünkösdi búcsú eredete érdekelt, és abból indultam ki, egyházi jogilag teljes búcsút engedélyezni a római pápának a jogábannál, és melyik pápa volt az, aki pünkös szombat és vasárnapra búcsú engedélyt adott. És ez 1484-ben 8. Ince pápa volt, aki a pálus rendnek, na ez a kiinduló pont Csíksomlyónál is, meg a többi pálos szerzetes búcsújánál. És ez az egyik kódexben, meg is Csehszlovákiában a pálosok története, a Documenta Paulinorum 6. kötetben az is megörökítették, és Domokos Pál Péter bácsi, hát ő is kutatott, és 1505-ből egy nagyon szép magyar nyelvemléket talált a csehszlovákiai pálosoknál. Most oda megyünk, tehát részben úgy megyünk oda, mint hazamennénk, mert minket a hit és a történelmi múlt nagyon is összeköt. Hát aki nem járt ott, akkor ajánlom, hogy ne mindig csak a Kanári-szigetekre, vagy pedig az Adriai-tengerre menjenek, vagy Medjugorjébe, nem vagyok ellene, menjenek. De el kell menni Csehszlovákiába is, mert ott a csíksomlyói kegyszobornak a kicsinyített mása, amit 2013-ban vittünk, mert 2012-ben a második zarándoklat, Fekete Madonna vonatos zarándoklat alkalmával megajándékozták 2012-ben bennünket a csehszlovákiai pálosok egy Fekete Madonna kegyképpel, ami a csíksomlyói kegytemplom északi hajójának északi oldalán, az egyik mellékoltárnál ugye látható. Ez is a Mária tisztelő népeknek a Szent Szövetsége. Hát én ezt kívánom minden kedves Mária Rádió hallgatónak, hogy amikor még alkalom nyílik, függetlenül a politikai széljárástól, mi a hitünket merjük bátran megvallani, mert a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondotta, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Jó zarándoklatot kívánunk, de imádkozunk az otthon maradottakért, és visszük magunkkal mindazok kérését, akik bennünket kértek, és Istennek az áldása, Szűzanyának az oltalmát kérjük nemzetünkre, s a lengyel nemzetre is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hát József atyának is egy nagyon-nagyon áldott zarándokozott, és rengeteg kegyelmet kívánunk.
1: Köszönöm szépen, rám fél.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Tiszteltessék a Jézus Krisztus, két kedves zarándokkal beszélgetünk itt a Zarándok vonaton, megkérem őket, hogy mutatkozzanak be.
1: Nagy Károly a MÁV részéről a vonatkísérő, vonatparancsnok.
0: És a kedves hallgatónk, aki ugye Erdélyből érkezett.
2: Izsák Székely Lóra.
0: Köszöntelek benneteket. Az első kérdésem önhöz lenne, mekkora munka egy ilyen vonatot megszervezni, és ugye négy országon keresztül átirányítani.
1: Így van, hát ez egy elég nagy munka, ez pontosan így van, négy vasútársasággal kell összehangolni a menetrendet, technológiai kérdéseket. Tehát a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel vasútársasággal ezekkel kapcsolatban vagyunk, és hát évelején, február vége felé, február vége, március elején elkezdtük, megrendeltük a menetvonalat, és utána ez a több gyakorlatilag folyamatos egyeztetést jelent, hogy egymásnak átadni a menetvonalat, átvenni, tovább szerkeszteni a mozdonycseréket, a személyzetet összehangolni. Tehát ez egy mondhatom, hogy egy több hetes, több hónapos előkészítő munkát jelent, és még a gyakorlatilag az utolsó hetekben is az utolsó simításokat végeztük, mert a lengyel vasúttól sajnos elég későn kaptuk meg a végleges menetrendet, úgyhogy a visszaúti menetrend, az ami majd 25-én indulunk vissza a csütörtökön, az gyakorlatilag az a utolsó napok vált össze. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani a szervezésről, és még ugye persze a magyar szakaszon is még a mozdony személyzet, vonatkísérő személyzet az, amit időben meg kell szervezni, hogy kollégák időben megkapják a úgynevezett vezénylésüket.
0: Hogyan kell ezt elképzelni? Ugye négy fajta vasútról beszélünk, ugye a MÁV, ugye a szlovák, a cseh, a lengyel vasútársaság. Külön mozdonyok húzzák ezeknek az országoknak a területén, más a feszültség esetleg, vagy más a rendszer? Igen. Miért kell négy külön vonat húzzák?
1: Hát egyrészt más a rendszer, tehát a Szlovákián belül már kettő rendszer van, három, Puhovig 1500 volt, van Puhovtól 3000 volt, és tovább már Lengyelországban is. A mozdonycsere az úgy van, hogy a szlovák mozdony az most már ott vár minket Rajkán, az a szlovák személyzettel, és a Bohumín állomásig megyünk egy szlovák mozdonnyal, az cseh terület. Egy lengyel mozdony pedig átjön Krakóból, átjön mozdonymenet, átjön Bohuminba, és Bohumintól Csehszlovákiáig lengyel személyzettel megyünk. Visszafelé pedig úgy néz ki, hogy másik útirányon jövünk, mert Csehszlovákiából lemegyünk Krakóba, és a Krakóból jövünk vissza oda, Zsebzsibovice, Petrovice esik közelebb, ez a határállomás. Ott pedig úgy néz ki a dolog, hogy Petrovicéig jövünk lengyel mozdonnyal, szlovák mozdony átjön a Petrovicére, ez cseh terület, és Petrovicétől Rajkáig pedig szlovák mozdonnyal jövünk. Tehát cseh mozdony nem játszik szerepet, hanem szlovák és lengyel.
0: Még egy kérdésem lenne, ugye ma reggel a Keletiben sajnos kaptuk a hírt, hogy a vonat nem tud időben indulni, hiszen egy tehervonat leszakította a felső vezetéket Tatabánya környékén. Mennyiben keveri ez meg egy vonatnak a menetrendjét?
1: Hát nagyon megkeveri, mert mi bő másfél óra késéssel indultunk, és még ez még csak a mi vonatunk, de még az összes többi, ami az egyes fővonalon közlekedik, Keleti meg Hegyeshalom között, hát azoknak is sajnos óriási késést okozott, a utasoknak sajnos kellemetlenséget, vonatpótló buszokat rendeltek a kollégák, úgyhogy egy ilyen felsővezeték szakadás az sajnos komoly forgalmi fennakadás jelent. Tehát ez erre mondják, hogy Viszmájor, tehát ezzel egyszerűen nem tudunk mit tenni.
0: Bár próbáltuk a vonatot megtolni, de nem ment.
1: Hát elég nehéz, 9 kocsi, úgyhogy jó 500 tonna, úgyhogy hát ez elég nehéz lett volna.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy Isten tartsa meg a munkátokat, szolgálatotokat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon szívesen, dicsértessék.
0: És már is fordulok elé. Kedves Lóri, Isten hozott a vonaton, kit hozol a szívedben? Tudom, első alkalommal vagy itt az Zarándokon, kit hozol a szívedben?
2: Legelőször, hogyha most így kapásból kell válaszoljak, édesapámot hozom. Azért, mert a tegnap 90 éves volt.
0: Isten jártassa sokáig.
2: És az ő ünnepi ebédjéről kellett elfussak zarándokolni, csak hogy miattam vetették a tortát, és a családomot hozom. Tehát a leányomot, ő ma vizsgázik, 8-os.
0: Sok sikert!
2: Gondolkodtam, hogy miért is választottam én ezt a zarándok útat. Hát első gondolatom, amikor jött a Boldogasszony vonat, és ment az 1000 éves határhoz le, akkor olyan érdekes vagy fogalmazott meg bennem, hogy milyen lehet egy ilyen vonatos zarándoklat. Ugye ezt úgy elraktározta. Másik az, hogy a Fekete Madonnahoz is, mikor a Somé templomban kihelyezték a képét, akkor úgy jött egy olyan vagy, egyszer el szeretnék menni. És ez a kettő valahogy most összegyúródott bennem, elcseréltem a szabadságomat, egyet otthonról elcsakadtam úgy.
0: Milyen elvállásokkal érkezel erre az zarándoklatra, hiszen egy új országban tartasz, nem tudom, fölvidéken jártál-e már?
2: Igen, Lengyelországban is jártam, Csehországban is, de így zarándokolni. Ne? Érdekes, mert egyszer voltunk biciklitúrán a Balti-tengerre, és ott egybeesett a csehosztóvai zarándokulta, és nem tudtuk akkor, hogy miről van szó. És néztük, az emberek mennek, mindenki integetett nekik, és azt hitték, hogy mi oda megyünk a zarándoklatra, és akkor utána esett le nekünk, hogy van ez a zarándoklat. Hát elvárás bennem nincs semmi. Én pénteken hívtam fel az irodát, hogy még van egy hely, az irodalban dolgozó hölgy majdnem elájult, hogy hát ilyenkor nem szokás már felhívni. Mondtam, hogy ha nincs hely, akkor küldjön egy SMS, hogyha van hely, akkor hívjon fel. Felhívott, szombaton kifizettem, és itt vagyok. Tehát elvárás bennem nincs semmi. Hagyom, hogy a Jóisten cselekedjen vele.
0: Mit üzensz az otthoniaknak?
2: Azt üzenem az otthoniaknak, hogy a Dalvas Kozma plévános úr, vagy Esperes úr felolvasott egy olyan érdekes ilyen írás, hogy mondjam így, hogy ha úton járunk és ha zarándokok vagyunk, hogy kettő között mi a különbség, vagy kirándulunk és zarándokok vagyunk, mi a különbség. Nem tudom elmondani a tartalmát, de hogy a zarándokoljanak az emberek, mert a zarándoklat az egy célja van, és a zarándok út is maga szerintem egy jó hitbeli edzés.
0: Hát nagyon sok kegyelmet kívánunk neked, és hát mindenkinek itt a vonaton érez jól magát. Sok kegyelmet.
2: Viszont kívánok.
0: Itt születesek a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Kedves hallgatóink, többször adtunk már hírt az elmúlt napokban, órákban a Missió Tours által szervezett idei Fekete Madonna zarándokvonat útjáról, történéseiről, és egy nagyon aranyos cseh városban, Bohuminban áll most éppen a vonat, és a mikrofon túlsó végén a vonatnak a megálmodóját köszöntöm, Budai Lászlót, a Missió Tours ügyvezető igazgatóját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mondd örökké, amen, kedves Attila! Nagyon örülök, hogy esmint itt vagyunk együtt, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ha Erdélyben járok, az Erdélyi Mária Rádiót hallgatom szinte Nagyvárattól az Ojtózi szorosig, úgyhogy tényleg legtöbbször végig keresztbe kasszul járok, vagy azért, hogy szervezzük a jövő évi Boldogasszony zarándok vonat útját, vagy pedig azért, hogy elmenjünk a Duna-deltába horgászni, és olyankor általában az Ojtózon keresztül szoktunk menni.
0: Kedves László, mit kell tudnunk a mostani zarándokvonatról? Hanyadik alkalommal indul ez a zarándokvonat Csesztovába, és mennyi, hány ember van, hány zarándok van most a vonaton?
1: Nem gondoltam volna 2011-ben, amikor először eljöttünk Csesztovába és Krakkóba, hogy megéljük, de ez a tizedik Fekete Madonna zarándokvonat, tehát most már jubileumi, ünnepi zarándoklat ez a miénk. Per pillanat most 500 körül vagyunk a vonaton, de olyan is volt, amikor közel 1000-en voltunk, és legtöbbször azért olyan 700-800-on. Ez minden évben változott. Igen, az, hogy itt a felvezetőben is, gondolom nem baj, hogyha, hiszen az életben is tegeződünk, mondom, Attila, említetted Bohumint. Ez a határváros, tehát tulajdonképpen most lépünk át Csehországból Lengyelországba majd. Hát mindig vannak izgalmak, egy kicsit megkéstünk egy olyan jellegű probléma miatt, ami műszaki gond volt, felső vezeték szakadás, de aztán azóta hál' Istennek többet nem késtünk, tehát azt a körülbelül 2 órás késésünket tartjuk. Rendkívül jó hangulat van a vonaton, főleg azért, mert győzi az étteremkocsi az étkeztetést, tehát épp testben nem épp, hogy élek, hanem épp lélek, és hát csodálatosak a lelki programok, főleg a lelki vezetők, a vonatrádió stúdiója, Pálmai Árpád, örökös karnagyunk és stúdiósunk, és a lelke tényleg ott dobog Árpád körül a vonatnak, hiszen rengeteget szolgált, tesz, tényleg nagyon szép, és hát nagyon örülünk annak is, hogy más jó szándékú médiumok is itt vannak velünk, és tényleg örülök, hogy ti is az idén is így gondoltátok, mert azáltal, hogyha hírt adtok rólunk, hogyha hallják az otthon lévők, azáltal még megsokszorozódik. Hát a pünkösdi búcsú alkalmával a Boldogasszony zarándokvonatnak közösségi médiában több mint 1,5 milliós elérése volt. És úgy, hogy ezek nem hirdetések voltak, hanem ha tetszik, igenis a jó hír is tud jó hír lenni, és szívesen hallgatják az emberek, hogyha azt úgy tudjuk tálalni. Elég speciális, ez már messze van attól a régi média készítés és média fogyasztás világától, úgyhogy én látom, hogy meg kell tanuljuk, de meg kell tanuljuk, mert ha ti eljuttok az emberekhez, akkor mi is eljutunk általatok.
0: Kedves László, nagyon nagy öröm, hogy ha mondhatjuk állandó püspökatyátok a Tamás József püspökatya mellett, az idén a vonat lelkivezetője, dr. Kovács Gergely érsekatya. Hogyan sikerült őt meggyőzni, hogy idén velünk zarándok, hogy a Millió programja között?
1: Őszintén nagy tisztelettel felhívtam, és hát őszintén nem kellett győzködni. Nagy szeretettel fogadta el a felkérést, és egész végig nagyon-nagyon jó volt vele. Hát ugye azért ez egy folyamat, nagyon sok minden előkészítés van az ő részéről is, mint lelkivezetőnek. Nagy megtiszteltetés, én nagyon-nagyon örülök, hogy pont ezen a 10. jubileumi zarándokvonaton ő a legfőbb lelkivezetőnk. És én úgy látom, hogy ő is nagyon jól érzi magát, és hát tényleg az emberek, az zarándokok is. Ez a mozdonyunk lesz, most vitték előre azt a mozdonyt, amit itt mindjárt ránk tesznek, Tehát nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy boldogság. Én úgy látom, az erdélyek is büszkék arra, hogy az érsekük itt van velük.
0: Hát bizony, bizony. Kedves László, van-e valami különlegesség a mostani Csesztóvai zarándokúton? Én úgy tudom, hogy egy nagyon-nagyon gyönyörű hangú művésznő nem egy, hanem két koncertet is fogadni most.
1: Hát igazán egy koncert lesz, a másik közreműködés lesz. Szerda délután a Bazilikába, Csenztolvába Petrás Mária Kossuth-díjas művésznő Pálmai Árpád közreműködésével. Azért mondtam, hogy egy fantasztikus, mert ez a tavalyi folytatása lesz.
0: Gyönyörű volt.
1: Tényleg feledhetetlen élmény volt, leírhatatlan. És Krakkóba, a Szent II. János Pál Bazilikába is lesz majd ott egy rövidebb közreműködése, csak rövidebb időre. Nagyon nagy boldogság, nagy öröm ez nekünk, hogy Mária elfogadta az idei meghívásunkat is. De szerintem ő is jól érezte magát, mert őt sem kellett nagyon sokáig kérlelni, ez számunkra is egy nagy öröm. Hát így áll össze a mi missziunk. Nagyon fontos része ennek a kultúránk, a hagyományaink, akár Árpád által mondjuk, akár a zenei hagyományaink, és ez nem csak népzenét jelent természetesen, egyházi zenét, komoly zenét és sok minden egyebet, és hát kitűnő lelkivezetőkkel, a lehetőségekhez képest legjobban felkészített vonattal, annak megfelelő munkatársaival, tehát tényleg... És már csak az kell hozzá, hogyha a főszervezőnk, a Jóisten még az áldását adja. Persze az ördög is teszi a dolgát, mert nem véletlenül szakadt le az a felső vezeték.
0: Valószínű.
1: De azért az megjavult, mert nálunk véletlenek nincsenek. Azt gondviselésnek hívják, és a mi gondviselő Jóistenünk az úgy gondolta, hogy igenis nekünk azért el kell jutnunk most már Lengyelországig. Hát remélem, hogy mielőbb megérkezünk Csenztóvába is.
0: Kedves László, sajnáljuk, hogy nem tudjuk adni a vonatrádiónak a hangját. Sokszor említettél egy kis történetet, hogy milyen csodák történnek, amikor nekiálltok az arándok vonaton imádkozni. Azt elmeséled a hallgatónak, amikor Medjugorjében tartottatok, milyen csoda történt.
1: Hát állt a vonat órákon keresztül a nyílt pályán, és ott valakik imitálták, mintha javítani kellett volna a mozdony. És mivel már láttuk, hogy az esti misére sem fogunk odaérni, a általunk meghirdetett misére Medjugorjéba, ezért úgy döntöttek a lelkivezetők, hogy elkezdik a vonaton a szentmisét, állt a vonat. És amikor eljutottunk odáig, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szentlélekre egy nagy rántással elindult a vonat, és pillanatok alatt odaértünk Csaplinára, ahonnan már buszokkal mentünk Medjugorjéba. Én szabályosan azt éreztem akkor, hogy ott állt a vonat mozdony előtt az ördög, fogta, két kézzel tartotta, de a keresztvetésnek, meg a szentmisének ott már, ott mi voltunk az erősebbek, és meg se álltunk innentől elkezdve. Úgyhogy igen, én hiszem egyébként, hogy az imával tudjuk ezeket a negatív, ellentétes, ellenünk ható, nekünk ártó, minket gátoló erőket, tényezőket leküzdeni.
0: Adja magát a következő kérdés, hogy lesz-e idén nyáron zarándokvonat Medjugorjéba?
1: Nem, nem, az nem lesz, sajnos nem lesz.
0: Megköszönöm, kedves László, hogy rendelkezésünkre álltál, és további áldozat zarándoklatot, nagyon sok kegyelmet kívánunk.
1: Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Közös szép zarándoklatot most magunknak.
0: Szálljunk föl, mert bemondták, hogy indul a vonat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben egy riport összeállítást hallhattak, amit kollégánk Majoros Attila készített a Fekete Madonna zarándok vonaton.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A labdarúgás az egyik leggyönyörűbb sport a világon. Nemzeteket köt össze, békét hirdet, és millióknak szerez örömet. Ma azonban a 2026-os Észak-Amerikában megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnokság egy olyan oldaláról kell beszélnünk, amely túlmutat a sporton. Ez pedig a ránk bízott teremtett világ iránti felelősségünk. Az éppen zajló torna minden eddiginél gigantikusabb. Első alkalommal vesz részt rajta 48 csapat, köztük olyan újoncok, mint a Zöldfoki Köztársaság vagy Üzbegisztán, és összesen 104 mérkőzést játszanak majd az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó 16 városában. Bár a stadionok többsége már áll, ez a hatalmas lépték és a kontinensi terjeszkedés súlyos árat követel a földtől. Nemzetközi kutatások legfrissebb számításai szerint a 2026-os lehet a történelem legszennyezőbb sporteseménye. Az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 9 millió tonnára becsülik. Hogy ezt emberi léptékkel is el tudjuk képzelni, ez a szennyezés egyenértékű majdnem 2 millió személyautó éves kibocsátásával, vagy egy kisebb ország teljes éves környezetterhelésével. Ez a szám több mint a duplája a sokat kritizált 4 évvel ezelőtti katari világbajnokság 3,6 millió tonnás kibocsátásának. A probléma gyökere az óriási távolságokban rejlik. A teljes szennyezés mintegy 85%-át az utazás, legfőképpen a repülés adja. Csak hogy egy példát említsek. Algéria válogatottjának 4800 kilométert kell majd repülnie a meccsei között, míg a bosnyák csapatnak és a szurkolóknak több mint 5000 kilométert kell megtenniük Torontótól Los Angelesen át Seattle-ig. A BBC számításai szerint egy angol szurkoló, aki követi a csapatát a csoportkörben, egyedül 3,5 tonna széndioxidot juttat a levegőbe. Így egyetlen mérkőzés megrendezése az utazásokkal együtt akár 72 ezer tonna kibocsátással is járhat. A teremtett világ pusztítása azonban visszaüt ránk. Amerikában a hőség már most is több áldozatot követel évente, mint bármely más szélsőséges időjárási jelenség. A friss kutatások szerint a 16 helyszínből 10-ben extrém hőstressz várható a nyári meccsek alatt. 20 globális egészségügyi és klímaszakértő már nyílt levélben figyelmeztette a Nemzetközi Szövetséget, a FIFA-t, hogy az elégtelen alkalmazkodás miatt a játékosok és a szurkolók élete is veszélybe kerülhet a hőguták miatt. Noha a FIFA hangzatos stratégiákat hirdet és 2040-re karbonsemlegességet ígér, a svájci hatóságok már a katari VB után elmarasztalták a szervezetet a nyilvános zöldre festéssel, azaz a greenwashing-gal történő megtévesztés miatt. És a jövő sem biztatóbb. A 2030-as torna már 3 kontinensen fog zajlani, 2034-ben pedig Szaúd-Arábia lesz a házigazda. Kedves hallgatók! A Föld a mi közös otthonunk, melynek vigyázói vagyunk, nem pedig kizsákmányolói. A sport iránti szenvedélyünk nem vakíthat el minket. Látnunk kell, hogy a mértéktelen profit és a gigantikus látványosság oltárán nem áldozhatjuk fel a bolygónkat és az emberi egészséget. Reménykedjünk, hogy a jövőben a felelősség, a mértékletesség és a józanész vezesse a nemzetközi sportesemények szervezését. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera műsorát hallották.

0: Adták át június 25-én a Ferences Pedagógus Díjat, amellyel a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő oktatási intézmények kiemelkedő nevelőit ismerik el, írja a Magyar Kurír. A díjat 2024. januárja óta tanévenként ítélik oda a Ferences intézmények egy-egy pedagógusának, azoknak a pedagógusoknak, akik szakmai kiválóságukkal, példamutató életükkel és a ferences értékek hiteles közvetítésével gazdagítják iskolai és óvodai közösségeiket. Az elismerést idén a Szentendrei Ferences Gimnázium német tanára, Reinspach Menyhértné, a budapesti Szent Angéla Iskola hittantanára Csobánné Rákóczi Sarolta, az esztergomi Ferences Gimnázium biológia tanára Szonták Katalin, valamint a Testvérkék Óvoda óvodapedagógusa Jenik Orsolya vehette át. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén, június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna Székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitusz rétesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszentenésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszent egyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada szombaton este, tudósít az MTI. A város polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1931-ben útjára indult eseménysorozat máig hű maradt alapító eszméjéhez, a műfaji sokszínűséghez. A jubileumi évad történelmi előadást, musicalt, operát és filmzenei koncerteket is kínál. A Hősök hajnala történelmi táncprodukció nyitja a nagyszínpadi bemutatók sorát. Ezt követi a Három testőr musical, a budafoki Dohnányi zenekar Cinefonik filmzenei koncertje, valamint Bizé Kármen című operája. Az évadot az Erkel Színház Wicked című Broadway musicalje zárja, melyet a világon először adnak elő szabadtéri változatban. Az új szegedi szabadtéri színpadon kiegészítő koncertek és népszerű színházi vendégelőadások is várják a közönséget. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsérte.

Séka Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól, az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-jel együtt. És ismét Péter az, aki Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára a fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott úrangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje a Leo Rómában július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a kommunikációs dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én, magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg, a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve. A 9. fejezet. Történt pedig, hogy amikor Salamon befejezte az úrházának építését, és a királyi építkezést, és mindent, amit tenni akart és óhajtott, megjelent neki az úr másodszor, miként megjelent neki Gibeonban. És mondta neki az úr, meghallgattam imádat és könyörgésedet, amelyet a színem előtt imádkoztál. Megszenteltem azt a házat, amelyet építettél, hogy elhelyezzem ott a nevemet örökre. És ott lesznek a szemeim, és ott lesz a szívem is minden nap. Te is, ha a színem előtt jársz, miként atyád Dávid járt, a szív egyszerűségében és méltányosan, és megteszel mindent, amit parancsoltam neked, és megtartod törvényeimet és ítéleteimet, örökké valóvá teszem királyságod trónját Izrael fölött, miként szóltam atyádnak, Dávidnak, mondván, nem vétetik el a nemzetségedből való férfi Izrael trónjáról. Ha pedig elfordulván elfordultok, ti és a fiaitok, és nem követtek engem, és nem tartjátok meg parancsolataimat és rendeléseimet, melyeket elétek adtam, hanem elmentek, és idegen isteneket tiszteltek, és azokat imádjátok, elviszem Izraelt a föld színéről, amelyet neki adtam, és a templomot, melyet a nevemnek szenteltem, elvetem a szemem elől. És Izrael közmondássá és mesévé válik az összes népnek, és ez a ház rommá lesz. Mindaz, aki majd átmegy rajta, csodálkozik és fölsziszen, és mondja, miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? És válaszolják majd, mert elhagyták urukat istenüket, aki kivezette atyáikat Egyiptom földjéről, és idegen isteneket követtek, és azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a bajt. Miután pedig eltelt 20 esztendő azután, hogy Salamon megépítette a két házat, azaz az úrházát és a királyházát, és Tírus királya Hirám adta Salamonnak a cédrus és fenyőfát és az aranyat, amennyire csak szüksége volt, Salamon átadott 20 várost Hirámnak Galilea földjén. És kijött Hirám Tírusból, hogy lássa a városokat, amelyeket Salamon nekiadott, és nem tetszettek neki. És szólt, ezek volnának a városok, melyeket nekem adtál, testvér. És elnevezte azokat Kabul földjének mind a mai napig. Hirám is küldött a királynak 120 talentum aranyat. Ez a kivetett adó összege, amelyet Salamon király meghatározott az Úr templomának, a saját házának, és Millónak, és Jeruzsálem falainak, és Hacornak, és Megiddónak, és Gezernek az építkezéseihez. A fáraó Egyiptom királya fölvonult, és elfoglalta Gezert, és fölégette tűzzel. És a városban lakó kánaániakat megölte, és odaadta a leányának, Salamon feleségének hozományul. Fölépítette tehát Salamon Gezert, alsó Bethoront, és Baalatot, és Támárt a puszta földjén, és a raktárvárosokat, amelyek hozzátartoztak, és a szekerek városait, és a lovak városait, és ami csak tetszett neki, hogy megépítse Jeruzsálemben, és Libanonon, és hatalmának egész földjén. Az egész népet, amely megmaradt, az amoriták, a hetiták, a periziták és hivviták és jebuziták közül, akik nem Izrael fiai közül voltak, azok fiait, akik ő utánuk megmaradtak a földön. Tudnilik, akiket Izrael fiai nem tudtak kiirtani. Salamon adófizetőkké tette mind a mai napig. Izrael fiai közül pedig Salamon senkit nem tett szolgává, hanem harcosai és tisztségviselői és fejedelmei és vitézei és a szekerek és a lovak felügyelői voltak. Azok fejedelmei pedig, akik Salamon minden dolga fölé állítattak, 550-en voltak. Mindegyiknek megvolt a maga alávetett népe, és a meghatározott ügyekben parancsoltak. A fáraó leánya pedig fölment Dávid városából a maga házába, amit neki épített. Akkor építette meg a Millót. Salamon minden évben háromszor égő áldozatokat és béke áldozatokat mutatott be az oltáron, amelyet az Úrnak épített, és elégette az Úr előtt. És készen lett a templom. Hajórajt is épített Salamon király Ecjon-Geberben, mely a Vörös-tenger partján, Elát közelében, Edom földjén van. És elküldte Hirám a hajókra a tengert ismerő hajós férfiait Salamon embereivel együtt. Ezek, amikor megérkeztek Ofirba, elhoztak onnan 420 talentum aranyat, és elvitték Salamon királyhoz. A királyok első könyve. A 10. fejezet. Sába királynője is, miután hallotta Salamon hírét, az Úr nevének tiszteletére eljött, hogy találós kérdésekkel próbára tegye őt. És bevonulván Jeruzsálemben nagy kísérettel és gazdagsággal, illatszereket és nagyon sok aranyat és drága követ hordozó tevékkel, eljött Salamonhoz, és elmondott neki mindent, ami a szívében volt. És megtanította őt Salamon mindenre, amit előadott. Nem volt beszéd, amit a király meg ne tudott volna fejteni, és meg ne válaszolt volna neki. Amikor pedig Sába királynője látta Salamon minden bölcsességét, és a házat, amelyet épített, és asztalának ételeit, és szolgái lakóhelyét, tisztjeinek rendjét és ruháit, a pohárnokokat, és az égő áldozatokat, melyeket az úrházában ajánlott föl, elállt a lélegzete, és mondta a királynak, igaz a beszéd, amit hallottam földemen a dolgaidról és a bölcsességedről. És nem hittem a nekem beszélőknek, amíg magam el nem jöttem, és tulajdon szememmel nem láttam. És meg nem bizonyosodtam arról, hogy a felét sem mondták el nekem. Nagyobb a bölcsességed és gazdagságod, mint a hír, amit hallottam. Boldogok a te embereid, és boldogok a szolgáid, akik mindig a színed előtt állnak, és hallják a bölcsességedet. Legyen áldott az Úr, a te Istened, aki tetszését találta benned, és Izrael trónjára ültetett téged, mert szerette az Úr Izraelt örökre, és királlyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot tégy. Átadott tehát a királynak 120 talentum aranyat, és nagyon sok illatszert és drága köveket. Soha többé nem hoztak annyi illatszert, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak. De Hirám hajóraja is, amely az aranyat hozta Ofirból, nagyon sok szantálfát és drága követ hozott. És a király a szantálfából oszlopokat készített az úrházának és a királyi háznak, és citerákat és lírákat az énekeseknek. Nem hoztak ilyen szantálfát, és nem is láttak azóta, mind a mai napig. Salamon király pedig megadott Sába királynőinek mindent, amit csak akart és kért tőle, nem számítva, amit azon fölül ajánlott föl neki királyi ajándékul. Az visszatért, és elment a maga földjére a szolgáival együtt. Az arany súlya pedig, amit Salamonnak minden évben hoztak, 666 talentum volt. Azon felül, ami az alattvalók adójából és a kereskedők kereskedéséből és Arábia minden királyától és a föld fejedelmeitől származott. Készített Salamon király 200 pajzsot is tiszta aranyból, 600 sékel aranyat adott egy pajzs lemezéül, és 300 kis pajzsot is vert aranyból, 3 mína arany egy kis pajzsa, és elhelyezte ezeket a király a libanoni erdőházában. Készített Salamon királyt hatalmas trónust is elefántcsontból, és bevonta nagyon fényes arannyal. 6 lépcsője volt, és a trón hátsó része felül kerek volt, két felül 2 kéz tartotta a széket, és 2 oroszlán állt a kezek mellett. És 12 kis oroszlán állt a 6 lépcsőn, innen is, onnan is. Nem készült ilyen alkotás egy országban sem. De az összes edény is, melyekből Salamon király ivott, aranyból voltak. És a libanoni erdőháza is, egész fölszerelése a legtisztább aranyból. Nem ezüstből voltak, amit nem is becsültek semmire Salamon napjaiban. Mert a tarziszi hajóraj, amely a királyé volt, a tengeren Hirám hajórajával együtt 3 évenként visszatért, és aranyat, és ezüstöt, és elefántcsontot, és majmokat, és pávákat hozott. Fölmagasztaltatott tehát Salamon király a föld minden királya fölé gazdagságával és bölcsességével. És az egész föld vágyódott Salamon arcára, hogy hallja az ő bölcsességét, amit Isten adott a szívébe. És mindegyikük ajándékokat hozott neki, ezüst és aranyedényeket, ruhákat és fegyvereket, illatszereket és lovakat és összvéreket minden esztendőben. És összegyűjtötte Salamon a szekereket és a lovasokat, és 1400 szekere és 12000 lovasa volt, és szétosztotta őket szekérvárosokba és a király mellé Jeruzsálembe. A király elérte, hogy annyi volt az ezüst Jeruzsálemben, mint a kavics. És azt is elérte, hogy cédrusfából is annyi volt, mint a vadfügefa, mely a Sefelában nő. És Salamon lovait Egyiptomból és Coából hozták. A király kereskedői ugyanis Coából vették megszabott áron. És az Egyiptomból való szekér 600 ezüst sékelbe, és a ló 150-be került. És így módon az ő kezükön keresztül adták el a hetiták és Szíria minden királyának.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Vasárnapi szentbeszédében Leó pápa a valódi szeretet kihívásairól beszélt. Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak a bodajki Szent Péter Pál apostolok búcsújára. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Először szenteltek állandó diakónusokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében, tudósít a Magyar Kurír. Az egyházmegye védőszentjének, Szent Lászlónak ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. A debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök vezette. Az egyházmegye történetében először három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében. Ákli Márton a leveleki, Béres Tamás az ajaki és Simon Szabolcs a nagykállói egyházközségből. Homiliájában a püspök Szent László király példáját állította a hívek elé, és arra buzdította az új diakónusokat, hogy a felszertelésben kapott kegyelemmel még jobban szeressék családjukat, embertársaikat és az anyaszentegyházat. A felszentelt diakónusok a szentmisén az oltárnál folytatták szolgálatukat. Leó pápa a Vatikánban elmondott vasárnapi úrangyala imádság előtt arról beszélt, hogy a valódi szeretet önfeláldozással és veszteségekkel is jár. A Krisztus iránti szeretet csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha készen állunk az áldozatvállalásra, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a valódi szeretet az önmagunk

0: a magyar kurír. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik gondozóikkal. A Szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Homíliájában arról beszélt, hogy a fogyatékkal élő emberek önzetlen életpéldájukkal mutatják meg, hogy mi is az igazán fontos az életben. A hit, a remény és mindenek előtt a szeretet. A püspök hangsúlyozta, hogy olyan közösségeket kell építeni, ahol a fogyatékkal élő emberek elfogadást, megbecsülést és valódi testvéri szeretetet kaphatnak. A Szentmise után a kegyhely kültéri árnyékos folyosóján megvendégelték a zarándokokat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért a Szent Rita ima csoport felajánlja Melinda Lilla Gyöngyi gyógyulásáért, Piroskáért, születendő Fülöp egészségéért és a Rózsák terei karitás csoport szervezésében induló kárpátaljai misszióért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Minképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei Atyád arra küld téged, hogy hirdess nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hit által beleszülethetünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közbenjárására, változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes orává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőt kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Urunk Jézus Krisztus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga megnyitott mennyország. Addig nézem, míg át nem ízzik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szent Misén, ahol veled találkozom az Eukarisztiában, hiszen a szent áldozás színeváltozásod dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk, belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
8: aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amikünk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké. Amen.
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

Cseriné Szeredai Andrea vagyok, és tanúságtételre jöttem, mégpedig azért, mert az életemben nagy változás történt. A Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium hatására, amely által megváltozott a vallásos életem, a vallás gyakorlatom. Elmélyült, az Úr megerősített, és érzem a küldetést, amit rám bízott. Életemben mindig jelen volt, és van az Isten. Születésemtől, keresztségemtől kiválasztott, megáldott, és magához vonzott. Vallásos családban születtem, és hiteles keresztülők tartottak a keresztvíz alá. Szüleim nagy gondot fordítottak vallásos nevelésünkre. Négyen vagyunk testvérek. Vallásos nevelésünket életpéldájukkal is támogatták. Mindketten katolikus családból származnak, és katolikus vallásban nőttek fel, szentségi házasságban éltek. Imádkozni így otthon a családban tanultam. Itt a kötött szövegű imákra gondolok, később hitoktató papoktól tanultam másképp is imádkozni. Az ima a családban mindennapok közös része volt, főleg amíg kisebb gyermekek voltunk. Ez a családnak egy közös imája volt. Nagyon szerető családban nőttem fel, ahol minden gyermeket nagyon szerettek, úgy gondolom, és ez nagyon fontos dolog volt számomra. A 70-es években a 9. kerületben laktunk, és ott jártam általános iskolába, és készültem fel az első áldozásra Szabó János atya keze alatt a tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya templomban. 1974-ben emlékeim szerint itt csak 6-an voltunk első áldozók. Azt gondolom, mindig is lelkes voltam, és nagyon szívesen jártam a hitoktatásra is, ugye, mert ebben az időben nem az iskolában, hanem a templomban volt a hitoktatás, és mindig papok tartották a hittanórát. Nagyon jó volt, hogy felnézhettünk a papokra, és nagyon szoros kapcsolatunk volt, személyes is, és a családdal is nagyon jó kapcsolata volt az atyának. Ez nagyon megerősítő. Felnőtt koromban tudtam helyre tenni az első áldozásnak a dolgát, amikor a legkisebb gyermekem első áldozott, hogy a gyermekek nem nagyon értik meg, hogy mi is a szentostya, hogy a szentostya maga Jézus Krisztus. Ezt, ha túl fiatal a gyermek, nem tudja érteni, csak később értjük meg. A szentostyának attól még van meg szentelő hatása, hogy nem olyan értelemmel, vagy olyan hittel veszi magához valaki, tehát biztos, hogy megszentelő az én hitem szerint. Ezután elköltöztünk Kőbányára, mert hogy a 4 gyerekes család ott kapott szociális lakást az újonnan épült házsorban, és így kerültünk a Szent László plébánia templomba, ahová jártam 6-os, 7-es koromtól kezdve egészen a gimnáziumi évek alatt is szentmisére, illetve hitoktatásra. Tomanovics József atya keze alatt készültem a bérmálásra. Ő az atya, aki már egy népesebb hittanközösséget tartott össze, és szélesebb körű társaság volt. Ebben az időben határoztam el, hogy a Szentendrei Ferences gimnáziumba szeretnék tovább tanulni, amit aztán a szüleim meg is engedtek. Tudni kell, hogy az 1980-as évek elején még a szocializmusban és az úttörő csapatokban volt a gondolkodás, tehát az, hogy én oda járhattam, vagy oda kerülhettem,
Az biztos, hogy az Úr akarata volt. 17 évesen részesültem bérmálásba, de ez nem hozott áttörő változást lelkileg. Úgy gondolom felnőtt fejjel, most akkor nem voltam elég érett rá, hiszem viszont, hogy a szentség által közvetített kegyelemben nem élt. Itt megemlíteném, hogy a Szent László templomban volt díszítő az én bérma anyám, aki vállalta a kezességet, és ő megajándékozott engem egy olyan szolgálattal, ami aztán később sok örömet és sok tanúságtételt jelentett nekem, mégpedig, hogy a virágdíszítést ő mesterfokon csinálta Szent László templomba, amibe bevont, sőt, még a liturgikus előírások betartására is megtanított. Gondviselő szeretetét életem során sokszor megmutatta az atya. Könyörögtem hozzá, és kérésemet teljesítette túlcsorduló mértékkel. Például ugye említettem, hogy a ferenceseknél tanulhattam a szocializmusban. Onnét voltam világifjúsági találkozón Rómában, 1985-ben, ahol is második János Pál pápa megáldott engem a pápai fogadáson. Ez egy olyan ajándék, ami meghatározza a kiválasztottságot számomra. Tehát, hogy az Úr kiválasztott valami feladatra, ez számomra egy értelmű lett. Érettségi közben költöztünk megint, Kőbányáról Zuglóba kerültem. Ugye ilyenkor van a pályaválasztás, egy talán isteni beavatkozásra, valamint az osztályfőnököm erős nyomására kerültem egészségügyi pályára. Kezdetben én kertész szerettem volna lenni, de az egészségügyi pályán, mint védőnő dolgozom, és így emberkertész vagyok, azt mondhatom. Mostanában, hogy jobban odafigyelek arra, hogy van küldetésem, nem csak a családom felé, hanem más emberek felé is, így vannak a munkám során olyan események, illetve olyan emberek, akiket meg kell szólítanom, arra indít a lélek, hogy itt tenni kell valamit, és egyre bátrabban tudok ehhez kapcsolódni. Majd erre visszatérünk még később. Rákosfalvára kerültem a Szent István király plébániára, ahol meghatározó közösségi életet kaptam, és olyan vallásos közösséget, hasonló korúak társaságát, ahol nagyon jól éreztem magam, boldog voltam. Itt volt az első szerelem is, bár ugyanez egy bukás volt, de ez egy nagyon jó tanúság számomra, ami később nagyon meghatározta az életemet. Itt már önállóan önkéntes díszítő voltam a templomba. Ez azt jelentette, hogy hétről hétre mindig vállaltam ezt a szolgálatot, 13 éven keresztül dolgoztam itt ebben a templomba. Kocsis István atya plébános vezetésével, hatására, később aztán nélküle is, amikor ő tábori lelkész lett, ő neki ajánlom ezt a tanúságtételt. Nagyon sokat jelentett számomra az ő példamutatása, akarata és a közösséget fejlesztő munkája. Mindig is hívő férje váltam, és úgy gondoltam, hogy itt tudok választani magamnak majd párt, de a sors nem úgy hozta, és mint mondtam, az előbb volt egy párkapcsolati bukás, nem az Isten akarata szerint zajlott.

Nagyon szerettem volna a gyermekeket. Jó pár év eltelt, mire lett párom, aki szintén vallásos családból származik, de nem gyakorolja a vallását. Az én kedvemére egy darabig járt templomba. Rendes ember, maximálisan jó társ, de közös ima életünk az nincsen. Néha kicsit túlzásnak találja a dolgot, mert azt mondja, hogy otthon is lehet imádkozni, nem csak a templomban. De mint tudjuk, ahol ketten összegyűlnek, és többen vannak, ott az ima meghallgatás is sokkal eredményesebb, vagy közösségben más. Három fiú gyermekem van, mindhárom Veresegyházán tett keresztelve, a férjem támogatta a vallásos nevelést, így a gyermekek a Veresegyházi Református Általános Iskolába jártak, és ott kaptak katolikus hitoktatást. Mind a három gyermek volt első áldozó, viszont tanulván a saját bérmálásommal kapcsolatos tapasztalatomról én nem szorítottam őket, hogy legyenek bérmálkozók, szeretném, ha önállóan döntenék el és tennének tanúságot az Úr Jézus mellett, és a hitüket az atya gyermekeként megmutatnák. Most így egyik gyermekem sem jár templomba. Azt gondolom, hogy az Úr megajándékozza őket, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor rálelnek a hitre. A tanúságtétel elején mondtam, hogy azért teszek tanúságot, hogy elmondjam, hogy mit jelentett számomra a Szentlélek keresztség, illetve hogy a Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium miket hozott az életembe. Ez az elmúlt két évnek a sora, illetve hát eredménye, hogy hogyan tudtam előrelépni a hitbe, ami addig elég sivár, egyforma és kötelességszerű volt. Sosem hagytam el az Istent, soha nem mulasztottam ilyesmit, de a lelkesedés kevesebb volt, hát ilyen sivár pusztaságban való vándorlásnak mondanám azt az időszakot, főleg nehéz volt a gyermekek vallásos nevelése. Az iskola nélkül és a hitoktatók nélkül ez szinte lehetetlen lett volna. Csak saját erőből, vagy talán a kapcsolati problémából adódóan is ez egy nehézség volt. Most már másképp látom ezt, de akkor ez így ment. Az utolsó pillanatig halogattam a döntést, mert nem tudtam elképzelni, mit szól a férjem ahhoz, hogy eljárogassak minden héten kedden szemináriumra, de végül is az utolsó pillanatban vettem a bátorságot egy imam meghallgatás hatására, és jelentkeztem a szemináriumra. Nagyon jó közösséget és társakat találtam, és végigcsináltam. Következő évben pedig a gyógyító szemináriumot, amit szintén nagyon szükséges volt számomra az életemben adódott nehézségek miatt. A gyógyító szeminárium gyümölcse 2025-ben, hogy megbocsátottam magamnak és másnak is. Most már megértettem, mit jelent Jézus mondata, itt vagyok, ne félj. Tudom, megváltunk áldozatára szükségem van nekem is. A Szentlélek szeminárium előtt, ugye mondtam ezt a sivár pusztaságszerű vasárnapi keresztény életet, mindig ugyanazokat a bűnöket követtem el és gyóntam meg. Egyszer egy gyóntató atya azt mondta, számoljam ki, hogy egy negyed óra mennyi egy napnak, és hogy annyit áldozzak a Szentírás olvasása, ez 1% körül van. De ezt még akkor nem tudtam megtenni, amikor ő ezt mondta. A Szentlélek szemináriumra kellett várni ahhoz, hogy eljöjjön az az időszak, hogy mindennapi szentírás olvasó vagy hallgató legyek. Így eljött az az időszak, amikor tudatosan és elkötelezetten tudok figyelni az Úrra. Tehát a fordulópont a szentírás olvasásban
amit 2 éve meg tudok tartani,

tartani. A Szentírás beszél hozzám, a napi problémáimba is tanácsot ad. Bátorítást, eligazítást, figyelmeztetést. Akár a 119. Zsoltár üzenete, híveid örvendezzenek minket látva, mert nagyon remélünk igéidben, Uram. Felfedeztem a szentségimádás gyönyörűségét is. Hála legyen a dicsőítésekért és a közösségért. Már nem várom, hogy minél előbb hazaérjek, vagy hogy vége legyen a szent misének. Szívesen megyek hétköznap is misére, pénteken szinte mindig. Meghallom az igét és a bátorítást, ami nekem szól. Hogy milyen ajándékokat kaptam a Szentlélek keresztségben, még most is kérem az Urat, hogy tegye világossá előttem, hogy miben kell dolgozzak. Régóta zavart már, hogy legváratlanabb helyzetekben is könnyek potyogtak a szememből. A Szentlélek keresztség gyümölcse életemben, hogy megértettem, nem kell szégyelni magam a könnyek miatt. Bátorságot kaptam nyitni az emberek felé, megvallani a meggyőződést, Jézus Krisztus fontos nekem. Segítő munkám van, elegendő a megszólítás, imádkozom érted. És az Úr elindít valamit. Egyre inkább észreveszem a rászorulót. Valahonnan mindig kerül segítség, bár nincs, de lesz. Csak egy hangyányit kell tennem érte, és az Úr bebizonyította gondviselését. Bátorítást merítettem egy ökumenikus ima alkalom létrehívásához, beteg kisgyermekért, pedig erősen alkalmatlannak éreztem magam. Az Úr minden nehézség ellenére áldásával kísérte az alkalmat, és még segítőket is adott hozzá. Hiszem, hogy az Úr alkalmassá tesz a Szentlélek által, mint az apostolokat, vagy az új szövetségi embereket a feladatokra. Tanulok bízni a gondviselésbe, teszem, ami helyes, és az Úr megsegít. Már 3 éve indított a lélek arra, hogy minden nap imádkozzam a 10 rózsafűzért, az anya még befenyegetett magzatokért. Megerősítést is kaptam ehhez, mert a megszületett gyermeket, akiért hitem szerint imádkoztam, bár nem tudhatom ki az, a kezemben tarthattam. Felhívott telefonon egy leendő nagymama, hogy a leánya várandós, de gondolkodik azon, hogy megtartsa-e a gyermeket, mert hogy nemrégiben daganatot műtöttek ki a lábából, és valami sugárzást is kapott az anyuka. Én mondtam neki, hogy ezzel a kéréssel nem hozzám kell fordulni, mert én a várandós gondozást végzem, és attól kezdve imádkoztam ezért a gyermekért, és nem sokkal később jelentkezett a leány, hogy várja ezt a gyermeket. És már azóta meg is született ez a gyermek egészségben. Hogy miért is imádkozom a magzatokért, az egy bűnből került ki, mert a COVID ideje alatt segítettem egy nagyon nehéz körülmények között élő, nagyon egyszerű asszonynak, mert úgy gondoltam, hogy oda már nem fér el még egy gyermek. Az asszony annyira egyszerű, hogy biztos is, hogy nem tudott volna elmenni az abortuszra, mert annyira járatlan volt a COVID ideje alatt, és én végül is tevőlegesen segítettem neki ebben, és ez volt az a bűn, amit nekem fel kellett ismerni, hogy ez nem az Atya akarata. Ez egy nagyon nehéz kérdés azoknak az embereknek, akik ilyen szakterületen dolgoznak, vajon az a gyermek szeretetet kap-e? De ennek eldöntésére csak a jó Isten hivatott, nem én. Úgyhogy engesztelésül vállaltam ezt az ima szolgálatot, amit azóta sok alkalommal meghallgatás kísért.
Ugye a magzatokért, tized rózsafűzért imádkozunk. Ez egy olyan felajánlott imádság, ami, mint ahogy olvastam, felhívást, hogy be kell állni a résbe, mert az Úrhoz nincs, ki közvetítsen. És a tized rózsafűzér nekem pont alakul. Kezdetben ennyi fért bele, amikor dolgozom valóban kicsit kevesebb. De mostanra már úgy van, hogy a közlekedési eszközökön a buszra várva, a templomba menet is mindig imádkozom valamilyen szándékra. Ez nagyon jó, megerősít engem, főleg, hogy látom az ima meghallgatást is, tehát kapok olyan visszajelzéseket, amik örömmel töltenek el, hogy nem hiába könyörgök az Úrhoz a többiekért. Még elmondanám, hogy mostanában érett meg bennem az, hogy nem véletlen, hogy nem használtam idáig a rózsafűzért, ugyanis az egyik nagymamám nagyon vallásos, katolikus nagymama volt, rendszeresen rózsafűzért imádkozott. Viszont amikor a Szentmise alatt is rózsafűzért imádkozott, az nekem nem volt példaértékű, és ezért megfogadtam, hogy én nem fogok rózsafűzért imádkozni ilyen erőbedobással, és aztán el kellett jutnom ennyi éves korig, hogy rájöjjek, hogy az én nagyanyám hallássérült volt, és valószínűleg azért mondta a rózsafűzért, mert nem értette a Szent Misén sem a prédikációt, sem a szöveget, mert olyan nagyot halló volt. És így akkor én most már megbocsátottam ezt, és a rózsafűzért nagyon jó közbenjáró imának tartom, és kérem Mária közbenjárását Szent Fiánál. Elindultam a közbenjáró ima képzésen is, és látom azt, hogy mennyire szüksége van az embereknek erre a fajta szolgálatra is, hogy valaki imádkozzon értük. Sokkal több imával töltött idő van most az életemben, és sokkal vidámabb és sokkal jobb kedvel végzem a munkámat, illetve jó kedvel megyek az Úr elé is. Már alig várom, hogy eljöjjön az az idő, amikor mehetek például a zenés szentségi imádásra. Itt nagyon személyesen tudok beszélgetni az Úrral az ő jelenlétében, és

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Faragó András atya előadását hallhatják a genderről.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Engem Róna Széki Janó atyának hívnak, én vagyok ennek a kávézónak a házigazdája, és szeretettel köszöntelek benneteket, és különösen nagy szeretettel köszöntöm Faragó András atyát, aki Pesszent Lőrincről érkezett hozzánk, nyugodtan lehet. Andris atyával mi még együtt voltunk egy jó pár évet szemináriumban, és ő a szakdolgozatát a gendernek a témájából írta, azért is gondoltam, hogy ebben a témában ő a egyik leghitelesebb, vagy talán legjobban utána olvasott ember, és fontos, hogy erről a témáról olyan valaki beszéljen, aki utána járta az egyháznak a tanításának. Én nem is húznám tovább a szót, hanem átadom Andris atyának, és kérlek, hogy beszélj nekünk erről a témáról.
3: Pesszent Lőrincről jöttem, ott vagyok káplán, most már a második évet kezdtem, úgyhogy hát már öreg pap vagyok. Néhány gondolatot bevezetőül, hogy elhangzott, hogy miért ezt a témát kaptam, de hogy mi is a nehézség ezzel a témával kapcsolatban. Először is érzelmeket mozgat meg, ami jó, persze, de a nehézségét pont ez okozza, hiszen valamilyen szinten mindannyian érintettek vagyunk, vagy lehetünk ezzel a témával kapcsolatban. Vagy azért, mert ismerünk olyat, vagy azért, mert saját magunk küzdünk ilyen nehézségekkel, és éppen ezért ez felkavarhat mindannyiunkat. A második, ami miatt nehéz, hogy át van politizálva ez a téma. És az érzelmeket ez is felkavarhatja, hiszen nem mentes a politikától, és nem is tud nagyon mentes lenni a politikától ez a téma. A harmadik, amit idehoznék, az pedig ez a hitelesség vagy hiteltelenség kérdése. Semmiképpen sem szeretnék olyan szerepben feltűnni itt, vagy úgy tűnni, mint hogyha ilyen minden tudó lennék. Nyilván, amit az egyház igazságként fogad el, azt próbálom átadni, tehát az nem tapogatózás, hanem az mégis a kinyilatkoztatás része. De vannak olyan részei ennek a témának, amik viszont mégiscsak valamiféle útkeresés vagy válaszkeresés. Érzékeny téma, és éppen ezért érzékenyen is kell beszélni róla. Nem lehet csak úgy félváról venni. És nem a teljes áttekintés a cél, hogy honnan kezdtük és hova jutottunk, tehát nem egy történeti áttekintést szeretnék most itt adni, hanem egy-egy felmerülő kérdés a témával kapcsolatban, amire a választ keressük, vagy keresem, és próbálom megtalálni, vagy elitek tárni mindazt, amire mondjuk én jutottam, vagy én találtam. A kiinduló pont az tulajdonképpen egy antropológiai válság, amiben élünk. Ez lehet, hogy már közhely. Egy antropológiai válság, ami gyakorlatilag arra épül, hogy mindent megkérdőjelez. És eljutunk oda attól a kérdéstől, ami egyébként az embert mindig is foglalkoztatta, hogy ki az ember, mi az ember, mi a küldetése az embernek. És eljutunk oda addig a kérdésig, hogy ki vagyok én. És tulajdonképpen ez a kérdés az, ami motivál bennünket folyamatosan, és újra válaszokat keresünk az életünk minden területén egyébként. De a legfontosabb kérdés az, hogy ki az ember, és hogy ki vagyok én. És azt mondhatjuk, hogy egyfajta talajvesztésnek vagyunk az áldozatai. A Katolikus Nevelés Kongregációja kiadott egy dokumentumot, Férfinak és nőnek teremtette őket címmel. Lesz majd néhány könyv, amit itt szeretnék reklámozni, érdemes elolvasni őket. Nagyon jól összefoglalja a gender ideológiának a problémáit, hogy mik azok, amikre keressük a választ, és mik azok, amikre egyértelműen mondhatjuk, hogy nem jók, vagy nem jó forrásból fakadnak. És ebben a dokumentumban van egy ilyen idézet, amit szeretnék idehozni. Talajvesztés, amely kétségtelenül hozzájárult a család lerombolásához, azzal a céllal, hogy ki kell iktatni a férfi és a nő közötti különbségeket, amelyeket csupán történelmi, kulturális jelenségnek vagy feltételnek tekintenek. És nyilván ezt a témát fogjuk felüljárni. Azzal a szemmel, hogy az egyház hogyan találja, hogyan keresi és hogyan találja meg a válaszokat a felmerülő kérdésekre. II. János Pál pápa úgy nevezi a korunkat, hogy gyakorlatilag a halál kultúrája az, ami körülvesz bennünket. Miért mondja ezt? Azért, mert olyan életellenes magatartás formák nyernek törvényi szintet, vagy emelkednek törvényi szintre, amelyek a mi szempontunkból morálisan nem megengedhetők. Halál kultúrája, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a bűn és a kísértés joggá vált. Gondoljatok csak a reklámokra. Ha valami kísértés, nagyon sok esetben reklámon keresztül érkezik. És olyan magatartásformák nyernek jog alapot, mint nyilván abortusz, egyes államokban eutanázia, vagy a szegények kizsákmányolása. Ami viszont a nehézséget érinti a párbeszédet illetően, az talán mindannyian találkoztunk ezzel, hogy miért nehéz egy kereszténynek, egy nem keresztényel vitatkozni olyan kérdésekről, amik húsba vágók, és amik érzelmeket kavarnak fel, mint ahogy ez is. És a nehézségi faktort az jelenti, hogy van egy olyan alap kiinduló pontom, nekem, mint keresztény embernek, hogy elfogadom az Isten létezését. Hogy elfogadom azt, hiszek abban, hogy van egy Isten, aki gondot visel rám. Akinek nagyon nem mindegy, hogy én hogyan élek. Aki azért teremtett engem, hogy boldog legyek. És azért próbál terelgetni, hogy erre az útra rátaláljak. És ez a kiinduló pont, ez nagyon markáns. Mert ha ez nincs, akkor ezt jelenti a talajvesztés, akkor tulajdonképpen nem tudunk miről vitatkozni. Mert nem egy síkon mozog a vitánk. Éppen ezért a kérdés, ami egyébként a mi témánkat is érinti, az nagyon, nagyon sokszor az, hogy mi, mint keresztények, hogyan állunk a szenvedés kérdéséhez, hogyan állunk a nehézségekhez. Mert az megmutatja, hogy mik az axiómák az életünkben. Mik azok a biztos pontok az életünkben, amelyekből nem engedünk. És nem azért nem engedünk, mert ilyenek vagyunk, szemellenzősök, hanem azért nem engedünk, mert van egy biztos tapasztalatunk erről. Aki megtapasztalta már az életében az Istennek a közelségét, az pontosan tudja, hogy ez valami olyan, amit soha nem fog föladni. És nincs olyan dolog, ami miatt érdemes lenne föladni ezt a hitet. Ha nem volt ilyen, akkor nagyon kívánom, hogy legyen mindenkinek ilyen tapasztalata. És éppen ezért, hogyha más a látásmód, ha más a talaj, akkor nem lehet nyugvó pontra jutni ezzel a témával kapcsolatban sem. Mert a számomra az a kiinduló pont, hogy létezik Isten, ez mindent megváltoztat. Ez egy teljesen más látószöget jelent, mint egy olyan ember számára, aki nem hisz Isten létezésében. És innentől kezdve gyakorlatilag ugyanannyira nehéz kérdés lesz, mint bebizonyítani az Isten létét a természettudománya adta lehetőségekkel. A válasz nem lehet. Szóval, hogyha elfogadom az Isten létezését, akkor azt is elfogadhatom, hogy van egy olyan könyvek összessége, amit Szentírásnak, kinyilatkoztatott tanításnak fogadok el. Ahol utána nézhetek mindennek, amit az Isten megálmodott rólam, megálmodott rólunk, mint emberről. Szóval a Biblia a kiinduló pont. Elérkeztünk egy olyan nehézséghez, amivel gyakran szembesülhetünk, amikor esetleg cikkeket olvasunk, vagy bizonyos könyveket, akik kritizálják mondjuk a katolikus egyház álláspontját. És sokszor nem azért, mert ténylegesen azt tanítja a katolikus egyház, hanem mert azt gondolják, hogy ezt tanítja a katolikus egyház. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon sok, elsősorban szekta van, akik úgy magyarázzák a Bibliát, fundamentalista módon magyarázzák a Bibliát, vagyis hogy szó szerint értelmeznek mindent. És a probléma ezzel az, hogy nem mi, mint egyén kaptuk meg a felhatalmazást Jézustól, hogy értelmezzük a Szentírást, hanem mint egyház kaptuk meg ezt. És az egyháznak van joga és lehetősége arra, hogy elmondja, hogy a Biblia egyébként mit tanít, hogy magyarázza a Szentírást hitelesen. Férfinak és nőnek teremtette őket. Ezt olvasok a Szentírás első lapjain. Férfinak és nőnek teremtette őket. A Szentírás tanítása nagyon egyértelmű ezzel a témával kapcsolatban. Nincsen olyan rész, nincsen olyan tanítás, ha van az félremagyarázás, vagy amit hallunk, ami legalizálná a nem egy férfi és egy nő kapcsolatát. Itt az egy férfi és egy nő az már az új szövetségi állapot. De hogy mind férfi és nő kapcsolatát, ami nem ezzel, vagy ami ezzel ellentétes, azt nem támasztja alá a Biblia. Mi az ember címmel adott ki a bibliai pápai biblikus bizottság egy könyvet, amit nagyon ajánlok. Nagyon sok olyan kérdést feszeget, ami korunkban aktuális, és fölmerül, és gondolkodhatunk róla. Keresi a választ, hogy mi az ember a Biblia szerint, a Biblia tanítása szerint. Idehozzunk egy idézetet. Figyelembe kell venni, hogy a humán tudományok eredményei, valamint a teológia és az erkölcstan szakértőinek megfontolásai nélkülözhetetlenek az egész kérdéskör megfelelő feltárásához. És talán ez mindenre igaz, minden témára igaz, hogy nagyon fontos a humán tudományokat bevonni, amikor keresünk valamire választ. Miért? Azért, mert a humán tudományok alátámasztják az igazságot. Ha nem így lenne, akkor mindez, ami a Szentírásban van, azt igazából kidobhatnánk. Mert az nem az igazságot tanítaná. A tudományok, hogyha valóban tudomány és nem valami áltudomány, az mindig alá fogja támasztani a Szentírás tanítását. A Szentírásban nem találunk példát azonos nemű személyek törvényesen elismert kapcsolatára. Ezt írja szintén ez a könyv. Pápákon keresztül fogom 6. Páltól elkezdve végigvenni a megnyilatkozásokat. Szent 6. Pál pápa Populum Progressio, a népek fejlődése kapcsán írt, vagy témájával kapcsolatban írt enciklikát, 1967-ben adta ki, amiben azt mondja, a társadalom alapja a család, melyben különböző nemzedékek élnek együtt, és segítik egymást a nagyobb bölcsesség megszerzésében, és abban, hogyan lehet a személyek jogait összehangolni a társadalmi élet egyéb követelményeivel. 6. Pál pápa nem könnyű helyzetben élt, vagy uralkodott, mint pápa. Hiszen tudjuk jó, hogy 68-ban valami forradalmi változás indult el Franciaországból. A szexuális forradalom egy olyan közeget teremtett, ami egész Európában, sőt, a egész nyugaton gyakorlatilag a változás szelét indította el, vagy a változás szerének a vágyát, ennek a megtapasztalásának a vágyát indította el. És éppen ezért nagyon sokan várták azt, hogy az, aminek az alapja gyakorlatilag a szexuális szabadosság elérése volt, hiszen a diáklázadások célja valami olyan dolog volt, hogy a régi formák helyett valami új formákat keressünk. A régi erkölcsök, amik avittak, amik már nem aktuálisak, helyett keressünk valami újat, valami modernt, valami igazán életszerűt. És talán az a kérdés merült föl, hogy vagy merülhet föl bennünk, hogy tényleg akkor vagyok szabad, hogyha mindent szabad. És ebben a millióben 6. Pál pápa kiadott egy olyan enciklikát, ami a mai napig nagy viták forrása. És ennek a címe Humani Vitae, vagy ez a kezdete az enciklikának. És tulajdonképpen azt várták a pápától, hogy majd lesz valami felszabadulás az egyház tanításában, ami megint csak valami sötét középkorból megmaradt, ilyen dohos szobához hasonlító, nehéz téglaként ott ül rajtunk, és nem engedi, hogy felszabaduljunk. És ehhez képest 6. Pál valami nagyon radikálisan konzervatív, azt kell mondjam, álláspontú enciklikát adott ki. Abban a világban, ami homlok egyenest szembe ment azzal, amit ő leírt abban. Van egy történet, talán egy tanmese. Képzeljünk el egy 10 emeletes házat, nagyon magas házat magunk előtt, aminek a tetején van egy játszótér. Egy játszótér, viszont a szélén a háznak nincsen kerítés, vagy nincsen korlát. És a kérdés igazából az, hogy mikor lehet felszabadultabban játszani, ha ezek a korlátok nincsenek ott, vagy ha ott vannak. Félnénk-e attól, hogy játék közben akár a gyermekeink, akár mi magunk leesnénk, mert annyira felszabadultak vagyunk, vagy nem? És talán nagyon jól megmutatja a lényegét annak, hogy miért tarthatta a zsidó ember az Isten ajándékának a 10 parancsolatot. Miért mondhatta azt, hogy ez a szeretetnek a megnyilatkozása, hogy az Isten törvényt ad az embernek? Azért, mert annak adok törvényt, akit szeretek. Ha nem érdekelne, ha nem szeretném a másikat, akkor nem érdekelne, hogy hogy él. És talán ennek a legradikálisabb megélése, nyilván nem egy hétköznapi példa, De hogyha elképzeled, hogy valaki, akit nem ismersz, fut az utcán a vonat elé, akkor azt mondod, hogy joga van hozzá. Vagy azt mondod, hogy szabad ember, azt csinál, amit miért gátoljam. Ő biztos boldogtalan, és emiatt akar öngyilkos lenni. Vagy mit csinálsz, mit diktál a szeretet, hogy húzd vissza. És éppen ezért talán visszamehetnénk a humanizmushoz, vagy a felvilágosodáshoz, ami később következett, ami talán azt a kérdést feszegeti, hogy a világ közepe az mi, vagy ki. Ugye a humanizmus nagy vívmánya volt, hogy az ember kerül a középpontba. Minden mérce alapja az ember lesz. És jó lett ez nekünk. Ugye azt gondoltuk a felvilágosodáskor, hogy milyen jó, hogy véget vethetünk, az ész kerül végre mindennek az alapjává, sőt mindennek a tetejévé, az emberi ész. És milyen jó, hogyha az ember észre alapozva egy olyan társadalmat építünk, ahol már nem lesznek vallásháborúk, nem lesznek háborúk, hanem béke lesz. Béke, öröm, kacagás, felszabadultság. Minden, ami az egyház begyöpösödött tanításából nem elérhető. És valószínűleg a 20. század, meg jelenkorunk is arról árulkodik, hogy ez így történt, nem? Béke van, biztonság van. Hiszen mindennek a mércéje az ember, az ész, nem a vallás, nem az Isten. Azt nem mondhatjuk, hogy a világ alapja most az Isten, legalábbis az emberi gondolkodásban, vagy társadalmi gondolkodásban. És ezt fogalmazza meg 6. Pál, szintén Humáni Vitében, akik elsősorban felelősek a közjóért, és olyan sokat tudnak tenni a jó erkölcsök támogatására, mondjuk nekik, ne engedjék, hogy népük jó erkölcseit valaha is megrontsák, akadályozzák meg, hogy az állam alapvető sejtjeibe, a családba, törvényes úton olyan gyakorlatot lopjanak be, mely ellenkezik a természetes és az isteni törvénnyel. Ezt fogalmazza meg 68-ban, 6. Pál. És hol vagyunk már ehhez képest? Leszögezi a hittani kongregáció egyik dokumentuma 75-ben, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges az apai és anyai szeretet. Nem lehet elválasztani az egészséges fejlődés légkörét attól, hogy van egy apa és egy anya a gyermeknek. És itt elérünk egy nehéz ponthoz. 6. Pál, tehát 75-ben, az ő regnálása alatt, a hittani kongregáció dokumentuma, egy olyan pontot érint, ami megkülönböztet a homoszexualitás között, vagy homoszexuális és homoszexuális ember között kétféle embert, kétféle jelentőséget, az egyik az átmeneti, és a másik a végleges. Azt mondja, míg az első esetben a hajlam a nem megfelelő nevelés eredményeként alakul ki, ez az átmeneti, addig a második esetben valamiféle veleszületett ösztönnel is kell számolnunk. Ez egyrészt ma igaz, másrészt nem. Vagy ezt mondhatjuk, hogy egyrészt igaz ez az állítás, mert valamiféle veleszületett hajlammal is kell számolni, viszont ami miatt azt mondom, hogy nem, vagy meg pusztán a beleszületett hajlam, ami abban, vagy ami azt okozza, hogy valaki homoszexuális lesz, ezt megcáfolta egy 2019-es kutatás, amiben azt találták a kutatók, hogy bár vannak szexuális irányultságot részben befolyásoló gének, de ezek szerepe kicsi, tekintettel a biológiai és szociokulturális tényezők összetettségének jelentőségére. És ez egy nagyon fontos alapállapot, vagy alapálláspont, mert hogy tulajdonképpen minden vita alapja a homoszexualitás körül az, hogy ez veleszületett vagy szerzett dolog. És igazából ez az, amiben találhatunk áltudományt, találhatunk tudományt, minden esetre valami olyan nehéz párbeszéd alapot, ami nem elfogadott, vagy nem elfogadható sokak számára. Második János pápa, vagy Szent Második János pápa tanítása, talán a testeológiája, az sokunk számára ismerős. 5 éves sorozatot, ilyen audiencia sorozatot, tanítás sorozatot indított Második János pápa, gyakorlatilag a második évében, amikor átvette a pápaságot, 79-ben kezdte el az előadás sorozat, testeológiája címmel. Ilyen vastag könyv lett belőle, ez 5 év tanítása. És tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, gyönyörű. És azért forradalmi, mert annyira szépen összefoglalja a Szentírás, az egyházatyák és az egyház történelem során felmerülő mindenféle tanítást a testünkről, hogy az valami csodaszép. És innentől kezdve ez száfolja meg talán legjobban azt az állítást, hogy az egyház prűd, hogy az egyház nem tud mit kezdeni, és leértékeli a testet. Azt mondja II. János Pál pápa, pont az egyház az, aki felemeli a szexualitást a funkcionalitásból, annak méltó rangjára. Hiszen a test teológiája tulajdonképpen a szex teológiájává is válik, vagy inkább a férfiség és nőiség teológiájává. Gyönyörű. Mikor szoktunk úgy gondolkodni a saját testünkről, mint valami szent dologról? Mikor szokott a világ úgy gondolkodni a testünkről, mint valami szent dologról? Nem, de pont a világ az, ami leértékeli a testet, ami eszközként tekint a testre. Valami olyanra, amit igazából csak kihasználni, kizsigerelni lehet és kell, mert ettől leszel tulajdonképpen boldog. És nem, de pont az egyház tanítása, pont az Isten az, aki beemeli az Isten, azt mondhatjuk, az Isten szférájába a testet. Gondoljuk bele, hogy a legnagyobb misztérium az, amit hamarosan karácsonykor ünneplünk, az Isten emberré lesz. Fölveszi az Isten a teremtménye formáját, alakját. Emberré válik, valóságos húsvér emberré Jézus Krisztusban az Isten. Nem döbbenetes? Ha ez valami alantas dolog lenne, ahogy a görög filozófusok is tartják, amitől meg kell válni, amitől meg kell szabadulni, akkor Jézus nem ment volna föl testestől, lelkestől, hát teljes emberként a mennyei valóságba, mennyei dicsőségbe. És ezen nem nyitotta volna meg számunkra az örök üdvösséget, mint test és lélek egysége. Mert ezek vagyunk. Mi nem angyalokká válunk majd az örökké valóságban, nem csak lelkek leszünk odafönt, hanem a testünk is megdicsőült formában ott lesz. Döbbenet. Szóval, hogy a szex teológiájává válik a test teológiája, ami sokkal több, mint funkcionalitás. II. János Pál pápa idején volt a pekingi női világkongresszus 95-ben. És ez az a kongresszus, ahol először hangzott el a gender kifejezés, gyakorlatilag a szex kifejezése párhuzamban, vagy sokkal inkább alternatívaként állítva, ami a társadalmi nemet hozza be a képbe, amely eltérhet a biológiai nemtől. És II. János Pál pápa erre a kongresszusra ír egy levelet. Ír egy levelet, amiben felhívja a figyelmet, hogy van egy egyenjogúsági törekvésnek túlkapása. És ezzel szemben egy új feminizmus létrehozását sürgeti a pápa, mely, idézem, a férfiasodás kísértését elkerülve el tudja ismerni, és ki tudja fejezni a polgári együttélés minden megnyilvánulásában az igazi női természetet. Hogy nem attól lesz valaki egyenjogú nő egy férfival, hogy ugyanazzá válik. Ez nagyon evidensnek hangozhat, ez az állítás. De nem az, sajnos, nem az. Hiszen azt látjuk, hogy a gender kérdésével bejön az a kérdés tulajdonképpen, hogy az egyenjogúsági törekvés, ami a feminizmussal elindul, nagyon jól, nagyon jó szándékkal, elér jó törekvéseket. Tehát elér, vagy törekszik olyan dolgok elérésére, amik nagyon jók. Az egyenjogúság az nagyon is jó dolog. Csak az egyenjogúság ne jelentsen azonosságot. Ne jelentsen azonosságot. Mert onnantól kezdve pontosan a nőiesség fog eltűnni. És pont amivel szemben elindul a feminizmus, annak a csapdájába esik, hogy gyakorlatilag a férfi lesz az alapja mindennek, ami mérce, és a nő valahogy eltűnik. És erre hívja föl a figyelmet, azt mondja II. János Pál pápa, hogy a társadalomnak támogatnia kell a házi munkát végző nőt. Azt mondja, le kell győzni azt a fölfogást, mely szerint nagyobb megbecsülés illeti a nőt a házon kívüli, mint az otthoni munka miatt. Amikor a gyermeknevelés valami másodlagos dologgá válik, ahhoz képest, hogy milyen karriert tudok építeni, az probléma. És ez nem azt jelenti, hogy a nők ne dolgozzanak, vagy ne építsenek karriert, értsük jól. De hogy ne becsüljük már le az alapvető meghívásunkat a szülőségre. Homoszexualitással kapcsolatban azt tanítja II. János Pál pápa, a homoszexualitás szembe megy a szexualitás isteni rendeltetésével és gazdag szimbolikájával. Hiszen nem képes az egyesülésre, az életközvetítésre, valamint a teljes önátadásra. És felhívja a figyelmet a dokumentum, hogy vannak szervezetek, amelyek próbálnak nyomást gyakorolni az egyenjogúsítás ilyen formájára, vagyis hogy a házasság az legyen egyenlő. De erre majd kitérek, hogy miért nem lehet házasságnak nevezni. Azt mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint hogyha ajándék, egy ajándékozási kapcsolat lenne. Ajándék két ember egymás számára. És tulajdonképpen mik az ajándéknak a dimenziói, mik a tulajdonságai az ajándéknak? Az egyik, hogyha valakinek ajándékot adok, akkor azt teljesen adom. Nem csak részleteiben. Hogyha ajándékot adok, akkor azt ingyenesen adom. Nincsenek feltételek. Mert ha feltételeket szabom, akkor nem ajándék. És az ajándékot örökbe adom. Fura lenne, hogyha így visszakérném azt a bicélit, amit valakinek ajándékba adtam. Szóval, hogy ez a hármas valóság, vagy dimenziója az ajándék mi voltnak, mind azért van, hogy az a kapcsolat az gyümölcsöző legyen. Minden a gyümölcsözőségre van teremtve. És azt mondja, hogy ha bennem maradtok, és én bennetek, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Olyan szép a szőlőtő szőlővesző hasonlat. Erre vagyunk meghívva, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Viszont a gyümölcsözőség az nem választható el ettől a három dimenziótól. Mi kell a házassághoz? Egy kicsit talán humorosan is megfogalmazva. Két igen, és két nem. Két igen, mert szükséges a feleknek az igenje ahhoz, hogy létrejön a házasság, és két nem, egy férfi és egy nő. Az egyházok azt mondja, egy férfi és egy nő egész életre szóló közössége az, ami a házasság. Egész életre szóló közössége, amely két dologra, a házas felek javára és gyermeknemzés céljából rendeltetett. Nagyon fontos a sorrend is. Házas felek javára és gyermeknemzés céljával. És ide szeretném hozni a Szentháromság képét. Hogyha mi a Biblia tanúsága szerint mi az Isten képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten Szentháromságos Isten, akkor mi az ő képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten közösség, akkor mi is ennek a közösségnek a példájára vagyunk teremtve, vagy mintájára. Vagyis közösségben tudjuk megélni a szeretetet, azt, ami maga az Isten. Egyedül nem vagyok képes rá. És a legteljesebb analógiája, nincs tökéletes analógia, minden csak hasonlat, de minden hasonlat sántít, ami az Istennel próbálom, vagy Istenhez próbálom hasonlítani. De a legteljesebb hasonlat az a házasság, az a férfi és a nő kapcsolata, ami az Istenhez hasonlít. Miért? Azért, mert ahogy az Istenben a szeretet kapcsolat az annyira túlcsordul, az atya szereti a fiút, a fiú viszont szereti az atyát, és ez a szeretet kapcsolat létrehoz egy harmadik személyt, a Szent Lelket. És valahogy ez a szeretet kapcsolat, értjük, hogy sántít az analógia, mert nem egészen ugyanazok a szintek, de hogy ahogy a férfi szereti a nőt, és a nő szereti a férfit, az ő szeretett kapcsolatukból, az ő teljes önátadásukból létrejön egy élet. Az a szeretet, amely túlcsordul az Istenben, gyakorlatilag azt teremti a világot. Ferenc pápa, amikor itt volt, kitérek majd rá is mindenképpen, Magyarországon volt, akkor azt mondta, hogy az Isten nem azért teremtette az embert, mert unatkozott, hanem szeretetből. Az Isten, aki egy szeretet kapcsolat, az ő túlcsorduló szeretetéből születik a világ. És a férfi és a nő szeretet kapcsolatának túlcsordulásából születik az új élet. Utolsó idézet János pápától. Ez az antropológia, mely megszabadítva a nőt minden biológiai meghatározottságától, az egyenjogúság jelszavát hangoztatja, de valójában olyan ideológiákat táplál, melyek megkérdőjelezve a családot a maga természetes, kétszülős, azaz apából és anyából álló formájában, egyenlővé teszik a homoszexualitást és a heteroszexualitással, és a szexualitásnak egy új modelljét hirdeti. Ezt fogalmazta meg II. János Pál pápa, hittani kongregáció egy levelében. És itt térnék át Benedek pápára, akinek a pápasága, az nagyon sok, nem tudom, főleg német területen érzelmeket kavar föl. És Benedek pápa egy nagyon, nagyon mély tanítása van Benedek pápának. Nagyon érdemes olvasni az ő dokumentumait. Ő azt mondja, hogy nagyon, nagyon fontos állítása. A test látszólagos istenítése, amit látunk most a világban, az nagyon gyorsan a testiség gyűlöletébe tud átcsapni. És visszautalnék arra, amikor picit a világra néztünk rá, hogy nem isteníti a testet, hanem tulajdonképpen gyűlöli. Hiszen kizsigerli azt, ami szent alapvetően. A római kúriának szóló 2012-es karácsonyi köszöntőjében, amiben nagyon sok családot érintő témát vetett föl, és problémát. Azt mondja, eddig úgy véltük, ez nem szó szerinti fordítás. Eddig úgy véltük, hogy a szabadság helytelen értelmezése a bajok forrása, azonban Simone de Beauvoir óta látható, hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg, vagyis hogy mit jelent embernek lenni. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy a nő nem születik azzá, hanem azzá válik. És nyilván ezt a mondatot lehet sokféleképpen értelmezni, de ebben nem szeretnék belemenni, hogy hogyan. Viszont a pápának erre való reakcióját hoznám ide. Hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg. Visszatérek a kiinduló pontra, hogy ki vagyok én. A gender ideológia alapja, hogy az eddigi elnyomó társadalmi meghatározottsággal ellentétben mi magunk választhatjuk meg, hogy mi a nemünk. Mindez a nézet nyilvánvalóan tagadja a természetet, és egy hamis antropológiát hirdet. Az ember lényegéhez tartozik a nemiség, tudnélik a kétneműség. Ha pedig ezt megkérdőjelezzük, akkor a család alól is kihúzzuk a talajt, és így az nem a teremtéssel adott valóság lesz többé. A gyermek ajándék volt, a megszűnik, s helyébe lép a jog. Az Isten általi küldetésünk, miszerint a gyermekvállalás által részt vehetünk a teremtés művében, kudarcot vall. A teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Ez idézet. Szó szerinti, a teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Mi jut eszünkbe? Az első bűn. Nekem nem mondja meg senki, hogy nekem mi a jó. Rossz analógia, de kicsit képzeljük el, hogy veszünk egy mosógépet. Veszünk egy mosógépet, és mit csinál a magyar ember, hogyha nem működik? Hát elkezdi erősebben nyomogatni a gombokat. Ha az sem működik, akkor elkezdjük egy kicsit ütögetni, hogy valahogy mégiscsak életre bírjuk. És ha nagyon nem működik, akkor esetleg előveszem a használati utasítást. És valahogy így vagyunk önmagunkkal. Hogy az Isten adott egy használati utasítást. Minden adott számunkra, ami szükséges ahhoz, hogy boldogok legyünk. Megvan a recept a boldog életre. De én mégis jobban akarom tudni, hogy hogyan kell önmagammal bánni ahhoz, hogy én boldog legyek. És nem elégedem meg annak, az alkotónak, aki sokkal jobban ismer, mint én saját magamat, hogy megmondja, hogy hogyan leszek boldog. És tulajdonképpen minden egyes bűnünk erre vezethető vissza. Ez a gőg. És elérkeztünk Ferenc pápához. Azt mondja az Evangélii Gaudiumban, hogy a házasságot pusztán érzelmi dolognak tekintjük. És ez probléma. Ez olyan, mint amikor a szeretetet érzelmi kérdésnek tekintjük. A szeretet nem érzelem kérdés, hanem egy döntés. Gondoljunk bele, hogy nem tudom, édesanyák, akiknek van gyermekük, hogy ha éjszaka sír a gyerek, mert bármi, akkor mindig nagy örömmel és lelkesedéssel kelsz föl és mész oda, hogy megetesd, tisztába tedd, vagy csak megvigasztald. Vagy néha meg kell hozni azt a döntést, hogy de én szeretem ezt a gyermeket, hiszen az enyém, és ezért fogok fölkelni és oda menni hozzá. Ha érzelem kérdés lenne, hát tele lennénk árvákkal. És tulajdonképpen ez mindennel így van. És a házasságon nagyon így van. Ha minden csak érzelem kérdés lenne, akkor tele lennénk, sajnos így is tele vagyunk. Nehéz kapcsolatokkal. Pedig azt mondja, a házasság eredendően az elköteleződésre, a felelősségvállalásra és a hűségre épül. Egyszer a tömegtájékoztatási világnap alkalmából így fogalmazott a pápa, idézem, azt érzékeltetik, mintha a család pusztán ideológia volna, amelyet valaki mások ellen vonultatnak fel, holott a család az a hely kell, hogy legyen, ahol szeretnek és támogatnak. És ez a nehéz, amikor valaki azt hiszi, hogy ez egy emberi intézmény a család. De nem az. Sokkal mélyebben van a gyökere. Ez isteni intézmény. És visszautalnék megint az elejére, hogyha nincs meg ez a talaj, ami a párbeszédnek az alapját képezi, aminek az értelmes párbeszédnek az alapját képezi, hogy van Isten, akkor nem tudunk érdemes párbeszédet folytatni. Mert elbeszélünk egymás mellett. Akkor nem tudunk egyszerűen dűlőre jutni soha. Viszont 2016-ban volt ifjúsági világtalálkozó Krakkóban. Nem tudom, hogy ki volt itt, ki volt ott esetleg, jelenlévők között. Van olyan, aki ott volt, nagyon jó. Hát nem nekünk mondta, hanem a püspököknek, de így fogalmazott az ideológiai gyarmatosítással kapcsolatban. Európában, Amerikában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia néhány országában az ideológiai gyarmatosítás valódi formái zajlanak. És ezek közül az egyik, világosan megnevezem, a gender ideológiája. Ma a gyermekeknek azt tanítják az iskolában, hogy mindenki megválaszthatja a saját nemét. Miért tanítják ezt? Mert a könyveket azok a személyek és intézmények adják, akik a pénzt is. Az ideológiai gyarmatosítás ezen formáit befolyásos országok is támogatják, és ez szörnyű. Nagyon konkrét, nagyon egyértelmű. Ferenc pápában azt szeretem, hogy teret ad a párbeszédnek. Teret ad a párbeszédnek. És nagyon sokan vártak tőle olyan változtatásokat, mint amit esetleg 6. Páltól vártak, amikor kiadta a Humánae Vitae-t. És azt látjuk, hogy 11 éve van, mint pápa, Ferenc pápa előttünk, aki irányt mutat, és olyan nagy gyökeres változtatást, olyan irányba, amilyen irányba a világ várná, hát nem látunk. Ilyen elmozdulást nem látunk. És nagyon konkrétan tud fogalmazni. Viszont nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk meg valamit. És ebben nagyon nagy példa Ferenc pápa. Hiszen ugyan ő, aki ezt megfogalmazza, ugyan ő egy nyilatkozatában, egy interjújában így fogalmaz, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem a melegeket. Ugye ez volt az első, amivel berobbant a köztudatba, hogy wow, akkor itt most valami változik, itt most valami új szél jött be. Igen, új szél. Ugyanúgy, de hogy a második vatikáni zsinattal a kommunikáció szempontjából. Azt mondja, a fiataloknak írt Christus Vivit kezdetű apostoli buzdításában, fiatalok, ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Ne engedjétek, hogy ideológiai gyarmatosítások, melyel idegen eszméket vernek a fejünkbe, és a végén rabszolgává függővé, és az életben csalódottá tegyenek. Ezek nagyon súlyos szavak. Azt mondja, és ezzel fejezném be ezt a részt, hogy a két nem tagadása elvezet bennünket a semleges nemhez, a férfi és a nő közötti átmenetiséghez, amit talán interszexuális vagy transgender néven nevezhetünk, és bár igyekszik elmosni a határokat, és ez a nagyon érdekes, mégis ellentmondásos módon feltételezi azt a szexuális különbséget, amelyet tagadni vagy legyőzni akar. El akarjuk mosni, nincsen férfi és nő, és valahogy mégis beskatujázzuk férfi és nő kategóriába mindazokat, akik azt érzik, hogy nem, akik nem érzik jól magukat a saját testükben, a saját bőrükben. Hiszen azt mondjuk, hogy hát akkor változtass. Vannak módszerei most már, változtass ezen. És értjük ezt az álságos kettősséget, hogy valami, amit el akarok törölni, igazából azt kínálom tálcán. De hogy mi az igazi probléma? És csak megemlítés szintjén hoznám ide, hogy lehetne megoldási lehetőségként idehozni Joseph Nicolosi nevét, aki amerikai klinikai szakpszichológus volt, már elhunyt, aki pont ezt kutatta, hogy vele született, nem vele született, és egy olyan hát terápiát, azt mondhatnám, egy olyan ugyanolyan pszichológiai terápiát, mint minden más, ami beszélgetésen alapul, leülünk egymással beszélgetni. Dolgozott ki, és tanulmányozott, kísérletezett ki, aminek alapján ő azt találta, hogy ez nem vele született, hanem valamiféle szerzett dolog. Viszont a nehézség az, hogy nincs képletünk. Nem lehet azt mondani, hogy ha X és Y tünet, vagy tulajdonság, vagy bármi fennáll, vagy körülmény fennáll, akkor biztos, hogy valaki ilyen nehézségekkel küzdő személy lesz. Nem tudunk, nincs recept. De hogy valahogy egy olyan szociokulturális befolyásoltság az, aminek ki vagyunk téve, ami nagyon befolyásolja azt, hogy az identitásom a helyére kerül, vagy nem. De mindez tüneti kezelés. És mi sokkal inkább szeretjük azt mondani, hogy van oki kezelés is. És ha már a kiinduló pontunk az Isten, akkor nem lehet a záró okfejtésünk nem az Isten. Hiszen minden tüneti kezelésen túl az Isten oki kezelést tud folytatni. És ez az oki kezelés pedig a szeretet. Hiszen az alap probléma az, hogy ha valaki ilyen nehézségekkel küzd, az azt jelenti, hogy a kérdés végső soron benne az, szerethető vagyok-e? Jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok? Elfogadható vagyok-e? Értékes vagyok-e? És hogyha ezekre az alapkérdésekre nem találom meg a választ időben, és ebben nem segít a környezetem, akkor probléma alakul ki. És éppen ezért, pontosan gondoljunk csak bele, a félelem az bezár. A félelem a sokkal inkább úgy ábrázolható, mint valami ilyen kubbasztás önmagamban. És mi a szeretet? A szeretet az valami olyan dolog, ami megnyit a másik felé. És ide hoznám a keresztet, mint a legfontosabb szimbólumunkat. Illetve ami feszület, az ott pont egy kereszt, de hogy a feszületet hoznám ide. Hogy Jézus hogy van a feszületen? Kitárt kar. Ha valami, akkor ez biztosan nem a félelem és a védekező állapot, hanem a teljes átadottság, a teljes önátadás. És ez a kulcs. Ha tudom magamat, és ez nyilván nem csak a házasságban, de ott csúcsosodik ki talán leginkább. Ha tudom magamat átadni a másik embernek, bármilyen szinten, akkor elfogadom azt, hogy igen értékes vagyok, akkor elfogadom azt, hogy igen szerethető vagyok, és elfogadom azt, hogy nem a félelem

0: Agendáról.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Július 1. Üdvözlégy, szent test, ki Szűz Máriától születtél. Ma ezen az ünnepen kinyilvánítjuk különös tiszteletünket az oltári szentség, Krisztus legszentebb teste iránt. És miközben így teszünk, gondolataink hozzászállnak, akitől Isten, az Isten fia testét nyerte. A Szűzhöz fordulunk, akinek neve Mária. Különösen fontos, hogy hozzáforduljunk. Amint összegyűlünk, hogy elénekeljük az Angeluszt, az imádságot, mely naponta háromszor emlékeztet bennünket a megtestesülés misztériumára. Az ige testté lett, és mi köztünk lakozik. Üdvözöljük ezért hát tisztelettel és szeretettel az örök ige testét és őt, aki anyaként megtestesítette az örök igét. Ez a test az ember megváltásának és igéjének szentsége. Ő valóban szenvedett és feláldoztatott a kereszten az emberiségért. Ez a test, mely haláláig szenvedett a kereszten, együtt a vérrel, amelyet kiontottak, és az új és örök szövetség jelképeké lett az egyház legnagyobb szentsége, amely felé ma különös hódolattal fordulunk, és megmutatjuk különleges szeretetünket és hálánkat. Valóban ez a test valóban étek, amint ez a vér is valóban ital. Lelkünk érdekében kenyér és bor színe alatt. Megújítja az ember belső erejét, és felkészíti az örökké valóság felé vezető útra. Képessé tesz bennünket már itt a földön, hogy előre megízleljük az Istennel való egyesülés örömét igazságban és szeretetben, melyre az Atya szólít minket, Fia Krisztus által. Ezért fohászkodunk legvégül, hadd ízleljünk téged a halál órájában. Bár mindegyikünk magához vehetne téged, Isten teste, földi életünk utolsó óráján, mielőtt megjelenünk Isten színe előtt.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Tisztás. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

Áldás, békesség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos